0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: kéne még.
1: Rádió Café 98. A zene mindenkié.
2: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. De akkor kiestem a világból, fekete köd lett a valóságból, milliónyi ember áll.

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Pincér, pincér!
1: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
3: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
4: 3/4
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: рядом со мной оно шалит.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
3: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
4: Zörkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
6: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Banki engedélyt kaphat Amerikában a Revolut. Napos időre számíthatunk ma elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. A meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. Átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra is hoznak. 1 milliárd forintos kerettel a kormány létrehoz egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett, egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köbel Anita hangsúlyozta, a jövőben csak azt folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Matolcsy György volt jegybankelnök szerint helyes, hogy vizsgálat indul az MNB alapítványainak gazdálkodásával kapcsolatban. Egy videóban azt mondta, hogy a vizsgálatnak nem csak a korábbi, hanem a jelenlegi vezetés működésére is ki kell terjednie. Matolcsy hangsúlyozta, az alapítványok finanszírozásáról az MNB igazgatósága testületi döntéssel határozott. Szerinte a jegybankhoz került pénz nem adóforrásból származott, hanem a jegybanki műveletekből keletkezett. A volt elnök hozzátette, áll a vizsgálatok elébe. Újabb fontos lépést tett amerikai terjeszkedésében a Revolut. A pénzügyi szolgáltató feltételes engedélyt kapott az Egyesült Államokban az országos banki licenc megszerzéséhez. A tervek szerint 2027-ben indulhat el a Revolut amerikai bankja. A vállalatnak még további engedélyeket kell megszereznie. Ha ezek is meglesznek, a Revolut amerikai ügyfeleinek hiteleket, hitelkártyákat és betét biztosított számlákat is kínálhat. A Revolut jelenleg világszerte több mint 80 millió ügyfelet szolgál ki, és 2027 közepére 100 milliós ügyfélszámot céloz.
6: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma is marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben pedig 28 és 33 fok között alakul.
6: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Színház.
9: Idén is a közönség döntheti el, ki kapja a Kaszás Attila díjat. Barta Borókára, Pap Lujzára, Kelemen Zoltára vagy Ötvös Andrásra szeptember 15-éig van lehetősége szavazni a nyilvánosságnak. A jelölési folyamatról és Kaszás Attila örökségéről a Magyar Teátrumi Társaság alelnöke Szabó Ágnes mesél.
10: Kaszás Attila, ahogy itt elhangoztak a beszédekben is és a méltatásokban is, az ő közösségformálása, az embersége, nyilván a színészi léte, az ő lelki szépsége, ami nagyon fontos volt mindannyiunk számára. Az ő tragikus halála kicsit felerősítette az ő elmenését, hogy ahogyan ez történt annak idején, vagy amilyen fiatalon ment ő el, és ezért mindannyian gyászoltuk és emlékezünk rá. Nagyon szép dolog volt annak idején, hogy díj alapult az ő nevében, és ezt őrizzük azóta, és az ő emlékével, és azokkal a jelölésekkel, akik szintén közösséget formálnak a saját színházukban. Sok éve zajlik a jelölés, tehát mindig választani kell valakit a társulatnak, ami azt jelenti, hogy minden évben kell gondolni valakire. Ez azt jelenti, hogy foglalkoznak önmagukkal, a társulatukkal, a saját társat építésükkel, és az a közös, hogy megkeresik azt az embert, aki abban az évadban nyomot hagyott a társulat életében. Most 4 kiváló művész a saját társulatában, 2 vidéki társulat van benne, egy határon túli társulat és egy fővárosi. Színes paletta, itt nem csak a szakmai részt jutalmaznak, hiszen arra vannak egyéb szakmai díjak. Itt egy közösségérzés és egy a társulatban és esetleg a városban is résztvevés az, ami motiválja szerintem a társulatot a jelölésnél.
6: Koncert.
9: Az Edda dalok óriási erejét viszi színpadra a Kör Edda Musical szeptember 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. A zenés darab a zenekar legnagyobb slágereivel repít vissza az időben, miközben azt a kérdést boncolgatja, hogy a szerelem, a pénz vagy a banda az első. A részletekbe a Frédi szerepét játszó Ragány Misa avat be.
11: Nagyon nagy utat jártunk be. 2024. augusztusában a Szigligeti Várudvarban mutattuk be a produkciót az Edda műveknek az 50 éves turnéjához csatlakozva, és hát a sors furcsa fintora, hogy azóta már 52 éves a zenekar, és a Margit-szigeten nekünk pedig éppen az 52. előadásunk lesz. Tulajdonképpen ez egy musical, tehát ez egy dramatizált történet, nem egy koncert, tehát egy színházi előadás, amelynek vannak szereplői, karakterei, vannak konfliktusok, van íve ennek a szerelmi történetnek, amelyben persze mellékszálak is borzolják a kedélyeket, de a végül a főhős, aki majd megnézi, akkor eldönti, hogy megtalálja az útját. Egy 50 fő stábbal dolgozunk, elévülhetetlen érdemei vannak Nádasdy András rendező koreográfusnak, aki egyben tartja a tánckart, akik csodálatosak. A Margit-szigeten azt hiszem 25-en leszünk csak a tánckar részéről a színpadon, és valóban óriási lepfalak. Van egy motoros bandánk, akiknek nagyon hálásak vagyunk, akik kísérnek minket az országon mindenhol, és hát a Szélvihar című dalba volt olyan, hogy 8-10 motor gördült be a színpadra, illetve a színpad mellé. A Margit-szigetre természetesen kiegészítjük a produkciót pirotechnikai effektekkel is, tehát azért meg kell adni ott a módját. Nagy megtiszteltetés, hogy ott lehetünk. Az elmúlt 2 évben turnéztunk folyamatosan, és most az idei évnek meg a nyárnak a megkoronázása lesz az, hogy a Margit-szigeten is bemutathatjuk szeptember 6-án 18 órakor a produkciót. Horovec János Johnny, aki a librettót írta, nagyon jó érzékkel válogatta a dalokat, és ezek a dalok a történetet szolgálják. Tehát nem öncélúan van bedobva egy-egy dal, hanem a dal szövegei és a daloknak a hangulata a szervesen a történethez kapcsolódik. Ez szerintem nagyon jól sikerült, és valóban 24 Edda dal hangzik fel. A Hűtlen, az Utolsó Érintés, az Éjjel Érkezem, a Szélvihar, a szellemvilága, mi vagyunk a rock, vagy éppen a címadó dala kör is természetesen. Aki edda rajongó, aki nem edda rajongó, mindenkit bíztatok, hogy jöjjön el a Margit szigetre, nézze meg a nyárzáró előadásunkat, és én biztos vagyok benne, hogy nem fog csalódni, és jó élményekkel fog a szívében és a lelkében, illetve a hangszalagjaiban hazatérni az előadásról.
12: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
13: Három rejtett várrom Baranyában, hátborzongató legendával. Magyar Egregy közelében, a Mecsek vadregényes rengetegében magasodik a Máré vár. A tulajdonosok sorra váltották egymást, míg nem az építmény török kézre került. A hiedelem szerint itt lakott Máré vitéz, gyönyörű feleségével. A férfit hadba szólította a király, a magányos feleségnél pedig egyre gyakoribb vendég lett Máré testvére, Miklós gróf. A románcból évek múltán egy kislány született. Hazatérve Máré a csalfa nőt a pincébe zárta, a lányt pedig elátkozta. A legenda szerint a hegymélyén rejtőző lányt csak minden 77. évben szabadíthatja meg átkától egy vadász, aki megcsókol egymás után egy medvét, egy kígyót és egy varangyot. Hogy jutunk oda? 7 kilométeres könnyű túránk startpontja Zobák puszta. Innen északnak indulunk a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túra útvonalán. A hidasi völgyben patak kíséri utunkat egészen a csurgóig, amely a Mecsek egyik legszebb geológiai csemegéje. A sárga keresztjelzésen haladunk tovább, 3 kilométer után pedig rátérünk a Máré váráig vezető piros sávjelzésre. Az Óbányai völgy és a Réka völgy között magasodó kúpon épült Réka vár keletkezésének időpontját a mai napig találgatások övezik. A monda szerint a vár két menekült angol herceg birtoka volt. Egyikük Edward, aki Szent István Ágota nevű leányát vette feleségül. A Frigyből született Margit, aki a várban látta meg a napvilágot. Skócia későbbi királynője és védőszentje. A várom meglátogatásához egy 8 kilométeres körtúrát javaslunk. Induljunk keletnek a kék túra útvonalán, 3 kilométer után pedig térjünk rá a zöld sáv által jelzett skóciai Szent Margit útra. Nem sokára elérjük a Réka várat. A kantavári romok Pécstől északra egy három oldalról megmászhatatlanul meredek hegycsúcson találhatóak. A történet szerint itt tanyázott egy Kanta nevű rablólovag, aki fosztogatásai során beleszeretett egy gyönyörű lányba. A kincsek között fogva tartott szépség kedvese azonban hamar megmentésére sietett. Kanta megneszelte a szöktetést és megölette a lány szerelmét. A fiú nyakában lógó medál ébresztette rá a lovagot, hogy rég nem látott öccsét ölette meg. A lány hamarosan követte őt a halálba. Kanta jó útra tért, vagyonát szétosztotta, és élete végéig gondozta a vár tövében eltemetett szerelmes pársírját. Akár biciklivel, akár gyalogszerrel vesszük nyakunkba a Mecseket, a Dömörkaputól indítsuk 4,6 kilométeres túránkat. A piros sávjelzés egészen a Kantavárig vezet minket, ahonnan a lámpás völgyben a piros keresztjelzés mentén térhetünk vissza a kiinduló pontunkra.
12: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
14: Kezdődjék a műsor!
12: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
14: Hatalja! Melyik a világ legeslegcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
15: Megint eltelt egy hét, itt van a filmszerész újra Gellérttel és Szabival. Hello, Gellért!
16: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a hallgatókat!
15: Köszöntjük a kedves hallgatókat! Itt tanakodtunk, hogy mivel kezdjük a műsor, de úgy döntöttünk, hogy nem a nemrégiben elhunytakról fogunk megemlékezni, de nyugodjanak békében, hanem a Harry Potter sorozat első epizód, hanem az első sorozat.
16: Előzetes.
15: Előzetes. Igen, nem előzetes. Ezt a szót kerestem.
16: Csak éppen nem is az első előzetes volt,
15: első
16: de
15: évadának az előzetes.
16: Igen, de most kerestem. Kijött egy új újabb előzetese az első évadnak, és hát ugye időnként nem csak a stúdióban, hanem a kommentmezőben is találkozunk. Igen. És te bekommenteltél.
15: Értetlenségemnek adtam hangot,
16: igen, az előzetes alatt.
15: Hogy elromlott a régi Harry Potter, mert hogy ez ugye nem olyan, mint a ki volt a Madonna férje, az a híres filmrendező?
16: Guy Ritchie-nek
15: a Sherlock Holmes-a, ami egy teljesen új átgondolása ennek az egésznek, mint mondjuk a Jeremy Brett féle, hanem egy szerintem olyan, mintha ugyanazt akarnák, csak mondjuk
16: hosszabban.
15: Tehát előzetesben ugyanazok a jelenetek vannak, a mandragora ültetés, meg a Legaperzelus Piton, akinek más színe van, mint egyébként a könyvben van, ezt nem tudom, miért csinálják egyébként, lehet, nem zavar, csak hogy ilyen, megint egy ilyen erőlködés. Hogy...
16: Én erőlködésnek nem érzem, mármint az sem, hogy mondjuk a szereplőknek esetleg más bőrszínük van, vagy egy picit mást jelent a karakterük, mint a mozifilmekben annak a színésznek a karaktere, aki játszotta őket. Egyfelől, tehát hogy eléggé két arcúan gondolkodom erről, mármint, hogy inkább azt mondom, hogy rétegezetten. Tehát egyrésztről az van, hogy én is azért így húzom a számot, amikor ilyesmit látok, mert hát nyilvánvaló, tehát a napnál is világosabb, hogy az, ami történik a Harry Potterrel, az tulajdonképpen az úgynevezett franchise rendszernek az egyik rákfenéje, hogy ha van pénz valamilyen márkában, ez esetben a Harry Potter regénysorozatban, akkor ezt nem lehet csak úgy elengedni Hollywoodban.
15: Tehát, hogy ez ja, nem, akkor le kell húzni róla azt, annyi bőrt, amennyi csak.
16: Igen,
15: lehet.
16: És ugye már a Rowling írt egy színdarabot, abból hát filmet nem nagyon akarnak csinálni, ugye ez az állatok franchise leágazás is már valamennyire kifutott, de az nem is volt annyira sikeres, mint amennyire mondjuk az eredeti Harry Potter filmek, és nyilván azért találták ezt ki, mert hogy ebben van szerintem ilyen marketinges elgondolás, és hogy mondjam, piaci alapon ez még egy érvényes gondolat is, hogy hogyan lehet megfogni a rajongókat. Mert ugye a rajongók mit szoktak elsődlegesen csinálni az adaptációkkal, hát számon kérni rajtuk az olvasás élményüket. Tehát ezt szokták általában csinálni. Ez nem olyan volt a könyvben, meg a könyvben jobban meg volt magyarázva, meg nem is úgy volt a karaktere, meg nem tudom én mi. És akkor erre mondják azt, hogy tessék, itt van a lehetőség és az idő arra, hogy mindegyik könyvet kibontsuk egy-egy évadon belül, tehát most az lesz majd, amikor elindul ez a sorozat, hogy én nem tudom hány rész lesz, gondolom 8-10 részen keresztül bontogatják, vagy hát dolgozzák fel az adott regényeket, és akkor így tulajdonképpen 7 darab, azt hiszem, hogy annyi regény volt, 6 vagy 7 darab évad lesz majd a végén, de ezt szerintem még azt is meg fogják egyébként csinálni a vége felé, hogy 2 évadba bontanak ki egy regény. Tehát a lehetőségek tárháza. Ez
15: rendkívül széles, és hát
16: széles, igen.
15: Szondázzák a reakciókat, és majd az alapján is biztos hoznak döntéseket. Hát hol van itt a méltóság és a művészet? Hát nyilván nem ott, ahol a pénz feltétlenül, vagy a pénz nem ott van, ahol feltétlenül a művészet és a méltóság. Ezeket sose értettem, de nem is én dolgozom Hollywoodban ezeken a produkciókon, úgyhogy igen, de még el is engedem az ilyesmit.
16: Igen, még egyetlen egy dolgot akartam ehhez mondani, tehát mondtam most az egyik oldalát a dolognak, hogy pénz, fúj, és ezzel is teljesen tudok azonosulni, mert hogy ebből a pénzből lehetett volna csinálni egy csomó másik mondjuk eredeti sorozatot, ne adj Isten, de közben meg az is van, hogy ez valóban a franchise rendszer miatt irritálja az embert, mert igazából, hogyha belegondolsz, most elvonatkoztatva a Harry Pottertől, és abból indulunk ki, hogy mik azok a regények, amiket nagyon-nagyon sokszor, vagy történetek, amiket nagyon-nagyon sokszor feldolgoznak a filmek, hát ki tudja, hogy hány nyomorultak feldolgozás van például ez sorozatban, eszembe, igen, filmben. Igen. Most kapásból például még a Robin Hood történetet tudom mondani, amiből hát, csak ebben az évben 2 változat jön ki.
15: Vagy a Monte Cristo grófja, vagy mondjuk a gyilkosság az Orient Expressen.
16: Így van, így van. Van. Ezekhez időről időre hozzányúlnak, csak szerintem az ember azért érzi azt, hogy ez talán felesleges, mármint azok számára, akik nem Potter rajongók, mert mondjuk egy nyomorultaknál szerintem nincs annyira, hát nem is tudom, kiaknázva, vagy nincs annyira inkább kihasználva az, hogy hogyan lehet még több pénzt keresni belőle, és a Harry Potterhez meg nem csak a filmfeldolgozások kapcsolódnak, hanem a csomó merch, meg mindenféle leágazás, és az ember, de én legalábbis úgy voltam vele, amikor futottak a Harry Potter filmek a mozikba, hogy egy idő után az ember, hogyha nem olyan nagyon nagy rajongó, hogy talán kezdi is egy kicsit unni hát azt, hogy pont, minden évben jön egy ilyen film.
15: Pont azt mondtam, hogy valakinek, hogy maximum 4. részig, hogy még fel fenntartottam az érdeklődésemet, aztán még mindig jobb, mint a Gyűrűk ura, tehát az első 20 percben azt mondtam viszontlátásra.
16: Mármint a sorozatra, mert volt egy Gyűrűk ura
15: sorozat nem a,
16: is.
15: Nem a négy
16: nem
15: és fél órás film per darab a Gyűrű szövetsége.
16: Hát még ott jöttek a Hobbit filmek is. A
15: Király visszatér meg, ezek szóval, hogy ezek nem jöttek be. Igen. Annyira csűrték, csavarták, hogy na.
16: Na, szóval még, és akkor le is zárhatjuk ezt, aztán lefordulhatunk a műsor úgynevezett lényegi tartalmára, hogy azért az látszik szerintem az előzetesen is, hogy azért ez castingot, meg mindent tekintve egy igényes tudsz lesz, tehát igazából még az is benne van, hogy élvezetes lesz. Én azért meglepődnék, hogyha én nagy rajongója lennék majd ennek a sorozatnak, de meglátjuk.
15: Na nézzük, hogy mi lesz a mai műsorban. Matthew McConaughey-nek ellopják a mézét.
16: Igen, például ez lesz, mert ugye ez egy kicsit rendhagyóbb műsor lesz, mint általában, mert hogy két konkrét kontentet fogunk kivesézni, amennyire persze a játékidő ezt nekünk megengedi. Az egyik a most általad is megemlített A Méz Király című film, ami egy igazán epikus történet, és az ember egy kicsit meg is áll, amikor azt mondja, hogy epikus, és közben meg méhekről van szó, de hát nyilván...
15: Nem kőművesekről, tehát nem Méz Király, hanem Méz Király.
16: Igen, de hát szerintem villanyszerelőkről is lehet epikus történeteket csinálni. Ez egy nagyon-nagyon látványos film, és azért is örülök, hogy meg tudtam nézni időben, mielőtt még rendesen moziba kerül, mert van néhány olyan dolog benne, vagy alapvetően szerintem ez egy olyan film, amire nem fognak özönleni az emberek, pedig megtehetnék, mert tényleg egy rendkívül szórakoztató filmről van szó elsősorban. Aztán utána egy tévéműsor jön majd, most indult a héten a Most Wanted, a Hajsza című RTL-es reality, aminek én az első évadát nagyon szerettem, és a másodikat is nagyon vártam, és igazából ez is eléggé tetszik. Úgyhogy majd erről dumálunk, és akkor az adásnak a vége felé pedig ajánljuk a Miskolci Cinefest nevezetű fesztivált, ami most indul a héten, az általában az ősznek a legnagyobb ilyen magyar fesztivál eseménye, ahol meg lehet nézni jó előre is egy csomó filmet, amit majd behoznak a mozikba, meg olyanokat is, amiket nem feltétlenül hoznak be, és akkor a leges-leges legvégén meg a Cinefest után kezdődő Budapesti Filmfesztiválról fogunk egy picit beszélni, aminek meg az a profilja, hogy régi filmeket vetítenek felújítva, ez a budapesti klasszikus film maraton, ahol például az 1986-os Queen koncertről készült filmnek a Peter Jackson által, vagy hát a Peter Jackson cége által is megtúrt, felújított verzióját is levetítik, és akkor most egy rögtön kicsit hangot is adnék a csalódottságomnak, hogy van itt egy film, amit a világon szinte mindenhol fognak IMAX verzióban is vetíteni, pont nálunk nem lesz elvileg hát, IMAX-ben.
15: Miért is?
16: Hát, miért is végül is, csak itt volt az anyamban egy koncert.
15: Így van, ez lesz a mai műsorban, nem sokára jövünk vissza, egy rövid szünetet tartunk.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Már itt is vagyunk, Gellért és Szabi a stúdióban, ez a Filmszerész és a Mész király című filmmel kezdjük a mai műsort, amelynek Matthew McConaughey és Kurt Russell a két ilyen, jól mondtam, ugye? Két ilyen nagyobb főszereplője.
2: Tulajdonképpen igen.
1: Főbb szerepekben.
2: Igen, tulajdonképpen igen, és van itt egy harmadik szereplő is, akiről majd, aki tulajdonképpen a harmadik főszereplője ennek a történetnek, őt Angelina Looking Glass-nek hívják egyébként, nagyon érdekes.
1: Indian?
2: Neve van, így van, igen, és az ő natívsága, az, mert az angol.
1: Már nem szabad mondani, Indian, mondani
2: de Native American. De szabad mondani.
1: Nem, már kikérik maguknak.
2: Inkább csak szinonímaként használtam azt a natívságot, tehát nem próbáltam meg
1: ebbe a dologba belemenni. Jó irány.

0: művészek lenni, de nem mindig megy nekik. És most ez, ahogy én látom, hogy kicsit az, a művészi epikusság, ha van ilyen, most már van, mert kimondtam, és a kaland film között van valahol, amikor úgy izgulsz, de egyébként meg van egy ilyen mély mondani valója is, meg így rendbe rakjuk a dolgokat a fejedben, de hogy ez általában nem szokott az Amcsiknak sikerülni, legalábbis szerintem, nagyon ritkán.
1: Ezzel a filmmel kapcsolatban az van, hogy valóban egy rendkívül nagyszabású történetről van szó, ami egy mészkereskedőről szól tulajdonképpen, aki nyilván sokkal közelebb áll a méhekhez, meg a méz kultúrájához, mintsem, hogy kereskedőnek hívhatjuk nyugodt szívvel, de hát
0: méztermelő.
1: Tulajdonképpen az, igen, de hát annál azért egy kicsit több, és hát tulajdonképpen, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a meglehetősen nagy kanyarokkal teli történetelmesélést, akkor igazából arról szól, hogy tőle el akarja valaki venni a mészt, meg a méheket, és hogy megjelenik az életében a már említett natív hölgy, akit ő a feleségével régen, mert hogy egyébként meghalt a feleségével, néhány évig együtt nevelt, és hogy nagyon jó kapcsolatban voltak, aztán a lánka visszatér a városba, és akkor a Matthew McConaughey figurája bevonja a mézbizniszbe. Tehát maga a történet egyszerre szól erről a déli kultúráról.
0: Van benne gazdagon déli akcentus.
1: Abszolút, sőt, ami talán egy kicsit még az előzeteshez képest is meglepő információ tud lenni azok számára, akik nem látták a filmet, tehát lehet, hogy neked is, hogy a film legalább 20-30%-ában zenélnek. Tehát eleve úgy kezdődik, hogy előkapják a banjókat a Matthew McConaughey, és akkor egy gyorsétteremnek a parkolójában zenélgetnek, és ezt elég sokszor megteszik a filmben különböző helyzetekben. Tehát tulajdonképpen amitől ez a film epikus, vagy ilyen nagyszabású, az pont az, ahogy ezt a közösséget bemutatja, és valóban van kicsit egy ilyen művészkedős terheltsége az egésznek, tehát az, hogy annyi lassítás, gyorsítás, mindenféle trükk,
0: meg vágás kalandoznak, meg úgy izgulásra próbálnak téged rávenni.
1: Igen, de nem feltétlenül a kalandfilm jutna eszembe róla, hanem sokkal inkább mondjuk a gangster film homás, mert hogy az is van benne nyilván a Kurt Russell figuráján keresztül sejthető, hogyha ő az ellenpólusa történtnek, akkor hát valószínűleg be lehet lőni, hogy milyen stílusban fog ő megnyilvánulni, és ami érdekes, hogy alapvetően tényleg ez egy ilyen lírai vallomás is a méztermesztésről, meg egy allegórikus történet is, de közben meg olyan, hát azt kell, hogy mondjam, hogy egészen meghökkentő fordulatok vannak benne, és brutális fordulatok vannak benne időnként, ami ugyanúgy viszi előre a történetet. Szóval amikor én ezt a filmet elkezdtem nézni, addigra már elég sok kollega mondta nekem, hogy ez nagyon hú meg há. És az előzetes alapján én sem nagyon tudtam elképzelni, hogy ez hogy lesz hú meg há. Aztán nem is lett szerintem az, de az biztos, hogy sokkal szórakoztatóbb, mint ami ennek tűnhet, mondjuk az előzetes kapcsán, és közben meg mégse tud igazából annyira jó film lenni, mint amilyennek gondolja magát. Tehát ugye a posztomban is, amit írtam, amikor megnéztem a filmet, valahol ezt igyekeztem hangsúlyozni, hogy vannak azok a filmek, amiknek nagyon nagy önbizalma van, és hogy az önbizalmának minden cseppjét igazoltnak érezzük, amikor nézzük a filmet, meg vannak azok a filmek, amik nagyon az akar lenni, vagy nagyon azok akarnak lenni. Ezek a filmek nem feltétlenül rosszak, mint ahogy a Mészkirály esetében is ez van, csak egy kicsit mondjuk nagy rájuk a méhész kabát, amit így magukra pakolnak, de ezzel együtt is azt gondoltam, amikor néztem, hogy ilyen filmet nagyon ritkán lehet moziban látni, ami ennyire kihasználja azt, hogy ő egy mozifilm. Tehát, hogy úgy is gondolkodik, mint egy mozifilm, gondolkodik a nézőben, hogy hogyan vonhatja be, hogy hogyan okozhat neki meglepetést, tehát hogy egy csomó erénye van ennek a filmnek, de azt azért nem feltétlenül látom benne még a folk hangulatában sem, meg az ilyen egyedibb dolgaiban sem feltétlenül, hogy ez majd az Oscaron, ahogy ezt egyesek mondják, olyan nagyon nagyot fog menni, de hát persze majd meglátjuk. Minden esetre, hogyha valaki azt gondolja, hogy ott nem érdek basically egy film, amiben méztermelés, meg méztermesztésről van szó, vagy begyűjtésről, és aminek a

0: Matthew McConaughey a főszereplője, az hát szerintem azért mégiscsak megpróbálkozhat vele, mert még az is lehet, hogy talán kellemes meglepetést nyújt neki a film.
1: Na, ennek örömére iszunk egy kávét mondjuk.
0: Aztán akár.
1: Bár. Jövünk vissza, nem sokára.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Aki most csatlakozik be hozzánk ide a műsorba, ez a filmszerész Gellérttel és Szabival, és egy műsorral, tévéműsorral fogjuk folytatni, amit hát nagyon szívesen fikáznék, de egy másodpercet nem néztem belőle, és azt hiszem, hogy azért sem néztem belőle egy másodpercet sem, mert az a főszereplője, aki.
0: A Balázs milyen?
1: Aha, nem, azt hiszem, hogy azt kihagynám az életemből.
0: Hát talán bele is írtam, ha nem is a kritikába, de a kritikát kísérő posztba, hogy én aztán tényleg nem vagyok azzal vádolható, hogy kedvelném Sebestyén Balázst, vagy hát én sem, akkor ezek szerint, de talán éppen azt a kifejezést használtam, hogy ami jó, az jó. És hogy én azért elég büszkén szoktam hirdetni, hogyha valaki minőségi dolgot tesz az asztalra, akkor én boldogan felül tudok emelkedni az ellenérzéseimen. Még azzal együtt is, hogy ez a sorozat azért nem Sebestyén Balázs miatt jó, nem miatta működik, hanem inkább azt mondanám, hogy ellenére. De ezzel együtt ebben a sorozatban még rajta is tudok nevetni, ami aztán tényleg, mármint, hogy vele, tehát hogy a poénjain, ami aztán tényleg eléggé ritkán szokott előfordulni. Nem tudom, hogy mennyire emlékszel, kedves hallgatók, bizonyos része mennyire emlékszik, hogy mi is ennek a sorozatnak a lényege. Az a lényeg, tulajdonképpen a szerkezete az, ami rendkívül különleges és ami izgalmassá teszi, hogy a leadáshoz képest néhány héttel korábban forgatják le az országban, és ez azért fontos, hogy a kedves nézők is tudjanak arról, hogy mikor forgatják éppen, mert hogy ezeket a celeppárokat, 12 celeppárt úgy engedik szabadon ezekben a narancssárga ruhákban az országban, hogy nincsen se pénzük, se telefonjuk, se semmi. Tehát tulajdonképpen rá kell, hogy hagyatkozzanak, vagy hát kitettek igazából azoknak az embereknek, akik esetleg földobják őket a Balázséknak, amikor, mert a Balázsék a smasszerek, akik elkapják őket, és hát azokra is, azoknak is ki vannak szolgáltatva, akikkel mondjuk így előre lebeszélik, hogy, mert vannak különböző szabályok, hogy 40 percig lehet ülni egy bizonyos közlekedési eszközben, aztán át kell szállni, 20 percenként a smasszerek kapnak egy ilyen értesítést a kocsiukban a GPS-szel, hogy éppen hol vannak az országban a körözött rabok, és hát ez a szerkezet része, ami rettenetesen izgalmas szerintem, mert mondjuk a második évadnak az első része az szinte csak Budapesten játszódik, és nagyon izgalmas, hogy az utca népe reagál ezekre a történésekre, és nem mindig úgy reagálnak, ahogy ezt a kedves celebek elvárják. És persze mindenre van példa, tehát annak az ellenkezőjére is. Eddig három vagy négy részt láttam, mert nagyjából egy résszel van előrébb mindig az RTL Plus streaming felülete, mint az on-air sugárzás. És egyetlen egy dolog van, ami miatt szerintem gyengébb egyelőre, mint a második évad, de azért ezt lehetett sejteni, hogy a celeb párok. Hát Hát az első évadban is voltak olyanok, akik nem voltak annyira hát
1: szimpatikusak,
0: per érdekesek, de most azért tényleg szerintem az elegánsnál egy kicsit több az olyan influencer, aki azon kívül, hogy azért híres, mert híres, igazából olyan nagyon sok mindent tehát nem
1: talált
0: tud.
1: Vagy rákgyógyszert, meg semmit.
0: Semmi ilyesmit, igen, vagy hát nem írt egy normális dalt, vagy nem tudom, én két mondatot nem rakott rendesen egymás mögé, de hogy pont ezért számít ő celebnek. Persze vannak izgalmas párosítások ebben a, tehát hogy megpróbáltak úgy összerakni ezeket az embereket, hogy izgi legyen a két ember egymás mellett. Például szerintem nagyon izgalmas Kis László, Csillagáz és Pumpert Gabó párosa, mert hogy valóban elég sokat tanulnak egymástól a hajszak közben, de például ott van az a két csaj, és nem titkolom, hogy most is azért tudom csak a nevüket, mert itt van előttem a képernyőn, Frey, Timi és Zsigmond Angi, akik, hát ők ilyen macsalattéti szogató, hogy mondják ezt, életmód influencerek, ami azt jelenti, hogy elköltik a szponzorok pénzét, és erről csinálnak videókat. Na már most ez a két lány, ez tényleg az első, nem tudom én, nap feléig annyi alkoholt vett magához, ami már önmagában életveszélyesnek tűnik, de hát a topográfiai ismereteik, tehát és van ennek azért szórakoztató faktora. Tehát nyilván, amit akkor érzel, amikor egy szereplő miután meghallja, hogy nem mehetnek ki Budapestről, megkérdezi, hogy Budaörs az oké-e, akkor úgy alapvetően, vagy azt mondja, hogy Budaörs azért az biztosan rendben van, akkor egyrészt megdöbbensz, másrészt meg hát nevetsz, mert azért ez szerintem eléggé vicces, és amikor meg azt próbálják bizonyítani, hogy ő...
1: Szerintem az, hogy valaki hülye, az nem vicces. Tehát az, vagy ostoba, vagy buta, vagy sutyó. Tehát az nem vicces. Lehet, hogy öreg vagyok, de képzeld el, hogy annak idején Kibédi Ervin, mert Sota Irén elment volna egy ilyen műsorba. Szóval, hogy
0: nem, de
1: milyen minőségű embereket mutatnak be a tévében?
0: Igen, milyen minőségű embereket mutatnak be a bármilyen képernyőn.
1: És akkor mit várunk, tehát, hogy milyen lesz az ember, aki nézi?
0: Nem, én ezzel egyébként nem értek egyet, és őszintén szóval ritkán mondok neked ilyet, de azt gondolom, hogy ha nagyon mélyen átgondolod, akkor hát te is szoktál nevetni a butaságon. Sőt, nagyon sokszor...
1: Mennyire kevésbé?
0: Én mindig szoktam, mert az felszabadító. Tehát alapvetően, amikor butasággal vagy a sötétséggel találkozol, akkor a nevetés az nagyon sokszor a zavarodból fakad. Abból, hogy nem érted, hogy egyáltalán hogy vehet valaki így egyet, vagy hogy tud valaki egyáltalán levegőt.
1: Hogy érte meg a felnőtt kort?
0: Igen, hogy érte meg a felnőtt kort, de hát, hogy azért ezeknek a helyzeteknek szerintem van egy ilyen komikus kisugárzása, amire egyáltalán nem bűn reagálni, és persze most mondhatnánk, hogy ezeket az embereket nem illik kinevetni, de hát ezek az emberek saját döntésből álltak a kamera előtt, és én kicsit Ricky Gervais-szel értek egyet, hogy amikor az ostobaságon, vagy a butaságon nevetsz, az nagyon fontos, és az nyilván mindig a nevetőnek is egyfajta felelősség, hogy magán a butaságon nevetsz-e, vagy azon az emberen, aki buta. És hát nyilván én nem ismerem sem az Angit, sem a Timit személyesen, ezért nyilván a butaságokon nevetek, és nem azon, hogy nekik milyen a személyiség, mert egyébként lehet, hogy tényleg lehet, hogy tök aranyosak, amikor éppen nem influencerkednek, de hát ez nem derül ki.
1: Nem dobálják kővel a repülőket.
0: Igen.
1: Mert aranyosak, persze, csak hát lehetne mutatni más is a tévében.
0: Tehát, lehetne mutatni más is a tévében, meg egyébként szerintem az RTL, hát nem is a védelmében, de mondjuk a képet árnyalva azért hozzátenném, hogy azért az RTL most is próbálkozik, hogy azért csak ott van a Jakubcsek Gabriella, meg azért vannak itt, tehát hogy próbálkozik olyan embereket is szerepeltetni ezekben a műsorokban, akik mondjuk hát egy picit okosabbak, mint az átlag influencer, de nézd, ez szerintem, tehát én nem azt mondom, hogy nem érvényes az, hogyha az ember ezt utálja, vagy rossz kedve van tőle, vagy nem tudom én mi, csak ez egy kicsit olyan, hát olyan, mint hogyha az egész világnak a működésével állnál éppen szemben.
1: Ez így van.
0: Tehát, hogy ez mindenhol így van, tehát lehet azt csinálni, hogy megtagadod, meg elfordítod a fejed, és azt mondod, hogy én ezzel nem foglalkozom, meg azzal is, hogy megpróbálod valahogy egy olyan rendszerbe rakni az egészet, ahol mondjuk le lehet vonni a megfelelő következtetéseket, és nem csak a negatívokat. Szóval szerintem ez egy még mindig egy rendkívül szórakoztató sorozat, és alapvetően azért, mert hogy a ját játéktér az az ország, és az országban azért vannak olyan emberek, akik tudnak érdekes fordulatokat csinálni, és akkor most elmondanám, hogy egy-két le is írtam a kritikámat, de azért is szeretem ezt a második évadot, és akkor mehetünk majd tovább utána, mert hogy az első évadhoz képest tanultak azok az emberek is, akik segítik azokat, akik menekülnek, és a Balázsékkal elég sokszor kiszúrnak, mert nem csak ők követik sokszor a fegyenceket, hanem őket is követik, és ebből vannak vicces, meg érdekes fordulatok, és volt egy olyan rész, amikor így nagyon belendültek, ugye a fecó, meg a pápa Jóci, nem tudom milyen fecó az a srác, ki talán Szakács, vagy valami ilyesmi. Tehát ő a...
1: Séf.
0: Elnézést kérek, Séf.
1: Ma már a Szakács az
0: a Azt sem, hogy Séf, vagy Fodrász, vagy kettő közül valamelyik, nem tudom. Szóval, hogy állnak egy ilyen benzinkútnál, és akkor ott nem tudom, ilyen önbizalommal teljesen üvöltöznek, és akkor van mellettük egy másik autós, és így mondják egymásnak, hogy hát vissza kéne vennünk az arcunkból, nem? És akkor valahogy eszükbe jut így hirtelen, hogy megkérdezik ezt az embert, hogy szerinte vissza kell vennünk az arcunkból, és még végig sem mondják, amit mondani akarnak, de már szól nekik, hogy mindenképpen vegyenek vissza az arcukból. Tehát, hogy van benne egy csomó olyan dolog, amit pont azért nem lehet előre megírni, mert hogy nem lehet tudni, hogy kivel találkoznak az utcán.
1: Nagyon elbeszéltük az időt, pedig nem gondoltam volna, hogy erről a műsorról ennyit fogunk dumálni.
0: Hát ugye?
1: Igen. De most két filmfesztiválról fogunk beszélni, az egyik a Cinefest, ami Miskolcon van, lesz, és a másik pedig egy budapesti.
0: Igen.
1: A budapesti klasszikus filmmaraton.
0: Így van. Annyira frissek vagyunk, hogy a Cinefest az konkrétan, hogyha most a Rádió Cafén hallgatnak minket, és nem a podcast változatot, valamelyik másik nap, akkor mondhatom, hogy holnap indult, tehát szeptember 4-én, és 12-éig tart majd, ez ugye egy meglehetősen régi fesztivál, ami több moziban is zajlik Miskolcon, és alapvetően az a fő profilja, hogy olyan filmeket vetítenek, amik hát vagy csak később jönnek a moziba, tehát ebből a szempontból ez ilyen magyar premier fesztivál is lett, nagy rendezők filmjei is, meg hát magyar filmeket is bemutatnak, meg olyan filmek is itt műsorra kerülnek, amelyek aztán nem biztos, hogy eljutnak moziba. Most mondok pár címet, például ezen a fesztiválon fog majd bemutatkozni a Földszín című új magyar film, amelyet Reisz Gábor készített ismét apró pénzből, meg flakonok visszaváltásából, meg közösségi finanszírozásból, meg mindenféle ilyesmiből, és ez az egész film, ami egyébként majd októberbe jön majd a rendes moziforgalmazásba, és még a Cinefest előtt most fogják néhány nap múlva a Velencei Filmfesztiválon bemutatni. Szóval ez egy darab társasházba játszódik, ugye az a címe, hogy Földszint, ahol hát valami baj történik a házzal, és azt láthatjuk, hogy a háznak a kis közössége, az hogyan reagál erre a bajra, és hát mivel Reisz Gáborról beszélünk, egészen egyértelműnek tűnik, hogy ez a ház lesz maga az ország, és a benne veszekedő, meg a problémát ilyen módon megoldani igyekvő polgárok, pedig hát Magyarország polgárai, és egyébként pont most hallottam a Gáborral egy beszélgetést, amiben azt mondta, hogy ilyen még nem volt vele, de hogy amikor volt a választások, akkor forgattak éppen. És hát egy másik befejezést álmodott ő meg ennek a filmnek, és a választási eredmény hatására azt mondja, hogy nem nagyon, tehát hogy nem radikálisan, de azért megváltoztatták a befejezést, tehát hogy egy nagyon picit talán optimistább.
1: Kétharmadnyit, nem többet.
0: De azt mondja, hogy alapvetően az alapállása az a filmnek nem változik meg ettől, tehát nem lesz ettől egy ilyen feel good film a végkimenetelét tekintve, de hogy azért hatással volt rá a valóság. Aztán lesz például a Mami Blue című magyar film is, aztán lesz egy fekete-fehér film, amire nagyon kíváncsi vagyok, ez egy német-osztrák film, egy 17. században játszódó fekete-fehér film, aminek Sandra Hüller a főszereplője, akit én nagyon-nagyon szeretek, egy eléggé eléggé klassz német színészről van szó, aki a Tony Erdmann című filmnek volt az egyik főszereplője, de a premier filmek mellett lesznek dokumentumfilmek, aztán lesznek ilyen klasszikus mozik is, amiket felújított verzióba vetítenek. És alapvetően ugye a Cinefesthez még hozzátartozik az is Miskolcon, hogy vannak ilyen mindenféle kísérőprogramok, tehát nem csak szakmai beszélgetések, hanem esténként úgy meglehetősen nagy megjósoltsági arányjal törnek ki különböző bulik a város különböző pontjain, amikhez vagy vagy tartoznak koncertek, vagy nem.
1: Vagy verekedés, de szabadon választott.
0: De alapvetően, ezt most csak azért mondtam, mert alapvetően azt a feladatát is elvégzi már egy jó ideje a Cinefest Fesztivál, hogy az egész várost fesztivál hangulata varázsolja.
1: Ez jó, ez Veszprém, az utcazene fesztivál hasonló.
0: Igen.
1: Csak az egy kicsit direktebb ilyen szempontból. De jöjjünk fel akkor Budapestre, jó?
0: Jó.
1: És akkor nézzük meg a budapesti klasszikus filmmaratont.
0: Mert hogy véget ér a Cinefest, és aztán utána szeptember 15-én kezdődik Budapesten több helyszínen, Toldi moziba, Kert moziba, itt-ott-tamott, a budapesti klasszikus filmmaraton, ami elsősorban a Magyar Filmarchívumnak a rendezvénye, és az a koncepciója, hogy 5 napon keresztül vetítenek felújított régi filmeket, de nem csak magyar filmeket, nem csak azokat, amiket mondjuk frissen mostanában újítottak föl Magyarországon, hanem mivel a Magyar Filmarchívum kapcsolatban áll a külföldi filmarchívumokkal is, aktív kapcsolatban, ezért onnan is szoktak kapni, tehát filmeket, tehát hogy most ezt csak azért mondtam el, mert például lesz a fesztiválon a Thelma és Louise, vagy lesz néhány ilyen műfajibb film is, és ebben az esetben az nem azt jelenti, hogy előszednek egy Blu-ray-t, és akkor nagyvászonra kivetítik, hanem ezeknek a filmeknek az aktuális legújabb felújítását szerzik meg a vetítésért. Volt tavaly talán Elemi Ösztön, tehát hogy mindig vannak, a Joe Esterház miatt.
1: Arra emlékszem, volt, igen.
0: Igen. Tehát hogy mindig vannak ilyen commerce-ebb dolgok is, de most a fesztiválnak nyilván a legnagyobb eseménye, vagy a leginkább várt filmje, az már a bevezetőben is említett Queen koncertfilm, ami ugye annak idején nálunk 87-ben ugye Magic a Queen Budapesten címmel ment, aztán lett ennek egyébként 3-4 címe is, maga a Queen is adott nekik valami címet, hogy kiadták DVD-n, de most, hogy elérkeztünk a 40. évfordulóhoz, a koncertnek a 40. évfordulójához, mert ugye 86. júliusában volt a koncert, valahogy eljutott ez az egész, gondolom én a Queen zenekaron keresztül, eljutott ez az egész a Peter Jacksonnak a cégéhez, akik mostanában elég aktívan újítgatnak föl koncertfilmeket is, például az Elvis dologba is besegítettek.
1: Lesznek bele tündék például.
0: Ja. De hogy az a lényege, hogy ők úgy tudják ezt a nem is tudom, nem is 4K, hanem 40 000K-s felbontást megvalósítani ezeknél a régi filmeknél, hogy itt tényleg szájtátva nézett. Tehát, hogy a Queen filmnek az előzetese, ezt javaslom megtekintésre, van egy-két hetes friss előzetese, az olyan, hogy így Hogy nézed a Népstadiont, hogy ez tényleg így nézett ki, tehát olyan színek vannak benne, annyira élő az egész, mint a tényleg tegnap előtt lett volna ez a koncert, és ami még izgalmas, amin azért már eléggé sokszor láttam azt a filmet, hogy viszonylag sokszor mutatják a közönséget. És ennek a felújításnak köszönhetően a 30. 40. sorban fölbukkanó embernek is tisztán látszik az arca, ami szerintem nagyon érdekes dimenziókat nyit meg egy ilyen régi filmnek a felújításába, és hát sajnos egyébként, bár nyilván ez nagyon jól fog kinézni normál méretű vásznon is, de annak ellenére, hogy ezt a filmet úgy tudom, hogy a világ rengeteg pontján bemutatják IMAX verzióban.
1: Ha már.
0: Nálunk nem lesz ilyen verzióban, vagy én legalábbis nem hallottam róla, de emellett is lesznek azért érdekes dolgok a budapesti klasszikus filmmaratonon. Például lesz egy tematikus sorozat, amiben olyan vámpírfilmeket vetítenek 30-40-10-20 éves filmeket is, amelyekben női vámpírok szerepelnek. Például a nagyon híres Lesbos vámpír című filmet is le fogják vetni, hogy valami ilyesmi a címe, meg van egy-két ilyen nagyon érdekes film a válogatásban. Varró Attila válogatta ezeket a filmeket. Például a Tony Scottnak van egy filmje, a Susan Sarandonnal, például az a cím, hogy Éjség, ami szintén egy vámpírfilm, egy ilyen erotikus vámpírfilm, és ezt nem is tudom, hogy nálunk vetítették rendesen moziba, vagy csak utólag jelent meg ezen azon.
1: Szembe jött annak idején.
0: De meg lehet nézni a Budapest Filmmaratonon felújítva, mint ahogy még nagyon-nagyon sok másik filmet is.
1: Úgyhogy irány a Filmmaraton, és egyéb olyan helyszínek, ahol filmeket lehet nézni. A mai műsor véget ért, és én két hétig most nem leszek, csak Gellért vagy egyedül, vagy vendégműsorvezető, majd eldönti. Csapatja majd itt a filmszerészben. Jövő héten egyébként már van valami, amit előirányzol, vagy hagyjuk ezt most?
0: Hát tekintve, hogy én beszerkesztettem még egy témát, és ezt én rontottam el, hogy nem jutott rá idő, az biztos átaplikálom a jövő hétre, mert hogy még itt a végére azt gondoltam, hogy tekintve, hogy szeptember van.
1: És ezt mondtad?
0: Nem, de írtam.
1: Ja, jó,
0: meg,
1: okay.
0: Tehát, hogy kommunikálva lett a kedves hallgatók felé, hogy még majd itt csinálunk egy ilyen mozifilmes kitekintést, aha, hogy mondjuk így novemberig, tényleg, decemberig milyen filmek várhatóak, de majd akkor ezt megcsinálom jövő héten egyedül, majd jó. Ülök öregesen, és akkor majd mondogatom a magamét azokra a filmekre, amiket még nem is láttam. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket.
1: Sziasztok!
0: Hello.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovó Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedelik Osvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Banki engedélyt kaphat Amerikában a Revolut. Napos időre számíthatunk ma elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja a feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. A meglévő, túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. Átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra is hoznak. 1 milliárd forintos kerettel a kormány létrehoz egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett, egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köbel Anita hangsúlyozta, a jövőben csak azt folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Matolcsi György volt jegybankelnök szerint helyes, hogy vizsgálat indul az MNB alapítványainak gazdálkodásával kapcsolatban. Egy videóban azt mondta, hogy a vizsgálatnak nem csak a korábbi, hanem a jelenlegi vezetés működésére is ki kell terjednie. Matolcsi hangsúlyozta, az alapítványok finanszírozásáról az MNB igazgatósága testületi döntéssel határozott. Szerinte a jegybankhoz került pénz nem adóforrásból származott, hanem a jegybanki műveletekből keletkezett. A volt elnök hozzátette, áll a vizsgálatok elébe. Újabb fontos lépést tett amerikai terjeszkedésében a Revolut. A pénzügyi szolgáltató feltételes engedélyt kapott az Egyesült Államokban az országos banki licenc megszerzéséhez. A tervek szerint 2027-ben indulhat el a Revolut amerikai bankja. A vállalatnak még további engedélyeket kell megszereznie. Ha ezek is meglesznek, a Revolut amerikai ügyfeleinek hiteleket, hitelkártyákat és betét biztosított számlákat is kínálhat. A Revolut jelenleg világszerte több mint 80 millió ügyfelet szolgál ki, és 2027 közepére 100 milliós ügyfélszámot céloz.
0: Időjárás a Rádiókafén.
10: Ma is marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben pedig 28 és 33 fok között alakul.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Kérem szépen, látjuk a költségvetés számait, és hát főleg ugye a módosított 2025-ös költségvetés számait, és brutális nagy költségvetési hiány van. Miközben ugye az új kormány azt ígérte, hogy esetleg hát 2030 környékére euróval fogunk fizetni, vagy megteremtjük a feltételeit helyesebben annak, hogy euróval fizethessünk belátható időn belül. Ilyenkor a politikának lehet, hogy elgondolkoznak a döntéshozói arról, hogy hát ez így tartható-e most, hogy ennyi gond és baj van. Na hát akkor ezt nézzük meg, és fejtsük meg ezt a matekot. Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgetünk, aki egy remek írást készített erről a ellentmondásról. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
11: Sziasztok, jó reggelt!
3: No, hát van egy ilyen kegyelmi állapot, aminek ugye úgy tűnik, hogy lassacskán vége, tekintve, hogy tegnap 370 forint környékére ugrottunk az euróval szemben. Nem túl jó költségvetési adatok jönnek 2025-ről. Egyre kockázatosabb politikai szempontból egy feszes menetrendet kreálni az euró bevezetése érdekében, nem?
11: Én sok mindent kérdeztél, egyszerűen mondom gyorsan, hogy mi erről a gondolatom. Ugye mondtad, hogy lassan talán véget ér a kegyelmi állapot, ez szerintem igaz, de a mostani mozgásokban, tehát például a kötvénypiac nagy hozamemelkedésében és a forint gyengülésében szerintünk még nem ez van. A jó hír az, hogy ebből a szempontból még mindig az van, hogy a kötvénypiacon még mindig nagyon jól nézünk ki. Az általános nagy fejlett piaci és feltörekvő piaci hozamemelkedéshez képest a magyar hozamemelkedés még nem is sok. És bár a forintban valóban volt egy erősebb felszúrás, és az utóbbi néhány napban inkább mi jobban gyengültünk, mint a régió, de azért összességében egy nagyon nagy erősödés után ennyi azt gondolom, hogy belefér. Tehát még a kegyelmi állapotnak nincsen vége, vége majd októberben lehet, ugye, és erre céloztál te is, hogy októberben jön ki az a terve a kormányzatnak, hogy pontosan mit is tervez ezzel a költségvetéssel. Ugye itt megint érdemes két részre szedni a dolgot, az idei évben 7,5% százalékos GDP-lányos költségvetési hiány lesz. Ez nyilván azért alapvetően az előző kormány sora. A mostani kormányzat egyébként szakítva a megelőző kormányzat, hát ködös vagy akár nem is létező kommunikációjával nagyon transzparensen közzétette, hogy mi a költségvetés állapota, miért szállt el ennyire a hiány. Ugye ezzel a 7,5%-kal igazából nagyon sokat nem tudunk tenni. Néhány százmilliárdot a kormány a saját értékelése szerint le is faragott. Mi ebben nem vagyunk biztosak, hogy ezek annyira tartós lefaragások, de minden esetre az tény, hogy a 7,5% az nem önmagában probléma, mert eddig sem volt nagyon illúziónk arról, hogy az idei év az pocsék lesz, hanem az a kérdés, hogy ilyen 7,5%-os költségvetési hiány kiindulással mi lehet az az ideális menetlen, ahogy meg lehet teremteni valóban a 2030-as évre ezt a 3% alatti költségvetési hiányt.
3: Tehát 7,5-ről kéne néhány év alatt lemenni 3%-ra.
11: Pontosan, és ehhez adjuk hozzá azt, hogy 29-30 megint egy új választási ciklusnak a vége, tehát egy olyan időszak, amikor az elmúlt mondjuk így 35 évben nem nagyon láttunk olyat, hogy költségvetési hiány csökkenne, és akkor még nem udvariasan fogalmaztunk, ugye. Uh-huh. Tehát a nagy kérdés az, hogy hogyan lehet ezt lefaragni, és milyen ideális tempója van ennek. Ezzel kapcsolatban még nem tudunk nagyon sokat. A miniszterelnök még korábban, amikor talán még nem is tudtuk, hogy az idei költségvetés pont ennyire gatya lesz, mondta azt, hogy a jövő évi hiánynak bőven 6% alatt kell lennie. Ez elsőre egy ilyen nagy vállalásnak tűnik, valójában azonban az a helyzet, hogy ez hát még minimum programnak is valószínűleg kevés. Miért mondom ezt? Azért, mert ha egyszerűen leszedegetjük az idei évnek a nagyon durva egyedi ilyen választáshoz kötődő esetlen kiköltekezését, meg leszedjük
3: ilyen a... fegyverpénz, meg ilyenekre kell gondolni?
11: Így van. Uh-huh. Igen. Meg leszedjük azt, hogy azt mondjuk, hogy ezzel a korrupciónak egy részét talán viszonylag gyorsan a közbeszerzéseken keresztül meg lehet fogni, és azért ott ugye mindenki látta, hogy mi folyt az elmúlt években, akkor azt lehet mondani, hogy igazából, hát én azt mondanám, hogy 5%-ig valószínűleg elég könnyen le lehet hozni a hiányt.
3: Azért vagyok kicsit szkeptikus, mert hogy igazából nem vontak vissza a költséges előző kormány által tett ígéreteket. Még így van, is lehet ez az 5,5-6% közötti
11: Az 5,5-6% közötti deficit az szerintem gyakorlatilag megvan azzal, hogy csinálsz egy normális évet, amelyik nem választási. Ha még elkezdesz ebből egy kicsit okosan kiadásokat leszedni korrupcióból, túlárazásokból és minden ilyesmiből, akkor szerintem az 5%-ig is gond nélkül el lehet jutni. És ugye innentől jönnek a kérdőjelek. A kérdőjelek egyrészt az, hogy egyelőre ilyen erős számot a kormány még utalásszerűen sem tett. Ez a jóval legyen 6% alatt a hiány, ez azért nem egy 4-essel kezdődő szám, azért legyünk őszinték.
1: Bocsánat, az nem elegendő utalás, hogy 3 év alatt euró, és akkor nem egy évre utalok, de mondjuk 3 évre egy elég erős pályát jelöl ki.
11: Pont erről beszélünk, ugye, hogy ez egy erős pálya, de ezek az erős pályának nagy valószínűséggel a nagy részét 2 év alatt kell megcsinálni. Ugye most 4 év van rá elvileg, mert ugye 27, 28, 29, 30, de ebből a 30 választási év, 29 választás előtti év, tehát ebből következően azt gondolom, hogy ebből a 7,5%-ból ebből ilyen 3%-nál alig nagyobb hiányt, azt gyakorlatilag 28-ra meg kell csinálni. Uh-huh. Különben szerintem nem életszerű, és a piac sem nagyon fogja elhinni, hogy itt mondjuk 28-ban egy 5%-os hiányról csinálunk 3-at így egy választási kampányban.
3: No, úgyhogy, de várjál, úgyhogy... még egy dolog. Viszont oké, nem vontuk vissza az előző kormány meglehetősen költséges ígéreteit, viszont tettünk újakat is. Egy csomó nagyon rendszer tartja a markát. Egészségügy, oktatás, mindenki ezt várja, hogy ezeket a nagy társadalmi.
1: Jó, de olyat se vontak vissza, ami meg a piac szempontjából, meg a piaci működés szempontjából várható volt, hogy visszavonnak, tehát mondjuk a különadókhoz sem nyúltak, kiskereskedelemben is a plusz terhek azok fönnmaradtak, ezek meg valahol a költségvetés segítik azzal együtt, hogy a piacot, a piaci működést ezt továbbra is torzítják.
11: Igen, ezekben abszolút igazatok van, hogy úgy is mondanám, hogy ezért jelen pillanatban azt látjuk, mint hogyha a kormány két választási ígéret pakkot akarna egyszerre megvalósítani a Tisza kormány. Egyrészt a régit, a Fideszét, aki ugye a végén már olyan szegény volt, hogy már csak ígérni tudott, és így jött föl a fölépülő 14. havi nyugdíja, fölépülő különböző kamattámogatások, az anyák adómentessége, stb. És az a helyzet, hogy ez az, ami még beárnyékolja a dolgot, hogy miközben a Tisza évről évre nagyon jelentős összegeket akarna átmozgatni az egészségügybe, a bizonyos területeken a bérek rendezésébe, ugye ápolónők helyzete például, gondoljunk bele, milyen rossz még mindig, és de a tanároknál is még elférne egy a bérfelzárkóztatás folytatása, stb. Tehát, hogy ezeket megcsinálni a saját ígéretének megfelelően, közben végrehajtani, vagy megtartani azokat az ígéreteket, amelyek a következő években folyamatosan növekvő terheket jelentenek, ugye ezek a, még a Fidesz ígéretei voltak tulajdonképpen, és ezek mellett úgy tűnik, hogy elköteleződött a Tisza, és még csökkenteni a hiányt is. Ez három olyan feladat, amit azért egyszerre nagyon nehéz megcsinálni.
3: Hát akkor 8 perc beszélgetés után oda jutottunk, hogy hát akkor mégse 2030-ban legyen euró, hanem mondjuk 2040-ben.
1: De hát Begyesi Péter is azt mondta, majd a gazdaságnak növekedésből kitermeljük.
3: És akkor amint utolérjük Ausztriát, lesz euró Magyarországon.
11: Nagyon jó a felvetés, igen. Ugye a probléma ezek, tényleg, te nagyon jól mondjátok, ez egy logikus következtetés lenne, hogy ha egyszer ennyi a feladat, akkor próbáljuk meg ezt megoldani úgy, hogy egy kicsit lassabb tempóba közelítünk az euró feltételek felé. A probléma az, hogy jelen pillanatban a magyar gazdaságot, a piacbefektetők, akik finanszírozzák az országot, akik évente 4-5 ezer milliárd forintnyi plusz pénzt tesznek be a magyar államkasszába, ugye hitel formájába, hitelezés formájába azért, hogy ne boruljon föl, ezek jelen pillanatban egy eurokonvergenciai sztoriba hisznek. És abban a pillanatban...
1: És be is árasztó a kötvénypiacunk,
11: így van. Tehát ugye, amikor arról beszélünk, hogy 7,5%-ról 5-ig lement a 10 éves állampapírpiaci hozam, aztán most ugye fölment 5,7-ig, de azért még mindig globálisan nagyon jól nézünk ki, el lehet képzelni, hogyha a piac azt hallja, hogy hát itt igazából olyan messzi időben nyúló euróbevezetés lesz, hogy a hozamok ebből következő törvényszerű konvergenciája az gyakorlatilag mérhetetlen itt az első években, akkor a hozamok könnyen elpattanhatnak újra vissza nagyon magas szintekre. A nagyon magas hozamszintek ugye azok megint újra elkezdenek fájni, emelkedik újra a kamatkiadás, még jobban megnehezedik a költségvetési hiány csökkenésének a terve. Ugye itt a kormány érezhetően nagyon erősen számít arra, hogy ez a hosszú hozam ez le tud jönni akár ilyen 4% körüli szintig is itt Európában, és hogyha ez így van, akkor az ugye a költségvetési kiigazításnak egy lassan ható, de nagyon jelentős része lenne, és ez ugye milyen jól néz ki, ezt kellene végrehajtani, de hogyha látványosan elállunk, vagy nem hiteles terv miatt a piac látványosan lemond arról, hogy ezt az Európrogramot megcsinálja, akkor rögtön ott a kérdőjel, hogy mi következik ebből a forintpiacon, vagy a kötvénypiacon.
3: Oké, akkor itt van ez a probléma, hogy akkor a piac, vagy a lakosság. Mert nagy kérdés, hogy ezt az egész irdatlan nehéz melót meg lehetett csinálni úgy, hogy a lakosság ne érezze rosszul magát, ha érted, mire gondolok, és akkor most egy szót direkt kerülök ebbe, mert azt meg úgy lejáratta a politika szlogán szinten, hogy na de ugye mi összekacsintunk, és értjük egymást, hogy mire gondolok.
1: Nadrág szíj meghúzásra gondol a kolléga szerintem.
11: Igen, ezt szerintem értjük. Igen, ez valóban egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan lehet úgy okosan költségvetési kiigazítást csinálni, hogy az még ne nagyon fájjon senkinek se, vagy legalábbis a társadalmi csoportok közül esetleg azoknak, hogy kivételezettebbek voltak az elmúlt időszakban, és improduktív területektől mondjunk el inkább forrásokat, vagy gazdasági kiadások egy részéről, stb. Na ez az, amire októberben nagyon kíváncsi lesz mindenki. Ugye Kármán András pénzügyminiszter csinált már egy kiigazítási csomagot Szél Kálmán terv néven, és igazából mondjuk így a magyar rövidtávú gazdasági történeti írás az általában ezt a csomagot tartja a legsikeresebbnek a magyar kiigazítási csomagok közül. Tehát igazán, bár talán a feladat egy hajszányival kisebb volt, mint most. De mégiscsak az a helyzet, hogy itt két kérdés van. Az egyik, hogy van-e elegendő képesség arra, hogy egy ilyen jelentős kiigazítást végig lehessen menedzselni, és itt a végigmenedzselés közben valóban nagyon fontos kérdés az, hogy tudod-e úgy menedzselni, hogy megtartod közben a politikai támogatottságodat. Ezt régebben nem nagyon szokták így mondani, hát a politikus az pusztuljon, az nem számít, hogy ő mit csinál, az a lényeg, hogy a gazdaság jöjjön rendbe, de ez sajnos nem így van, mert akkor, hogyha egy olyan kiigazítási programot csinálsz végig, aminek a vége az, hogy elfogy a politikai támogatottságod, akkor utána csak rosszabb politikák szoktak jönni. Tehát igazából az lenne a cél, hogy egy ilyen kiigazítási program még sikersztori is legyen a magyar gazdaság, és általában a magyar társadalom számára is. Úgyhogy ez egy nehéz dolog, és a másik kérdés az, hogy van erre képességed, de a másik, hogy van erre szándékod, mert azért valamennyire kicsit biztos fog fájni. És a nagy kérdés az, hogy ezt fölismeri-e a politika, hogy ettől függetlenül az euróvonattól valószínűleg nincsen könnyű leszállás, arról csak legfeljebb leugrani lehet, és az nagyon sok sérülést okoz, hanem hogy lehet, hogy ezt valahogy ehhez kell politikai elszánás és elkötelezettség. Ez a szavak szintjén egyelőre megvan, de még nem tárta se a társadalom elé, se saját maga elé igazából a politika azt, hogy ez pontosan mibe fog kerülni. Na ez fog kiderülni októberben, és ezért várja mindenki már nagyon azt, hogy ott valamit mondjon a kormányzat, egyrészt írjon be számokat, egymás után csökkenő számokat, amik 2030-ban 3% alatt lesz már, meg egyrészt mondja meg, hogy ez pontosan milyen menetrend szerint, milyen költségvetési intézkedésekkel tudja elérni. Ebből a szempontból azért is vagyunk bizakodók, nem feltétlenül az eredmény, de legalább a megértés szempontjából, mert a mostani kormány, ahogy mondtam, nagyon transzparensé tette, sokkal transzparensebbé tette a költségvetési folyamatokat, mint az előző, és talán nekik célja is lehet az, hogy a piac felé őszintén kommunikálva elmagyarázza azt, hogy ő miért hisz továbbra is abba, hogy itt 2030-ban költségvetési hiányunk az ott lesz, és 2032-ben tényleg euróval tudunk fizetni.
3: Oké, akkor októberben újra kezdjük.
1: Nagyon komoly feladat, kíváncsian várjuk, hogy összejön.
3: Köszönjük!
1: Szép napot, jó munkát!
11: Köszönöm!
3: Szia! Madár Istvánnal beszélgettünk arról, hogy milyen nehéz helyzetben van gazdaságpolitikáját, makrogazdasági politikáját illetően a magyar kormány. Nagyon úgy tűnik, hogy ha már bejelentettük, akkor nem nagyon lehet letérni komoly fájdalom nélkül erről a bizonyos euróvonatról.
12: Rádió Café. Van

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió

0: munka, mozgásban a munkatársak, jobban működő csapat. Részletek cafeteria.mozgásklinika.hu.
1: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás aisummit.hu.
3: Mit jelent magyarni?
4: Magyarni például annyit tesz,
3: a madácsteret befüvesíteni,
4: találkozni,
3: beszélgetni,
4: egyperces operákat,
3: Jónás könyvét,
4: Danubia zenekart hallgatni,
3: 19-es busszal a Merlinbe átruccanni,
4: este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni,
3: együtt új színházi évadot kezdeni.
4: I'm going magyarni.
3: Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
2: Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok, minőségi zene.
5: Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához a Dunapart legendás szórakozó helyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Balearic szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén. És most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület Pesti alsórakparton a Vigadó téri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
6: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
7: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
8: Tűr?
7: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
8: Pedig a medve mindig azt csinálja.
7: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
9: Nem tudom.
7: Na, ezt képzeld el.
8: Elképzelni? Mi ebben élünk?
7: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
8: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
7: Van hát. És nem félnek használni.
8: De miért?
7: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
10: Úgy gyorsan bekapcsoltad ezt a szerkezetet. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 4-e, hát egy ilyen álmoskás péntek reggel van, ezt tapasztalhattátok ezzel az indulással. 6 óra 30 egyébként nagyon pontosan, sikeresen elindította a műsor folyamot Ács Gábor.
11: Gede Balázs lepődött meg, hogy elkezdődött a műsor. A színeket láttad? Vagy figyelted?
10: Milyen színeket?
11: Vagy? Hát az ég,
10: ja,
11: az
10: hát
11: ég,
10: ja,
11: te
10: ja,
11: nem figyeled az
10: ja.
11: ég alját, te nem tud elvarázsolni azt, hogy milyen gyönyörű a hajnal, és ilyen gyönyörű rózsaszínben, meg hasonlókban a hát felkelő nap sugára odavetül, és
10: odavetül meg.
11: Hát de teljesen más, mint ami ritkán van, amikor ilyen szép a hajnal, na csak ezt
10: de te
11: akartam
10: honnan jöttél, mondani. Nekem nem volt ritka a szép
11: hajnal. Hát most vidékről jöttem, tehát most így korán indultam, és nyugatról kelet felé pont szembe volt velem, tehát nagyon tényleg élveztem, tehát most kicsit távolabbról érkeztem. Hogy tényleg lekötötte a figyelmemet, úgyhogy...
10: Hát engem az, hogy ott tuszkolottam a hegy alján, mert meglehetősen erős volt.

0: forgalom, szokástól eltérően nekem kicsit sűrűbbnek tűnt, úgyhogy majd várunk is ilyen és ehhez hasonló jelentéseket, úgyhogy én erre koncentráltam, és csak mérsékelten tudtam. Egyébként az már, hát de mondjuk napfelkelte volt, mert az tök jó egyébként, az egy klassz rész mindig a hegy alja, ahogy ott az ember ereszkedik le, és az Erzsébet híd fölött ott bóklászik a nap.
1: Tehát igen, az ilyenkor.
0: Nem vagyok én egy ilyen szőrös szívű, engem is megikletnek az ilyen.
1: De csak egy-két pillanatra.
0: Hát egy-két pillanatra, mert ezt egy kanyar, meg jön egy marha a buszsávból, meg ilyenek. Tehát ja. Nagyon nem lehet merengeni, tehát lássuk be.
1: Igen. Igen, csak a városon belül nincs idő arra, hogy az ember élvezze a szépségét. Ezt
0: de gondolom, vonattal jöttél fel.
1: Nem.
0: Kocsival?
1: Nem, most kocsival.
0: Ja, nem, tényleg láttam is. Na, hát szóval ilyen reggel
1: van. Vonattal mentem, autóval jöttem. Tegnap volt a vonatos nap, hát úgy össze-vissza.
0: Uh-huh, világos. Szóval igen, így állunk. Ahogy említettem, úti információk jöhetnek, 0636 980 980, mert lehet, hogy csak az én relációmban a Balatoni út, Budaörsi út, Hegyalja, Erzsébet híd, Pesti alsó az, ami esetleg kicsit forgalmasabb volt. Lehet, hogy máshol jobb a helyzet. Bár ja nem. D-kartásnál nem feltétlenül a helyzet rossz, mert először megütött a szememet az a méretes menetidő.
1: 29 perc, 58,
0: de részletezi. Kiderül, optimista, jó reggelt,
1: kartársak. Including és tankolás.
0: Zsuzsi, így is van.
1: Így mindjárt más a matek.
0: Egészen. Uh-huh. Kellene sorgalmi viszonyok között Szerencs utcai lámpa menetből, pontos idővel nem tudok szolgálni, mert megálltam tankon. Pontos idővel nem tudok szolgálni, 29 perc, 58 másodperc. D-kartás, köszönjük.
1: Pontos szépen. Nettó idővel igen. Nem tudok szolgálni, értjük. Nem emlékszem egyébként, hogy sok-sok év alatt valaha előfordult volna, hogy tankolás színes.
0: Én sem.
1: Idő beszámoló, de köszönjük.
0: Az valahogy érdeket. Eddig így máshol is. Folyt, nem a reggeli út közben, de igen, így. Jó, megnézzük, hogy ki mit ír még nekünk.
1: Azok még a pizzás üzenetek, ugye?
0: Flutus pizzás üzenete, igen. Most már én is belecsapok.
1: Négyféle pizza volt januárban. Hát nem emlékszem arra a klasszikus helyre, ahol állítólag a világ legjobb pizzáját készítik, és tegnap szó volt róla. És a műsorban azt hangzott el, hogy összesen kétféle pizza van, de Flutus friss beszámolja szerint ez már duplázódott, mert 4-re nőtt. Úgyhogy ez a nápolyi pizzázós helyről.
0: Igen, most már én is belecsapok a nápolyi projektbe, vettem egy pizza kemencét. És
1: pizza. Hát... Tegnap pont arról volt szó, hogy pizza kemence nélkül mezei sütőben is. A technológia elsajátítása
0: az nagyon furcsa lenne.
1: Nagyon nagy, hát a pizza szakértő mondta tényleg? Mindezt.
0: Ja, a pizzát sütni tudok a 270 fokos elektromosba is. Csak
1: akkor mit nem tudsz?
0: A nápolyit.
1: Ja.
0: Hát az 400 plusz kell ahhoz. Tehát azért azt furcsa lennám, hogyha technológiával, meg ezzel, azzal azt valahogy...
1: Hát külön a nápolyira nem tértünk
0: na,
1: ki.
0: Hát kiváló pizzát csinálok a 250-et tud maximum, vagy 260, de a légtekerő az mindig ott hozzá kell adni egy 10-15 fokot a légkeverővel.
1: Egy ravasz számára mekkora beruházás egy pizza kemence, ha nem vagyok indiszkrét?
0: Viszont a mérsékelt, amikor megvárja azt, hogy bezuhanjon az ár, vagy akciót fogjon ki, tehát értem. Ez egy ilyen pár tízezres tétel szerintem.
1: Mekkora helyet foglal? A hatszobás kacsalában forgó Gede rezidenciában.
0: Hatszoba? Ne ügyeskedj! Hát lehetne hatszoba, hogyha mindig beállnánk mondjuk, de nem, egyáltalán nincs kacsalában forgás. Az van, hogy itt tényleg kellett matekolni, mert nagyon, tehát előbb megvettük, aztán vakaróztunk, hogy...
1: Hogy hova tegyük?
0: Igen, hogy mi lesz
1: nem
0: vele?
1: Volt centire kimérve, mint amikor a bútorokkal
0: nem,
1: sakkozol.
0: Meg hogy egyáltalán, hogy hol a helyet, csak úgy, pizza kemence, hát ez kell nekünk. És akkor ilyen, ki a mikró, be a lukba a pizza kemence, de akkor hova a mikrót, tehát azt viszonylag könnyebben tudtuk, hát ment a matek. Ráment egy hétvége, mire addig puzzle-eztük, hogy mindennek helye lett.
1: Akkor más már nem fér be.
0: De minden, hát minden én megkértem a páromat, figyelj, most már annak az van.
1: Már nem is tudom, mi az, ami legfrissebben minden konyhába beköltözött így hirtelen.
0: Igen, úgyhogy, de azért megkértem, hogy több konyhagépet, eszközt már ne vegyünk, tehát már tudunk dagasztani, sütni, így sütni, úgy sütni, főzni, tehát azt hiszem ezzel már elboldogulunk, és az éhehalást kivédjük. Na, szóval akkor ennyi a pizzákról, egyébként nagyon szép és látványos kis fotók ezek, uh-huh. Jól néznek ki ezek a pizzák. Nem tudom, hogy mondtam-e, de elmondom még egyszer, 0636 980 980, ide lehet nekünk írni, üzenni, kérdezni. És akkor megköszöntjük a rozáliákat. Ida, Marinus, Mór, Rózsi, Ruszalka, Rózabella és még egy csomó név a naptárban, akik ma ünnepelnek. Bocsánat, csak elvonta a figyelmet, valami én is vettem.
1: Mit vett a kedves
0: hallgatók?
1: Hogy...
0: Jó reggelt, én is vettem egy elektromos sütőt 2 hete, és akkor itt a típusa teljesen más kategória a 300 fokos sütőhöz képest. Hát igen, ott még azért van egy plusz. Azt mondja, hogy az évfordulók közül emlékezzünk meg a Germán Odoaker megfosztotta trónjától az utolsó nyugat-római császárt Romulus Augustulust 476-ban, és itt van vége az ókornak, vagy legalábbis ide tették a történészek az ókor végét. 1781-ben 44 spanyol telepes El Pueblo de la Reina de Los Angeles néven telepet létesített Kaliforniában, mely napjainkra Los Angeles néven az Amerikai Egyesült Államok második legnépesebb városává fejlődött. Aztán Samuel Morse elküldte a titititátát 1837-ben, bemutatja táviróját a New York-i egyetemen. Geronimo LST-vel befejeződik az amerikai indiáború 1886, George Eastman feltaláló bemutatja az első rollfilm kamerát és bejelenti saját nevére a Kodak védjegyet. Ez 1888-ban volt. Aztán Larry Page és Sergey Brin összeáll, az amerikai Stanford Egyetem hallgatói beegyeztették a Google céget 1998-ban.
1: Ez 98, ez tényleg nagyon mókes.
0: Nagyon, igen.
1: Hogy még 2000-ben sehol nem voltak, aztán megjöttek és letarolták és átvintek, mindent vittek. Először csak a kereső piacon, aztán meg hát látjuk, hogy meddig jutottak, igen.
0: Ferenc pápa szenté avatta boldog Kalkutai Teréz anya Nobel-békedélyes apácát 2016-ban történt mindez.
1: Aha, ezen a napon. Pont 10 év ezelőtt. Ezt mikorra tippeltem volna? Ezt is korábbra talán. Ezt korábbra talán. Érdekes.
0: Nem is tudom. Hát, én lehet, hogy valahova ide besatszoltam volna. Szerintem így érzékelésre így nekem ez helyén van. Aztán egy-két születésnapos Czóbel B. a Kossuth-díjas festőművész született 1883-ban. Szeptember 4-én Sánta Ferenc Kossuth Díjas magyar író 1927-ben, Mécs Imre magyar villamosmérnök, tehát ez nem az a Mécs Imre, 1956-os elítélt politikus, 1933, Voga János magyar zeneszerző, tanár, rádiós műsorvezetőt köszönhetjük innen nagy szeretettel.
1: A zeneszerző áll elől a... Ha, jó.
0: Igen. Hát nézd, igen. Barabás Kis Zoltánt is, magyar színészt, Létai Dóra Jászai-Möldias magyar színésznőt, Beyoncé-t, nem tudom, hallgat-e minket, amerikai énekesnő, színésznő, a Destiny's Child egykori tagja, és Borbély Alexandra művésznőt is, a Kiszti hangját. Innen is, mert hogy ő is születésnapos. Na,
1: Meg volt mindenki,
0: úgyhogy mindenkinek, akit szereti, meg akit felsoroltunk, és akit nem, aki ünnepel, és aki nem, hallgasson nagy szeretettel az első dalt.

0: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
2: Hát ez rövid volt, én nem készültem, talkérem. Lapszemléznünk kellene, úgyhogy átadom a kezdés lehetőségét.
3: Jó, nem készültél át.
2: Nem, mert lekötött, és nem tudom azon...
3: Ezért jó a tömegközlekedés egyébként, mert akkor mindent kiolvas az ember. Nyilván kevesebb, nekem is kevesebb időm van, de a tegnapiak közül, mert tegnap este olvasgattam, még érdekeseket is ajánlok, tehát nem feltétlen csak az éjjel vagy ma hajnalban megjelent anyagok közül. Miért örülnek olyan sokan Petrányi Viktóriának? Teszi fel a költői kérdést a 444-en Szili László. A publicisztika a műfaj, de nem csak annak való, vagy szerintem tök érdekes és tök jó tudni, hogy ez a kinevezés, amelyel a filmügyi biztos, vagy a filmreformért felelős miniszteri biztosnak nevezték ki, miért lelkes mindenki a szektorban. Szerintem a legegyszerűbb, hogyha idézek. Petrányi leigazolása kicsit olyan, mintha a foci csapatod a szokásos hurkák helyett egyszer csak egy Bundesliga győztes a válogatottjával VB elődöntős középpályást igazolna le. Mondjuk Olizét, te meg álmélkodva kicsit zavartan kérdeznéd magadban, hogy de mi a francért jött pont hozzánk. Úgyhogy elképesztően sikeres önerőből, sikeres a filmvilág több területén is profi és sikeres szakember. Inkább az a furcsa, hogy ennyire sikeres piaci szereplőként hajlandó volt közszolgálatba állni, úgyhogy ezért a nagy lelkesedés a filmiparban, és az is kiderül ebből a cikkből, hogy itt ez egy... Talán még a szokásos átlagnál is sokkal inkább fúrósabb, felnyomósabb, nyomulósabb iparág, ahol tényleg nagyon ritka az, hogy valaki általános elismertségnek és tiszteletnek örvend, és Petrányi Viktória ilyen, úgyhogy örüljünk együtt, hogy akkor őt nevezték erre a pozícióra. Ez alapján is tök jó hírnek tűnik, aki meg a szakmai előéletéről meg, hogy mit tud olvasna, akkor ezt a cikket ajánlom.
2: Jó, próbálom átrágni magam Trump elnök úr újabb.
3: Na mit csinált már meg, én már próbáltam. Én már néha tolom a híreket magamtól.
2: Igen, abszolút, de miután a könyörtelen benyújtott a számlát Európának, több száz milliárd dollárt követel vissza, ez erre azért rányomtam egyet, és megnéztem a Kiev
3: Independent. És kiderült, hogy semmi nincsen benne, csak a clickbait, nem? Vagy van?
2: Hát azért van, a Kiev Independentre hivatkozva írja a portfólió azt, hogy csütörtökön felszólította Donald Trump az európai országokat, hogy értsék meg Washingtonnak azokat a lőszer és hadianyag szállítmányokat, amelyeket demokrata elődje Joe Biden küldött Ukrajnának. Úgyhogy, mert szerinte a Biden kormányzat sokkal több lőszert adott Ukrajnának ingyen, mint amennyit mi Iránban felhasználtunk, mondta ő. Nem, bár az összefüggést akkor sem érzékelem, hogy ezt miért kéne ezért kifizetetni Európával. Az amerikai elnök szerint Ukrajna és a NATO több száz milliárd dollárt kapott ingyen, amit Európa kifizetett volna, ha megkérik. De mi most kérni fogjuk ezt a pénzt, bár némi késéssel. Uh-huh. Na, a portfolio.hu-n, és ugyanakkor egy másik izgalmas még az estéből, ugyanitt az OpenAI ugyanis bemutatta a legújabb modelljét, a GPT-6 Astrát, és a saját bevallásuk szerint az eddigi legjobb rendszert, persze, de elismerték, hogy az új modell időnként megpróbálja kijátszani az emberi felügyeletet. Ez azért pikáns, ugye, mert a vállalat még mindig a júliusi biztonsági incidens következményeivel küzd, és akkor benyög egy ilyet, hogy hát így, nem tudom, titkolózzik, meg okoskodik az új AI, hát ez tényleg klassz lesz, úgyhogy erre kell készülni a felhasználóknak is.
3: Blöffelés az ugyanúgy marad, hogyha nem talál semmit, akkor is valamit odavetít?
2: Egyelőre biztos, én gondolom, hogy az megmarad folyamatosan, csak finomodik, és gondolom a tévedések lesznek mérsékeltebbek, vagy nem tudom.
3: Ilyen ügyekben én egyre jobban élvezem tesztelgetni, és szerintem egyébként van változás, tehát én most már többször kaptam olyan válaszokat a kérdéseimre, hogy ezzel kapcsolatosan nem találtam biztos információt, de az előző, tehát ilyen, mi volt az utolsó, ilyen tök egyszerű, mert láttam, hogy nincs fönn sehol, amikor zárnak a strandok, és melyikben van víz, tehát melyikben kell nem sétetet, ilyen szintű kérdésekre, és amikor tényleg nem talált, akkor nem jelentették be hivatalosan az információt. Tehát olyan érzésem volt, hogy ilyen kérdésekre valamit azért eddig beblöfölt, hanem most éppen elmagyarázta, hogy előző évben, tavaly meg tavaly előtt ez máshol hogy volt, és itt is bizonyára hasonló, de a korrekt és pontos információról nem találtam bejelentést, úgyhogy ez azért már javulás volt a blöf királytól, úgyhogy na ez nekem tetszett.
2: Teljesen.
3: Meg egy tényleg az látszik, hogy azért hogy egyre jobb és egészen elképesztő fejlődés van benne. Hát igen, ez érdekes lesz így nagyon közelről követni. Na, a G7 fölteszi a kérdést, amit sokan föltettek, most már voltak úgymond nagyobb, idézőjelben mondom, botrányok, amire nagyon fölkapták a fejüket az emberek, mert az új kormány intézkedései vagy döntései kapcsán, de talán az első még korábban, ami így talán meglepetést okozott, és sokan nem értették, hogy miért fizetett a választások után is milliárdokat a közmédia a magyar fociért? Akkor, hogy legegyszerűbb, hogyha magát a cikknek a címét idézem. És a politikai okokból kialakított kapkodásra politikai válasz született. Ugye jóval kevesebbet, mint korábban, de nem engedte el azt, hogy irgalmatlan pénzeket adjon. Úgyhogy ennek a hátterét vizsgálgatja a cikk. A lényeg az, hogy végül is egy sürgősen kellett dönteni, egy egyéves felkészülési idő van az átállásra, és akkor addig azért kidolgozzák, hogy hogy legyen ez tovább. Valószínűleg nagy változás lesz. Sajnos még az egészet nem olvastam, de erre most én is nagyon kíváncsi vagyok, mert sokan nem értettük, hogy ez miért volt ennyire sürgős erről dönteni, és ekkora összegeket továbbra is, ami mondjuk ellentétes volt a korábbi, ha nem is vállalásokkal, de irányal, amit kommunikáltak.
2: Hát ezt mindenképpen beollózom ide, szerintem te is fogod értékelni, ugyanis a Telex Afteren egy összefoglaló arról a podcastról, ami a belgával készült, ugye 2 év múlva 30 évesek,
3: és
2: először adtak interjút a Telex Afternek, uh-huh. És szerintem érdemes átfutni, hogy miről is szó, ugyanis azt mondja, a tagok beszéltek a váratlan kollaborációjukról a rendőrséggel, Dopmen és a buddhizmus furcsa viszonyáról, a közös munkáról, Janklovics Péter humoristával és a szakításukról, a belga korábbi tagjával, Secret Mennel. Uh-huh. Reagáltattuk őket, Sziszka Finucci korábbi afteres nyilatkozatára is, aki annyira kikelt magából a szerint a repzenét bemocskoló belga miatt, hogy 5 évre kitiltották a Fishing on Orfi fesztiválról, de szóba került az is, hogy lesz-e valaha folytatása a Zsolti a békának, illetve elmesélték, hogy hogyan szkennelt be egy csomag békön szalonnát a grafikusuk a 2002-es debütlemezük borítójához. Zseniális, ezt tényleg meg kell hallgatni.
3: Ők eléggé, hogy mondjam, zárkózottak voltak uh-huh. mindig is, tehát nem nagyon kommunikáltak kifelé. Oké, az album megjelenések kapcsán a kötelezőt letudták, meg talán egy-két interjút adtak, de nagyon rengeteg érdekes dolog van a meg nyilván, amit csináltak az alapján, szerintem nagyon sokan kíváncsiak, hogy hogy születnek a dolgok, kik ezek a csávók, és próbálják lehetőleg kevesen abszolút a háttérben maradni, úgyhogy na, biztosan, hát elrakom hétvégére, de kíváncsian.
2: Igen, szerintem is egy jó szórakozás
3: fogom lesz. Fogom elolvasni.
2: Három alapító rappere, a Bauxit, Még öt lövés és Tokio beszél uh-huh. a podcastban.
3: Szerintem arról a szakításról az első album után, amikor ráadásul nagyon nagy üvöltözés volt egymásra, bár mondjuk inkább a Secret Man üvöltözött a többiekre, úgyhogy emlékszem, hogy volt egy 100% című dal a utcai paprika árusokról, akkor a Secret Man mondta, hogy ez annyira szar, hogy sok kétszer olyan jót tud, hogy csinál direkt egy 200% című számot. Tehát egy nagyon komoly egymásnak feszülés volt, de hát ugye az egy alapalbum, tehát ez azért nagyjából a belga debütlemeze az a legjobb albumok ever listákon általában fönt van, és hát szerintem is egyébként teljes joggal. Na, kíváncsi vagyok, majd akkor visszatérünk. Lehet, hogy tolunk is egy belgásokkal, szeretik a hallgatók közül is majd valamikor. Később, mert most már ebben az órában nincs idő rá, most átfutjuk a tőzsdéket, aztán a végén majd azt is megkérdezem, hogy harangozd be a kis pénzes zsákodat.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A rovat támogatója az Autóvallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: 1% plusz volt a Budapesti Értéktőzsdén. Tegnap 148.307 pontra emelkedett a börze mutatója, a Bux Index, és mindjárt nézem, hogy a vezető részvények közül ki hogy teljesített, hogy tevődött össze ez az emelkedés, de azt látom, hogy minden vezető részvény emelkedni tudott, még a Richter is, ami csak egy ilyen hajszálnyi 0,1%-ot el nem érő mértékben 12.810 forintig tudott felkapaszkodni, de menni tudott a MOL is 0,7%-kal, a Magyar Telekom 1%-kal került feljebb 2588 forintra, a MOL egyébként 5025 forinton zárt, és az OTP hasított legjobban 1,4%-kal 44.990 forintra, és egyébként a hátsó sorból a Forágyi ment nagyot, nem tudom mennyi lett az árás, szerintem a B-t már letörölte az oldaláról, de ilyen 14% körüli pluszt láttam benne, majd igen, a Csárt Mátéba megemlékezünk róla, egy érdekes esettanulmány lehet a csártya. A forint piacra érdemes még kitérni. Brutális mozgások voltak, ugye felszórt pont, akkor voltam adásban talán.
3: 71-50
2: körül is.
3: Tegnap előtt.
2: Aha, igen. És tegnap, és egyébként ma reggel is ott van, nem változott, 361 környékéig leesett, illetve...
3: 61.
2: Igen, bocsánat, igen, változott, mert ma reggel tovább erősödött, ugyanis 62-50-70 körül zárt tegnap, és most még lejjebb van.
3: Hát tegnap délután még 66-on láttam.
2: Igen, itt volt egy nagyon meredek esés délután, itt nem tudom pontosan, mi történt, de valóban ez volt az árcentrum, ez a 66-67, majd utána egy csíkba letranyált ilyen 5 óra körül egy ilyen 5 forintot. Úgyhogy ott nagy erők mozognak, és nagy mozgások vannak.
3: Összefüggésben állhat a hangulat javulással, amely Amerikában
2: indult. Az amerikai nyitás is, meg az amerikai... Igen,
3: mert tegnap szép emelkedés volt az amerikai tőzsdéken. Két tényezőt lehet kiemelni, ami ezt okozhatta. Egy fedes figura megszólalt, és nagyjából...
2: Ez
3: érdekes. Hát, nagyjából hűtötte a kamatemelési várakozásokat. És emiatt, illetve ehhez kapcsolódóan a kötvénypiac is egy jókora raliba fogott. Az a kötvénypiac, amelyik a vergődéséről és a rossz teljesítményéről, vagyis a hozamok emelkedéséről sokat beszéltünk. Most ennek az ellentétje volt, tehát a hozamok szépen csökkentek, optimizmus uralkodott, vagy ért el a piacokat, és ez a tőzsdét is meglökte. Kettő így együtt, ez úgy tűnik, hogy elég volt ahhoz, hogy az elmúlt napokban azért nagyobb kilengéseket produkáló Wall Street-et is megnyugtassa. És ebből lett ilyen 1% fölötti emelkedés, és most éjszaka is Ázsiában hasonló pluszokat lehet látni. Sőt, Hongkongban például 2%-ost. Úgyhogy most az a csökkent a várakozás, hogy a 15-16-án esedékes következő Fed ülésen kamatemelés lesz. Ezt a nem lesz verzió forgott még, ezt átárazta a piac a múlt héten, és akkor most visszatértek ezek szerint, hogy mégsem lesz. Ma jön egy fontos adat, augusztusi munkaerőpiaci adatok. Minden hónap első péntekén érkezik, de erre fognak koncentrálni a piacok, úgyhogy erre várnak még, ez fogja esetleg, vagy ez mozgathatja be a mai napon az árfolyamokat, de a lényeg az, hogy tegnap hát jókert móka kacagás, inkább fellélegzés, az talán közelebb áll a valósághoz, minden esetre a piacok fölfele tudtak mozdulni. Na, mi lesz a zsákban?
2: Zsákban megnézzük ezt a 4IG dolgot, egy érdekes technikai sztori, vagy csak én láttam bele, ezt majd eldöntik a hallgatók.
3: Na,
2: de mondok róla.
3: Visszapattanós alakzat?
2: Igen, az alapvetően. Aztán megnézzük a SpaceX-et, ugye pont múltkor beszéltünk róla.
3: Akkor állandó szereplő.
2: Igen, egyébként én riogattam mindenkit, hogy az lesz most jó darabig, hiszen egy nagy, előbb-utóbb majd még likvidebb, sok területen tevékenykedő, ugye, mert az űripar nem lehet szétválasztani a telekommunikációval, az AI-jal, meg mindennel, úgyhogy szerintem lehet majd benne pörögni, és most lehet, hogy érdekes is lesz, egy szintjén van.
3: A kibocsátás utáni óriási hype és emelkedés, utáni óriási összezuhanás, utáni nagy visszapattanásnak a végén igen. vagyunk most, vagy valami, nagyon leegyszerűsítve persze.
2: Így van, vagy legalábbis egy szintjén, mert hogy a végén, ugye hát ez nem biztos, mert lehet,
3: na, hogy, kíváncsi, pont, hogy merre
2: pont itt megy a folytatás. Aztán
3: Máté szerint.
2: Euróforintra is ránézhetünk a csártra, és volt még valami, amit még este be akartam írni, de aztán inkább elmentem lefeküdni, és arra most nem emlékszem, hát ha 3-4-9-ig eszembe jött, és akkor lesz egy negyedik, ma is.
3: Oké, várjuk.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: Itt van Schmidt Andi, de még a fülét keresi, és ezért nem biztos.
4: És közben hogy... még... Sziasztok, belenyikorogtam a... Megint.
2: Ja, hát az előfordul. Hát a reggel az ilyen nyikorgós, ugye, be nem járatódnak ezek a...
3: Ja, ne idegeld a hallgatókat, véletlen, meg minket se. Majd... Majd Balázshoz motorolajat, és akkor megkenjük.
2: Mindjárt megkenjük a műszaki stábot, hogy egy kis
4: kenőanyaggal?
2: Sprével.
3: De úgy tűnik, hogy jó kedv munkakacagás nálad is.
4: Ja, kicsit fáradt vagyok, de...
3: Jó, azt nem kell mondanod, mert mindig az. Tehát mindig ezt kommunikálod, de, aztán a fele sem igaz. Legalábbis nem látszik, vagy maradjunk abban, ami látszik.
2: Az, meg reggel az 7-kor, hát ki legyen az ember.
4: Így elfér. Van.
3: Na, várjuk
2: ezt. Beindulunk, úgyhogy neked át is adjuk a terepet, hogy kicsit beolajoz magad, ne nyikorogj ennyire, és a hírek után meg mi jövünk vissza.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Nagykőrösi úton befelé a Nagy Sándor József utcánál, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt és a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól. Hétköznapokon 18:30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rendezvény miatt lezárják ma 9 9 órától a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Sem lezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
9: Memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Vizsgálat indult a korábbi paksi mulasztások feltárására. Indul az új környezetvédelmi szuperhatóság. Trump visszakérni az Ukrajnának küldött pénzt. Napos időre számíthatunk ma elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Kormányhatározatban rendelték el a paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A magyar közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint a kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. Közben a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint pedig megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. 3 milliárd forintot különítenek el erre a célra. Átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a Bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Emellett 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot is, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett, egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Mától lehet benyújtani a szélerőmű pályázatokat. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a meglévő kapacitások bővítésére és új létesítmények üzembe helyezésére is engedélyt adhat. A hatóság az érdeklődőknek online konzultációt is tart a pályázattal kapcsolatos tartalmi tudnivalókról és formai követelményekről. Donald Trump szerint Európának vissza kellene térítenie a Biden kormányzat alatt Ukrajnának küldött katonai támogatás árát. Az amerikai elnök a Truth Social-on azt írta, hogy több száz milliárd dollár értékű hadianyagot adtak ingyen Ukrajnának és a NATO-nak, ezért most ő visszakérni a pénzt. Trump nem részletezte, pontosan mely európai országoktól és milyen módon követelné az összeget.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Ha nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, csapadék nem valószínű. Kisebb záporok az északkeleti határnál előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 28 és 31 fok között alakul. A hétvégén is napos időnk lesz, szombaton elszórtan még lehet zápor, vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
11: Ahol széles a spaletta.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: Szép jó reggelt mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án szeptember 4-én pénteken reggel 7 óra 11 perckor Ács Gáborral.
5: És Gede Balázsral.
4: És
5: hú, persze... Gézut nézd meg kérlek, mert tegnap, sőt ott kettőt is egyébként, igen, ez szerintem kezdjük a legfrissebben.
4: Az fél hetes, annyi hűségkártyám volt már, hogy pénztárca helyett egy neszeszert kellett hordanom, kidobtam mindet, felszabadító érzés.
5: Várjál, nem is ez az volt a ma reggeli.
4: Igen.
5: Csak előtte, tegnap 7 órakor nem vettem észre, hogy küldött egy újat, mert hogyha kicsit lejjebb mész, és akkor, mert
4: ezt hát,
5: finoman megfettük, hogy ez már... volt már. Tehát olyat küldött, ami már elhangzott fél hétkor, és ezt a következővel korrigálta hétkor. Hangulat, az van, de nincs raktáron hajku. Elmegyek élni. Uh-huh. Utalva, illetve reagálva arra, amit mondtunk. Szóval ez ezért jött. Gondoltam, szóval hogy ha már elmondtuk, hogy...
4: használt hajkuval.
5: Igen, úgyhogy ha már...
4: ékeskedett Jézus.
5: Igen, és ha már felvetettük, hogy ez bizony egy használt, azért mondjuk el, hogy ezt a nagyon frappáns reakció hajkut küldte rá még tegnap egyébként.
4: Egy second hand hajku. Na, úgyhogy ez volt a hűségkártyás, és küldött azóta egyébként most egy pár perccel ezelőtt még egy észrevételt. Ez mondjuk azt is jelentett, hogy senkihez sem voltam hűséges, azóta Dafke csak egy adott kúton tankolok kártya nélkül.
5: Ezt a hűségkártyásnak a folytatása, de egyébként szerintem applikáció. Digitális verzió, és akkor megoldódik a probléma. Jó, hogy akkor nem lehet ilyen tök jó hajkokat írni róla, de hogy az lehet, hogy segít.
4: Meg, igen, meg ugye kérdés, hogy például van olyan kiskereskedelmi hálózat, ahol nem tudod megosztani a digitálist, sőt, szerintem a digitálist alapvetően sehogy se tudod megosztani, más esetben sem, és viszont lehetne a két félnek, házastársnak együtt gyűjteni a bótba, ugye, hogy ki mi kormány. Úgyhogy ebből kifolyólag én megkaptam a kőkorszaki plastikkártyát, amit egyébként rettenetesen utálok ott dugdosni, nyomkodni, föliratni, kihúzni, külön blokk, nem tudom én mi. És a páromnál van az elektronikus, de igen, az applikációk azok mindent visznek.
5: Az a gond, akkor maradt-e még plastik hűségkártyám, de szerintem már nem. Nincs egy se a pénztárcámban. Keveset használok, de az is már mind digitalizált. Arra az adatra lennék kíváncsi, hogy az országban hányan vannak, akik csak és kizárólag az ingyenes budi használat miatt letöltik és használják a MOL applikációját.
4: De egyébként az egy nagyon-nagyon jó trükk. Legalábbis én arra gondolom,
5: hogy
4: komoly felhasználója lettem a cégnek.
5: Emiatt? Hát így nem, behúzták nem, ravaszt a csőbe?
4: Hát, ugye ott volt, és miután ott van a sarkon egy ilyen kút, néha tankolok, tehát hogyha már egyszer a budira lehúztam, vagy letöltöttem az appot, akkor persze, hogy oda dugom, akkor is, amikor tankolok. Ez előfordult egyszer-kétszer, akkor megérett egy kupon egy hotdogra, hát akkor persze, hogy az ember leszakítja az alcsony, a logot, gyümölcsöt.
5: Ez volt a cél, ügyesen, tényleg nagyon ügyesen csinálják.
4: És már nem tudom én milyen színű izé vagyok felhasználó, úgyhogy abból, hogy egyszer elmentem klotyóra, és megspóroltam 250 forintot, azt hiszem.
5: Nem tudom mennyi a beugró, de...
4: Akkoriban azt hiszem, ami olyasmi volt, amikor én ezt letöltöttem.
5: Hát autópályapihenőknél láttam olyat, hogy kedves magyar úriemberek a tanácstalan és kártyájukat keresgélő külföldieket mondják, hogy gyere, beengedlek benneteket, és egymástán rakosgatja oda, és jó fejkedik, és viszi be a budiba őket. Na, mindegy. MOL budi, igen, írja a kedves hallgató, az a másnak is.
4: Nagyon klassz.
5: Másnak is eszébe jutott, de nézzük a budapesti híreket.
4: Jó.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
2: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
4: Na, a budapesti rövidtávú lakáspiacról van infónk.
5: Nem is akármilyen.
4: Nem is akármilyen, igen, ugyanis a rövidtávú lakáskiadással foglalkozó és ingatlankezeléssel foglalkozó GESZGURU és a BPDB, Budapest Short Term Rental Database céggel közösen készítettek egy elemzést, amiből az derült ki, hogy a lakáskiadási piac mintegy 34, a rövidtávú lakáskiadási piac mintegy 34%-a, azaz 5374 szállása illegális, vagy szabálytalanul működik. Ezáltal több mint 3 milliárd forint adót bukik az állam és a főváros. Azt mondja, hogy a közleményük szerint a fővárosban futó 15.825 Airbnb és booking hirdetés közül minden harmadik esetben hiányzik a kötelező entak szám, nem létező azonosítót adtak meg, vagy más érvényes engedélyét másolták le. Az gondolom egy fokkal melegebb, Pite, nem? Hogyha nem elég, hogy nem adsz meg, az valahogy talán jobban csúszik is büntetése, de hogyha nem létező azonosítóval, meg más engedéllyel operálsz, ott már ilyen okirat hamisítási kérdések is becsúszhatnak a kosárba. Ez a fekete szektor évente nagyságrendileg 3,1 milliárd forint adókja. Ja, igen, ezt mondtam. És ebből 1,1 század milliárd forintban nem fizetett idegenforgalmi adó IFA az önkormányzatoknak, ugyanekkora összeg turisztikai fejlesztési hozzájárulás és egy hasonló nagyságrend, pedig még egy hiányzó tétel az átalányadó, úgyhogy ez nem megy be a közös kasszába.
5: És akkor ide kapcsolódó fontos információm, hogy szabályozzák az Airbnb-zést a 13. kerületben. A polgármester nyilatkozott a helyi tévében, hogy a rövidtávú lakáskiadásra megreformálására a környező kerületek szigorításai miatt kerül sor, illetve ez valahol egy kényszerítő erő, tehát hogyha a szomszédos kerületben konkrétan betiltják, akkor nyilván ez érezteti a hatását Angyalföldön is. Ha jól emlékszem, Tóth József a legrégebben hivatalban levő polgármester, ugye? Tehát 94 óta. A legrégebbi motoros, és minden megnyert, meg aztán a rekord győzelem is szerintem az ő nevéhez fűződik, volt, amikor 80% fölött kapott, ha jól rémlik. Na minden esetre ő beszélt át erről. 1100-1200 lakást használnak magánszálláshelyként a kerületben, ami ugye nem éri a teljes állomány 5%-át, de egyre több a panasz a lakosság részéről, és úgy tűnik ezek szerint, hogy jönnek át a betiltott részekről, vagy hogy nőhet az arány, ami fölvet problémákat. Nem tiltásban gondolkodnak, hangsúlyozta, hanem egy új szabályozásban, azt társadalmasítják, jól megbeszélik a lakossággal, hagynak rá időt, tehát a javaslat után még lehet véleményezni mindenki által, és akkor utána várható, hogy összerakják az új szabályozást, tehát Angyalföldön.
4: Kérlek szépen, hétvégén korlátozások lesznek a fővárosban egy futóverseny miatt, tehát ezt majd, hogy hol mi záródik le.
5: Nem mondjuk végig, a lényeg az, hogy...
4: Nem, nagyon ágas, bogas,
5: tessék megnézni. Most héten ventiláltam rajta, hogy ez általában ilyen horror sztoriként állalja a sajtó. Igen, ez konkrétan a második nagy futóverseny, ez a Budapest félmaraton, ami most lesz a hétvégén.
4: Na jó, mert egyébként a polisz.hu-n bogaráztam, tényleg ilyen irgalmatlan legördítés, hogy hol mi, hogy lesz lezárva, milyen ütemezésben, mert gyakorlatilag 4-től 6-ig különböző lépésekben itt látható, hogy mettől meddig, hol vannak lezárások, és nem találtam meg, hogy csak annyit, hogy futóverseny, nyilván a polisz.hu és a lezárások miatt nekik nem releváns, hogy a neve vagy az esemény kiderüljön, de akkor te tudod, hogy miről van szó.
5: Igen, ez Budapest félmaraton vasárnap délelőtt, és lesz még egy olyan verseny, ami nagyobb lezárásokat hoz, az majd egy hónap múlva a maraton, tehát a Budapest maraton, ezeknél kell fölkészülni ezekre.
4: Oké, ennyi fért bele, gyorsan megnézzük, hogy a magyar települések hogyan fejlődtek az elmúlt időszakban.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
2: Na hát, megnézzük gyorsan, hogy egyébként, igen, ez az applikációknál, nem is tudom, miért nem jutott eszembe.
3: Micsoda?
2: Hogy, hát lehet screenshotolni az applikációnak azt a vonalkódos, tehát amivel azonosítod, de sokkal nem kell plasztikolni abszolút, és kész a társkártya, kvázi.
3: Az mindig elfogadja minden? Tehát ha, mert például, mit tudom, repülőnél beszálló kártyát van, amikor ott hiába screenshotolod, de van, ahol nem engedi screenshotolni. Igen, van, ahol kimondotta, nem engedi.
2: Én mindig átpattintom a párom, mindig általában én veszem a jegyet, átküldök neki, vagy lefotózok, csak képernyőképet átküldöm neki, hogy lépjem ő be. Persze ott állok mögötte, hogyha akadás van, akkor nyilván lehúzom az eredetét, de az úgy szokott működni.
3: Aha. Meg vannak, akik kimondottyan...
2: Kimondottyan.
3: Szóval tiltják. Igen. Tehát a, nyomnád a print, vagy a mentést, vagy a... Hogy hívják ezt, amikor a...
2: Igen, ilyen
3: képernyőmentés, és kírja, hogy az applikáció nem enged. Ez a funkció, hogy nem engedélyezett.
2: Főleg banki, meg ilyen hívjákoknál szerintem, ilyen vásárlói kártyáknál, nem tudom, van-e ilyen szigor.
3: De a vásárlói kártyánál gondolom, hogy nincsen. Igen. De
2: bankinál ott biztos, hogy van.
3: De beszálló kártyánál is van, ahol nem engedély.
2: Tényleg? Érdekes. Uh-huh. Hát igen, mondjuk, hogy akarnak még egy biztonsági faktort betenni, hogy ne legyenek visszaélések, akkor ez könnyen tiltás alá kerül. Azt mondja, hogy a QR jellemzően gördül. Ezt most nem is tudom, hogy miért gördülő, vagy hogy van ez. Csomó ügyfélkártya berakható a Google Wallet-ba. Én például Ika, meg tököm tudja. Írja a hallgató. Igen.
3: Ez idézet volt, igen.
2: Sőt, nekem meg is lepődtem, vettem repülőjegyet, és az is bekúszott valahogy a Wallet-ba, és a beszállókártya is oda kerülhet. Igen, attól félek egyébként, egyre többen, vagy több alkalmazás ajánlja fel ezt a Wallet-ba a helyezést, csak én attól félek, hogy a Wallet-om előbb-utóbb olyan zsúfolt lesz, hogy a bankkártyát, ami hát egy fontos szereplője annak a kis zsebnek, előbb-utóbb ellepik a mindenféle egyéb. Bár az persze lehet, hogy ott marad fönn központi helyen, és alul ilyen kis igonokba kerül be a többi. Na mindegy, ezzel lehet és érdemes kísérletezni. A lényeg az, hogy a plasztikkártyák biztos, hogy eltűnőben vannak, és egyre kevesebbet kell belőle használni. Azt mondja, hogy gördülő kód frissül időközönként. Budapest kód nyilván, de valamelyik vásárlóinál is láttam már. Tényleg?

0: Segítséget kaptunk a valetes kínlódásomra, igen, a bankkártya felülmaradt. Igen, hirtelen aztán eszembe jutott, vagy felugrott a képe, hogy ugye ott fönt vannak központi helyen a kártyák nagyban, és ezek az ikonok meg alulra azok alá kerülnek be, és ott topzódnak, úgyhogy bennem is felmerült, hogy esetleg az ott marad a helyen, de köszi szépen.
1: Na hát, hogy lássuk meg csak nagyon gyorsan ezt a település
0: nézzünk rá,
1: indexet,
0: igen,
1: az Egyensúly Intézet.
0: Hogyan fejlődtek, 14 óta vizsgálták, ugye?
1: 24. Csak pár éves.
0: Ja, csak már azt láttam itt az összegzésben, hogy 14 óta fejlődött minden település, de hát akkor ezt...
1: Igen, valamint a 24-et láttam volna.
0: Igen, ja, akkor hoztam létre a településindexet, és akkor 14-től vizsgálták, oké, stíme.
1: Igen, igen. Visszamenőleg is megnézték, igen, az adatok alapján ezt a fejlettségi szintet. 360 ezer nyilvánosan hozzáférhető statisztikai adatot és 53 indikátort vesznek figyelembe, és lehet böngészni, hogy melyek évente frissítik, hogy melyek akkora legfejlettebb és legfejlettenebb települések. Hát nem meglepő módon talán Felcsút nevű település a lista élén. De mondd a többit is.
0: Én most a módszertant próbálom kibogarászni, hogy mit jelent az, hogy fejlett, tehát hogy hogyan mérik, de ezt nem biztos, hogy megtalálom most ilyen gyorsan. A lényeg az ugye, hogy 3154 település és 23 budapesti kerület fejlettsége, tehát a kerületeket, a fővárosi kerületeket külön településként vizsgálta és rangsorolta ez a történet. Ez azért is érdekes, mert itt is van egy ilyen bontás, a fővárosi kerületek között. Ez sem lesz egyébként egy marha nagy meglepetés és breaking news, hogy a turisztikai és üzleti központként működő 5. kerület került az első helyre. Tehát ez szerintem mind a kettőre, hogyha ilyen tippversenyt rendeztünk volna, valószínűleg csupa jó, vagy zömében jó megfejtés jött volna. És nem csak a legfejlettebb, hanem a legdinamikusabban fejlődő városrész is egyébként az 5. A rangsorban a 6. kerület a Terézváros követi, 3. ilyen a történelmi hagyományokban és presztízs beruházásokban bővekedő első kerület végzett, tehát ez a fővárosi rangsor.
1: Akkor leugrok az aljára, hogyha már Felcsútot említettem. Jó. Tehát az 5000 lakos alatti kis települések kategóriájában végzett az élen Felcsút. 2014-ben az 59. helyen állt, és hogy miért? Hát a húzó mutatói a falunak a szelektív hulladékgyűjtés, a gimnáziumi tanulók száma és a lakosok jövedelme.
0: Nyilván egy lakos jelentős. Tudja mozdítani az állatot.
1: Jó, hát szerintem mindenki érti. Jó, az is érdekes egyébként, hogy a környékbeli falvak viszont lefelé mentek. Szár 200 helyet csúszott vissza Szárliget, meg 590 helyet a listán 2014 óta. Tehát az nem azt, igen, nem húzza magával a környékbeli településeket. Felcsút, fantasztikus sikere. A második helyezett Hévíz, és a harmadik Tihany, itt az a turizmus nyilván, ami a legfontosabb.
0: Aztán van egy
1: középső kategóriákat.
0: Fejlődési dinamika rangsor, ez nagyon izgalmas, mert itt Miskolc végzett az első helyen. És érdekes, hogy a híráram, hát nem tudom, mikor voltam, 2-3 éve arra fele, de a híráramban érzékelni lehet, hogy onnan így szivárognak ezek az információk, fejlesztésekről, erről arról, hogy ott zajlik az élet. Tehát érdekes módon én most így nem lepődtem meg ezen, hogy fejlődési dinamika kategóriában Miskolc került az élre. Az egyébként elég jól hasító Pécset és Debrecent is maga mögé utasítva.
1: Az elsőket is mondtam? Megyeszékhely listán mondtad az
0: irányolókat? Nem, csak kerületet és fejlődési dinamikát mondtam.
1: Jó, akkor gyorsan Székesfehérvár váltóvatlanul az első, viszont a dobogón változás történt, mert hogy Veszprém megelőzte Egert. Úgyhogy ez a rangsor. Én azt gondoltam egyébként, hogy Debrecen itt előrébb van, de nem.
0: És akkor azt hiszem a menők, ja nem, lesznek még, de a visszaesőkről is érdemes megemlékezni, az egész országban mindössze 24 kis település esett vissza 2014 óta, ez szerintem így jónak mondható a 3100 valamennyiből, ez a mezőny kevesebb, mint 1%-át jelenti, 15000 fő feletti városok közül 14 óta egyetlen település sem esett vissza, tehát összességében mindegyik javította a pontszámon. A legnagyobb zuhanást egyébként a 27 fős sima produkálta. Ott nagyjából egy család elköltözése is föl

0: csúszom, egyszerűen megbolygatja a statisztikát, igen, ez vicces.
1: A 15 ezer fő feletti városok, amikről még nem beszéltünk, itt hát a gazdasági potenciálra települt ipar, energetika, logisztika húzza föl azokat, akik az élén állnak. 100 halombatta vezeti a listát. 2014-ben, amikor először számolták, vagy amikorra először számolták ki, akkor még a hatodik volt. Budaörs mindig közel az élen, és talán az sem meglepő, hogy Paks. Megtudjuk, hogy miért a dobogón. Ez tehát a 15 ezer fő feletti lakosságú városok.
0: Igen, az Egyesült Intézet elemzése rávilágít az agglomerációs településeknek az egyik legsúlyosabb árnyoldalára is, ugye, hogy a népesség robbanás zajlik, és a helyi infrastruktúra ezt nem tudja követni. Ugye ez is kiderül, hogy a jómódú agglomerációs települések hiába vonzák be a magas jövedelmű és képzett lakosságot, a helyi szolgáltatások hamar túlterhelté válnak, és ez óriási problémát okoz ezután. Na, hát akkor ennyit erről a felmérés. Elég izgalmas és informatív, úgyhogy szerintem
1: mi is az oldal lehet böngészni, várja, szerintem településindex.hu egész egyszerűen, úgyhogy ha valaki részletesebben kíváncsi rá.
2: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
3: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
4: olyan finomság, mint a gumimaci.
3: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
4: olyan finomság, mint a gumimaci.
3: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
4: Gumimaci, de nem olyan az acskója, viszont nagyobb.
3: 2.
4: Anyukád azt hiszi, hogy ez olcsóbb.
3: 3.
4: Te azt hiszed, hogy ez finom.
3: 4.
4: Igazából kicsit drágább, és az íze sem olyan jó.
3: 5.
4: Ilyenkor kéne, hogy eszedbe jusson, hogy a Lehel piacon van egy kínai, akinél lehet kapni gumidenevért. Csak nem jut eszedbe.
3: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
5: Kritika? Azt nem tanultuk.
3: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!
6: Zsebrádió!
5: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
3: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
7: 50-50.
8: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
8: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
10: Alright, DJ, put the needle on the record.
8: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.
11: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
12: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
11: És Ördögi Roy.
13: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
11: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas!
8: Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
13: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
14: One, two, three, four!
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
15: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
16: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
18: 27.
17: És te még hiszel a mesékben?
16: Millás reggeli.

0: Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
1: Na, átnézzük, hogy mi történt, főleg úgy, hogy egy picit így a jövő hétre is átkukkantunk, ebben lesz segítségünkre Csillag Zsigmond, az OTP Global Markets osztályvezetője. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Mert hogy egy olyan csövön vagy látásmóddal vizsgáljuk az eheti eseményeket, hogy mit hozhat ez a jövő heti ECB döntés alkalmával, merre viheti a monetáris tagok döntését. Szóval, mit nézzünk, mi számított a héten, és ez mit okozhat majd a következő ECB ülésen?
2: Igen, egész jól felvezetted ezt a hetet. Elég izgalmas vagy feszült héten vagyunk túl. Egyértelműen az látszódik, a jövő heti LKB és a következő heti Fed kamatdöntőülés miatt is, hogy kifejezetten sokkal nagyobb figyelem hárul a mostani hírekre, a beérkező adatokra, amik adott esetben befolyásolhatják mondjuk az infláció, vagyis főleg az inflációs adatok, a munkaerőpiaci adatok és az iráni konfliktusról érkező hírek. Ezek mind nagy hatással vannak most a piaci árazásokra, mert hogy nem egyértelmű, hogy mit fog dönteni például az amerikai jegybank két hét múlva. Az, hogy jövő héten az Európai Központi Bank hogyan fog dönteni, az nagyjából eldőlni látszik. A mai várakozásokat pont most néztem a Bloombergen, 99,9%-a az elemzőknek azt mondja,
1: azt már nehéz,
2: hogy kamatemelésre
1: számíthatunk.
2: Tehát, hogy így van, nagyon sokat kell változzon most a világ egy hét alatt, vagy kevesebb, mint egy hét alatt, hogy bármi ebben ezzel változzon.
3: Mekkora trollok lennének, hogyha mégse ez így döntenének? Hát az...
2: Furcsa lenne. Nyilván nem csak ez a fontos, hanem hogy a jövőre tekintve mit fognak majd mondani. Most a piac azt várja, hogy jövő év, vagy ennek az évnek a végén, vagy jövő év elején még egy kamatemelés, és mondjuk egy év múlva már 3%-os alapkamatot látunk Európában. Ugye ezzel kapcsolatban nyilván valamiféle iránymutatást fognak mondani, tehát soha nem az az izgalmas, hogy pont, vagy nem mindig az az izgalmas, hogy pont mit döntenek, hanem hogy a jövőre milyen képet festenek föl. Erre azért érdemes figyelni, de hogyha visszatérünk erre a hétre, ez azért volt izgalmas, mert azért érkeztek hírek, már alapvetően a hétfői kereskedést az a legnagyobb befolyásoló tényező még a pénteki Jackson Hole-i beszéd volt, ami után azért felerősödtek azok a hangok, hogy kamatemelés lehet Amerikában két hét múlva. Ugye ők idén még megúszták kamatemelés nélkül, most ez lehet az első, és ez azért rányomta bélyegét a kereskedésre. Estek a részvények, az amerikai 10 éves hozamok, illetve a hosszabb hozamok emelkedtek, közben az iráni konfliktus újra eszkalálódott, tehát nagyon rossz hangulatban kezdődött a hét, ez a hétfőre, kedre egyértelműen rányomta a bélyegét. Nagyon sokat beszélünk a globális kötvényhozamokról, és azt lehetett látni, hogy az Amerikában, Japánban és még az eurozónában is új csúcsra.
1: A Japán igen úgy indította a hétfőt, egy 96-os csúcsot oda vert a 10 éves állampapírra, ugye 3%-ot elérve, úgyhogy tényleg nagyon komoly mozgás.
2: Abszolút, és ezt tényleg olyan szemüvegen keresztül kell nézni, hogy 2021-ben ők mondjuk még nullán voltak,
1: igen.
2: Tehát gyakorlatilag ingyen finanszírozták az államadóságukat, és ott náluk azért bőven 200% felett van az államadóság, most pedig 3% környékén van a 10 éves hozamuk, a 30 éves még hosszabb. A hétvégére volt egy kis korrekció, köszönhető annak, hogy azért szerdán érkezett egy vártnál gyengébb munkaerőpiac az USA-ból. Ugye az ADP adatai szerint a nem mezőgazdasági álláshelyek kisebb mértékben bővültek, mint amire várt a piac. Itt 38 ezeres bővülés volt a 47 ezerrel szemben. Ugye ez egy gyenge munkaerőpiaci adatnak számít, talán január óta nem volt ilyen gyenge, és akkor egy picit így felélegzett a piac, hogy a Fednek mégsem kell annyira emelni, és hogy az infláció mégsem fog annyira meglódulni. Viszont kicsit előre szaladtam, kedden meg egy magasabb inflációs adat jött az eurozónából, 3,3% év per év alapon, ami pedig szerintem akkor tette egyértelművé a piac számára, hogy itt kamatemelés következik a következő héten. Tehát most ebben a relációban éljük az életünket. Ma nagyon fontos adatok jönnek az USA-ból, ugye a havi munkaerőpiaci adatok, munka nélküliségi ráta is, arra biztosan fog reagálni a piac, és azért érdekes ez, ahogy korábban is mondtam, most nagyjából az elemzők 54%-a mondja azt, hogy két hét múlva kamatot emelhet a Fed, tehát ott még nem dőlt el semmi, minden beérkező adatnak nagyon komoly súlya lesz, és nem tudom, hogy innen át vagy hozhatok egy gondolatot, hogy milyen hatással.
3: Az, hogy egy fedes tisztségviselő tegnap azt mondta, hogy szerinte nem kell, attól még az elemzők nem fogják átérni teljes egészében, ugye? Mert ott azért szavazás igen, van, ugye, más szerint meg igen.
2: Igen, a hétfői Jackson Hole után 65%-a volt az esélye annak, hogy kamatot emelnek, most ez 54%. Szóval, vagy 52,4%, bocsánat, pont most nézem itt a monitoron, tehát nagyjából 50-50 az, hogy fognak emelni, vagy nem. És nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a piac innentől minden adatra kiemelten fog figyelni.
1: Igen, ott tartottál, hogy egy gondolat arról, hogy hogyan hat, én remélem úgy folytatod, van, hogy a magyar állampapírhozamokra ez a globális hozamemelkedés.
2: Így van, illetve a Magyar Jegybank következő döntéseire. A tegnap délutáni hír volt, ami igencsak megmozgatta a piacot, és még egyelőre nem tudtam kideríteni, hogy honnan jött a hír, de Bloomberg értesülésre hivatkozva lehoztak egy olyan hírt, hogy a Magyar Nemzeti Banktól származó hírként volt ez apostrofálva, hogy a hazai jegybank megállhat a kamat csökkentéssel, szünetet tarthat a kamat csökkentésben, egy 5,5%-on, illetve ezzel egyidejűleg be fogják jelenteni azt, hogy az inflációs célt 3%-ról 2,5%-ra lehozzák, ugye közelítve ezzel az Európai Központi Bank inflációs céljához. Ez egy teljesen logikus lépés lenne, és várt, részünkről várt lépés is lenne. Egyértelműen el lehet mondani, hogy a forint egy nagyon komoly erősödéssel reagált erre. 368-as árfolyamról 361,5%.
1: Azt silabizáltuk itt a csárton, hogy mi a fene történt 4 óra környékén, 4 és 4-5 környékén, igen, hogy szinte azonnal egy 5 forintot elhasalt, és onnan folyamatosan olvadozik le még további 1-2 forintot erre a 361 környékére, akkor ezek szerint ez volt, hogy a Bloomberg terminálokon
2: Mi ezt találtuk, egyébként magyar oldalak is lehozták már ezt a hírt. Még az MNB-től nem láttam, a Nemzeti Banktól nem láttam erre megerősítést, de erre a hírre reagált tegnap a piac. Nem gondolom azt, hogy ezek teljesen logikus lépések lennének. Ugye azt látjuk most a világban, hogy azért az Európai Központi Bank idén emelt már egy kamatot, jövő év ilyenkorra még 3 kamatemelés be van árazva a piacba. A Fed amerikai jegybankban még 2 vagy 3 kamatemelés a következő egy évre be van árazva, tehát ezt várja a piac. Mindenhol emelkedik egy kicsit az infláció. Nálunk az inflációs számok nagyon nyomottak, ez köszönhető annak, hogy az azért a tavalyi bázishoz képest a forint sokat erősödött, illetve korábban mi magasabb bázison voltunk az infláció tekintetében, de egyértelmű, és hogyha itt megnézzük a régiót, látjuk azt, hogy június 18-án a csehek már emeltek kamatot, tehát gyakorlatilag minden jegybank egy kicsi szigorításon gondolkozik, vagy már meg is lépett szigorításokat. Ugye ezzel szemben a megváltozott piaci környezetnek köszönhetően mi azért elég tudtunk csökkenteni kamatot idén már 1%-ot, de az utóbbi 3 hónapban 0,75%-ot, viszont ez teljesen szemben ment a többi jegybank viselkedésével, és ezért mondom azt, hogy egy teljesen logikus lépés lenne az, hogy itt most egy
1: kvázi szigorítással tartás lenne a döntés.
2: Uh-huh. Így van. Mi egyébként optimisták vagyunk a forinttal kapcsolatban, a forint jövőbeni mozgásával kapcsolatban. Mi arra számítunk, hogy azért olyan nagyon nagy kilengések nem lesznek. Az, hogy az inflációs célt lejjebb húzzuk, az is egy egyértelmű támaszal lehet a forintnak, mert a jegybank nem engedheti meg a folyamatosan leértékelődő vagy nagyobb volatilitással mozgó forintot, mert ez az inflációra azért hatással lett. Tehát mi próbáljuk ugye kereskedőként inkább erről az oldalról megfogni ezeket a híreket, hogy ez is stabilizálhatja azért a forint jövőbeni mozgását. Ha megnézzük egyébként a koronát, a lengyel zlotyit 2023-as választások óta, azt láthatjuk, hogy az euróval szemben gyakorlatilag alig van kilengésük. folyamatos kamatcsökkentések ellenére. Tehát amik az utóbbi két évben ugye bekövetkeztek, vagy két-három évben áruk, tehát hogy mi azért arra számítunk, hogy a forint is stabilizálódhat ezeken a szinteken.
1: Aha, oké, rendben. Nagyon klassz és nagyon kimerítő volt, és átfogó. Köszi szépen, hogy beszélgettünk. Jó munkát még mára, aztán jó hétvégén.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Szia! Csillag Zsigmonddal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével néztük át a helyzetet, és átkukkantottunk a jövő hétre is, hiszen LKB döntés lesz, és az idén, ezen a héten sok fontos olyan adat megjelent, ami befolyásolhatja döntéshozókat.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
3: Mi is volt ez a hír, amit a Bloomberg hozott, hogy leáll a kamat
1: vágással? Most, igen, a következő döntésében megállhat, tehát hogy nem vág tovább.
3: Ő maga utalt erre? Tehát tőlük onnan jött a...
1: Igen. A Zsigmond azt mondta, hogy egy jegybanki forrásra hivatkoztak, és emellett ugye a 3%-os célárkövetést lehozzák, vagy inflációs célárkövetést lehozzák 2,5-re, ugye közelítve az LKB 2%-ához.
3: Igen, euró felé menet, erre szükség van.
1: Így van, és ez egy nagyon fontos ilyen bizalmi intézkedés is lenne, ugye, amit tovább erősíthetné a forintot, vagy legalábbis ebben a sávban tartotná, hogy az Zsiga is elmondta.
3: Tehát szigorú maradhat, tehát nem kell attól tartani, hogy a világban
1: végbemenő
3: kamatemelkedéssel szembe menve túlságosan megközelítjük a...
1: Mert ezzel a hírrel párhuzamosan akartam volna kérdezni, de ez megmagyarázta azt, hogy tehát van-e ok félni, ugye, hogyha a globális fejlett piacokon a hozamok emelkednek, az nyilván rontja a forint pozícióját, mert ugye itt egy kockázatosabb piacról beszélünk, amikor fejlődő piacokról beszélünk, itt egy felárat kell, vagy plusz hozamot kell érte kapnia a befektetőknek, hogyha ide hozza a pénzét, és ugye ez megy össze, hogyha a fejlett világ kamatai emelkednek, mi meg vagdossuk a kamatokat.
3: És hogyha
1: de ezzel a megállással...
3: Igen, euró felé vezető úton a forint árfolyam meg a kötvényeink ezt a konvergenciát gyakorlatilag a nagyon-nagyon jó esetben 3-4 évre várt, mert ugye tegnap pont beszéltünk arról, hogy azért ez meglepő lenne, hogy ilyen gyorsan oda lehetne érni. Szóval a mondjuk 4-5 évre vált.
1: Is egy elemzést erről, hogyha ez megcsúszik ez a sztori,
3: erről akkor... Erről beszélgettünk vele tegnap,
1: igen.
3: És ennek a konvergenciának a kétharmadát, vagy a háromnegyedét már megcsinálta a piac két hónap alatt.
1: Igen.
3: Akkor innen már elég nehéz arra gondolni, hogy ez folytatódnia kell ilyen ütemben, és ha még velünk szembe mozog továbbra is az egész világ, akkor logikus, hogy itt az óvatosság indokolt. De ezek szerint a piacra ez megnyugtató lakhatott, és akkor a forint gyengülése akkor így tört meg. Valószínűleg ez a 370-es szint ezek szerint lehetett a jegybankban is egy ilyen jelzés.
1: Nézik a csártot, igen. Ők ugye, is, vagy hallgatják a csártot.
3: Ugye azt még ilyenkor lehet tudni, hogyha a hírügynökségi információk így megjelennek, az sokszor nem az újságírónak a kitartó kutató munkájából fakad, hanem a jegybank szivárogtat információkat, tesztelve a piacot, illetve így befolyásolva.
1: Igen, sokszor jól hangzik, ha megszereztük a...
3: Igen, tehát nem lenne ez meglepő.
1: Igen, titkos úton, módon, de hát a túrót, hát ezekben sokszor szándék van. És
3: teljesen logikus és érthető lenne, hogyha jegybank kvázi egy ilyen verbális intervencióként... Egy ügyes kiszivárogtatással állítja irányba a piaci folyamatokat, amik most éppen kicsit kedvezőtlen alakultak. De ezt nem tudhatjuk, ez egy bevált módszer egyébként. Majd egyszer, hát... talán majd megírja Varga Mihály az emlékirataiban. Általában ilyen, így szoktak ezek kiderülni, ha még akkor érdekel valaki.
1: Igen, abszolút. Ezt az összefüggést itt nem értem, de a kedves hallgatót megihlette a tegnapi minyon kép, és arra késztette, hogy egy almarépa gyömbér smoothie-val indítsa a napot. Köszönöm az inspirációt. De ezt látod, hogy függ össze a citromos minyon a...
3: Hát pont úgy, hogy a egészségtelen műanyag kaja inspirálta arra, hogy egy normális, egészséges.
1: Tehát az aluljárós agyoncukrozott cuccélt egy ilyen...
3: Macival még számolunk azért a merényletért, amit az a fotó jelent.
1: Láttam, hogy az nem
3: hát beállított.
1: Láttam, hogy az nem egy beállított
3: kép. Nézd már ide, igen. És valami benne voltam, és majd a szoknyám alá fotózott gyakorlatilag.
1: Igen. Na jó van, akkor jönnek a hírek, mit tannival, aztán folytatjuk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
6: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok, minőségi zene.
0: Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához a Dunapart legendás szórakozó helyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Balearic szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület Pesti alsórakparton a Vigadót éri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
7: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban lassú haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, valamint az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. Hétköznapokon 18:30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamezi utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pest Erzsébet felső között. Németh Luca, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Vizsgálat indult a korábbi paksi mulasztások feltárására. Újabb uniós szankciók jöhetnek Oroszország ellen. 2,5 milliárd dollár kárt okozott a nepáli villámárvíz. Napos időre számíthatunk ma, elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Elrendelte a kormány a paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. A paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A Magyar Nemzeti Bank a jövőben negyedévente közzéteszi honlapján szerződéseinek táblázatba foglalt adatait. A közlemény szerint a jegybank vezetése ezzel a jogszabályi előírásokon felüli intézkedésekkel is az átlátható működés melletti elkötelezettségét bizonyítja. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő, túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik 3 milliárd forintból. Emellett létrehoznak egy 1 milliárd forintos kártalanítási alapot is, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett, egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Az Nvidia bejelentette, hogy a jövő hónapban megérkeznek a Lenovo és az Acer kínálatában az első RTX Park chipre épülő Windows számítógépek. A technológiai vállalat ezzel a mesterséges intelligencia képességeket közvetlenül a számítógépekbe kívánja eljuttatni. A chip a helyi, eszközön történő EMI alapú feldolgozást segíti, csökkentve a felhő alapú szolgáltatások költségeit, miközben javítja az adatvédelmet és a válaszidőt. Újabb szankciókat és szigorú beutazási szabályokat fontolgat az Unió Oroszországgal szemben. A lépés előzménye a lipcsei repülőtérnél augusztusban meghiúsított, robbanó anyaggal felszerelt dróntámadás, amelyért a német hatóságok Oroszországot teszik felelőssé. Ursula von der Leyen és Mark Rutte szerint az eset egy szélesebb orosz hibrid művelet sorozat része lehet. Moszkva tagadja a vádakat. A NATO főtitkár szerint Oroszország egyre vakmerőbben alkalmaz drónokat, rakétákat és más hibrid eszközöket Európával szemben. Legalább 2,5 milliárd dollár anyagi kárt okozott a múlt heti villámárvíz a nepáli-kínai határon. A természeti katasztrófában számos ipari ingatlan, lakóépületek, út, híd és vezeték is megsérült. Az összesítések szerint az áradás a nepáli áramtermelő kapacitás mintegy tizedét semmisítette meg. A katasztrófában több mint 1200 ember halt meg, és mintegy 4000-en nyomtalanul eltűntek, köztük magyar állampolgár. Is.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Nem lesz ma zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben meg is növekedhetnek, csapadék nem valószínű, kisebb záporok az északkeleti határnál fordulhatnak elő. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 28 és 31 fok között alakul. A hétvégén is napos időnk lesz, szombaton elszórtan még lehet zápor, zivatar, vasárnap már csapadékmentes időre készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
11: Mi nem beszélünk rombuszokban.

0: Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 4-én pénteken reggel, 8 óra 11 perckor. Ács Gábor teljes pénteki hangulatban.
4: És Gede Balázs, természetesen?
3: Igen, én még nem tudtam a pénteki hangulatot átvenni, bár egy nagy csatakiáltás, mert átjött a technikai stáb helyiségéből, ott is nagy az örvendezés, hogy vége a hétnek.
4: Hát nem tudjuk a pontos okot, de...
3: De, csak... én amikor csuktam magunkra az ajtót, akkor hallottam, hogy ez az alapvető indíték.
4: 8 óra 11 perckor fölkiáltottak, és
3: Euréka, péntek van, hiába 8 óra 11 perc, ez már guggolva is, akármeddig is tart. Ezt kibírjuk, és akkor utána jöhet a hétvége. Azt írja, kedves hallgató, de hiányzik a régi köszöbiem.
4: Ez vajon mire utalhat?
3: Hát egy hiányállapotra.
4: Mert van, működik, csak hát ott volt egy szakítás. Kirúgták az énekest, aki az iménti dalban is, meg nyilván meg a klasszikus albumokon szerepelt, és azóta gyakorlatilag folyamatosan őt követelik vissza. Lehet, hogy erre történt utalás.
3: Arra is egy korábbi vagy a múltunkra is jött utalás, hogy ha újra lenne videó stream, nem lennének szegény hallgatók ennyire kiéhezve a paparazzi fotókra, ugye ez a te elkapott citromos minyonos jelenetedre jött válaszként vagy reakcióként. Na, hát
4: te mindig szoktál valami frappáns választ adni.
3: Erre?
4: Hát, hogy miért nincs, vagy hogy lesz, nem lesz, miért nincs?
3: Na, azt most nem tudom, én már a következő lépésben gondolkodom, mint a sakk nagymesterek.
1: Okay. Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
0: Millás reggeli.
3: Ami nem más, mint egy... nem is tudom, hogy lelőjem-e. A munka címe motoros fogkefe mellé elektromos autó. Schiller Márk van itt velünk, a Schiller Autó család ZRT stratégia és marketing igazgatója. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Vajon miért adta ezt a kreatív szerkesztő ezt a címet? Mi történt mostában veletek?
5: Hát az a helyzet, hogy gondoltunk egy merészet, és még közelebb szerettük volna vinni az ügyfeleinkhez, illetve potenciális ügyfeleinkhez az autókat, és hát a gondolatmenetben egy nagyon jó partnerre találtunk a MediaMarkt személyében, úgyhogy a Pólus Centerben található üzletükben, ott mi is nyitottunk egy Geely autószalont.
4: Már bent a média Márton belül.
5: Így van, a mosógépekkel szemben.
4: A mosógépekkel szemben.
3: Akkor ezt majdnem eltaláltuk, ugye, akkor nem motorosok kell fel, hanem mosógép, tehát amikor kiben nyitogatjuk.
5: Illetve az elektromos rollerek mellett.
3: Még hozzá, ha már jármű, ugye?
5: Így van.
4: De és, miért, így... és miért pont Geelyt?
3: Miért pont Geelyt? De miért pont egy média márkba?
4: Hát, jó, hát nyilván.
5: Na melyikkel kezdjük? Ki az erősebb?
3: Jó, hát az előbb, jó, akkor Gábor volt először.
5: Szóval az a helyzet, hogy a Geely szalonunk az nekünk jövő év első negyedévében fog megépülni, tehát addigra lesz teljesen kész, addig egy átmeneti értékesítési pont van nálunk a Váci úton, és gondolkoztunk azon, hogy még így a régióban hova lehetne az emberekhez így közelebb vinni a márkát, mert ugye a BYD-nál láttuk, hogy az Etele Plázában, ugye ott nyitottunk egy üzletet, hogy ott ez működik. És akkor megnéztük azt, hogy a környéken ez hogyan működhetne még, illetve, hogy egy picit szűkítve, tehát nem az egész plázának a látogató közönségére lőve, hanem ugye hol lehet az a metszet, ami ugye a célközönségekben így azonos. És ugye a MediaMarktban alapvetően, ugye aki mondjuk egy nagy háztartási gépet megy mondjuk venni, az ugye jó esettel körbenéz azért az üzletben, élethelyzetváltozás lehet bármi, és ugye eléggé sok, több ezer látogatója van ennek az üzletnek naponta, és azt gondoltuk, hogy ennél jobb egyébként nem lehet, hiszen aki affin is mondjuk akár csak IoT eszközökre bármit ugye szeretne vásárolni, az mondjuk egy autót is megnézi ilyen szemmel. És ez egyébként bejött, tehát most már lassan ugye, hát nem sokára, egy hónapja nyitva vagyunk ott, már 3 hét tapasztalatunk van, és baromira érdekli az embereket ez az egész. Nyitogatják, csukogatják az ajtókat, illetve ugye felmértük azt, hogy ugye a tesztvezetésre például mennyi igény lenne. Tehát nem úgy mentünk oda, hogy már van egy kész koncepciónk, ez az egész egy teszt. Hogy megnézzük azt, hogy ez hogyan működik, és most úgy néz ki, hogy például a tesztvezetésre van igény, úgyhogy elkezdünk ehhez felkészülni, és megteremteni ennek a feltételeit, hogy a Geely-nek jelenleg ugye Magyarországon kapható mindhárom modelljét, azt ki is tudják ott próbálni egyből.
3: Világos.
4: Egy zárójeles, kicsit elkanyarodó kérdés. Korlátlan kínai márkával tudtok szerződni? El tudtok bár? Nem, tényleg, köztük nincs olyan, hogy kizárólagosságot kérnek, hogy akkor a másikat ne adjad, és ugye, akkor ugye, hogy működik ez?
5: Tehát régen volt ilyen, hogy ugye kvázi ilyen versenyszabályozás lehetővé tette azt, hogy mondjuk egy ilyet meg tudjanak határozni, most már ugye az EU-s jog ezt nem teszi lehetővé. Alapvetően ugye nyilván jelzik azt, hogy mondjuk kinek örülnek, kinek nem örülnek. Mi nem szeretnénk mindenkivel leszerződni, tehát mi azért megválogatjuk azt, hogy kivel állunk le. Főleg azért, hiszen ugye a családnevünket adjuk egy márka mellé. És számunkra egyébként ugye mind a BYD, mind a Geely ugye azt mutatja, hogy ezek rendkívül komoly globális cégek, amik oké, kínai származásúak, de hogy globálisan olyan minőséget gyártanak, amivel a mi ügyfélkörünket meg tudjuk nagy elégedettséggel szólítani. Tehát, hogy innentől kezdve ugye nincs kérdés, hogy most ezekkel foglalkozunk, vagy nem, de nagyon sok szempont van, tehát például mondjuk az alkatrészellátottság, a garanciafeltételek, maga az importőrnek ugye az európai lokalizációja, hogy akkor ez most mennyire sikerült, mennyire nem. Ezek mind-mind olyan szempontok, hogy nem vágunk bele olyan kalandokba, hogy mondjuk ilyen egy-két autós, vagy egy-két modelles kínai márkával mondjuk mi leálljunk, vagy olyannal, aki fú, de jónak tűnik, aztán mondjuk egy idő után meg megszűnik egyáltalán Európában létezni.
3: Uh-huh. András emlékezik meg arról, hogy nemrég a MediaMarktot is megvették a kínaiak, ez annyiból lehet releváns.
5: Ez a tranzakció még folyamatban van egyébként, de igen.
3: Annyiból lehet releváns, hogy esetleg ők ebbe beleszóltak, hogy melyik márkával menjetek?
5: Tehát abszolút nem. Nem.
4: Tehát de semmi összefüggés a kettő
5: semmi között. Semmi összefüggés nincs a kettő között, ez egy véletlen egybeesés.
3: Tehát vihetétek volna a Toyotát is akár.
5: Abszolút, hogyha úgy éreztük volna, hogy az annak ott jó helye lenne.
4: És akartok más márkákat is akkor így a plázák környékére?
5: Illetve ezt ugye teszteljük, igen. Tehát simán lehetséges.
3: Illetve nyilván ez annak is a függvénye lesz, hogy és ezt már az Etele plázásnál, mert az is egy ilyen eléggé ilyen rendbontó vagy hagyománybontó megoldás volt ugye az értékesítésben, hogy ez mennyiben marketing eszköz, mennyiben abban számítottok, hogy igen, valóban, aki ott megnézi a automatomosógép fordulatszámát, meg vesz egy motoros fogkefét, azt megnéz egy Geely-t is, és pont.
5: És még a tükrében meg is borotválkozik.
3: És még hozzá is van. Vagy hogy egy értékesítési pont lesz valóban.
5: Erre abszolút értékesítési pontként tekintünk, tehát, hogy szerződéskötés az ott lehetséges, ugye a tesztvezetést is hamarosan elérhetővé fogjuk tenni, és emiatt merem ugye azt mondani, hogy szinte egy teljes értékű szalon, csak egy picit más elrendezésben, más hogy mondjam adottságokkal, ugyanúgy, ahogy a BYD Etele plázai szalonunk is olyan, hogy rendben van, ott van az autószalon, befér 3 autó, a P4-en ott vannak a tesztautóink. Tudsz ugye mindent csinálni, és ott egyébként ugye már lassan 1 éve azt tapasztaljuk, hogy igen, bőven lehet szerződést kötni. Tehát ott is csináljuk.
3: Tehát akkor itt ugye a kiválasztásnál nyilván ez is számított, hogy nem mentek be egy mamutba mondjuk, még hogyha be is férnének esetleg valahova.
5: Na ez meg a másik egyébként, hogy hova, hogyan tudunk autót vinni.
3: Az egyik, másik meg, hogy a környéken ott azért a tesztvezetés az nem biztos, hogy rumlis lenne, vagy rumlisabb lenne egy kicsit, van, mondjuk, mint van, egy pólusnál. Tehát ez mind ilyen rendező el volt a kiválasztásnál.
5: Igen, meg hogy ugye azért a mi vonzás körzetünk az itt most a Geely-nél ugye az Észak-Pest volt megcélozva, a BYD-nél ugye más volt a cél, hogy egy ellenpólust képezzünk, hogy átlósan a város másik oldalában, tehát hogy mindennek a logika mentén szoktuk ezeket így kitalálni.
3: Aha. Az egyébként így fedésben volt, hogy ilyeneket nézhetek, hogy nem tudom, a MediaMarktnak, el tudom kezdeni, hogy a vevői mondjuk 60-40%-ban inkább férfiak, mert műszaki áruházról beszélünk, és hogy az autóvásárlásnál is ez így nagyjából fedésben van, tehát ezt ilyen nagyon tüzetesen kellett nézni, vagy csak ilyen logisztikai értékesítési szempontból, hát, meg elhelyezkedés szempontjából
5: vizsgálta. Egyrészt ugye szerencsére egy nagyon jó partnerre lehetünk a MediaMarktban, hiszen nekik egyébként ez egy globális koncepció koncepciójuk volt, ami miatt ez egy Európában kiemelt és megsüvegelt projekt lett, hogy így nagyon hirtelen ezt megvalósítottuk, amire ők gondoltak, mert hogy ők a nem, általuk nem hasznosított üzlettér részeket elkezdték kiadni másoknak, ilyen shop-in-shop koncepció keretében, és ugye az egyik ilyen irány az ugye az elektromobilitás, vagy ugye az autó volt, és akkor ugye ebben megcsináltuk azt, ami ők is lekutatták, hogy igen, tehát hogy a vásárlóiknak egy jó része az bőven affin is erre a történetre, tehát hogy már volt házon belül egy ilyen fajta koncepciójuk előkészítve, ezt mi a Szilágyi Gábor ezt nekünk bemutatta, nagyon tetszett nekünk, és nem láttuk azt, hogy ebbe miért ne lenne érdemes belevágni. Nyilván ez most egy ilyen pilot, tesztidőszak, de az eddigi érdeklődés alapján nem látom, hogy ez miért ne állandósulhatna és folytatódna.
3: Most ezek egy képet a vg.hu, egyébként nagyon jó pofa, mert tényleg elég jól leírja ezt a jelenséget, egy ilyen nyitott mosógép ajtón keresztül látszik egy chili, tehát nagyon durán.
4: Én elképzeltem azt a jelenetet, hogy valaki elindul mosógépért, aztán hazatér egy autóval, és hát igen, ez jobb díl volt.
3: Inkább, vagy jobbik esetben benne van a mosógép is, csak
4: ja, mondjuk az a legjobb, igen.
3: Igen, kérdés, ez otthon mennyire eladható történet. Mennyiben, tehát akkor ide gondolom értékesítő személyzetet is kellett alokálni, tehát egy ilyen kis autószalonként működik.
5: Igen, tehát teljes nyitvatartási időben ott vannak az értékesítő kollégák, és akkor lehet tőlük kérdezni, segítenek megmutatni az autókat, illetve ugye hamarosan majd tesztvezetni is lehet velük.
4: Uh-huh. És akkor jönnek-e más márkák, ahhoz még kevés tapasztalat, hogy erről érdemben nyilatkozzál, vagy hogy bővítitek-e biztosan ezt a területet? Tehát mondjuk az értékesítő csatornák hogyan változhatnak szerinted a következő években?
5: Én azt gondolom, hogy itt ugye majd kell még pár hónapnyi tapasztalat, hogy erről biztosan tudjunk nyilatkozni, de szerintem az már látszik, ami, hogyha úgy tetszik, omnichannel szemléletünkön, hogy ugye vittünk a plázába autókat, ott megnyitottunk egy autószalont, most vittünk egy médiamákba autókat, ott megnyitottunk egy autószalont, és hogy igyekszünk közeledni a vásárlókhoz, meg fogjuk nézni azt, hogy ennek hosszú távon még milyen foganatja lehet, de itt most biztosat még nem tudok mondani, ez egy olyan terep, ami nekünk is egy ilyen kísérleti zóna kvázi.
3: Uh-huh. Arra alkalmas egyébként, mert azt látom, az eléggé frankon be van ide feszítve az autó a többi cucc között, hogy mondjuk ez nem egy ilyen dedikált Geely szalon, és akkor a szalon itt idézőjelben is hülyen kalimpálok, ahogy ezt szoktuk jelezni, hanem egy olyan értékesítési pont, ahova teszem azt összehangolva a marketing akcióitokkal, tényleg lehet csereberélni az éppen, nem tudom, most maradok a Toyotánál, arra futtattok valamiféle időszaki akciót, és akkor Geely ki, Toyota be, és akkor azt
5: hát ez nyomjátok. Itt most ugye dedikálva van a Geely-re, viszont az sem elképzelhetetlen, hogy mint Schiller autócsalád, mondjuk ilyen igen. pontokat létrehozzunk. De az ugye már egy teljesen más jellegű koncepció, igen. hiszen itt ugye megfelelünk a Geely-nek az arculati kézikönyvének, hogyha pedig ugye egy Schiller autócsaládosat csinálunk, egy multibrand megjelenést.
3: Ott melyik oldalon volt mosógép az arculati kézikönyvben?
5: Na, itt maga a stand a lényeg, ja, tehát értem. Hogy az ugye teljesen megfelel. A lokációnak egyébként ők is először furcsálták, aztán megértették, és rájöttek, hogy amúgy ez jó lehet. Úgyhogy ez is egy öröm, hogy ugye nyitottak voltak ilyen irányba, hogy van egyfajta ilyen innovatív szemlélet.
3: Tehát ez annyira nem volt, hogy ezt még otthon se láttak ilyet? Pedig ott az egy nagy ország.
5: Sok minden
3: dologgal próbálkozott.
5: Ott ugye, ami nagyon jellemző, az az, hogy plázákban, ugye egyrészt mint üzlet, másrészt meg mint kitelepülés. Én most ugye voltam tavasszal Kínában, nem volt olyan pláza, ahol legalább egy 5 automárka nem képviseltette volna magát különböző módokon. Tehát, hogy ahhoz viszont hozzá vannak abszolút szokva.
3: A különböző módokban belefér az is, ami azért nálunk is van egy ideje, hogy nem tudom, beraknak oda a közlekedőbe persze. egyet, és akkor ott lehet
5: igen,
3: nézegetni,
5: igen. de amit csináltatok ott, és
3: hogy,
5: akkor ennyi.
3: Hogy ott is szalont nyitni, az még talán náluk is ritkább?
5: Ne, ott is van. Ott is van. Sőt, tehát, hogy vannak olyan méretű szalonok, amik így, nem tudom, tehát, hogy itthon mondjuk ilyen nagyobb élelmiszerláncoknak az üzletei méretében szinte, uh-huh. nyitnak ott meg autószalonok, mert az ugye ilyen élményközpont, tehát hogy ilyen nagyon extra elképzelések vannak ott már, szintén szerintem ugye pilot jelleggel szárny próbálgatva.
4: Az nem zavar senkit, hogy elválik a szerviz a szalontól, mert megszoktuk korábban, hogy hát ahol vesztük, oda visszük utána a szervizelésre is a kocsikat, most akkor nyilván máshova kell, vagy azt meg
5: hát
4: nézik, azért kérdezik, hogy hova lehet.
5: 10 perc távolság, tehát hogy ugye a Váci úti telephelyünkön megoldott a szervizelés ezeknek az autóknak, mivel ugye mi úgy gondolkozunk erről, hogy a vonzás körzetünkben van, ahhoz tartozik ez a terület, ezért én azt gondolom, hogy ha valaki ugye szervizbe viszi az autóját, az, hogy akkor mondjuk most neki ez, lehet egyébként, hogy még közelebb is van a Váci út, csak éppen a pólusban járt, és akkor ugye ott nézte meg ezt az autót, vagy egy 10 perc pluszban, tehát hogy ez nem ez egy világvége, nem egy távolság.
4: Kicsit ettől elkanyarodva, hogyan látod az elektromos aránynak a várható változását, illetve most a kormány, az új kormány hivatalba lépése óta ezzel kapcsolatosan vannak mondások, vagy változások a magyar szabályozásban, támogatási rendszerben, mert itt nem annyira követtük, illetve hogy tudtok tervezni?
5: Ezt minden héten legalább 2-3 ismerősen felteszi, hogy na és akkor az állami támogatásról mit tudsz, mi lesz, hogy lesz? Az a helyzet, hogy nem tudunk róla semmit, és még a szakmán belül sincsen róla egyeztetés, ezért én azt gondolom, hogy ez most nincsen terítéken. Lehet, hogy lesz majd, tehát hogy nyilván ugye, hogy mondjam, én csak arról tudok beszámolni, amit én hallok, látok, de alapvetően mi erre nem alapozunk jelenleg, és egyébként az automárkák, tehát autóimportörök
4: sem. Az alapján
5: sem
4: terveztek, hogy semmiféle változás most nem lesz így a szabályozásban.
5: Így van. Annyi viszont tény, hogy például most ugye az elektromos autók részesedését, hogyha nézzük, akkor ugye

0: is megjelent egy bestseller, amiből már több mint 800 ezer darab fogyott el világszerte, az E2, és hát 10 millió forint alatt indul ennek az ára, innentől kezdve ez egy olyan lehetőség, hogy el tud kezdeni ezt terjedni, hiszen egyre
1: igen,
0: elérhető
1: támogatás
0: lesz.
1: Nélkül is, mert gyakorlatilag pariba van az egyéb hajtású.
0: Hát így van, vagy mondjuk, amin én gondolkoztam, hogy egy 3-4 éves használt autó helyett tudsz venni egy új ilyet, nyilván kisebb méretben, meg máshogy néz ki, de egy elektromos autó, ami új, és te rakod bele az első kilométereket. Uh-huh.
2: Uh-huh. Akkor ez megbolygathatja a piacot.
0: Lesz szerintem változás és átalakulás, igen.
2: Uh-huh. És azt is azt figyelembe véve is gondolod, hogy nem lesz itt semmi, hogy itt eléggé szűk mesdjén kell mozogni, tehát mint kimondottan egy makro oldalról a költségvetés tekintetében nagyon-nagyon meg kell nézni. Már az ígéretek teljesítése is nehéznek látszik, hogyha az euró felé haladó szigorú költségvetési pályán akar maradni az ország, ugye mellett nem nagyon fér bele az, hogy ilyen
1: hát meg kérdés, hogy amikor időnként nem tudunk villanyt csinálni, akkor nyomjuk el a villanyautó, de ez most egy ilyen, ez most csak így eszembe jutott, hogy
2: fölmerülhet, akár fölmerülhet ez is, amikor gondolkodás van erről. Aha.
0: Igen, tehát hogy itt ezek izgalmas kérdéskörök, és én azt gondolom, hogy nyilván egy, hogy mondjam, más pozícióban és más helyen dolgozó embernek kéne itt állni ahhoz helyettem, hogy erről ugye nyilatkozni tudjon. Én, amit erről mondani tudok, az röviden, tömören annyi, hogy a szakmával való egyeztetés, én nem tudok róla, hogy elkezdődött volna már. Uh-huh. Tehát, hogy ez az, ami így ennek kapcsán biztos. Én egyébként azt, hogy mondjam, látom, hogy itt valamit valahogy bele kéne nyúlnunk ebbe a dologba, mert ugye a magyar autópark az hát most már 16 éves átlag életkor fölött van.
2: És folyamatosan nő.
0: Tehát, hogy ezzel valamit valahogy valamilyen formában kezdeni kellene. Reméljük, hogy majd ebből lesz valami. Az, hogyha már mondjuk az életszínvonal általánosságban megnő, már az ugye ezen tud javítani. Tehát nem feltétlenül kell közvetlen szubvenciókban gondolkodni.
1: Az X-onak tök jó volt volna, de azért még van egy kérdésem, hogy tehát mikor kezditek el vizsgálni ennek az új értékesítési pontnak, a MediaMarttal való együttműködéseteknek az eredményeit? Tehát mikor vizsgáljátok felől, vagy lesz egy következő lépés, vagy mondjátok azt, hogy ez tök jó, kezdjünk el gondolkodni még egyen.
0: Úgy van, hogy ugye itt folyamatosan nézzük, tehát hogy heti szinten vizsgáljuk ugye az elért eredményeket, havi szinten most majd fogunk tartani egy komolyabb kiértékelést, és hát ugye itt az év végéig szeretnénk, tehát például mondjuk a karácsonyi szezonra nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy az mondjuk hogy fog lecsapódni, tehát itt az év végéig szeretnénk aktívan tapasztalatot gyűjteni, és akkor levonni következtetéseket, illetve még azért van egy dolog a tarsolyunkban, arra is majd nagyon kíváncsi leszek, hogy fog elsülni, mert hát hogy néznék én ki meglepetések nélkül.
1: Akkor megint ezzel fejezzük be, hogy akkor kezdhetünk spekulálni, hogy megint miben sántikáltok. Na jó, hát előbb-utóbb úgyis megbeszéljük, és köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Schiller Márk volt a vendégünk, a Schiller Autócsalád ZRT stratégiai és marketing igazgatója.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 19:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
7: Egyik születése naposunk, Czóbel Béla, Kossuth Díjas festőművész grafikus, 1883-ban született ezen a napon, szeptember 4-én, és azt találtam mondani egy alkalommal, hogy a csendélet nem élettelen tárgyak halmaza, hanem az otthon melegének és a fény játékának a lenyomata.
8: Nagyon szép.
7: Gyönyörű.
6: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
0: Millás reggeli.
7: Na hát, hogy minek a lenyomata a globális kötvényhozam emelkedés, erről is lesz szó például a következő beszélgetésben. Debreceni Csaba a vendégünk, az MBH befektetési bankvezető részvényelemzője. Szia, jó reggelt!
9: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
7: Forgatókönyv szerint az amerikai Q2 állt volna az első témába, de a kötvénypiacot azért gondolnám, mert már az említés szintjén szó volt róla, sőt, tehát igazán az említés szintjén majdnem minden nap szó van róla, hiszen azt gondolom, hogy a pénzpiacok és befektetési piacoknak egyik komoly problémája, kérdésköre, lehet majd problémája, majd nyilván megbeszéljük, hogyha esetleg még tovább emelkednek a hozamok, vagy kicsúszik a talaj például a ilyen finanszírozás alól, de szóval mit látunk, mi történik most a globális kötvénypiacokon, és miért lehet ez veszélyes is akár?
9: Hát megint ott vagyunk, ahol a part szakad, ugye megint a döntéshozók megpróbálják megfejteni a piacokat.
7: Aha.
9: Hogy működik, meg hol kéne lenni a záraknak. Ugye mindig be kell avatkozni a pénzügyi piacokba, amelyek olyan régen alakultak ki, több száz évvel ezelőtt, ugye, amikor annyira szennyezett volt a víz a földön, hogy az emberek kitalálták, hogy ólompohárból kell bort inni, és ez milyen jó. Úgyhogy ehhez most megint hozzá szerettek volna nyúlni, és hát ezt már láttuk, csak ugye a monetáris politika részéről, és azt hiszem annak Operation Twist volt a neve.
7: Ja, tényleg,
9: ugyanez volt
7: tényleg,
9: a lényeg, hogy ugye Operation a hosszú Twist. Kötvényeket uh-huh. akkor egy kicsit vonjuk vissza, ott rá lehetett fogni mindent, hogy off the run, tehát már régi kibocsátású kötvény, nem annyira likvid, és akkor ezt finanszírozzuk rövidből, rövid kibocsátású, vagy rövid futamidejű uh-huh. kötvényekből, és ez most valami ugyanaz lenne, csak ugye az a nagy különbség, hogy a Fednél van egy nagyon jó fegyver, az pedig a pénznyomtatás. Tehát, hogy ugye bármennyit elő tud állítani. Nyilván, ha bármennyit, mert akkor inflációt látunk, volt már ilyen az
7: igen,
9: idő.
7: Igen.
9: Az elmúlt 4-5 évben is. Ugye a Treasury, tehát a kincstár, a pénzügyminisztérium erre nem
7: ez Beszentúr, ugye Vors úr az, aki tudja a nyomdai.
9: Igen, Vors úr tudja a pénzt előállítani, Beszentúr pedig hát nem tudom, őről is vannak sztorik, ugye ő Sorosnál volt egy ilyen hedge fund menedzser, és nem tudom, volt vagy 3-4 alapja, de mind kudarcba fulladt, mert ő ilyen tipikus, kontrariánus hedge fund menedzser volt, tehát mindig azt csinálta, amit a többség nem.
7: Hát, az elmélet nem rossz.
1: Ez néha bejön.
7: Amit a többség csinál, az az átlag, tehát persze jó kitűnik.
9: Igen, de ez az árral szemben, tudom, amikor mész szembe az autópályán, és mindenki veled.
1: Hát ez csak nagyon-nagyon jó időzítéssel és rövid időszakokra szokott bejönni, de akkor nagyon, de
9: igen. Végtelen pénz kell hozzá, hogy tud finanszírozni másik, azt, amíg igen. igazából bejön az ötletet. Na, szóval igen, és akkor most ez a terv, hogy akkor most a 30-as kötvényeket egy kicsit onnan hozzuk le a hozamokat, de megmondom őszintén, jön az időközi választás, úgyhogy szerintem ez egy kampányfogás. Ugye a legtöbb jelzálog papír, jelzálog hitel a 30 éveshez van kötve.
1: Tehát az amerikai választó a bőren érzi.
9: Igen, ugye erre szoktuk mondani, hogy Amerikában ugye a 3 meg a 4 dolláros benzin között pont egy választási vereség a különbség. Mert ugye erre nagyon érzékenyek, és hát ugye az olajról nem kell beszélni, látjuk, hogy mi van, és lehetséges, hogy akkor adjunk egy kis alamizsnát a hitre.
1: Tudod, engem az lepett meg, mert azt gondoltam, hogy ezt Trump is látja, és tudja, és majd ennek megfelelően fog már majd mondjuk tavasztól politizálni. De mintha sem, mintha magasról tenne az egészre. Választásra mindenre, ő megy a saját feje után, nyomja ugyanazt, amit eddig, tehát semmiben nem változtatott. Nem tudom, ez mennyire meglepő, de hogy itt most tényleg
9: Trump
1: a pénzügyi...
9: Nem
1: is nagyon beszélünk róla már gazdasági kérdésekben.
9: Áltudományos alapokra helyezett politikai őrjöngés szerintem, amit ő most igazából végez. És pont Trumpot akartam hozni, mert ugye volt egy ilyen sok ilyen beszélgetésünk, hogy akkor most mi van a monetáris meg a fiskális politikával, mert most mintha egymás mesdjéjére próbálnának rátaposni, és hogy kell ezt felfogni, hát mondom, most kb. Szerintem úgy, mint Trump feje belülről. Tehát, hogy így egyik nap ez, másik nap az, igen, de nem, most... tehát a Fed az ugye leszögezte, hogy ők az inflációt uh-huh. nézik, őket az infláció érdekel, de szerintem ez a Treasury-s bejelentés, ez igazából a választóknak szól, ráadásul van benne egy másik olyan, hogy ugye honnan lesz rá pénz, és ugye ott is a kincstárnak, a pénzügyminisztériumnak van egy pénzszámlája, amit vezet a Fednél, és akkor ugye Bessent kitalálta, hogy ez egyébként általában ilyen 600 milliárd dollár volt, de ezt most 950-re fölhízlalták itt az elmúlt időszakban, és akkor ugye Bessent kitalálta, hogy ezt fel lehet használni, ez tök jó, csak amióta Trump az elnök, azóta másfél évente kormányzati leállás van. Ugye
7: igen, a most is érjük, hogy ezt is, októberre esedékes.
9: Igen, ezt is figyelembe kell venni, és akkor ugye jönnek a hírek, hogy nem kapnak fizetést a nem tudom, kórházi alkalmazottak, veteránok, stb. Tehát, hogy ez ilyen, nekem ilyen több serbből vérzik, ráadásul ugye azt azért a
7: piac is hamar leporolta, volt talán egy háromnapos reakció az egészre.
9: Hogy a történelem arra tanít, hogy azért a piaccal szemben nagyon nehéz menni, igen. még ilyen magas szintről is. Tehát, hogy most egy 30 éves amerikai kötvényről beszélünk, most teljesen mindegy, hogy ez illiquid vagy likvid, a világ többi pénzügyi instrumentumához nézve baromi likvid. Tehát ebben aztán mindenki benne van, a kisbefektetőtől, az intézményig, a hedge fundtól kezdve, a sovereign wealth fundig, tehát itt mindenki benne van, és akkor ezt majd itt megoldani.
7: Hát, de főleg úgy, hogyha elfogadjuk azokat a magyarázatokat, ugye, hogy a globális kötvényhozamok azért emelkedtek, mert a befektetőknek tele van a tökő az óriási eladósodottságnak, ugye most már nagyobb prémiumot várnak el, hogyha hosszabb távon finanszírozást várnak tőlük. Hát ez nem egy olyan probléma, ami majd hónap utára majd jó lesz.
9: Egyrészt nem, másrészt meg mindenhol emelkednek a hosszú igen. kötvényhozamok. Tehát, hogy igazából szerintem ez kamatemelésért ordít, ez a kötvényhozam mm-hmm. emelkedés. Ezt nyilván nem akarják bevállalni szerintem, persze. tehát hogy szerintem úgy látom, hogy nagyon húzzák, halasztják, hogy legyenek kamatemelés, vagy nem, ne legyen, de ez szerintem ennek az egyik jele. Másrészt meg, hogyha itt átmegyünk nyilván az adósságnak a mennyiségére, akkor én egyébként nem hiszek ebbe az adósság leépítésbe, mert ugye ez ugyanúgy egy könyvelési tétel, tehát oké, okay, hogy Amerikának tök sok az adóssága, meg nagyon sok országnak nagy sok az adóssága, csak hogy ez az adósság egy másik entitásnak az oldalán meg eszköz. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy befektetési persze. eszköz. Tehát, hogyha azt mondom, hogy akkor építsük le az adósságokat, igen. akkor valakinek le kell építeni az eszközeit, akik ezt megvették, mint befektetők, és akkor ugye egy csomó minden átalakulna a piacon. Ráadásul szerintem az adósság, vagy a kötvénykibocsátás, hogyha értelmes dologra megy, infrastruktúra építés, minden, ami pénzt hoz, vagy ami növeli a gazdaság hatékonyságát, akkor szerintem abszolút nem rossz dolog. Nyilván de akkor rossz, hogyha hülyeségre költjük a pénzt.
1: Ezek most elég magas hozamok, és azért aggódnak. Hát meddig mehet ez anélkül, hogy mondjuk a hitelek elkezdjenek bedőlni, és egy pénzügyi válság
7: jelentős hülyeségre költjük, ugye, mert most már a refinanszírozásra bocsátanak ki az államok kötvényeket, magyarul az adósság szolgálatra, tehát a kamatok kifizetésére kell óriási pénzeket költeni. Szerintem ez már a hülyeség kategória.
9: Az már igen. Igen, de azért nyilvánvalóan még sok mindenből termelő.
1: Szóval mondtad korábban az ott, hogy 4,5-nél már nagyon nagy baj van. Na most mi van? 5-6-ig, meddig mehetnek, ahol már mondjuk elkezdenek dőlni a hitelek, és egy komoly válság fenyeget. Tehát ez...
9: Szerintem ennek nincsen ilyen meghatározott exakt pontja. Tehát amikor ugye jött a Covid, vagyis hát még a Covid előtt ugye a kamatemelési hullám Amerikában, akkor ugye mindenki azt mondta, hogy majd akkor meg fog emelkedni a kamat, és akkor hogy az alapkamat magasabban lesz a hozamszint, és akkor rossz lesz a részvényeknek, főleg a technológiai részvényeknek. És hát nem lesz
1: rossz. Tehát,
9: hogy nyilván nagyon sok papír, nagyon sokat esett ugye 2022-ben, de az alja kategória volt. Tehát ez a szobabiciklire rácik szalagozott iPad-be azért szerintem nem igazán kellett volna hinni, akkor se. De hogy ezek nem termeltek pénzt. Nyilvánvalóan összeomlott az árfolyamuk akkor, amikor volt egy magasabb hozamszint, de minden olyan cég, aminek valós alapja volt, és itt lehet Microsoft, Apple, stb., azokat igazából nem nagyon rengette ez meg. Tehát, hogy szerintem tőkepiac szempontjából én nem nagyon gondolom egyébként, hogy ennek ilyen túlságosan nagy hatása lesz. Az, hogy ez a idézőjelben utcaemberét mikor éri el, és mikor látunk például az ingatlan piacon hitelt, az ingatlan piaci hitelezésben problémát, az ugye szerintem ennek nincsen ilyen exakt pontja, és amit szoktam még nagyon sok, amikor ügyfelekkel találkozunk mondani, hogy azért egy mostani, ha mondjuk lenne ingatlan válság, az nem 2008 lenne. Tehát, hogy az teljesen más volt. Tehát, hogyha megnézed, hogy mennyi a lakás, meg lakásépítés kitettsége például a GDP-n belül, akkor töredéke ennek a 2008 vagy 2008 előttinek. Tehát nyilvánvalóan persze sokan rosszul járnának, de hogy nem hiszek abba, hogy egy ilyen ingatlan. Egyébként meg milyen béna lenne, hogyha megint a következő válság az ingatlan piacról jönne.
1: Nem? Valami, tehát azért miután interveniálnak a hatóságok, és mindenképpen le akarják szorítani, ők azért nagyon aggódnak, és nem akarják ezt följebb engedni. Azért kérdeztem, hogy akkor itt van most egy fájdalom.
7: Igen, és amire utaltam, például a japánoknál azért a 3% az elég extrém, ugye 96 óta nem volt. Ugye a japán jenben finanszírozott, a világpiacain történő befektetés, ez egy nagy össznépi globális játék volt, meg a japán megtakarító
9: közösség. Igen, volt ez a japán keri, de hogy igazából mi ezt megnéztük, és csináltunk róla egy elemzést, és ez azért nem annyira vastag.
7: Nem olyan nagy?
9: Nem annyira nagy, mint amennyire egyébként nagyon sokan elkezdenek, tehát ugye nagyon sokan emiatt félnek,
7: igen,
9: megpánikolnak. Ez nem az összeg, ami mármint az abban lévő vagyon, ami ma jelenleg szerintem alátenne a piacoknak. Az viszont igaz, hogy ami a japán kötvényekbe történik, az egy tök jó tankönyv is lenne most, mert ugye látjuk, hogy honnan, hova emelkedett, és milyen rövid időszak alatt. És én még abból is kint, vagy azon is gondolkozom, vagy szoktam erre gondolni, hogyha ez a carry ez tényleg ennyire ilyen veszélyes dolog lenne, akkor ez a hozamemelkedés, ami volt, ez biztos, hogy hogy leépítette volna. És valószínűleg, hogy építettek is le ebben a kereskedési stratégiában, és én ezért nem hiszek abba, hogy ennek jelentős hatása lenne, hogyha még tovább menne mondjuk a Japánhozam.
7: Miatt elfogy az időnk még akkor a Q2-es amerikai eredményekről teljesen azt mutatja, ugye, hogy ilyen nagyon durván ütés álló az amerikai gazdaság, ez hogy?
9: Igen, hát úgy néz ki, hogy az amerikai vállalatokat a precizitás mérnökei kovácsolták angyal könnyekből, de azért nagyon sok Excel pénz van itt. Tehát, hogyha megnézzük például a Anthropic meg SpaceX befektetéseket, például a Google-nek meg az Amazonnál, ugye ott mind a kettőnek durván jó lett az eredmény, és hogyha ezeket a befektetéseket levesszük, amiből az Anthropic tényleg csak Excel pénz, mert ott az A1-es cellába írja már oda valamit, és ők odaírták. Hogyha ezt levesszük, akkor ennél a két cégnél ez a két-két befektetés, vagy egy-kettő befektetés, azt hiszem az egy, a SpaceX nincsen mind a kettőnek, de lehet, hogy van. Ez a teljes amerikai nettó profit 5,6%-a. 2600 milliárd dollár termelt az 503 cég, vagy bukott, összesen ennyit. Ennek az 5,6%-a ez, ami ebből a felértékelésből jött. Hogyha ezt levesszük, egyébként akkor is 30%-kal mentek az amerikai eredmények, tehát brutálisan jók, és ami a nagyon durva, hogy ennek a 2600 milliárd dollárnak a fele az tech, tehát körülbelül 1300 milliárd dollár, és az 1300 milliárd dollárból 1000 az a 20 olyan tech cég, ami AI-hoz kapcsolódik. Tehát Nvidia, aha, Microsoft, AMD, Cisco, akik benne vannak a hírekben.
7: Igen. Nevezett nagy.
9: Tehát, hogy ezen a 20, ez a 20 cég adja igazából az S&P eredményének a hát több mint egy harmadát.
7: Hát az annyiból egy veszélyes, hogy ez megáll ez a cucc, akkor azért ott
9: igen, és valószínűleg meg fog állni, mert azért én még nem láttam olyan hiányt, ami aztán igen, ne csapott volna túltermelésbe, és most ugye arról van szó, hogy nincs memóriacsip, nincsenek csipek, nincsenek memóriacsipek, és egyébként például a tegnapi napot még nem nagyon értem, hogy az Nvidia Hugging Face bevásárlására aha, miért ment ennyit a technológiai szektor, mert hogy az egy open, tehát ez egy nyitott AI modell, és pont erről van szó, hogy ezek a kínai nyitott AI modellek fillérekért. Tehát, hogy ilyen tizede áron megy. Tehát a ChatGPT teljesítményének a 80%-át megkapod tized annyi áron. És szerintem a cégeknek elég a ChatGPT 80%-a. Uh-huh. Szerintem nem kell nekik több.
7: Oké. Okay. Folytatás következik. Még majd csekkoljuk, hogy hogyan látod a világot. Nagyon izgalmasak ezek a beszélgetések. Köszönjük szépen, hogy beugrottál hozzánk. Debreceni Csabával, az MBA befektetési bank vezető részvényelemzőjével beszélgettünk.

0: My name is Bond, Treasury Bond.
1: Hola, me llamo Mercado de Valores.
2: Hallo, ich bin der Airo mit einer Vision.
3: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
4: Ben, je suis Jacques, Jacques Pénzes.
3: Zsák, teli zsák. Piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu. Hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: Hú, hát Máté ígért 5 csártot, és van rá 5 perce. Na ez hogy oldod meg?
7: Úgy, hogy szerintem majd dumálunk egyről.
6: Vagy kettőről.
7: Vagy kettőről, igen. Figyelj, csak a forrácsit azért akartam behozni, mert egy érdekes dolog volt. Az a baj, hogy én nem merek vele foglalkozni. Ugye most van ez a kormányzati átvilágítás, meg van egy múltja, pont erre irányul az átvilágítás is, ami engem nagyon zavar, és nem szeretném.
6: Tehát bármikor jöhet egy olyan hír hát megint, pontosan, hogy mínusz 10%, mert valamit találnak.
7: Nem tudsz kezelni, hogy hívják. Ellenben, ugye, és ez azért érdekes, hogyha azt veszük, hogy a technikai elemzés nagy könyveiben az van, hogy a technikai elemzőnek és elemzésnek nem kell figyelembe venni a világ zaját, híreit, információit, csak a chartot kell nézni, hogy ott mi történik. Ezt olyannyira komolyan mondja, hogy még a fejlécből azt is ki lehet venni, hogy mit nézel, milyen eszköznek a chartját nézed. Ugyanis ugye a tőzsde rém egyszerűen dolgozik, tud emelkedni, tud esni, meg tud előre oldalazva, előre haladni. Ez a három mozgás van, és mindig minden ezt a három mozgás valamelyikét készíti elő. Tehát ugye azt keressük a technicisták, hogy mire utalnak azok a mintázatok, melyik mozgást készítik elő, mert majd abból a mozgásból lehet keresni. És ilyen szempontból, hogyha nem foglalkoznánk azzal, hogy mi történik a forrácsival, meg egyáltalán, hogy hogyan, meg miképpen működött, mi várható, stb. Hogyha ennek az eső periódusnak, ami már a választások előtt, ugye a tavalyi év végén elkezdődött, de a választásokkal fölgyorsult, a végét, ezt az 1500 forintot megnézed, ez egy ráesett a heti csárton a 200 napos mozgó vagy 207-es mozgó átlagára, 2018 óta semmilyen körülmények között, többször tesztelte, de soha semmilyen körülmények között nem vitte át. Tehát, hogyha besötétít egy szoba, nem nézel híreket, azt mondod, hogy itt szembecsukva veszel 1500-ért forrácsot, akkor két hét alatt 20%-ot eltehettél volna, mert 1800 forintra visszapattant az ár eléggé dinamikusan. Ez mondom, ez egy olyan kis tanmese arról, ugye, hogy a technika az hogyan működik, meg hogyan használ. Én ezt nem tudtam meglépni soha az életben egyébként, ezt a sötét szobás verziót. Nekem mindig valahogy a kettő kevereke, főleg ugye, hogy egy fundamentalról szocializálódtam a tőzsdén. Tehát az volt az első, amivel tudtunk.
6: Hát ráadásul úgy került le 1500-ra, hogy kereskedési idő közepén megszólalt a miniszterelnök, mondott egy olyat, hogy ezt most jó megvizsgáljuk, igen, és akkor öntötték be gyakorlatilag délután 3-kor.
7: Most, ilyen körülmények között, hogy mersz egyáltalán hozzányúlni egy eszközhöz?
6: Igen.
7: De mondom, ebben
6: de
7: az
6: a csárt is ezt nem látja, mert ő nem néz hírt.
7: Így van. Tehát ezt csak azért hoztam egy ilyen érdekes példát, természetesen nem vettem, nem voltam benne, nem is ajánlottam senkinek. Uh-huh. Csak egy ilyen érdekesség, hogyha ezt a klasszikus utat követnénk, akkor most ott lenne egy valamekkora nyerő.
6: És most 1800-nál hogy néz ki a grafika?
7: Hát ugye miután ez egy nagyon agyonvért, vagy egy nagy eső szakasznak a végén van most egy ilyen fölpattanó, hát ez megmondom őszintén, a jövőről nem sokat árulkodik. Tehát ez, hogyha itt valaki egyébként annyit árulkodik, hogy ez az 1800, ez egy ilyen, ez korábban fölfelé is egy ellenállási pont volt 2025 tavaszán nyarán, úgyhogy hogyha ezt most azt veszük, hogy ez egy alulról tesztelés, akkor a fene tudja, hogy ez sikeresen átviszi el, miután egyébként ennek többször nekifutott már most augusztusban és júliusban is, és nem sikerült. Aha. Miért gondolnánk, hogy most sikerül? Egyébként valószínűleg ezt az egészet, hogyha már fundát mellé akarunk tenni meg híreket, valószínűleg ez a Starlinkes szerződés hajthatja, mert valahogy gyanúsan ezzel esik egybe. Úgyhogy gondolom, hogy ez áll mögötte. Kérdés, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy az 1800-at átvigye. főleg ilyen körülmények között.
6: Még egyet nagyon röviden, soha azt már belet nem lehet egy papírossal.
7: Akkor viszont pont, hát nézd, akkor pont a SpaceX-et, aki üzemelteti ezt az egész műholdas telekommunikációs rendszert. Ugye itt múltkor beszéltünk arról, hogy hogy jönnek azok a mérföldkövek, hogy szabadulnak fel a jegyzésből lokap alatt álló részvények, hogy ott mindig van egy ilyen elidegenítési tilalom. A SpaceX-nél ez nagyon komplikált lett, több lépcsős, és az első lépcsőbe még nem esett az árfolyam, a másodikba igen, és mindezen történések közepett ott egy 150 dolláros szint az egy ilyen főszereplő lett. Az lefelé is egy darabig úgy tesztelgette, aztán átszakadt, átesett ugye be egészen...
6: Mennyi volt a kibocsátás?
7: 135 dollár.
6: Hát akkor lehet, hogy ezért. Az első lockup felszabadítás még alatta volt, tehát azt mondták, igen, hogy bukóban nem adom el.
7: Igen, igen.
6: A másodiknál azt mondták, hogy hú, amekkora éveket ez itt csinált,
7: ott van 10%, mert egyébként a második 145 környékén volt, akkor már simán adhattak el, tehát így van, ez lehetett egy ilyen hatás, de valahogy ez a 150 ez mindig ott volt, és most tegnap egyébként elég határozottan neki futott megint a 150-nek, ami egyébként kicsit úgy néz ki, mint hogyha át is tudná vinni, vagy lenne akarat átvinni fölfelé.
6: Buy signal.
7: Buy signal lehet, és hát egy ilyen füles csészeszerűség is.
6: Jaj, ugye, a kedvencem, és nincs idő ugye, kifejteni, pedig, nincs, de meghallgatnám még egyszer.
7: A bögrének egyszer. A nagy íve, ugye egy ilyen kerek, valami egy mélyebb mélyponttal, és egy kis ív, az meg a fülecske, ami ugye nem ment le az előző mélypontig, de mindennek a teteje ez a 150 dollár, tehát ezt kell figyelni, hogyha ez sikeresen átmegy, akkor akár a magasságából számolva azt hiszem, hogy 180-190 dollárra mutat, ami azért, hát hogy így magától el tud-e menni odáig, azt még én sem érzem, de ezt mutatja a csárt.
3: Zsák, zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
4: Ben, je suis Jacques, Jacques Pinzès.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Na és végül mibe fektettél?
9: Ingatlanba.
8: Lakás?
9: Nem.
8: Nyaraló?
9: Nem.
8: Akkor?
9: Üzleti ingatlan.
8: Az nem csak a nagyoknak van.
9: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést. Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
8: Na, ennek én is utána nézek.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: A fővárosban lassú haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Váci úton befelé szakaszonként, az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánc hídig, valamint a Szél Kálmán tér környékén és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Rendezvény miatt lezárják ma 9 órától a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között. Valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Az Árpád híd Budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: 4,9%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom júniusban. Feketén adják ki a budapesti Airbnb lakások harmadát. Csótánytej és elásott alsó nadrágok kapták az idei Ig Nobel-díjakat. Napos időre számíthatunk elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 4,9%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, az egy évvel korábbihoz képest. Júniushoz képest pedig 1%-os volt a bővülés. Az év első 7 hónapjában összesen 4,5%-kal nőtt a forgalom. A legerősebben a nem élelmiszer jellegű üzletek és az online kereskedelem teljesítettek. Az internetes értékesítés 8,9%-kal bővült, míg az üzemanyag forgalom az év első 7 hónapjában 8,2%-kal nőtt. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Több mint 400 helyszínen ellenőrizték a dinnyéket a fogyasztóvédelem munkatársai. Kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik-e a származási országot és a minőségi osztályt, és hogy igazolható-e a termék útja a termelőtől a fogyasztóig. A görög dinnye minősége összességében megfelelőnek bizonyult, ugyanakkor a jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akadtak hiányosságok. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövidtávú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Bookingon, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. A rendkívüli hőség miatt egy héttel elhalasztották a tanítás megkezdését az általános és középiskolákban a boszniai szerb köztársaságban. A helyi oktatási minisztérium közleménye szerint az intézkedést a diákok és az iskolai dolgozók egészségének és biztonságának védelme érdekében hozták meg. A nagy hőség miatt Bosznia-Hercegovina más részein is módosították a tanévkezdés dátumát. Átadták az idei Ig Nobel-díjakat, amelyeket a legfurcsább, mégis tudományos értéket képviselő kutatásoknak ítélnek oda. A díjazottak között van egy kutatás, amely szerint a csótányok tejfehérjéje háromszor több energiát tartalmaz, mint a tehén tejé. Díjazták az orrfújás aerodinamikájának vizsgálatát is, a szúnyogok ormányának 3D nyomtatásban való felhasználását, valamint egy visszaverődésmentes piszoár kifejlesztését. Is. A talajkutatási díj nyertesei pedig 1000 alsónadrágot ástak el 2 hónapra 25 országban, hogy a talaj minőségét vizsgálják.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Nem lesz ma zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, de csapadék nem valószínű, kisebb záporok az északkeleti határnál fordulhatnak elő. A szelet helyenként erős lökések kísérik majd. A hőmérséklet napközben 28 és 31 fok között alakul. A hétvégén is napos időnk lesz, szombaton elszórtan még lehet zápor, zivatar, vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
14: Tarzan?
13: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
14: Majdnem Tarzan.
15: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: Hogy ez milyen nehezen mennek ezek az óra elejék. Kedves hallgatók, jó reggelt, jó napot kívánunk!
3: Ez már a péntek reggel?
2: Ez már a péntek reggel, meg a Millás reggel. Nem, hát ugye hiányzik egy műsorelem, amit megszoktunk, és valahogy nem tudom.
3: Igen.
2: Ezt picit lehalkítom, mert a nagyobb hírszerkesztők
3: annyira koncentráltam.
2: Gyakorlatilag vállalhatatlan hangerővel hallgatják vissza a saját magukat. Ez így jó lesz, ha ez a Millás reggeli című produkció itt a Rádió Káfé 98.0-án. Szeptember 4-én pénteken 4:10-kor vagyunk itt Ács Gáborral.
3: És Gede Balázssal természetesen.
2: És egy ritka, hosszú dallal indítottuk a reggelt, ami mondanám, hogy megosztó volt, de igazán csak két fikát kapott, és sokkal több dicséretet, úgyhogy szerintem alapvetően
3: sejtettük, hogy
2: jól
3: azt
2: tettünk,
3: tudjuk.
2: Persze.
3: Ritkán kerül elő, de örülünk, hogy a Kraftwerkkel tudtunk sok hallgatónak örömet okozni.
2: És magunknak is, meg
3: mi tegyük hozzá, igen.
2: Szeretjük
3: magunk
2: nagyon.
3: Is,
2: igen, igen, igen, igen. Azt mondja, hogy igen, ez egy érdekes, hogy én keresem, hogy mi a nagy dolog ebben a Forage Starlink dologban, de eddig is tudtam venni és használni a Starlinket.
3: Na, ők mit csinálnak a Starlink?
2: Hát, hogy majd ők lesznek a, nem tudom, forgalmazó, vagy általuk majd elő lehet fizetni, de az igazság egyébként hát már van itt egy
3: cég. Nekem a héten elkezdte rendszeresen dobálni az internet a reklámját.
2: Figyelj!
3: Oké, egyszer rákerestem erre a mini csomagra, hogy működik, onnantól kezdve persze, hogy bombáz az algoritmus, de nem láttam, hogy forgalmazót vagy hogyan, de forintban megadott árral, tehát kimondottam Magyarországra ajánlva a kis hordozható csomagot, csak meggondolkodtam rajta.
2: De egyébként...
3: Mi a szerepe, meg ez mekkora bíznyák a forrágyének?
2: Én azért nem értettem, mert azt hiszem két évvel ezelőtt én már láttam az előtt is a szintén egy kis cégnél, hogy elkezdte, méghozzá eléggé gyorsan ráharapott, és elkezdte az előfizetéseket osztogatni. Lehet, hogy először csak üzletit, nem tudom, hogy most hogyan, de szóval a lényeg az, hogy volt már ilyen, csak ugye most a Forage harapott egy nagyobbat, és ilyen regionális szerepkörben több országban is, hogy ő lesz a forgalmazó, és esetleg ezeknek a kicsiknek is csak általa lehet majd viszont eladni a szolgáltatást, vagy hogy lesz. A részleteket nem tudom, én sem megmondom őszintén. Ilyen szempontból vakon néztem a csártot, hogyha lehet ezt mondani. Na, viszont most utazás jön, méghozzá egy rendkívül harcedzett szakértővel.
3: Kire gondolsz?
2: Kérlek szépen, mindjárt be is mutatnám akkor Ács a Szűkszavi Gábort, a kultikus Ne pazarold a levegőt beszédre, és a Revidel tanokkal jelentkező Egy levegővel 100 mondat, Mutatom című önéletrajzi ihletésű szaktanácsadókönyvek szerzője jön most.
0: Ha sinem megy vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!
2: Hát nekem itt valami kódolt üzenet van, GAT. Vagy
3: hát
2: GOT.
3: Szándékosan.
2: GAT, GOT. Ez egy reptér, mert azok a három betűs. Ugye, és a benfentes májerek csak így beszélnek, hogy BUD, meg AGH, vagy mi a...
3: Igen, mert hogy kiforgattátok a adásmenetbe beírt dolgokat többször, úgyhogy elkezdtem rejtjelezve csak általam érthetően. De
2: ez Göteborg.
3: Ha rákerestél?
2: Hát rá. Hát
3: a GOT mégis menüpontra rákerestél.
2: Nem a GOT, csak a GOT-ra, igen, mert látszik csupa nagybetűvel, három betű, mondom, ez biztos, hogy reptér, úgyhogy akkor Göteborg mégis. Mi az, hogy mégis?
3: Az csak egy gyors hír, hogy visszakerült a menetrendbe. Ez a számomra legérthetetlenebb útvonal módosulás az elmúlt sok évből az, hogy miután a Wizz Air is kivonult, és már a Budapest Göteborg járatot, vagy Göteborg, a Svédországban élő hallgatóknak fölhomástana, megszüntette, maradt a Ryanair egyedül, a Ryanair is elkezdte térre bezárni nyáron megüzemeltetni. Az árazás alapján egyébként elég nagy sikerrel, mert sok nehéz volt olcsójeket, elég jól meg tudta tölteni magas árakon, és mégis térre mindig bezárta. És amikor kijött az idei téli menetrend, megint bezárta. De valami történhetett a háttérben, mert hirtelen mégis belerakta. A lényeg tehát az, hogy most október végén, most először, az elmúlt három évben most először nem fog megszűnni a göteborgi járat, hanem lesz télen is. Igaz, hogy csak heti kettő, de az mondjuk pont hazajövetelhez, kindolgozóknak, kimenőknek, pont egy hétvégi látogatásra alkalmas. Szóval egy péntek-vasárnap menetrenddel benne marad. Ritkán tud kizökkenteni. Ja, nem értettem, hogy mit forgolódsz itt az asztal alatt. Jó, okay.
2: A távirányító keresés kizökkent.
3: Ez nem jutott eszembe, mert nem éreztem annyira melegnek, nem rég lett kikapcsolva. Úgyhogy
2: hát én meg így belobbanok egy ilyen öngyulladás útján.
3: Jó, akkor ez Göteborg. Oké, okay, következő menüpont.
2: Várjál, én közben megnéztem, hogy én Ahóba megyek. Két hét múlva.
3: Ahóba? Sikerült levadászni? Agero.
2: Hát ez őrület tényleg. Nekem meg rá kellett keresnem, hogy én hova megyek.
3: Sejtettem, hogy az nem egyből fog menni.
2: Igen, megvan a visszaút is szerencsére. Hát én nem merek annyit centizni, mint te, de azért egy ilyen 40 eurót visszacsorgott, mert elszaladt egész 115-ig. És lejött 79-re, vagy mennyire?
3: Na, ide fog kapcsolódni. Igen. Az egyébként az rendben levő.
2: Hát én ahogy néz, most minden nap nézegettem.
3: Kifele olcsó volt, gondolom.
2: Igen.
3: Szeptember az ilyen visszafele meg ugye drágább.
2: De miért?
3: Visszafele egyszerűen többen utaznak.
2: Őrület.
3: Zárás, mert ráadásul ezek bezárnak szeptember végén.
2: Aha.
3: És utasok egy része nem hallott arról, hogy több légitársaság is van a piacon, és lehet mással is utazni.
2: Világos.
3: Vagy esetleg a Szigetnek egy másik repterét igénybe venni.
2: Igen.
3: Hú, az utolsó járat, és az utolsók visszafelé azok általában magasabban vannak.
2: Uh-huh. Érdekes.
3: Na, és
2: hát Gobben a Cumi 2.0. Hát ez egy irgalmas, izgalmas
3: munkacím. Hát ezzel a munkacímmel hát ez a 80 euró. Aha. Csak én nem erre számoltam. Az a helyzet, már részletesen beszámoltam arról, hogy az első idei nagy buktámról, amikor vártam a repjegyáraknak az alakulását, és az nem következett be, és hát egy fájó szívvel, rettenetesen nehezen rászámva magamat, de belátva, hogy ez már olcsóbb nem lesz, 80 euróért kellett elhoznom júliusban egy London-Budapest jegyet, amit általában 20-ért szeretek. Most egy 30-as célárból indultam ki a Bilbao-Budapest járatra, de kétszer tréfált meg, nem is kicsit. Amikor eleresztettem, tudod, amikor 35 már ott volt, de a 35 célár, akkor nem veszi meg az ember. Tehát ugye... Először fölmen 80-ra, de én magabiztosan haladtam előre, és nézegettem rá néhány naponta, hogy az majd le fog jönni. Hát, ha nem is 30-ra, de mondjuk 40-re, tehát biztos nem fogom 80-on meg.
2: Igen.
3: És elindult lefele. Uh-huh. És lejött szépen. 60, 50, 45, na mondom, holnap után. Helyett 50, 60, 70... Szóval a lúzás rég, és a hát minek nevezzük ezt? Hát ez már nyilván...
2: Hát a kabzsiság magas fokat.
3: Igen, a kabzsiság, meg a ragaszkodás a saját hülyeséghez, meg a kicentizés
2: értelmetlen. Lehet ez címkézni ezt
3: sokféle. Jó, de a tőzsdén is eljátszunk.
2: Egyébként ugyanezt a pályát járta be. Igen, abszolút egyébként. Az Algero visszautam. Tehát ezt megvehettem volna már három héttel ezelőtt is egy. Csak akkor nem kellett. Akkor szaladt fel utána 115-re, visszajött. És amikor visszajött ugyanide, azt láttam így a szórásból, hogy ez sokkal biztos, hogy nem lesz olcsóbb. Lehet, hogy valahova még letikke, de mondom, én ezt a sportot rábízom a mesterre, mondom, én ezt nem, engem idegfeszültségben tart, úgyhogy
3: nézd, az összes többivel nincsen probléma, ezt azért emeltem ki, tehát mit tudom, én szépen kivártam a Malaga Budapestet 29,99, ami egy nagyon jó ár, úgyhogy a Torinóba 15 euróst, meg Londonban most már jó, megint 20 ér, meg 25 ér, majd a következő alkalommal, a következő sok hónapra, amiket néztem, tehát gyakorlatilag idejé mind minden, amit gondoltam, az be is jött. Hát ez nagyon tréfarépa lett, tehát ide, itt ezt elkapzsiskodtam, úgyhogy ennél kétszer is sikerült mellé fogni, és akkor ebből lesz. Ugye. Jó, ez nyilván az én extrém hülye játékom, tehát nem szabad ennyire kicentizni, és hogyha közelébe ér, akkor valószínűleg érdemes megvenni. Többször lesz az, hogy még öttel alánk megy, de ha meg véletlenül nem, és jön egy ilyen, és megfordul, hogy bejön egy csoport, és hirtelen fölmi a duplájára, akkor sokkal jobbat bukhatunk. Ez tök így jó tanácsként, tehát ez a rossz példa volt, amiről én most beszámoltam, hogy sikerült. Na, egy kis folyami hajós update. Na, szerintem érdekes,
2: most,
3: mert igen.
2: Akkor alig van víz a folyamokban.
3: Pont ezért. Tehát az, hogy júliusban lényegében egyértelmű volt, hogy a következő hetekben itt nem lesz hajózás, és hogy a dunai meg a rajnai utakból jó sokat törölni kell, illetve hát megpróbálták megoldani, és lassan néhány hét alatt kialakult a rendszer, hogy próbálja menteni a menthetőt. És akkor a hajós cégek azon küzdöttek, hogy ne mondják le az utakat, próbálták minél később értesteni az utasokat arról, hogy mi lesz a változás, de utólag persze fölrobbantak a panaszfalak, tehát ezek azért nem egy, tehát egy buszos körutazás, az messze nem egy hajózás a folyón, egy baromi kényelmes kabinban, és ott vagy egész nap, nem mozdulsz egy hétig, gyönyörű városokat látsz, egy csodálatos program. És az, hogy hajóról kiszállsz, egy szakasz kimarad, mert éppen ott nem jár a hajó, akkor buszoztatnak, állsz 3 órát az M1-esen Magyarországon, meg mondjuk Belgrád környéken is, tehát az, hogy buszútra kifizetni, az sokszoros ár, tehát nagyon sokan reklamálnak, és nyilván adtak kárpótlást, foglalhattad a következő utat, de amit nagyon el akartak kerülni, az, hogy lemond. Úgy álltak hozzá, úgy tűnik nekem a hajós szolgáltatók, hogy még egy mérges utas is majd lehiggad, meg adok neki kedvezményt a következő foglalásra, akár féláron vagy harmadáról lehet, akkor majd még egyszer meg fogja próbálni, és akkor ugyanúgy szeretni fogja ezt a formát. Szóval ezzel ment el gyakorlatilag a július nagy része, hogy átálltak, hogy hogyan lehet menteni a menthetőt, hogy ne kelljen teljesen törölni az utakat, és ne essen ki a teljes bevétel, irgalmatlan bukó lett volna, és meg is rendülhettek volna sokan. Persze. És félig buszos utakra kényszerítették így a usereket. Na most hol tartunk most? Ugye az volt a várakozás, hogy szeptemberre azért helyreáll a rend, és egyébként viszonylag sok eső esett a Dunavízgyűjtőn és a Rajnánál is, de nem. De még mindig bőven nem elég. És például a Rajnán a középső szakaszon is beindult a közlekedés, és ez megint leállt. Tehát néhány napig néhány hajó át tudott menni, például ottól azok a gyönyörű kastélyok vannak, az ott a kritikus szakasz, és most és utána megint leállították. Tehát gyakorlatilag napról napra változik, hogy éppen át lehet csusszanni, tehát éppen lehet közlekedni, vagy éppen nem. A Dunán meg mi vagyunk a kritikus szakasz, tehát gyakorlatilag a magyar szakasz az, ami járhatatlan, továbbra sem elérhető Budapest a szállodahajókkal, és itt továbbra is buszoztatás van, és egyébként emiatt nagyon-nagyon megnőtt a budapesti szállodáknak a forgalma. Ez nem tudom, mennyit jelent egyébként a turizmusnak az adataiban, most jött ki egyébként a júliusi foglaltság, és például Budapesten van egy kis növekedés, itt és sok ezer ember plusz szállodába vittek a hajós cégek, mert hogy hajóra nem tudták. Aha. És a programok úgy alakultak át, hogy Budapest az egyik fő célpont, egyik legszebb része egy ilyen úton, tehát ha a hajó nem is jön el ide, akkor elbuszoztatják őket, a budapesti programokat próbálják megcsinálni,

0: nagyon-nagyon bonyolult. Szóval itt tartunk most, az árak pedig mennek lefelé, tehát ugye egyre jobb ajánlatok vannak. Az okosutasban majd a hétvégén mondok konkrétumokat is, de lényeg az, hogy egy ilyen egy négy napos Budapestre épp nem elérkező, hanem a középső szakaszon, tehát mondjuk egy Passau, Bécs vagy Pozsony és vissza részen, vagy akár kicsit följebb Regensburg, ott is érintő túrák, azok már ilyen 100 eurós ár alá tudtak esni, tehát a folyami hajók azért jóval drágábbak általában, egy 150-200 ember van egy hajón, nem pedig több ezer. Ezek értelemszerűen per fő, per nap azért drágábbak és sokkal jobban minőségűek is, mint a tengerjárók, óceánjárók. Tehát itt, hogyha mondjuk 100 euró környékére per nap, per fő lejön az ár, az elég ritkán van, és most azért aláestek több rövid útnál is, a Dunán is egyébként, és a Rajnán is ezek között lehet turkálni. Tehát tényleg most van az, ha valaki kipróbálna, ezt már többször is népszerűsítettem, mert csodálatos, fantasztikus, akkor most tényleg jó árak vannak. És hát eljött a szeptember, egyelőre senki nem tudja, hogy mikor lesz annyi víz, hogy ez elmúljon. Mindenki arra számított még nyár közepén, hogy szeptember első felében nincs, hogy ne álljon helyre, mert addigra biztos, hogy kell annyi esőnek, hogy legalább egy alacsony, de pont elegendő vízállás létrejön, és most teljesen mindenki le van padlózva, hogy még mindig nem, egyik folyón sem. Hát nem tudom most, miben lehet bízni. Egyelőre a következő heteknek az előjelzései sem túl biztatóak. A Rajna most is apad, szinte az egész folyam hosszon, úgyhogy nem tudni, mi lesz ezzel. Tehát a november-december, ami kimondottan a legolcsóbb ebben a műfajban, viszont akkor a legkevesebbet látunk, és szerintem az nagyon fontos, hogy lássunk és világos legyen, tehát én inkább a február-márciust ajánlom, ami egy 10-15%-kal általában drágább, de sokkal nagyobb élmény, meg jobb az idő, hogyha ki akarjuk próbálni. Nyilván a decemberiben az a jó, hogy amellett, hogy olcsó, akkor már mindenütt karácsonyi vásárok vannak, tehát aki szeret ebből minél többet megnézni, a Dunaparti gyönyörű kisvárosokban szinte mindenhol van, és ez tényleg nagy élmény, úgyhogy ezek még lesz be, meg már a jövő évi évvégiek is elég jól le vannak árazva, de mondom, majd egy kicsit részletesebben a szokosutasban visszatérünk rá. Úgyhogy ez volt akkor, amit még gondoltam, hogy ide bígyeztem.
1: Ha szerintem ezt
0: a kérdésekre meg majd akkor
1: így
0: végén.
1: Is van, ezt törjük meg akkor egy kis zenével, egy kis pihenővel, és akkor utána visszatérünk. Két kérdésünk biztos, hogy lesz, jött a hallgatóktól.
0: És várjuk a továbbiakat.
2: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalusz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Az AI nem a jövő.

0: már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
1: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
2: Millás reggeli.
0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Magyar Egrégy közelében, a Mecsek vadregényes rengetegében magasodik a Máré vár. A meredek erdős hegycsúcs stratégiai jelentőségét már a rómaiak is felismerték. Vár azonban csak az 1300-as években épült a tetőre. A tulajdonosok sorra váltották egymást, míg nem az építmény török kézre került. A 17. századi írásos emlékek már romként utalnak a várra. A hiedelem szerint itt lakott Máré vitéz gyönyörű feleségével. A férfit hadba szólította a király, a magányos feleségnél pedig egyre gyakoribb vendég lett Máré testvére, Miklós gróf. A románcból évek múltán egy kislány született. Hazatérve Máré a csalfa nőt a pincébe zárta, a lányt pedig elátkozta. A legenda szerint a hegymélyén rejtőző lányt csak minden 77. évben szabadíthatja meg átkától egy vadász, aki megcsókol egymás után egy medvét, egy kígyót és egy varangyot. A várlátogatás után haladjunk tovább a piros sávon, amely a textiles forrás mentén visz egészen Magyaregregyig. Ha tehetjük, csobbanjunk egyet a falu fák által körülölelt varázslatos erdőszéli strandján.
0: Hello Hungary a Rádiókafén! Holnapra is van ötletünk!

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: És Forvarek Zsolt, lakossági üzletág igazgató van a vonalunk túlsó végén, beszámoljon a hét utolsó kereskedési napjának első 40 percéről. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok! A Budapesti Értéktőzsde Index egyelőre emelkedik, 517 pontos pluszban vagyunk. A forgalom az nagyon alacsony, az 1 milliárdot éppen most léptük át, tehát egyelőre nincs olyan óriási érdeklődés. A hangulat, hogy említettem, pozitív, ez Európára is jellemző, ott is hasonló mértékű 0,5% alatti erősödést láthatunk egyelőre, ahogy említett, az első 40 percben. Blue chipeket végignézve azt látjuk, hogy az OTP jelentősen tudott emelkedni, 1,2%-ot 45.550 forintra, a Telekom 0,7%-a van feljebb, és újabb 2600 forint fölött van az árfolyam, 2606 forint. A Richter minimális mértékben gyengült, 0,2%-kal 12.780 forintra, és a MOL is lefelé mozdult el, 4.988 forinton volt az utolsó kötés, 0,7%-kal lejjebb a tegnapi záróértékénél. A kisebb közepes papírok között se látok egyelőre semmi kiugró, tehát talán a Forage az, amely kicsit tegnap ugye jelentős mértékben 15%-ot erősödött, most 5% mínuszban van, tehát egy kicsit visszaad a tegnapi emelkedéséből, 1715 forinton van az utolsó kötés.
1: Oké, Európában is ennyire szépnek látják a péntek reggelt?
2: Egyelőre igen, és a tengeren túlon is inkább kivárás jellemző, tehát minimális pluszokat mutatnak a futuresek, délután munkaerőpiaci adatok várhatóak, vagy jönnek 14:30-kor. Az egész héten ez a legfontosabb makroadat, ami napvilágot lát, tehát ez mindenképpen fontos jelzés lehet az amerikai kamatemelési vagy kamattartási várakozásokkal kapcsolatban, tehát ez mindenképpen fontos lesz. Tegnap is ugye egy amerikai jegybankár nyilatkozott, hogy ő nem igazán tartja a fontosnak, vagy megalapozottnak a kamatemelési várakozásokat. Ennek volt köszönhető a tegnapi nagymértékű amerikai piaci emelkedés, több mint 1%-ot erősödtek, tehát ez mindenképpen fontos, tehát ahogy említettem, 14:30-kor, addig nagyjából ez a kivárási jellemezteti a piacokat.
1: Igen, annak ellenére is, ugye, hogy még vagy 11 fett kormányzó véleménye az, ami eldönti az emelést vagy tartást.
2: Mindig a legutolsó, a legfontosabb, tudjuk.
1: Igen. A forintpiacon mi újság? Ugye ott volt egy méretes erősödés erre a hírre, ami szerint elmaradhat az MNB következő vágása.
2: Tehát itt az elmúlt két napban óriási mozgások voltak, először egy nagy mértékű gyengülés egészen 371 fölé gyengült a forint. Tegnap ugye elkezdett konszolidálódni az árfolyam, és erősödött 367 forintig, aztán volt egy bejelentés, vagy egy várakozás, inkább azt mondanám, ami megjelent, ha jól emlékszem, a Bloombergen, ami a kamat csökkentési ütemnek a lassulását várják, és ennek hatására elég nagy mértékben erősödött a forint, 362 alatt is volt az árfolyam, most 362 forint 70 fillért kell adni egy euróért, és 312 forintot egy amerikai dollárért. Vannak mozgások szerencsére a budapesti vagy a devizapiacon.
1: Oké, Zsolt, köszi szépen, akkor jó munkát mára, aztán jó pihenést.
2: Szép napot mindenkinek, sziasztok!
1: Vavrek Zsolt, lakossági üzletágigazgató számolt be a tőzsdék első 40 percéről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Jó, hát én itt úgy elhassaltam már megint a pulton, hogy azt hittem már vége az egésznek, és így egy ilyen pénteki elmélkedésbe kezdtem. Közben, hát ugye van még minimum két kérdésünk, egyébként ez maradt a maximum is, mert nem jött a felszólításodra a kérdés, úgy látszik, abba hagyták az utazgatást.
3: Jó, van, akkor legalább az egyiket meg tudom részletesebben válni.
2: Igen,
3: szóval az meg egyik... Én meg kifelejtettem még egy fontos hírt.
2: Na tessék, gondolom ez lesz a részletesebb, mert itt van több alternatíva is. Kedves guru, jövő szombatra, mondjuk kicsit szoros az idő, hogy lehet legolcsóbban eljutni Prágába?
3: Hát, hogyha biztosan a legolcsóbb verzió érdekli a kedves hallgatót.
2: Van két megoldása, biztosan eljutni oda, vagy biztosan olcsó lehet.
3: Tehát, ha mindegy mekkora bumli, de kimondottan a legolcsóbbat keressük, akkor az szerintem, főleg, hogyha van országbérletünk, vagy mondjuk diákok vagyunk, és olcsón utaztunk Magyarországon, akkor az elmenni magyar vonattal Hegyeshalomba, vagy Rajkára, uh-huh. Rajkából a kis határ forgalomban közlekedő, és azt mondom, hogy 3 euró, vagy 2 euróért Pozsonyba átvisza két óránként közlekedő kis határvonat. Még nincs vége, Pozsonyban eltérő állomásokra érkezik. Ott még a 90-valahányas trollival átmegyünk, most nem emlékszem pontosan, hogy hívják az állomást, ahova a rajkai, de hegyeshalmi vonat kimegy. Átmész a pozsonyi főpályaudvarra, ahonnan viszont Prágába nagyon olcsó jegyek vannak. Most megnéztem egyébként, van egy új szolgáltató, a Leo Express, és ők például 4,5 euróért adnak pozsony-prága jegyeket.
2: Uh-huh. Meg tehát egy jégkrémet.
3: Egyébként mennyi volt a sör? De tényleg, miután a régi Hodget nagyon olcsón ad fedélzeti ellátást, és tényleg jó minőséget is ad, ezért ha valaki velük akar meccselni, akkor kénytelen a fedélzeten szintén jó szolgáltatást biztosítani. Most a Leo Express még küld, hát legalábbis nyáron, mikor, hát nyár első felében, mikor mentem vele, akkor még gond volt az erre a célra elvileg érkező motorvonatokkal, és ilyen kényszer megoldásként beálltottak régi kocsikat, amely elméletben, papíron légkondicionál, gyakorlatilag a három kocsiból egyben működött a légkondi, a másikban 48 fok volt, úgyhogy jól is jött a nedű. Úgyhogy ilyenekre fel kell készülni, avóta ezt most nem tudom, hogy rendeződött-e, de itt egy nagyon nagy verseny van, és a lényeg az, hogy 4,50 az alapár egy Pozsony-Prága járatra, és szombaton egyébként a délutáni járat ennyi van, egy hajnalban meg van egy délután. Na most nyilván ők csak egy szolgáltató, a régi Jetek is vannak, de a régi Jetek egy bejáratot szolgáltató, meg persze a nemzeti vasutársaságok is ott vannak. Úgyhogy ha kicsit a drágább, de kényelmesebb megoldás irányába megyünk, hát van azt hiszem most már talán 4 régi Jet vonat, van 2 óránként ugye a MÁV, cseh vasútársaság. Ezeket szépen meg kell nézni. A Flixbusz természetesen az is van, a régi Jetnek azt hiszem, busza is van, ezeket szépen egymás mellé rakjuk, és akkor amelyik a legolcsóbb, hogyha nyilván átszállás nélkül és kényelmesen akarunk utazni, de ha tényleg az volt a kérdés, hogy a legolcsóbban, akkor meg lehet szépen bumlizni Rajkán keresztül, és akkor Pozsonyból venni csak külön jegyet a Leo Expressnek az apjában, és akkor akár 10 euróból is el lehet menni, gyakorlatilag ingyen is el lehet jutni.
2: Bár Prágába egy kicsit.
3: Figyelj, délután 2-es a... Igen, tehát hogyha elég, hogyha estére odaér egy vacsira, sörözésre, nem tudom mi pontosan a cél, akkor az kényelmes, hogy délelőtt el lehet indulni, oké, van benne több átszállás, de akkor az este 6-ra ott van, azt mondom, délutáni Prága, Pozsony. Ez mondom csak a Leo, de mondom, rengeteg más vonat is van. Ők az új szereplők, ők most nagyon alá mennek mindenkinek, ezzel próbálják tölteni a vonatokat. Ez most egy ilyen versenyző útvonal. Írja egy hallgató, hogy régebben volt Rajka Pozsony busz is, az már tudtommal nincs. Ezt én is megfutottam ezt a kört, hogy újraindult-e. Jó pár éve volt, de hogy elnéztem, ez most az elmúlt időszakban már nem közlekedett.
2: Jó, és akkor volt még egy, kérlek szépen, a sziasztok, október 7-én megyek Brüsszelbe, Charleroi reptér, Wizzaire, shuttle buszon, kivel, mivel olcsóbb és könnyebb bejutni Brüsszel belvárosába. Gábor, mivel szokott menni?
3: Semmivel.
2: Ez egy gyors válasz.
3: Nagy évben kerülöm azt a repteret, kifejezetten utálom. Tehát ott nekem mindig kellemetlen tapasztalataim voltak. De még úgy is, hogy végre egyszer volt egy kellemes, amikor bejelentették, hogy átjárható a reptér, tehát kimondottan ezt szolgáltatásként biztosítják is, hogy nem kell kimenned, meg visszajönnöd szekúzni, hogyha érkezel, és mész tovább egy másik járattal, de akkor sem, hogyha Schengenről Schengenen kívülről van az egyik járat. Aztán kiderült, hogy ez néha így van, néha nem. Van egy másik terminál, néhány járat oda érkezik, úgyhogy pont egy szoros másfél órás átszállással foglaltam, bízva abban, hogy nem lehet gond, mert a Ryanair az azért, főleg ha első fordulóját teljesíti, az ritkán késik. Aztán mentünk szépen a másikra, aztán éppen csak egy nagy jó indulattal sikerült átjutnunk. Mindig nagy sor van a szakonál, kifejezetten parasztok, sajtomat ott dobatták egyedül, tehát rendes, kemény sajtra azt mondták, hogy ez szerintük folyik, és kidobatták. Baromi drága minden, és, na és akkor a bejutás, hát az meg megint baromi drága. És igazából nem nagyon van alternatíva, illetve a buszt, ami bevisz, tehát a közvetlen buszt a reptérről, tehát a Charleroi reptérről bevisz Brüsszelbe, azt pontosan úgy árazzák, hogy gyakorlatilag ugyanannyiba kerüljön, vagy csak egy picivel legyen drágább, hogy már ne érje meg a bumlisabb verzió, tehát a reptérről a busz Charleroi városába, és onnan meg mondjuk vonattal menj, akkor már átszállsz, meg vársz, amúgy meg egy lepratelep az egész, egy lepukkant pocsékváros. Két ismerősömet csapták le és rabolták ki, tehát igazából ez
2: csapták kell. Le, tehát
3: rabló támadás. A fényképezőgépet, elfutottak a fényképezőgéppel. Oké, ez elmúlt 10 évnek a termése, de nem olyan gyakran járnak az irodai ismerőseim. Szóval kifejezetten nem kedvelem azt a vidéket. A lényeg az, hogy ha ezt megcsinálod, és a vonattal mész, akkor majdnem ugyanannyiba kerül. Persze vannak kedvezmények, a hétvégi kedvezményt igénybe tudod venni, akkor mondjuk lehet olcsóbb a vonatos verzió, de nem véletlen, hogy utasoknak a többsége a közvetlen buszt választja, úgyhogy nem nagyon van.
2: A nevéből ütélve nekem ilyen célnakesztyűs Garson Ulrich Berki, osztrigát szolgál fel, champagne-nyal, Charleroi-n. De azkor ezzel szemben lesz egy
3: hát igen.
2: Korszfészek.
3: Hát igen.
2: Jó, oké. Okay.
3: Nem, semmiképp sem tartozik a szívem csücske környékek közé.
2: Jó, akkor figyelj, még beszoríthatjuk a lemaradt infót, igen, mert nem jött újabb kérdés.
3: Hát a környéken, meg ebben is fölmerül majd egyébként a Charleroi ez a hírhez kapcsolódóan. Szóval felújítás miatt bezár az Eindhoveni reptér jövőre február 1-től egészen július 19-ig. És most makkoznak a légitársaságok, hogy ezt hogyan pótolják. Eindhoven egyébként a Vizernek is az egyik legjobb útvonala. Emlékszem még jó pár évvel ezelőtt egyszer, amikor beszélgettem a vezérigazgatóval, Váradi Józseffel, akkor ő mondta, hogy ez talán kicsit meg is lepte őket, hogy mennyire működik. Tehát elindult, sűríteni kellett, nagyon ment, bárhonnan indítottan, tehát gyakorlatilag szinte minden kelet-európai bázisról oda repülnek, mert egyszerűen kell és működik. És nagyon nagy a vonzás körzete, az emberek többsége akár autóval ki tudja vinni az érkező családtagokat, nem annyira turisták, inkább hivatás forgalom van, meg például ez volt a, nem tudom, azóta váltott el jó pár évvel ezelőtt, ez volt a csereállomásuk például a Waberer-es sofőröknek, akik nem jönnek haza a kamionok, hanem Nyugat-Európában mozognak, és akkor a sofőrök cserélődnek, és akkor 3 hét után a kamion marad, sofőr kiutazik, másik sofőr hazajön, ez volt egyik ilyen célállomás, ahol cserélt a sofőröket. Mindegy, Eindhoven egy fontos célállomás, és sokat beszéltünk arról, hogy debreceni reptér mennyire szenved, lement egy útvonalra a 8-10-es csúcsról, a 2 gépes bázisról, 0 gép a bázison, és egyetlen egy útvonal volt a mélypont, és most kicsit fejlődőben, most ismét Eindhovennel próbálkoznak, nem véletlen, onnan is, tehát Eindhoven az most van. Hát van 1-2 hónap, amikor megint nincs a menetrendben, ez nem tudom, hogy akkor most csak egy ideiglenes törlés, vagy menetrendváltozás. Ja, lehet, hogy pont ez a 2 hónap, amikor bezár a reptér. Na, akkor most csak a fejemben, akkor erről lehet szó. Szóval, még Debrecenből is van, és még nem lehet tudni, még a Ryanair meg a Wizz Air nem jelentette be, hogy akkor ők mit, hogyan pótolják. A Transavia, ő már bejelentette, hogy átteszi a gépeit egyrészt Düsseldorf vízébe, Németországban, de közel a határhoz, másrészt a Maastrichti reptér, de az jóval kisebb, és csak korlátozottan tud. A teljes forgalmat nem fogja tudni átvenni, úgyhogy nem tudni, hogy a Wizz Air és a Ryanair hol fogja átpakolni a forgalmat. Lehet, hogy éppen Brüsszel Charleroi-ba itt a kapcsolat az előző témához. Lehet, hogy a legjobb útvonalak, amivel beférnek, amennyi helyet kapnak a legjobb útvonalakkal, Maastrichtba fog menni a vízzel, és amikor kisebb lezárások voltak, akkor azért repült Maastrichtba. Néhány útvonal jelenleg is ott van, tehát a budapesti, hát bízunk benne, hogy be fog férni. Ha ez így lesz, majd persze beszélek is róla, akkor az egy kimondottan egy jó és ideiglenes és jó lehetőség lesz, hogy arra a környékre elmenjünk, és egyenesen Maastrichtba repüljünk, ami egy csodálatos város egyébként, azt hiszem mindenképpen is melegen ajánlom, hogy arra felé kiránduljunk, vagy pedig onnan induljunk nagy-nagy holland körökre.
2: Látványosságként megnézhetjük a kritériumokat.
3: Igen, de egyébként vannak arra utaló feliratok egyébként. Tényleg? Tök jó pofa, igen. Még a főtéren emlékszem, még ilyen emlék, a talapzaton is van valami, ez már csak így halványan rémlik, de több helyen is belefutottunk, hogy erre kifejezetten büszkék. Hát nem maguk, a kritériumokra, hanem az ottani megkötött szerződés, tehát a Maastrichti szerződésnek az aláírására, hogy a város adhatott helyszínt ennek. Na, tehát ja, hát végül is nincs ennyi. Az órát, úgyhogy nincs több na.
2: Azt kell feldolgoznunk még, amit a hallgató ajánlott, lehet, hogy jövő héten behozzuk témának, hogy megkérdezte, ezt fejtegetnénk-e ezt a témát, a szemiotikai textológia hozadéka a szövegek jelentés reprezentációjába. Engem ez felizgatott, úgyhogy jövő héten én szerkeztek, szerintem adásba emeljük. Köszönjük szépen ezt a javaslatot és az egész heti figyelmet, és jövő héten újra találkozunk. Addig is vigyázzatok magatokra, dolgozzatok majd keveset, aztán pihenjetek sokat a hétvégén. Sziasztok!
1: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
1: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
5: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
5: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
8: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
9: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
10: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
11: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
12: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a határúton az Üllői út felé a Soroksári út után. Sávlezárásra kell készülni. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, a Károly körúton az Asztória felé és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Hétköznapokon 18:30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sötétek a jelzőlámpák ma 13 óráig a 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utca közelében karbantartás miatt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, illetve lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, valamint az újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Németh Luca, BKK Info.
13: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
14: Memory.
15: Hírek következnek a Rádió Cafén.
16: Felgyorsítaná a büntető eljárásokat a kormány. Ismét tulajdonos lett a magyar állam a Richterben. Mégis kétszer egysávos lesz a Mohácsi Dunahídhoz vezető út az alföldi oldalon. Napos időre számíthatunk elszórtan, záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Tandi. A fővárosi törvényszékkel egyeztet az igazságügyi tárca a büntető eljárások felgyorsításáról. A cél, hogy ne teljenek el hosszú évek a jogerős ítéletig. A minisztérium szerint ehhez a bírósági személyi, technikai és fizikai feltételeit is javítani kell, és vonzóbbá tennék a bírói pályát is. Megszerezte a magyar állam a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány összes Richter részvényét, és ezzel 10%-os tulajdonos lett a cégben, jelentette be a pénzügyminisztérium. A tulajdonszerzés Magyarország alaptörvényének módosítása, valamint a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény alapján történt. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, júniushoz képest pedig 1%-os volt a bővülés. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, 5-8%-os emelkedést mértek, az internetes értékesítés pedig 8,9%-kal bővült. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Kétszer egysávos lesz a Mohácsi Dunahídhoz vezető út az alföldi oldalon. A kormány döntése alapján a korábban tervezett kétszer két sáv helyett 20 kilométeren épül az egysávos út. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a forgalmi előrejelzések alapján 2050-ig sem lenne szükség a nagyobb kapacitásra. A módosítással 74-76 milliárd forintot takarítanak meg, amit az országos úthálózat felújítására fordítanak. A Mohácsi Dunahíd a tervek szerint megépül. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyon elkobzásáról szóló úgynevezett maffia ellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntetőítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 000 euró értékű javak elvonását. Kilenc nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni két munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok is. Közben a nepáli katasztrófa védelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint.
15: Időjárás a Rádió Cafén.
16: Ma nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, de csapadék nem valószínű. Kisebb záporok az északkeleti határnál előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérik majd. A hőmérséklet napközben 28 és 31 fok között alakul. A hétvégén is napos időnk lesz, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar, vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
15: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: I just wanna see it working it out.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: João Selva egykori elítéltek és a vallás felé forduló zenészek között nőtt fel Rio de Janeiro, Ipanema város részének hippi kommunájában, ahol édesapja a közösség lelkipásztora volt. Így az énekes dalszerző már gyerekkorában megtapasztalta a zene közösségépítő erejét, a fejlődés, a tudásvágy és a nyitottság fontosságát. Élményeiről 2017-ben dalt írt Pessoas, azaz emberek címmel. Selva már a franciaországi Lyon városában él és alkot. Korábbi Forró de Rebecca nevű együttesét is szóló karrierre cserélte, ám zenéjét továbbra is a forró brazil ritmusok dominálják.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Beastie Boys Sabotage című klasszikusát tradicionális rock hangszereléssel adta elő. Ed Rock gitáron játszott, MCA basszusgitáron, Mike D pedig a dobokat püfölte. DJ Hurricane csupán némi scratchet pakolt hozzá. A dal videóklipje, amelyet Spike Jonze rendezett, a 70-es évek krimieit parodizálta. A csapat tagjai játszották benne az összes szerepet, képzeletbeli művészneveken alakítottak képzeletbeli kopókat és rossz fiúkat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Altingün. Az Altingün törökül aranyló nap története egy holland zenésszel és egy régi 70-es évekbeli lemezzel kezdődött. A nevet a 70-es-80-as évek kellemesen gicses csillogása inspirálta, a nagy török előtt Baris Mancsó gyűrűin át suhanó fények. A már a stadionokat megtöltő banda coverbandként indult. A török tagokat a zenekar alapítója Jasper Warhulst a Facebookon verbúválta. Semmi mást nem akart, mint újra teremteni a 70-es években virágzó anatóliai pszichedelikus hangzást, amely a térség ősi népzenéjéből táplálkozik, és most újra felfedezte a világ. Folk bandának is titulálták már ezt az együttest, amely régi dallamokat hoz el új közönségeknek. Ez elég meglepő, ha a torzított gitárok és szintik által dominált hangzásra gondolunk. Számaik szövege sokszor lefordíthatatlan, de megkapó, mint legújabb albumuk címe, Ask. Az arab eredetű szó mély, szenvedélyes szerelmet jelent, spirituális és romantikus értelemben, és az Oszmán Birodalom óta a török művészet egyik kulcsfogalma.

0: nem válj, válj. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén.
1: Kurrend 93. szeptember 5-én a Magyar Zeneházában. A sötétség és a fény találkozása a

0: Jones. Szombaton a Sötétség és a Fény speciális zenei találkozása Current 93 a Magyar Zeneházában. Szeptember 5-től 22-ig Tamara Mikler festő és grafikus művész Guardians című egyéni kiállítása a Gallery FOM Harmonéban. Szombattól a Guardians sorozatban Tamara Mikler alkotásait láthatjuk. Az erőteljes kortárs művek realisztikusan megjelenített állatarcok, élénk geometrikus struktúrák és szimbolikus motívumok összefonódásából állnak össze. Az intuíciót, az erőt és a belső tisztaságot megtestesítő alakok a látható világ és az érzelmi tér határán lebegnek. A precizitás és az expresszív színhasználat egyedi ötvözete mélységet, misztikumot és csendes spirituális rezonanciát teremt. A Guardians olyan világba hívja a nézőt, ahol az erő, a színek és a szimbolika intenzív vizuális és érzelmi élménnyé olvad össze. A szombati megnyitó ünnepséget követően szeptember 22-ig látható Tamara Mikler festő és grafikus művész Guardians című egyéni kiállítása a Gallery FOM Harmonéban. Szeptember 6-áig Andrássy 150 ünnepség sorozata az Andrássy út születésének 150. évfordulójára. Az Andrássy út az Budapestnek, ami Párizsnak a Champs-Élysées. Megkerülhetetlen látványosság, turista célpont, a város szívelelke. Az Andrássy út idén 150 éves. Másfél évszázad alatt nem csak a neve, hanem a területe is, funkciója is sokat változott, de ragyogó épületeivel, sajátos hangulatával mindig különleges színtere volt Budapestnek. Átadásának tiszteletére rengeteg program várja az érdeklődőket, kiállítások, helytörténeti séták, ismeretterjesztő és családi programok, kvíz, összművészeti piknik, felolvasóestek, beszélgetések színesítik a környék helyszíneit. Szeptember 6-áig tehát Andrássy 150 ünnepség sorozat az Andrássy út születésének 150. évfordulójára.
1: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
7: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Zack Condon, a Beirut zenekar frontembere még 20 éves sem volt, amikor csapata 2006-ban kijött a Gulag Orchestra című albummal, amelyet a kritika és az értő közönség szokatlanul osztatlan lelkesedéssel fogadott. A zenekar balkáni fúvósokat és európai népzenei hatásokat kevert a dallamok közé. Később a formáció egyik védjegyének számító fúvós hangszerek a háttérbe szorultak. Közben Zack Berlinbe költözött és egészségügyi problémái miatt hosszabb időre pihenőre kényszerült. Lábadozás közben egy norvég kisváros templomi orgonáján kezdett el kísérletezni új számokkal. Condont nem kerülték el a válságok. Felfelé ívelő karrierje közben elvált feleségétől, majd egy török lány személyében rátalált a szerelem. És némi isztambuli tartózkodás után már New Yorkban dolgozott igazi világpolgárként. A Beirut zenekar pedig azóta is töretlenül működik.

0: to the dark side. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Roy G. Murphy énekesnő és Mark Brydon nagy hatású elektropop zenekara, a Moloko, 3 album, 2 remix lemez, 1 koncert CD, 15 kislemez, valamint egy belga TMF zenei díj büszke, boldog tulajdonosa. A valaha egy párt alkotó művész duó 2003 óta külön utakon jár.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Anis Kashoi, francia énekes, 2007-ben a France 2 televízió szavazásán az év énekese lett. Mamája orosz, míg édesapja marokkói származású. A források szerint tőlük örökölte sajátos hangját. Zenei stílusában a soul, a blues és a reggae elemei keverednek a francia chanson világával.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
3: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Közel 5%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban. Feketén adják ki a budapesti Airbnb lakások harmadát. Csótány, tej és elásott alsónadrágok kapták az idei Ig Nobel-díjakat. Napos időnk lesz, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csak nem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, júniushoz képest pedig 1%-os volt a bővülés. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Az internetes értékesítés 8,9%-kal bővült. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozták, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Összességében megfelelő volt az idei görög dinnye minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest, csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövidtávú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Bookingon, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Újabb szankciókat és szigorú beutazási szabályokat fontolgat az Európai Unió Oroszországgal szemben. A lépés előzménye a lipcsei repülőtérnél augusztusban meghiúsított, robbanóanyaggal felszerelt dróntámadás, amelyért a német hatóságok Oroszországot teszik felelőssé. Moszkva tagadja a vádakat. Mark Rutte NATO főtitkár szerint Oroszország egyre vakmerőbben alkalmaz drónokat, rakétákat és más hibrid eszközöket Európával szemben. Átadták az idei Ig Nobel-díjakat, amelyeket a legfurcsább, mégis tudományos értéket képviselő kutatásoknak ítélnek oda. A díjazottak között van egy kutatás, amely szerint a csótányok tejfehérjéje háromszor több energiát tartalmaz, mint a tehéntejé. Díjazták az orrfújás aerodinamikájának vizsgálatát, a szúnyogok ormányának 3D nyomtatásban való felhasználását, valamint egy visszaverődésmentes piszoár kifejlesztését is. A talajkutatási díj nyertesei pedig 1000 alsónadrágot ástak el 2 hónapra 25 országban, hogy a talaj minőségét vizsgálják.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Sokat süt majd a nap, de nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, de csapadék nem valószínű, kisebb záporok az északkeleti határnál fordulhatnak elő. A szelet helyenként erős lökések kísérik, a hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. A hétvégén is napos időnk lesz, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar, vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
6: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem dr. Sinkó Eszter, egészségügyi közgazdász, akit köszöntök. Jó napot kívánok, szia!
8: Szia, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
7: Komoly témáról beszélgetünk, miért hal előbb a magyar? Tehát indíthatnám ezzel azt a napfényes délelőttöt, hogy miért halunk mi előbb más környező országok, vagy egyébként más népekhez képest. Sok mindenre kitérünk, hiszen ez rendszer szintű kérdés is, de egyéni hozzáállás kérdése is. És egyébként azt hiszem, hogy alapvetően egy ránk jellemző attitűd, hogy az egészséghez való, a saját egészségünkhöz való hozzáállás, a tudatosság, a prevenció, a szűrés, egyáltalán az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen is a saját egészségügyi állapotunk, mondhatni igen, csak gyerekcipőben jár a sok fejlesztés ellenére is.
8: Ez pont így van, hogy összefoglaltad, egyébként csak ugyan rendszer szintű kérdésről és problémáról van szó, ezért rendszer szinten kell megválaszolni is, hogy hogyan lehet a jövőben javítani ezeken az életkilátásokon. Van egy nagyon jó mutató, nemzetközileg elfogadott mutatórendszer, ez az úgynevezett elkerülhető halálozás mutatórendszere, amely 75 év alatti halálozásokat veszi számba, és azt nézi, meg tulajdonképpen onnan veszi az intuíciót, hogy számba vegy ezeket a úgynevezett korai halálozásokat, hogy vannak olyan megbetegedések, amiben nem illik 75 év alatt meghalni. És ehhez képest, ha mégis meghal egy országban jó néhány ember, akkor ugye nyilvánvaló, hogy az országok vezetői egyébként, ahol tudatosan foglalkoznak az egészségügyel, odafigyelnek, hogy miért következik be. Magyarországon is ezt a mutatót használjuk, és mi e tekintetben rosszul állunk. Két nagy kategóriája van az elkerülhető halálozásnak. Az egyik az, amelyik az úgynevezett megelőzhető, amire te is utaltál, a másik pedig az úgynevezett kezelhető halálozás. Tehát ami, és az a két halálozás típust úgy különítik el egymástól, hogy a megelőzhető az, amit egyéni életmód, életkörülmények az adott országba, milyen levegőhöz lehet hozzájutni bizonyos térségekbe a lakosságnak, tehát mennyire szennyező maga a levegő, vagy a víz, vagy egyéb, illetve az életkörülmények, akkor inkább így mondanám, az életkörülményektől függ az, hogy hányan halnak meg korai halálozásban, és e tekintetben van egyéni felelősség, és van társadalmi felelősség is, mert ott, ahol például rossz a levegő, nem biztos, hogy az egyén tehet arról, hogy rossz, és az, hogyha valaki alultáplált, vagy kedvezőtlenül táplálkozik, az nem biztos, hogy azért van, mert helytelen életmódot folytat, hanem nincs tudatában annak, hogy mit kellene kellene ehhez képest fogyasztani, lehet, hogy az anyagi lehetőségei nem túl biztatóak, hogy egy kedvező táplálkozási szokásokat folytasson, tehát ezek mind beletartoznak a úgynevezett megelőzhető halálozásba, és természetesen bele szokták venni automatikusan és helyesen az alkoholfogyasztás, meg a dohányzás, tehát ezek tipikusan ide tartozó halálesetek. És a másik pedig az úgynevezett kezelhető halálozás kategória, ami azzal foglalkozik, hogy a beteg megfelelő időbe kapott ellátás számára releváns szolgáltatást kapott-e, és ezért meggyógyították-e, vagy sem. És mind a két mutatóba, tehát visszatérve az elkerülhető halálozás mutatójában, mind a kettő al esetben az uniós átlag dupláját produkáljuk, tehát kétszer annyian halnak meg megelőzhető halálozás tekintetében Magyarországon, és kétszer annyian halnak meg a úgynevezett kezelhető betegségek tekintetében is, ami azt mutatja, hogy az egész ellátórendszer nincs a toppon e tekintetben. Hozzáteszem, a kettő halálozás egymáshoz való viszonya azért úgy néz ki, hogy sokkal nagyobb arányba halnak meg nálunk a úgynevezett megelőzhető halálozásba, mint ahányan a kezelhető halálozásba. Tehát nem 50-50 a kettő közötti különbség, ami azért fölhívja a figyelmet mindarra, amiről te beszéltél, tehát hogy az egyének egészségértése, milyen életviteli szokásai vannak, illetve mindaz, amit a társadalom nyújt egy-egy adott térségbe élő lakosok számára, ez mind-mind beletartozik.
7: Mégis mit jelent ez, hogy jóval elmaradunk az unió egyéb országainak, állampolgárainak várható élettartamától?
8: Hát Magyarországon a várható élettartam azért kivételesen némi javulást azért az utóbbi időben föl tudott mutatni. Nálunk 77 év, 77,1 a születéskor várható élettartam, az unió átlaga ehhez képest 81,5-81,7 között van, tehát valamivel több, mint 4 évvel vagyunk lemaradva, tehát általában úgy szoktunk fogalmazni, hogy a nők esetében 4 év az elmaradásunk az uniós hölgyekhez képest átlagosan, míg a férfiaknál inkább 5 év a lemaradásnak a mértéke. Nálunk egyébként a hölgyek azok most már azért megérik a 80. életévüket átlagosan, míg a férfiaknál sikerült végre fölmennünk 74 évre, ez sokáig tartott, mire érkeztünk ebbe az állapotba, hogy a férfiak 74 éves korukba halnak meg átlagosan.
7: Azért meg itt nem beszéltünk az életminőségről, mert ugye az meg pláne nem mindegy, tehát tudunk olyáról is, hogy valaki megéli ezeket az életkorokat, de mondjuk már 20 éve krónikus beteg, vagy nagyon sok éve ápolásra szorul, és maga az életminőség cseppet sem kielégítő. Mit árul el egy országról az, most messziről indítok, aztán majd megyünk a rendszer szint felé, meg az egyén felé, de mit árul el egy országról az, hogy milyen minőségű az állampolgárai élete, illetve mennyi is a várható élettartam?
8: Tehát van egy harmadik meghatározó mutató, amit érdemes bevonni a beszélgetésbe, ez pedig az egészségben eltöltött életévekkel kapcsolatos mutató. E tekintetben a 62, 63, 64 év körül mozog, attól függ, hogy férfiak vagy nőről van szó. Ez egy nemzet közileg elfogadható mutató, az uniós átlagnál a körül szerepelünk, és ez egyáltalán nem rossz mutató, tehát hogyha az a kérdés, hogy mennyit töltünk el betegségben, akkor a kettő különbözete az, ami mutatja, hogy hány ember kénytelen, hogyha meghosszabbított életet is él, de betegségben eltölteni, és ez nem annyira rossz mutató, de lehet, hogy azért van, mert az állampolgárok bizonyos betegségeket nem sorolnak a betegségek közé, és akkor így tulajdonképpen jobbnak mutatják az állapotukat, mint a mi a valóság.
7: Hát, hogy igazából, hogy papírforma szerint mi van, az tényleg nem biztos, hogy lefedi azt, ami a valóságos helyzet, meg ugye az életminőségről beszéltünk, tehát az életminőség az nem feltétlenül szerintem csak akkor rossz, hogyha mindenképpen betegek vagyunk, hanem akkor is, hogyha egyébként nem vagyunk egészségesek, és ezt a fogalmat lehet, hogy érdemes tisztázni. Az, hogy az egyénnek egészségértése legyen, illetve vállaljon felelősséget a saját életéért és a saját mindennapjaiért, lehet mondani, hogy élj egészségesen, lehet adni a különböző szórólapokat, az étkezésről, az ivás fontosságáról, az alvásról, nem tudom, mindenről, hogyha olyan az élet, hogy rengeteg a stressz benne. Szóval itt már megkérdezem, hogy vajon hol van a felelősség magának a rendszernek, amiben élünk, és az egyénnek a felelőssége.
8: Hát azért az, hogy ki él stresszes életmódot, hát szerintem a magyar lakosság döntő többsége stresszes életmódot folytat, de ez nem csak az alacsony jövedelmiekre vonatkozik, hanem magas jövedelmiekre egyaránt, hiszen sok olyan pozíció van, amihez magas jövedelem társul, de egyébként a mindennapi élete az ott dolgozónak finoman szólva is félig meddig folyamatos egészségkockázatot hordoz. Tehát a stressz az Magyarországon egyébként általánosan magas. Többek között amiatt, mert hogy Magyarországon azért szeretjük a feladatokat, a munkakörülményeket, illetve minden elvárás meglehetősen elmaszatolva kezelünk. És ezért tulajdonképpen senki nem tudja, hogy pontosan mi a feladata, és mikor teljesít jól. Ezért aztán szinte mindenki stresszes ebbe az országba, ami egy kedvezőtlen történet. Mi nem vagyunk az a német elvágólagos nemzet, ahol pontosan mindenki tudja, hogy mi a szerepköre, feladata, és pontosan tisztában van az elvárásaival. Magyarországon nincs így. Ugye sokan szokták azt mondani, hogyha Magyarországon mindenki azt csinálja, ami hivatalosan a feladata, akkor ez az ország sokkal jobb lenne. Erre mi nem vagyunk egyelőre, úgy néz ki.
7: Szocializálva. Mondhatjuk azt, hogy ez az általános személyiségünk, hogy maszatolunk, hogy nem tesszük le.
8: Próbálunk boldogulni. A saját körülményeinkhez képest is igyekszünk
7: jobban élni. De akkor nem kommunikálunk tisztán? Nem,
8: mert hogy megszoktuk azt, hogy
7: mennyi kell, hogy... Ez egy mentalitás.
8: Mentalitás, de hogy a mindennapokat így élik túl a magyarok. Meg ugye a hosszú szocializmus időszaka, és ugye nyomot hagyott az állampolgárok, persze a mai fiataloknál ez kevésbé érvényes mondás, az idősebb korosztálynál biztosan fontos volt. Ott mindenkinek hazudott.
7: Tehát a rendszer rákényszerítette az embereket, hogy elkezdjék ezt az okosba megoldjuk dolgokat?
8: Igen, tulajdonképpen fogalmazhatnánk így is, hogy igen. Tehát mindenki egyéni szinten próbál boldogulni, és kedvezőbb helyzetbe kerülni, és ez mindent fölülír.
7: De hát a szocializmus már rég nincs, és ez az hát attitűz, ez van.
8: Kétségtelen.
7: És én
8: nincs,
7: sajnos gyanítom, hogy ez előtte is volt.
8: Hát tulajdonképpen, hogyha meggondolod, itt a paraszolvencia kérdése, hogy egészségügyi témára váltsunk át, és a paraszolvencia most már ugye több éve elvileg nem kell, hogy legyen, hiszen 21 óta tiltva van a paraszolvencia adása. Nagyjából egy jelentős része meg is szűnt, de azért mégis minden a mai napig él, mert például a magyar állampolgárok megszokták a paraszolvenciának köszönhetően, hogy választanak orvost. Hiába hivatalosan nem volt lehetséges ez, különösenben talán a szülőhölgyek körében engedte meg a politika, hogy orvost válasszanak, vagy intézményt válasszanak maguknak, de a többi esetben azért ez nem volt egy legális történet, és mégis a paraszolvencia keresztül az állampolgárok megszokták. Nagyon nehéz most az állampolgároknak leszokni erről, hogy úgy gondolják, hogy intézményt vagy orvost választanak. Mert hogy megszokták, hogy ezt teszik, és tulajdonképpen a fiatal hölgyek körében is az, hogy orvost választanak a szüléshez, az teljesen természetes, annak ellenére, hogy ez az intézmény fajta nem működik e tekintetben, hogy akkor most orvost választok. A magánrendszeren keresztül kísérlik meg ezt végigvinni, tehát gyakorlatilag mokkolunk folyamatosan. És...
7: Igen, csak ebben most tudod, az a baj, ha ebben hagyoponáljak, mert a szülészetben szerintem az orvosválasztás az nem paraszolvencia, az orvosok nyíltan megmondják, hogy mennyiért kísérnek egy terhességet. Az, hogy egy nő az élete egyik legintimebb helyzetébe, pillanatába kire számít, szerintem az nagyon rendben van, hogy ő ezt eldönti.
8: Nekem semmi bajom nincs, hogyha választani akarnak Magyarországon, csak a világ jelentős része én úgy működik, hogy úgy is tudnak a hölgyek szülni, hogy nem választanak orvost.
7: És akkor itt jönnék be ezzel, hogy szerintem nem égünk a vágytól, hogy úgy kelljen lemenni az STK-ba, ahol egyébként a betegirányító úgy beszél velem, mintha elloptam volna a bicikliét, hogy még azon túl, hogy a mindennapi életemet vigyem, hagy adjak még valahány ezer forintot az orvosnak, viszont nem olyan a rendszer, hogy bemegyek, és ott engem megkérdezenek, hogy mi a problémám, és látnám, hogy többen azon vannak, hogy én jól legyek. Szóval itt azért a probléma az, hogy ez a fajta nem tudunk leszokni a paraszolvenciáról, már aki ezt megteheti, az leginkább szerintem annak szól, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretné, hogy ellássák, hogy ez normálisan beszéljenek vele, hogy megmondják, mi a baja, hogy kommunikáljanak, és megmondják, mi a következő lépés.
8: Ez
7: bocs,
8: bizony.
7: Csak én ebben,
8: de ebben, világos,
7: ebben azért
8: van.
7: Vagyok ilyen nagyon dühös, mert én nagyon sokszor, és én ezt vállalom, tehát én nagyon sokszor az egészségügyben úgy érzem, mintha szívességet tennének nekem azzal, hogy elvégzik a feladatukat, hogy megvizsgálnak évente egyszer, amikor arra szükség van.
8: Nem csak te érzed így, hanem nagyon sokan. Az, hogy Magyarországon a közszolgáltatás ennyire, ha már ennyire szabadon fogalmazol, elslamposodott ez a rendszer. Ez azt jelenti, hogy a mostani kormánynak rengeteg feladata lesz.
7: Rengeteg, és van is elvárás.
8: És van is elvárás, mert hogy én is indokatlan találom, hogy Magyarországon a közszolgáltatást nem tudunk igénybe venni akkor, amikor szükségünk van rá. Úgyhogy ezen biztosan változtatni kell. Nyilvánvaló, hogy a paraszolvencia egy része azért él tovább, mert hogy még mindig nem lehet hozzáférni az ellátásokhoz normálisan, illetőleg a magánegészségügyben nagyon sokan elmentek azért, hogy ne kelljen okosba megoldani, hanem akkor tiszta helyzet, elmegyek a magánba, és akkor ott próbálok normális ellátást kapni.
7: Egyébként csillagászati összegeket.
8: És ráadásul ez a probléma, hogy most már annyira magasra emelték az árakat, hogy egyre kevesebben tudják megfizetni, ezért a magánegészségügy jó néhány intézménye bajba van. Jó néhány cég nem biztos, hogy tovább fog élni mindenféle tőke investíció nélkül, úgyhogy ez kétségtelen egy kölcsönös probléma. Tehát a közellátórendszer még nem javult meg, a magánegészségügy meg már ott van az árai tekintetében azon a platón, hogy nem fog tudni árat emelni, és közben pedig akkor lakosság pénze így is úgy is elfogyott.
7: Erre szoktam mondani, és most is ezt mondom, nem ártana kiállni az ajtóba és egy reális önképet festeni. Mert hogy itt a magánegészségügynek az elrugaszkodottsága, az megint csak nem alkalmazkodik ahhoz, amit a nagy átlag.
8: De
7: ez
8: hogy miért rugaszkodott ennyire el, akkor az elmondom, hogy ebben az orvosok is felelősek.
7: Hát abszolút.
8: Mert hogy az orvosok egyre több, egyre magasabb összeget kérnek, igen, és ezért kénytelenek emelni az árat a magánegészségügyi szolgáltatók, ezt állítják.
7: Engem ez nem érdekel, már úgy értem, hogy...
8: Világos, lényegtelen, igen.
7: De az van, hogy mégiscsak akkor azt mondom, és azt hiszem ebben meg igazam van, de én szoktam mondani, hogy tessék kimenni az utcára, megnézni, hogy hogy élnek az emberek. Tessék körbenézni, és ahhoz képest, tehát hogy itt nem, ez nem az az ország, ahol mindenki gennyesre keresi magát, és hogyha bármi problémája van, akkor odaugrik a magánkórházba, és farzsebből kifizet egy, nem tudom, képalkotót. Egyébként úgy, hogy mellette fizetjük a rendszerbe.
8: De
7: kívül,
8: még a képalkotókat kifizetik, utána mi következik, hogyha szükség van egy műtétre, az már egy kínosabb történet.
7: Na, szóval, hogy itt azért itt senki nem gondolkodik reálisan ezek szerint. És ez azért problémás. Tehát tök jó lenne megnézni, hogy egy milyen típusú, tehát én azt gondolom, hogy a társadalom típusához, akár ahhoz, hogy az egészségtudatunk milyen. Múltkor volt itt, már ezt mondtam más interjúban is, múltkor volt itt egy egészségügyi interjú készült, amiben elmondták, hogy az emberek 91%-a nem érti, amit neki az orvos mond. Kérem, akkor lehet, hogy ahhoz kéne igazodni, nem? És ezzel nem azt értem, hogy hülyék vagyunk, sokkal inkább értem azt, hogy nem feltétlenül foglalkoztunk ezzel. Akkor kell a személyes kapcsolatokat,
8: edukálás. Ez már elég régi probléma, hogy az orvosok úgy kommunikálnak, hogy a betegek nem értik meg, vissza se kérdeznek, megfelelő papírok hiány próbálnak tájékozódni.
7: Én megmondom, mit mondanak, fönt van az EST-be.
8: Igen, így van.
7: És akkor megkérdeztem, hogy értem, és akkor én most diagnosztizáljam saját magamat, utána döntsem el, hogy hova kell mennem, keressek orvost, vagy ez mit jelent, hogy fönt van az EST-be? Mit akarnak ezzel mondani?
8: Ma Magyarországon a fiatalok rutinszerűen használják a különböző AI-okat a kiértékelésre. Az azt jelenti, hogy innentől kezdve az tudatosabban tudnak orvosi ellátást igénybe venni, vagy az orvosokkal párbeszédet folytatni. És az orvosok kevésbé pökhendélyen fogják tudni a betegeket leszerelni, mint eddig.
7: Én szerintem amúgy nem, mert tudod, volt az, hogyha már a Google-től szereztél információt, akkor kérj másod orvosi véleményt a Yahoo-tól. Ezt most azért megváltozott arra, hogy a ChatGPT-vel kiművelte magát, és ilyenkor szoktuk mondani, hogy hát ha ön nem mondott semmit, akkor azért csak kénytelen vagyok megkérdezni. Szóval egyébként ez ez egy létező, én azt gondolom, hogy még most sem értem, hogy miféle viszonyrendszer.
8: Bonyolult. Akkor igen, a legkevesebb, amit mondhatok, hogy bonyolult. Hozzáteszem, az orvostársadalomnak is tanulni kell az, hogy milyen szituáció az, amikor a beteg meglepő fölkészültséggel érkezik, és jó néhány dolgot számon kér az orvostól, hogy akkor ezzel kapcsolatosan, amiket egyébként te is mondasz, na most akkor innentől kezdve, hogy tekintsük, mi a pontos diagnózis? El tudja mondani a doktor úr nekem, vagy még bizonytalan és további vizsgálatokat kér, és akkor így, ha elkezdik így piszkálni az orvosokat, akkor ha szerencséje van a betegnek, egy jó orvossal találkozik, aki fölveszi a ritmust, és
7: hát meg aki egyébként ennek örül.
8: És van olyan orvos, amelyik azt mondja, hogy, vagy aki azt mondja, hogy köszönöm szépen, akkor tessék egy másik orvos fölkeresni, abban nem bízik pont. Nehéz történet, nagyon... tehát hogy egy komoly szocializációs folyamaton kell keresztül menni a társadalom szinte minden tagjának, a betegeknek, vagy a potenciális betegeknek, és az orvosoknak, és a nővéreknek is, mert csak ugyan nagyon sok helyütt elfogadhatatlan hangnemet használnak a betegekkel szemben. Az egészségügyi dolgozók, vagy akár a call centeresek, vagy akár a recepciósok is. Szerencsére az orvosok egy része normálisan kommunikál, tehát az embernek szerencséje van, akkor normális orvoshoz, normális nővérekkel találkozik, de ez kétségtelen szerencse kérdése.
7: Hát de ez nagy baj. Tehát, hogy azért,
8: egyetemű, és nem
7: ez,
8: kérdés.
7: És ez soha nem volt pénzkérdés. Tehát én emlékszem, amikor, arról nem beszélve, hogyha jól tudom, azért egészen rendezve van most ez a kérdés, de amikor nem volt, én akkor is tudom, hogy azért az, hogy egy orvos hogyan szól ahhoz az emberhez, aki kiszolgáltatott, és hozzáfordul, és az ő tudásában bízva reméli a gyógyulást, az mikor volt pénzkérdés, hogy azt az embert ember számba veszi-e? Hogy szólal meg? Hogy az, hogy egy nővér, akihez mondjuk reggel bemegy az ember egy ambuláns műtétre, hogy reggel 7-kor már meg kell hallgatni azt a műsort, hogy nem válaszol. Üljön le, majd szól, És akkor így ül az ember, és azon gondolkodik, hogy úristen, már megint ez a műsor jön. Miért?
8: Ők is ki vannak fáradva, kevesen vannak, kevés az orvos, tehát ugye kevés orvos, inkább így mondom, kevés orvos dolgozik minden nap, és van jelen végig, a szükséges munkaidő végéig, ilyen tekintetben orvoshiányban, és kevés a nővér. Nővérek száma nagyon kevés. Emiatt senki nem merik kirúgni vezetőként azt a nővért, akiről kiderül, hogy elfogadhatatlan viselkedik a betegekkel szemben, mert örül, hogy legalább időnként kettő betegnek a sebét átkötözi,
7: hát
8: vagy esetleg...
7: Ez óriási probléma. Óriási probléma.
8: Hogyne?
7: Óriási
8: Magyarországon az ápolás az mint kategória, az kezd kiveszni, mert hogy nincs nővér. Az, hogy éjszakai ügyeletben két nővér 40-50 emberre van, akiknek elvileg reggelre le kéne fürdetni azokat a betegeket, akik nem tudnak maguk mosakodni, képtelenség. Tehát Magyarországon annyira hagytuk az egész rendszert elslamposodni ilyen tekintetben is. Keveset költünk rá, emiatt kevés a személyzet nagysága, amelyik tud dolgozni állandóan, és innentől kezdve az egész rendszer tényleg elkurvult.
7: Na jó, akkor most jön az a rész, hogy zene és felesinfok, és jövünk vissza, és akkor, hát akkor elkerülhetetlen, hogy beszéljünk arról, hogy mit gondolsz, hogy a jelenlegi kormánynak milyen égető feladatai vannak, aztán megyünk tovább.
8: Csak égető feladatai
7: vannak.
8: Csak égető,
7: igen, valószínűleg. Dr. Zsinkó Eszter, egészségügyi közgazdász a vendégem.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, four.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márkanagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók.

0: Akciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
1: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is dr. Sinkó Eszter, egészségügyi közgazdász, és hát eljutottunk a beszélgetésünkbe oda, ugye témánk az, hogy miért hal előbb a magyar, és egyébként milyen életet él a magyar, mennyire...
2: Igen, itt azért néhány további dolgot már megbeszéltük, hogy az, hogy egészségértése a lakosság többségének alacsony szintű, sajnos igaz, és miért is alacsony szintű, azért, mert az iskolába semmi ilyen ezzel kapcsolatos ismeretekhez nem lehet hozzájutni, tehát ez például biztosan része a probléma halmaznak, és itt tovább.
1: Most beszéljünk arról, hogy mik is azok az egyébként égető, de azt beszéltük, hogy minden feladat égető. Mik azok a feladatok, amikhez rögtön és azonnal hozzá kell nyúlni, szerinted egy jelenlegi kormánynak, és aztán utána, de ez is a kormánynak a feladata lesz, hogy az oktatásba is feltehetően fontos lenne bevezetni valami olyat, ami a már gyerekkorban az egészségértést segíti, hogy a későbbiekben tudják magamért felelősséget vállalni.
2: Hát nyilván, hogy az oktatással kell kezdeni, mert onnantól kezdve, hogyha valaki egy középiskolából kikerül, akkor azért legalább tisztában legyen a teste működésének az alap ismereteivel. Úgyhogy ez meghatározó a történetben, hogyha megnézünk egy svéd fiatalt, vagy egy magyart, akkor azért az egészségértés elég különbözhet egymástól, különösen olyan inges szegény környezetbe élő fiatal esetében érvényes mondás ez, ami esetleg egy vidéki településeken gyakrabban előfordul, mint mondjuk egy fővárosi lakos esetében. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nyilván nem volt rossz gondolat a magyar kormány részéről, a korábbi kormány részéről az, hogy a testnevelést igyekezett beilleszteni.
1: De hát jól láthatóan nem hozta meg a hatást.
2: Hát igen, miután megfelelő feltételek hiány volt, a folyosón kellett a gyerekeknek végül is kvázi testnevelési órán szaladgálnia. Igen, ez így elég gyermetek történet, ennek megfelelően nem is lett ennek pozitív következménye. Hát ugye óriásan hangzik, meg nagyon populárisan az ember azt mondja, hogy a sok stadion helyett esetleg tényleg kellett volna tantermeket, uszodákat építeni nagyobb számba, és akkor a lakosság jobban kivehette volna a részét a sportolásból, és ez az általános középiskolásokra egyaránt érvényes mondás. Ott tartunk, hogy az oktatási rendszerben rengeteg feladat van, és ugye a szexualitással kapcsolatosan is azt gondolta korábbi kormány, hogy a szülőkre bízza a felvilágosítást, ez nyilvánvalóan teljes félreértés, minél kevesebb fölösleges terhesség megszakítás szülesen, ezek is alapvető történetek lennének a mai fiatalok életében. Azon kívül ugye az fontos lenne, hogy tehát egyrészt az egészséges életmódra nevelés az nem feltétlenül csak a pénzügyi forrás kérdése, tehát nem csak a jövedelemtől függ. Lehet, és voltak olyan Európai Uniós programok Magyarországon is, ahol megpróbálták tanítani az adott térségbe a lakosságot, hogy alapélelmiszerekbe hogyan lehet egészséges ételeket készíteni. Tehát voltak ilyen konyhák, amelyek ezt tanították. Ezek fontos kezdeményezések, ezeket lehet, hogy tovább kellene vinni akkor is, amikor már nincs mögötte uniós forrás, mert hogy együtt kell élni az ottani lakossággal. Az egészségfejlesztési irodák, van egy ilyen intézmény a magyar egészségügy életében, ezek ma kihasználatlanul állnak javarészt, illetve ott vannak időnként egész felkészült csapatokkal, ezeket jobban be kell vonni a társadalom felvilágosító tevékenységébe, mert hogy a hely közel vannak, ők a fiatalokat is, és az idősebb populációt is egyaránt meg tudják szólítani, úgyhogy lehetőséget kell adni arra, hogy a tevékenységüket bővítsék, és ehhez radikálisan több kormányzati forrás kell biztosítani, mint amit eddig biztosítottak. Tehát ezek például biztosan segítenek a tekintetben, hogy a lakosság az adott térségben a hétköznapi tudása a mindennapos életvitelhez jobb színvonalon legyen, mint most. Az EFIK egy jó része például idős Nordic Walking csapatokat üzemeltet, és így tovább, tehát közösen elkezdtek már kocogni, futni, sétálni az idős populáció körében is, amiknek az egyik motorja lehet például az EFI, de hát önszerveződő csapatok, civil csapatok is természetesen lehetnek. Tehát ezek mind segítik a történetet, de a másik része az, hogy ha már egyszer az egészséges életmód nem mindig elégséges ahhoz, hogy az ember ne betegedjen meg, akkor ugye a következő fázis az, hogy szűrésekre nagyobb arányba kell megjelenni, és e tekintetben a szűrési adataink nagyon gyalázatosak, a hölgyek körében is, úgyhogy ezek biztosan a teendőknek a sorát gyarapítják, hogy meggyőzzék az állampolgárokat, hogy minél gyakrabban menjenek el, de ugye ehhez az kell, hogy normális eszközök legyenek, ha az ember időpontra oda megy, akkor ne küldjék el, hogy mit keres itt, mert hogy rendszeresen van, hogy hiába kap időpontot az NNGK-tól, tehát az ANTS-től, akkor se fogadják, elküldik, vagy az eszköz rossz, és itt tovább. Tehát elképesztő, hogy a rendszer ezennyi ponton ezer sebből vézik, úgyhogy ezeket mind rendbe kell rakni az új kormánynak, és akkor utána, ha már kiszűrték, és nagy Isten kiderül, hogy van komoly betegsége, akkor bizony olyan gyorsítósávokat kell létrehozni, amelyek ma nincsenek, hogy a betegnek akkor ne fél évet kelljen várni, hogy egy következő orvos-beteg találkozásra.
1: Ne bolyongjon a rendszerben, mert ugye például itt visszacsatolok, a fönt lesz az EST-ben, tehát amikor az ember mondjuk elmegy egy szűrésre, és felkerül az EST-be az eredménye, és aztán ott valamit lát, ne addig tudja ezt értelmezni, vagy értelmeztetni a ChatGPT-vel. Nekem volt ilyen, vagy van ilyen barátnőm, aki elment egy szűrésre, ott kiderült valami, és ott bolyongott az STK-ba, és mondta, hogy köszönöm, tehát elnézést, van egy ilyen papírom, hova kéne mennem? És akkor mondták, hogy jé, hát de hát ezzel akkor be kell menni az onkolog. De milyen alapon? Vagy hogy, vagy ki?
2: És akkor ezt hívják Magyarországon beteg útmenedzsment, meg a beteg, hát, vagy a családtagjai szervezzék meg neki, hogy eljusson ellátás. Nonsense.
1: Nonsense, abszolút nonsense, és ezt én meg úgy hívom, hogy ez a rendszerbe való bolyongás, és ez a másik életével való játék. Ilyet nem lehet csinálni.
2: És mégis is lehet. Egy barátomnál kiszűrték, hogy akkor lehetséges, hogy prostata rákja van, ezért akkor elküldték ECT-re, de ráírták Bacsi Zsinszki kórházban, hogy akkor a októberbe kap időpontot.
1: De, szóval ilyenek nincsenek.
2: Hát és ilyenek vannak. Úgyhogy Magyarországon van egy szabály, amely arról szól, hogy 14 napon belül, hogyha daganat gyanú fölmerül, akkor CT-MRI vizsgálatra a beteget el kell fogadni. Ez a rendszer, ami éveken keresztül valamennyire teljesült, ez a rendszer teljesen széjjel esett mára.
1: Itt óriási gondok vannak, és akkor szerintem nem is kérdés az, hogy miért hamarabb a magyar. Tehát ezeket, amiket rendszer szinten rendbe kell tenni, és talán utána beszélhetünk arról, hogy a lakosságnak megjön annyira a bizalma, hogy biztos lehet abban, hogy akkor egy szűrést valóban megcsinálnak, nem kerül olyan helyzetbe, hogy mondom kétszer a betegirányító elküldi, vagy nem tudom, tehát mert azért ezek is nagyon fontos. Tehát én hallottam olyat.
2: Ma meg kell harcolni azért, hogy kapjanak ellátást.
1: Igen, és ez egy mentális kérdés, hogy az nap arra te képes vagy-e? Végig tudod-e vinni?
2: Így van.
1: Végig tudod-e vinni?
2: Igen, ez kétségtelen. Ez kell egy lelki erő, hogy az ember ezt végig dzsemborizza, vagy pedig egy olyan hozzátartozóval kell menni, aki ezt helyettem elvégzi ezt a feladatot. Borzasztó. Elfogadhatatlan, tarthatatlan.
1: Na, akkor ez milyen kérdéseket vesz föl? Szerinted egy ilyen vitaest az mit adhat hozzá ehhez a témához olyan értelemben, hogy ugye rendszer szinten történjen valami? Mert ugye jó lenne, ha ezt meghallanák, ha ennek a hírét vinnék, jó, hogyha ebbe az emberek egyénileg is elkezdenek gondolkodni, de tehát egyén szintjén és rendszer szintjén hogyan tudnak az ilyen viták eredményt hozni?
2: Nehéz kérdés, de azok, akik részt vesznek egy vitán már hallgatóságként, azok nyilván egy egészségtudatosabb magatartás hívei amúgy is, tehát azért jönnek oda, hogy meghallgassák, és lehetséges, hogy bizonyos területeken megerősödik bennük az a korábbi életérzés, hogy mit kell neki csinálni ahhoz, hogy egészségesebb legyen, és idősebb korában is jó állapotba érje meg az időskort.
1: Hát én bízom benne, hogy sokakhoz eljut ez, és tényleg az egyén szintjén való tájékozódás, felelősségvállalás, önmagad működése, állapotának megértése. Tehát ha az ember önállóan nekilát, és beleteszi a megfelelő tájékozódási munkát, akkor tulajdonképpen magáért tesz, ezt is meg kell értenünk, úgyhogy e pillanatban ez az esély van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy beszélgethettünk erről, sok sikert kívánok a továbbiakban, és nagyon remélem, hogy azok a dolgok, amikről beszéltél, az égetőbbnél égetőbb feladatok minél hamarabb meg lesznek oldva.
2: Reméljük.
1: Dr. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász volt a vendégem itt a Pont Jókorban. Köszönöm szépen a figyelmet, mert hogy ez már a véget ért. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Rádió Café. Pasaréten, az FM 98-as frekvencián.

0: dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
2: Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok, minőségi zene.
3: Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához a Dunapart legendás szórakozó helyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Balearic szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület Pesti alsórakparton a Vigadó téri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. Vizsgálat indult a korábbi paksi mulasztások feltárására. Vizsgálják Elon Musk önvezető Tesláit. Napos időre számíthatunk ma elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Január 1-től 10%-kal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátása. Magyar Péter bejelentése szerint a 65 év felettiekre a 120 ezer forintos nyugdíjminimum is vonatkozik majd. A ledolgozott évek továbbra is számítanak az ellátás összegének meghatározásánál. Elrendelte a kormány a paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. A paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A Magyar Nemzeti Bank a jövőben negyedévente közzéteszi honlapján szerződéseinek táblázatba foglalt adatait. A közlemény szerint a jegybank vezetése ezzel a jogszabályi előírásokon felüli intézkedéssel is az átlátható működés melletti elkötelezettségét bizonyítja. Közben a monetáris tanács felülvizsgálta az ország aranytartalék stratégiáját, és úgy döntött, hogy egyelőre nem növeli tovább a jelenleg 110 tonnás készletet. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik 3 milliárd forintból. Emellett létrehoznak egy 1 milliárd forintos kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett, egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Az Nvidia bejelentette, hogy a jövő hónapban megérkeznek a Lenovo és az Acer kínálatában az első RTX Spark chipre épülő Windows számítógépek. A technológiai vállalat ezzel a mesterséges intelligencia képességeket közvetlenül a számítógépekbe kívánja eljuttatni. A chip a helyi, eszközön történő EMI alapú feldolgozást segíti, csökkentve a felhő alapú szolgáltatások költségeit, miközben javítja az adatvédelmet és a válaszidőt. Vizsgálatot indított az amerikai közúti közlekedésbiztonsági hatóság a Tesla CyberCab robottaxi szolgáltatása miatt. A hatóság azután lépett, hogy a Tesla megkezdte az utasszállítást Austin egyes útjain. A teljesen önvezető, kormány és pedálok nélküli jármű kialakítása ugyanis több ponton eltér a jelenlegi amerikai biztonsági előírásoktól.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Sokat süt majd a nap, de nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, de csapadék nem valószínű, kisebb záporok az északkeleti határnál fordulhatnak elő. A szelet helyenként erős lökések kísérik, a hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. A hétvégén is napos időnk lesz, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar, vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Sej az aranyhíd vendéglő, majd a jakitán.
0: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.

0: az aranyi vendéglő, ajtaja kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ George Mihály volt. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: Takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man says shoot me.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
7: Elindult a természethűborok kóstolósorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Felgyorsítaná a büntető eljárásokat a kormány. Ismét tulajdonos lett a magyar állam a Richterben. Mégis kétszer egysávos lesz a Mohácsi Dunahídhoz vezető út az Alföldön. Napos időre számíthatunk ma elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A fővárosi törvényszékkel egyeztet az igazságügyi tárca a büntető eljárások felgyorsításáról. A cél, hogy ne teljenek el hosszú évek a jogerős ítéletig. A minisztérium szerint ehhez a bíróságok személyi, technikai és fizikai feltételeit is javítani kell, illetve vonzóbbá tennék a bírói pályát. Megszerezte a magyar állam a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány összes Richter részvényét, és ezzel 10%-os tulajdonos lett a cégben, jelentette be a pénzügyminisztérium. A tulajdonszerzés Magyarország alaptörvényének módosítása, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény alapján történt. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csak nem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, júniushoz képest pedig 1%-os volt a bővülés. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Az internetes értékesítés pedig 8,9%-kal bővült. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Kétszer egysávos lesz a Mohácsi Dunahídhoz vezető út az alföldi oldalon. A kormány döntése alapján a korábban tervezett 2x2 sáv helyett 20 kilométeren épül az egysávos út. Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerint a forgalmi előrejelzések alapján 2050-ig sem lenne szükség a nagyobb kapacitásra. A módosítással 74-76 milliárd forintot takarítanak meg, amit az országos úthálózat felújítására fordítanak. A Mohácsi Dunahíd a tervek szerint megépül. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyon elkobzásáról szóló, úgynevezett maffia ellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben, akár jogerős büntető ítélet nélkül is, lehetővé teszi a legalább 50 ezer euró értékű javak elvonását. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en tűntek el, köztük magyar állampolgárok is. Közben a nepáli katasztrófa védelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint. A rendkívüli hőség miatt egy héttel elhalasztották a tanítás megkezdését az általános és középiskolákban a boszniai szerb köztársaságban. Az intézkedést a diákok és az iskolai dolgozók egészségének és biztonságának védelme érdekében hozták meg. A nagy hőség miatt Bosznia-Hercegovina más részein is módosították a tanítkezdés dátumát.
1: Időjárás a Rádiókafén.
9: Sokat süt majd a nap, de nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, de csapadék nem valószínű, kisebb záporok az északkeleti határnál fordulhatnak elő. A szelet helyenként erős lökések kísérik, a hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. A hétvégén is napos időnk lesz, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar, vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. szeptember 4-én 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Szoller Andi.
2: Színház.
3: Idén is a közönség döntheti el, ki kapja a Kaszás Attila díjat. Barta Borókára, Pap Lujzára, Kelemen Zoltára vagy Ötvös Andrásra szeptember 15-ig van lehetősége szavazni a nyilvánosságnak. A jelölési folyamatról és Kaszás Attila örökségéről a Magyar Teátrumi Társaság alelnöke Szabó Ágnes mesél.
4: Kaszás Attila, ahogy itt elhangoztak a beszédekben is és a méltatásokban is, az ő közösségformálása, az embersége, nyilván a színészi léte, az ő lelki szépsége, ami nagyon fontos volt mindannyi számára. Az ő tragikus halála kicsit felerősítette az ő elmenését, hogy ahogyan ez történt annak idején, vagy amilyen fiatalon mentő el, és ezért mindannyian gyászoltuk és emlékezünk rá. Nagyon szép dolog volt annak idején, hogy díj alapult az ő nevében, és ezt őrizzük azóta, és az ő emlékével, és azokkal a jelölésekkel, akik szintén közösséget formálnak a saját színházukban. Sok éve zajlik a jelölés, tehát mindig választani kell valakit a társadalomban, ami azt jelenti, hogy minden évben kell gondolni valakire. Azt jelenti, hogy foglalkoznak önmagukkal, a társulatukkal, a saját társat építésükkel, és az a közös, hogy megkeresik azt az embert, aki abban az évadban nyomot hagyott a társulat életében. Most 4 kiváló művész a saját társulatában, 2 vidéki társulat van benne, egy határon túli társulat és egy fővárosi. Színes paletta, itt nem csak a szakmai részt jutalmazzák, hiszen arra vannak egyéb szakmai díjak. Itt egy közösségérzés és a társulatban és esetleg a városban is résztvevés az, ami motiválja szerintem a társulatot a jelölésnél.
2: Koncert.
3: Az Edda dalok óriási erejét viszi színpadra a Kör Edda Musical szeptember 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. A zenés darab a zenekar legnagyobb slágereivel repít vissza az időben, miközben azt a kérdést boncolgatja, hogy a szerelem, a pénz vagy a banda az első. A részletekbe a Frédi szerepét játszó Ragány Misa avat be.
5: Nagyon nagy utat jártunk be. 2024. augusztusában a Szigligeti Várudvarban mutattuk be a produkciót az Edda műveknek az 50 éves turnéjához csatlakozva, és hát a sors furcsa fintora, hogy azóta már 52 éves a zenekar, és a Margit szigeten nekünk pedig éppen az 52. előadásunk lesz. Tulajdonképpen ez egy musical, tehát ez egy dramatizált történet, nem egy koncert, tehát egy színházi előadás, amelynek vannak szereplői, karakterei, vannak konfliktusok, van éve ennek a szerelmi történetnek, amelyben persze mellékszálak is borzolják a kedélyeket, de a végül a főhős, aki majd megnézi, akkor eldönti, hogy megtalálja az útját. Egy 50 fős stábbal dolgozunk, elévülhetetlen érdemei vannak Nádasdy András rendező koreográfusnak, aki egyben tartja a tánckart, akik csodálatosak. A Margit-szigeten azt hiszem 25-en leszünk csak a tánckar részéről a színpadon, és valóban óriási letfalak. Van egy motoros bandánk, akiknek nagyon hálásak vagyunk, akik kísérnek minket az országon mindenhol, és hát a Szélvihar című dalba volt olyan, hogy 8-10 motor gördült be a színpadra, illetve a színpad mellé. A Margit szigetre természetesen kiegészítjük a produkciót pirotechnikai effektekkel is, tehát azért meg kell adni ott a módját. Nagy megtiszteltetés, hogy ott lehetünk. Az elmúlt 2 évben turnéztunk folyamatosan, és most az idei évnek meg a nyárnak a megkoronázása lesz az, hogy a Margit szigeten is bemutathatjuk szeptember 6-án 18 órakor a produkciót. Horovec János Johnny, aki a librettót írta, nagyon jó érzékkel válogatta a dalokat, és ezek a dalok a történetet szolgálják. Tehát nem öncélúan van bedobva egy-egy dal, hanem a dal szövegei és a daloknak a hangulata a szervesen a történethez kapcsolódik. Ez szerintem nagyon jól sikerült, és valóban 24 Edda dal hangzik fel. A hűtlen, az utolsó érintés, az éjjel érkezem, a szélvihar, a szellemvilága, mi vagyunk a rock, vagy éppen a címadó dal a Kör is természetesen. Aki Edda rajongó, aki nem Edda rajongó, én mindenkit bíztatok, hogy jöjjön el a Margit szigetre, nézze meg a nyárzáró előadásunkat, és én biztos vagyok benne, hogy nem fog csalódni, és jó élményekkel fog a szívében és a lelkében, illetve a hangszalagjaiban hazatérni az előadásról.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Három rejtett várrom Baranyában, hátborzongató legendával. Magyar Egregy közelében, a Mecsek vadregényes rengetegében magasodik a Máré vár. A tulajdonosok sorra váltották egymást, míg nem az építmény török kézre került. A hiedelem szerint itt lakott Máré vitéz, gyönyörű feleségével. A férfit hadba szólította a király, a magányos feleségnél pedig egyre gyakoribb vendég lett Máré testvére, Miklós gróf. A románcból évek múltán egy kislány született. Hazatérve Máré a csalfa nőt a pincébe zárta, a lányt pedig elátkozta. A legenda szerint a hegymélyén rejtőző lányt csak minden 77. évben szabadíthatja meg átkától egy vadász, aki megcsókol egymás után egy medvét, egy kígyót és egy varangyot. Hogy jutunk oda? 7 kilométeres könnyű túránk startpontja Zobák puszta. Innen északnak indulunk a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túra útvonalán. A hidasi völgyben patak kíséri utunkat egészen a Csurgóig, amely a Mecsek egyik legszebb geológiai csemegéje. A sárga keresztjelzésen haladunk tovább, 3 kilométer után pedig rátérünk a Máré váráig vezető piros sávjelzésre. Az Óbányai völgy és a Réka völgy között magasodó kúpon épült Réka vár keletkezésének időpontját a mai napig találgatások övezik. A monda szerint a vár két menekült angol herceg birtoka volt. Egyikük Edward, aki Szent István Ágota nevű leányát vette feleségül. A Frigyből született Margit, aki a várban látta meg a napvilágot. Skócia későbbi királynője és védőszentje. A várom meglátogatásához egy 8 kilométeres körtúrát javaslunk. Induljunk keletnek a kék túra útvonalán, 3 kilométer után pedig térjünk rá a zöld sáv által jelzett skóciai Szent Margit útra. Nem sokára elérjük a Réka várat. A kantavári romok Pécstől északra egy három oldalról megmászhatatlanul meredek hegycsúcson találhatóak. A történet szerint itt tanyázott egy Kanta nevű rablólovag, aki fosztogatásai során beleszeretett egy gyönyörű lányba. A kincsek között fogva tartott szépség kedvese azonban hamar a megmentésére sietett. Kanta megneszelte a szöktetést, és megölette a lány szerelmét. A fiú nyakában lógó medál ébresztette rá a lovagot, hogy rég nem látott öccsét ölette meg. A lány hamarosan követte őt a halálba. Kanta jó útra tért, vagyonát szétosztotta, és élete végéig gondozta a vár tövében eltemetett szerelmes pársírját. Akár biciklivel, akár gyalogszerrel vesszük nyakunkba a Mecseket, a Dömörkaputól indítsuk 4,6 kilométeres túránkat. A piros sávjelzés egészen a Kantavárig vezet minket, ahonnan a lámpás völgyben a piros keresztjelzés mentén térhetünk vissza a kiinduló pontunkra.
6: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
7: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hanyagolja a tőle megszokott közéleti kérdéseket 2025-ös albumán Bongor. Az experimentális rapper feladta azt a munkamódszert, hogy villám gyorsan reagáljon az adott korszak turbulens történéseire. Az Extázis album konceptlemez. A szerző alkoholizmussal való küzdelmének krónikája. A kifelé nézés helyett az önvizsgálatot választja. Különösen súlyos témájú dal a Hol voltál, amely a függőség párkapcsolatokra tett hatását dolgozza fel. Bongor második felesége, Cseri Hanna közreműködése extra adag hitelességet kölcsönöz a szerzeménynek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Pogyautasként kezdte zenei karrierjét Kay Young. A brit énekesnő 11 évesen az iskolájában besurrant egy 13 éveseknek és annál idősebbeknek tartott zenei szakkörre. Amikor néhány foglalkozás után lebukott, elkészítette első beatjét, amellyel meggyőzte tanárát, hogy legyen egy kicsit rugalmasabb a korhatár tekintetében. Később otthon is készített zenét, amelyet online jelentetett meg, különösebb visszhang nélkül. Már épp kezdte volna feladni, amikor jelentkezett Jay-Z lemezkiadója, a Roc Nation, és leszerződtették. Azóta Young néha elektronikában, néha rapben, néha jazzben utazik. 2023-as dalában, a The Way You Look At Me-ben, a 60-as, 70-es évek soul világába kirándul.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
9: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Bárban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Pályája elején gyakran bocsánatot kért közönségétől koncert közben Georgia Smith. A 2016-ban befutott angol énekesnő eleinte leginkább lassú R&B és popdalairól volt ismert, mint például a Teenage Fantasy vagy a Let Me Down. És rendszeresen úgy érezte, hogy egy másfél órás szombatesti bulija inkább álmos vasárnap reggelek hatását kelti. Félelmei ellenére a publikum egyáltalán nem unatkozott. Sőt, imádott elmerülni a Brit Awards díjas díva hangjában. Minden esetre később olyan táncolható tételek is a művésznő legnagyobb slágerei közé kerültek, mint a Be Honest vagy a Little Things. Így egy idő után már senki nem vádolhatta komótos tempóval egy Georgia Smith koncert komplett dallistáját, még maga Georgia Smith sem.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Virágmagokat küldött rajongóinak 2025-ben a Wolf Alice zenekar. A saját márkás kertészeti csomagból azok kaptak, akik feliratkoztak az alternatív rock csapat hírlevelére és postacímüket is megadták. A növényeken és az együttes nevén kívül mindössze egy rejtélyes mondat szerepelt az ajándékcsomagon. Minden virág a föld porával szomszédos. A banda a készülődő Clearing albumot akarta felvezetni ezzel a szokatlan PR kampánnyal. Maga az idézet is egy dalszövegből való. Arra igyekezett felhívni a hallgatóság figyelmét, hogy a lemez részben a kivirágzásról és az odavezető, nehézségekkel teli útról szól. Viszont az egyik húzódal, a Just Two Girls témája a lányok közti barátság, amely kérdéskör magvait korábban már elültették Bros és Beautifully Unconventional című szerzeményeikben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A zene egyetlen kollektív testé gyúrja össze az egyéneket, mondta Milan Kundera.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
6: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Közel 5%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban. Feketén adják ki a budapesti Airbnb lakások harmadát. Csótány, tej és elásott alsónadrágok kapták az idei Ig Nobel díjakat. Napos időnk lesz, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, és ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csak nem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, júniushoz képest pedig 1%-os volt a bővülés. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Az internetes értékesítés 8,9%-kal bővült. ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozták, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Összességében megfelelő volt az idei görög dinnye minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest, csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövidtávú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Bookingon, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Újabb szankciókat és szigorú beutazási szabályokat fontolgat az Európai Unió Oroszországgal szemben. A lépés előzménye a lipcsei repülőtérnél augusztusban meghiúsított, robbanóanyaggal felszerelt dróntámadás, amelyért a német hatóságok Oroszországot teszik felelőssé. Moszkva tagadja a vádakat. Átadták az idei Ig Nobel díjakat, amelyeket a legfurcsább, mégis tudományos értéket képviselő kutatásoknak ítélnek oda. A díjazottak között van egy kutatás, amely szerint a csótányok tejfehérjéje 3-szor több energiát tartalmaz, mint a tehén tejé. Díjazták az orrfújás aerodinamikájának vizsgálatát, a szúnyogok ormányának 3D nyomtatásban való felhasználását, valamint egy visszaverődésmentes piszoár kifejlesztését is. A talajkutatási díj nyertesei pedig 1000 alsónadrágot ástak el 2 hónapra 25 országban, hogy a talaj minőségét vizsgálják.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Sokat süt majd a nap, de nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, de csapadék nem valószínű, kisebb záporok az északkeleti határnál fordulhatnak elő. A szelet helyenként erős lökések kísérik, a hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. A hétvégén is napos időnk lesz, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar, vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Azt gondolom, nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy mai vendégem a világ túloldaláról jelentkezik a digitális térben. Ugyanis Csaba Shepherd, idegenvezető, a New Tour Zealand alapítója, Új-Zélandon vár a kérdéseimre. Ez itt az Egy életem műsora, sziasztok, Babik Edit vagyok, és szeretettel köszöntöm Csabát is. Szia, Csaba!
2: Szia, ennek autókától, én is szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Mondd ezt még egyszer, légy szíves, Csaba!
2: Ennek autókától.
1: Wow, ami azt jelenti, hogy...
2: Maori nyelven ez egy nagyon tiszteletteljes köszöntést jelent. Mutatám azt, hogy kia ora, ami hello-t jelent, vagy sziasztok. De a ennek autókától az egy nagyon tiszteletteljes köszöntést.
1: Akkor Csaba, megismétlem én is a köszönésem, nagy tisztelettel köszöntelek téged, örülök, hogy sikerült elérnem. Csaba, kezdjük azzal, hogy mióta élsz Új-Zélandon, és egyáltalán hogyan kerültél oda?
2: Közel 20 éve költöztünk, nyilván, hogy ezt mindenki megkérdezi, hogyan kerültem ide repülővel. Tulajdonképpen életmód, életstílus váltást szerettünk volna az életünkben, kicsit lassabb, nyugodtabb életre váltani, és mint hogy a nagyapámnak ez volt az álma, hogy ide költöztesse a családot. Nekem eredetileg már itt kellett volna születnem, de a történelem és politikai körülmények, események Magyarországon ezt nem engedték meg, hogy ide költözzön, úgymond a nagyapám a szüleimmel, családdal, úgyhogy gyakorlatilag én valósítottam meg ezt az álmot.
1: Nagyapádnak miben gyökeredzett ez a motivációja?
2: Ezt senki nem tudja a családba. Tehát ezt sose tudtuk meg.
1: Nem is gondolkodtatok rajta?
2: De nem senkinek jó válasza rá, hogy honnan tudta, hogy honnan gondolta, és miért.
1: Mivel foglalkozol kint, Csaba?
2: Nagyjából 15 éve van egy turisztikai vállalkozásunk, egy utazási irodánk, új-zélandi bejegyzéssel, és gyakorlatilag több mint 15 éve dolgozom turizmusban. Elsősorban is először nemzetközi csoportokat vittem a világ minden részéről, majd az utóbbi, azt gondolom, hogy 6-7 évben bejöttek a magyar utasok is a képbe, úgyhogy azóta egyre több magyar utast is utaztatunk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a főállás, fő munkakör, és ez leköti az egész évünket.
1: Az ország motivált téged arra, hogy idegenvezetésből élj meg, vagy korábban itt Magyarországon is hasonló szakmád volt?
2: Ez jó kérdés. Tulajdonképpen soha nem készültem idegenvezetőre, se turizmust. Nem kerestem, hogy dolgozzak benne, én fotósként dolgoztam itt előtte, fotostúdióban, és meghívtak egy ilyen országjáró túrára, ahol külföldiek voltak, és nekem az volt a munkám, hogy ott fotózzak. És miután mindenki nagyon megszeretett, az utasok, mondta a cég, hogy nem jönnék el újra. Mondtam, oké, ez nagyon jó volt, jó munka utazni és fotózni. Úgyhogy elmentem újra, és utána azt mondták, hogy nem-e gondolkoznék azon, hogy én is idegen vezessek, és fotózzak együtt. Úgyhogy így szépen lassan jött be ez a dolog, annyira, hogy végül már nem maradt időm a fotózásra, úgyhogy azt teljesen feladtam a fotós karrieremet, és beszippantott így ez a turizmus, ami Új-Zélandon én azt gondolom nagyon-nagyon baráti és nagyon emberi megközelítéssel csinálja ezt a szakmát.
1: Amikor előbb a fotózásról meséltél, akkor az jutott eszembe, hogy rokon szakma az idegenvezetéssel, hiszen egy fotós is a világot akarja megmutatni a képeit nézőknek, és ugyanezt csinálja egy idegenvezető is.
2: Így van.
1: Ha Új-Zélandra gondolok, akkor nekem a zöld minden árnyalata eszembe jut. Nagyon természetközeli országról beszélünk, és nagyon természetközeli népről. Mit adott ez neked?
2: Ezt nagyon sok utasom megfogalmazza, hogy a zöld minden árnyalata. És ez így van. Tehát a legelső vonzerő nekem Új-Zélandban az a természet volt természetesen, és a mai napig nagyon fontos szerepet játszik az életemben. Úgyhogy Új-Zéland természetben azt gondolom, hogy az egyik legjobb hely a világon. Soha nem mondjuk, hogy a legjobb hely a világon, de természetesen nekem a legjobb hely a világon, ezt szubjektíven lehet mondani. De nem csak a természet miatt, hanem a kultúra, az emberek miatt is.
1: Ha már összekötjük a természetet és a kultúrát, mennyire vigyáznak rá a helyiek, hogy így is maradjon, hogy ez a gyönyörű környezet megmaradjon, akár felsőbb szinteken, akár az egyes ember szintjén?
2: Gyakorlatilag az országnak több mint 30% a természetvédelmi terület vagy nemzeti park, és nem csak állami szinten van ez vigyázva és védve, hanem személyes szinten mindenki a maga területén odafigyel. Nem csak olyan szinten, hogy nem szemetelünk, nincs szemetelés Új-Zélandon, tiszták az utcák és terek, hanem olyan szinten is, hogy kártevő irtás mindenki maga területén megteszi a maga feladatát, úgymond, ahhoz, hogy a Új-Zélandnak az énekes madarai, amiről világhírű Új-Zéland, a madarak országa Új-Zéland, hogy ők boldogan tudjanak élni. És ezt nagyon komolyan veszi mindenki. Gyakorlatilag mi is alakunk, itt egy kis esőerdőben lakunk. Mi is ezt csináljuk, és a szomszédaink is. Van egy ilyen app a telefonunkon, és mutatja, hogy az összes többi csapda, ami van, ami a kártevőket írtja, a patkányokat, egyebeket, mutatja, hogy hány szomszédunknak van, és ebből látom, hogy ez nem egyéni dolog, hanem mindenki ezt csinálja, hogy megvédje a madarakat.
1: Tényleg ilyen szinten nyomon követik, hogy applikáción abszolút meg tudod nézni?
2: Abszolút. Tehát a természetvédelem az két pilléren áll, az egyik az állami, az a kisebbik pillér, holott a legnagyobb minisztériumot, a környezetvédelmi minisztérium legnagyobb költségvetéssel rendelkező, de ennek ellenére sokkal nagyobb pillér, amit mi magánemberek rakunk ebbe bele, időben, anyagiakban. Tehát nem csak a saját környezetünkben védjük a természetet, hanem nagyon sok alapítvány van, amin keresztül az emberek adakoznak pénzt, időt, energiát, hogy járnak, ültetnek fákot, illetve védik a madarakat.
1: De jó ezt hallani, hogyha természetről beszélünk, akkor azért azt is meg kell említeni, hogy már csak a geográfiai helyzete miatt is Új-Zéland azért kitett olykor veszélyes természeti jelenségeknek, és mesélj erről.
2: Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy nálunk nincsenek háborúk, viszont a természet az úr. Cunami nem nagyon szokott lenni, földrengés nagyon sok van, minden nap több földrengés van, vulkánkitörés, földcsúszamlások, árvizek. Szinte az élet része nekünk ez a négy, úgyhogy ez csak úgy kell élni, hogy az ember tudja, hogy mikor mit csinál, hova megy és hova nem megy, mikor nem indulunk el például. Úgyhogy figyeljük az időjárást, figyeljük az előrejelzéseket és azt szerint hozzuk meg a döntéseinket. Tehát itt a természettel való együttélés az egészen más szinten van. Látom azt, hogy fejlett országból jövők nem értik a koncepciót, amikor azt mondom, hogy ilyen-olyan riasztás van, jön az eső, jön a ciklon, akkor most nem arra megyünk, hanem másik irányba kikerüljük. Viszont mi ezzel együtt élünk, tehát tudjuk pontosan, hogy mi várható, melyik folyók tudnak kiáradni, melyik tengerpart tud elmosva lenni a hullámok által, hogyha nagy hullám van, és a többi. Tehát ez része az életünknek, hogyha az ember tiszteli a természetet, akkor azt gondolom, hogy ezzel lehet együtt élni, mint hogy bizonyítja ez az országnak a történelme.
1: Most, hogy hallgatom a szavaidat, csak megerősödik bennem, hogy mi itt Európában mennyire elszakadtunk már a természettől, és mennyire nem tudjuk megítélni azt, hogy milyen jelenség várható, és arra hogyan reagáljunk. Nem tudok elszakadni attól a gondolattól, Csaba, amit a természetvédelemről, állatvédelemről meséltél. Mesélj egy picit az ottani állatvilágról, légy szíves.
2: Gyakorlatilag őshonos állatvilág az a madarak. Tehát mielőtt az európai ember ideért, mondhatni, hogy csak madarak voltak Új-Zélandon. Azért mondom, hogy mondhatni, mert az őshonos állatok közül volt egyetlen egy emlős, ami denevér. Az is repül. Hozzáteszem, a mi denevérünk, nagyon picike, nagyon kis aranyos denevér, nem szeret repülni, addig repül, amíg lerepül a avarba, és utána egész éjszaka járkál annak ilyen lábhoz hasonló, a szárnyán ilyen képződmények, és egész éjszaka sétál, és ott gyűjtöget. Tehát az őshonos madaraink többsége nem nagyon repül, vagy nem nagyon akar repülni, ha tud is, preferálja azt, hogy ne repüljön. Természetesen van nagyon jó repülő madaraink is. De gyakorlatilag az állatvilág, az itt a madárvilág elsősorban, természetesen vannak hüllőink is, és hát a tengerekről nem beszélve, hogy ott micsoda élő világunk van.
1: És hogyha átváltunk a növényekre, ugye Új-Zéland két nagy szigetből és sok kicsiből áll, és nagyon-nagyon hosszan elnyúlik, úgyhogy itt különböző éghajlat is jelen van az országban. Milyen növényvilágnak ad ez teret?
2: A növényvilág nagyon egyedi, és nagyon érdekes. Amellett, hogy a világnak az egyik legdélebbi pálmafája él itt a Nikau pálma, ami gyönyörű pálmafa, és megír a déli szigeten is egészen lent. Amellett az alpesi növényektől a szubtrópusi növényekig minden megtalálható. Tehát olyan széles skála van a növényzetben, ami nagyon kevés országban található meg. Ugye ez adódik a földrajzból, amit említesz, hiszen a gleccserektől a szubtrópusi tengerpartokig minden van Új-Zélandon. És még érdekesebb ilyen szempontból a növények szempontjából is, hogy nagyon sok mikroklíma van Új-Zélandon, tehát egy-két órás utazáson belül eljutunk egy alpesi mikroklímából, egy szubtrópusi mikroklímába például, vagy mondhatok sok minden mást is. Szóval érdekes ország, hiszen amint mondtad is hosszú, hosszan húzódik el, és nagyjából ilyen észak-déli irányban áll, észak-kelettől délnyugatra. Ezért a tengerhez való távolság és az egyenlítőhöz, illetve az Antarktiszhoz képes való távolság miatt nagyon sok kis mikroklíma van, és a mikroklímákon belül külön élő világok. Tehát vannak olyan helyek, ahol olyan gyíkok vannak, olyan bogarak, olyan lepkék vannak, ami sehol máshol a világon nincs, csak azon a néhány négyzetkilométeren. A másik érdekesség, hogy van olyan hely Új-Zélandon, ahol kontinentális éghajlatunk van, itt az óceán közepén. Kevés ember gondolná, hogy ez lehetséges egyáltalán.
1: Elképesztően izgalmas lehet egy ilyen utazás veletek, hiszen ezt akár körbe lehet járni néhány hét alatt, és ennyi élményt, ennyi tapasztalatot gyűjteni, hogyha Csaba meg kellene nevezni mondjuk a 3-4 legérdekesebb desztinációt, akkor miket idéznél föl, és talán kezdjük akkor a te kedvenceddel, ha van ilyen.
2: Nagyon-nagyon nehéz a kérdés, 30-40-et könnyű lenne megválaszolni. Mondhatnám azt, hogy a Déli-sziget nyugati part végig az egyik kedvenc helyem.
1: Miért?
2: Egyszerűen az érintetlenség, a érintetlen természet, az őserdők, a sokféle, millióféle őserdő egymás mellett. Egyek, tenger, őserdő, illetve a vad Tasmán tenger azon az oldalon. Ugye szörfös vagyok, szóval ez a szívem odahúz. A másik extrém, az fönt északon van, a legészakibb része az országnak, az egy szubtrópusi klíma, gyönyörű fehér homokos, hosszú tengerpartok, kristálytiszta víz, nyáron jönnek a mantaráják, rengeteg delfin, az egy teljesen más világ, az más miatt kedvencem az a hely. Úgyhogy ez már kettő volt.
1: Épített környezet, van-e olyan, ami turista mágnes?
2: Én azt szoktam mondani, ha valaki épített környezetet szeretne látni, menjen Európába. Szerintem semmi ahhoz fogható nincs a világon. Új-Zéland gyakorlatilag nagyon-nagyon új ország. A legutolsó föld, nagyobb földterület, amit emberiség benépesített Új-Zéland. Innentől kezdve igazából épített örökség, mint olyan nálunk, ami 100 éves, az már történelmi. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy Dunedinben vannak nagyon szép épületek. Nyilván Auckland az egy modern város, de nagyon gyönyörű környezet, és szépen meg van építve. És természetesen Queenstown, ami gyönyörű helyen van, és kedves kis belvárosa van. Ezt a hármat emelném ki igazából.
1: Jó, és akkor még adok neked teret egy negyedik desztinációra. Mi legyen az?
2: Ha negyedik desztináció lenne, akkor én azt mondanám, hú, ez nagyon nehéz. Azt mondanám, hogy egészen lent a legdélebbi része Új-Zélandnak. A Stewart Island, illetve a déli partok, hiszen az már csak 5000 km az Antarktisztól, és olyan mennyiségben található fókák, pingvinek, mindenféle állat, ami sehol máshol nincs. Gyakorlatilag a beachen sétálunk, és ott az oroszlán fókák között lehet sétálni, természetesen kikerüljük őket tisztes távolságból, de nem zavarja őket, hogy mi ott vagyunk, és azért nagyon nagy élmény.
1: Csaba, köszönöm szépen! Egy rövid szünet után folytatjuk az utazást Új-Zélandon, és aki ebben segítünk, Csaba Shepherd. Kedves hallgatók, néhány perc, és folytatjuk utazásunkat tehát Új-Zélandon.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Életed filmje legyen színes és széles vásznú. Hamarosan folytatjuk. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Korrend 93. szeptember 5-én a Magyar Zeneházában. A sötétség és a fény találkozása, a szépség és a rémisztő összemosódása, a zavaró és a megnyugtató különleges feszültsége. Ilyen David Tibet és a Korrend 93 világa. Sokan jövőbelátó zseniként, az elme alkimistájaként vagy a lélek narrátoraként gondolnak rá, hiszen a brit alkotó mesébe oltva énekel apokaliptikus tájakról, boszorkányokról, lángoló lovacskákról és minden olyan misztikus képről, amelyet hanggá vagy szóvá tud formálni. A 43 éve útjára indult Korrend 93 olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Nick Cave, William Basinski vagy Ricky Lee Jones. Szombaton a sötétség és a fény speciális zenei találkozása Korrend 93 a Magyar Zeneházában. Szeptember 5-től 22-ig Tamara Mikler festő és grafikus művész Guardians című egyéni kiállítása a Galerie Fom Harbonéban. Szombattól a Guardians sorozatban Tamara Mikler alkotásait láthatjuk. Az erőteljes kortárs művek realisztikusan megjelenített állatarcok, élénk geometrikus struktúrák és szimbolikus motívumok összefonódásából állnak össze. Az intuíciót, az erőt és a belső tisztaságot megtestesítő alakok a látható világ és az érzelmi tér határán lebegnek. A precizitás és az expresszív színhasználat egyedi ötvözete mélységet, misztikumot és csendes spirituális rezonanciát teremt. A Guardians olyan világba hívja a nézőt, ahol az erő, a színek és a szimbolika intenzív vizuális és érzelmi élménnyé olvad össze. A szombati megnyitó ünnepséget követően szeptember 22-ig látható Tamara Mikler, festő és grafikus művész, Guardians című egyéni kiállítása a Galerie Fem Harmonéban. Szeptember 6-áig Andrássy 150 ünnepség sorozata az Andrássy út születésének 150. évfordulójára. Az Andrássy út az Budapestnek, ami Párizsnak a Champs-Élysées. Megkerülhetetlen látványosság, turista célpont, a város szíve lelke. Az Andrássy út idén 150 éves. Másfél évszázad alatt nem csak a neve, hanem a területe is, funkciója is sokat változott, de ragyogó épületeivel, sajátos hangulatával mindig különleges színtere volt Budapestnek. Átadásának tiszteletére rengeteg program várja az érdeklődőket, kiállítások, helytörténeti séták, ismeretterjesztő és családi programok, kvíz, összművészeti piknik, felolvasóestek, beszélgetések színesítik a környék helyszíneit. Szeptember 6-áig tehát Andrássy 150 ünnepség sorozat az Andrássy út születésének 150. évfordulójára.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma Új-Zélandról a digitális térben jelentkezik vendégem Csaba Shepherd, akivel már új-zélandi utazgatásunkat elkezdtük a műsor első részében, és megnéztük a csodálatos természeti tájat, az ottani leghívogatóbb desztinációkat. Csaba, a turizmusnak a része a gasztronómia is, és hát engem nagyon érdekel, hogy mit esznek a mindennapokban, és mondjuk mit esznek az ünnepnapokon az új-zélandiak.
2: A gasztronómia Új-Zélandon, én azt gondolom, a világon az egyik legjobb gasztronómiája van Új-Zélandnak, hiszen az alapanyag a világon az egyik legjobb. Ha csak belegondolunk, hogy honnan jön az ételünk, Új-Zéland egy olyan ország, kb. 5 millió lakunk, és annyi ételt termelünk, hogy 40 millió embert el tudunk volna látni kényelmesen. Tehát nagyon sokat exportálunk. Ahonnan jön az ételünk, az olyan farmok, olyan állatok és olyan tenger, ami világszínvonalú és a világon szerintem nagyon magas pozíciót lehet neki adni. Mindenféle szempontból, környezeti szempontból elsősorban. Ha csak megnézzünk egy fotót Új-Zélandról, hogy a birkák kint legelnek a hegyeken vagy a réteken, és milyen tájon vannak, szabadon vannak, és senki nem bántja őket, azt csinálnak, amit akarnak. Esznek, isznak, alusznak, boldogok. Na most az ő húsukat megenni egészen más, mint mondjuk más módon termelt hús. Ez ugyanez igaz a tejre, a tehenekre, halakról nem beszélve, tengerből kifogott halakról, lazacról nem beszélve például, ami olyan tápot adnak a lazacoknak, vannak lazacok, amik öblökben vannak tenyésztve, vannak olyan, amik leccservízben, szerintem az a legfinomabb, olyan tápot kapnak a lazacok, hogy emberi fogyasztásra alkalmas. Tehát olyan színvonalú maga az alapanyag az ételekhez, hogy onnan már csak azt szokták mondani az utasaim is, hogy elrontani lehet az ételeket. Emellett a szakácsok, tehát most beszéljünk az éttermekről, a szakácsaink Új-Zélandon az éttermekben többségében világjárt emberek, akik bejárták a legjobb, legkulinárisabb helyeket Franciaországtól kezdve mindenhol máshol, és utána hazajöttek, és azt, amit ott megtanultak, azt össze kombinálják az itthoni hazai szokásokkal, ételekkel. Úgyhogy szerintem szenzációs a gasztronómiai élmény, ami nagyon fontos része a mi útjainknak, olyan éttermekbe visszük utasainkat direkt, hogy meg tudják kóstolni a teljes palettáját az új-zélandi ételeknek, és mi tudjuk, hogy pontosan, hogy hol a legjobb a beef Wellington az országba, hol a legjobb a rák, hol a legjobb a marha, hol a legjobb a birka, stb. Tehát innentől kezdve a gasztronómia az egy csodálatos dolog Új-Zélandon. Az emberek otthon a hétköznapokban is ugye minőségi húst tesznek, és nagyjából az árakban nincs különbség, hogy valaki marha húst vesz, birka húst vesz, halat vesz, vagy disznót, vagy csirkét. Az egyáltalán ugyanaz az ár. Tehát innentől kezdve mindenkinek a személyes választása, hogy mit választ. Úgyhogy nem tudom, hogy megfelelő a válaszom. Az ünnepi ételek az érdekes dolog, mert Új-Zélandon az ünnepek nem úgy vannak, mint Európában. Most mondok egy példát, tehát mondjuk karácsonykor, vagy egy nagyobb ünnepkor nem biztos, hogy nagy főzés, sütés van, lehet, hogy a család kivonul a tengerpartra, és csinálnak egy barbecue-t, és megvolt a karácsonyi ebéd, tehát nincsen beigli, nincsenek ilyen szokások. Van pavlova, ami ugye új-zélandi találmány, a pavlova torta.
1: Ó, ezt nem is tudtam.
2: Igen, én nem ismerek egyetlen ismerősömet se, aki pavlovát csinálna.
1: Akkor most itt vagyok, jelentkezem. Szoktam.
2: Igen?
1: Igen.
2: Nagyszerű.
1: Örülök, hogy a süteményeket szóba hoztad. Van még olyan, ami kulináris élményt jelenthet az

0: Európai szájnak.
1: Sütemény?
0: Te kezdted, te csináltál kedvet ehhez a kérdéshez.
1: Én azt mondom, hogy a fagylalt. És jó, ezt mondom az olasz utasaimnak is, nagyon bátor vagyok, a legjobb fagylalt itt van a világon.
0: Rátapintottál a másik kedvenc kajámra, a fagyi. Végtelen mennyiségben én azon el tudnék élni. Szóval akkor menjek Új-Zélandra, hogyha kiváló fagyit keresek.
1: Abszolút. Tehát a tej maga nagyon jó minőségű, és abból készült fagylalt nyilván egész más minőségű lesz, illetve amit beleraknak gyümölcsöt, az is nagyon jó minőségű, tehát ezért egy kis odafigyeléssel egyszerű jó fagylaltot készíteni Új-Zélandon.
2: Ha már szóba hoztad az ünnepi étkezést, ugye a karácsonyi étkezést, akkor beszéljünk egy picit az egyéb ünnepekről is, mert nagyon sok mindent elárul egyébként egy kultúráról, hogy milyen ünnepeket tart és hogyan tartja. Van-e valami olyan ünnep, ami nekünk különlegességnek számíthat? És akkor rögtön eszembe jut a haka, a harci tánc, ami olykor megjelenhet egy-egy ünnepen.
1: A haka az egy nagy téma, gyakorlatilag a haka az nem harci táncot jelent, csak az egy pici része, vagy az egy része a hakának. Hakáznak bármilyen alkalomra, tehát van köszöntő haka, ha valaki mondjuk hosszú útról érkezik, gyakran a reptereken lehet ilyet látni, hogyha valaki úgymond fontos személyiség, vagy valakinek fontos személyiség megérkezik, akkor várja egy csapat helyi, és ott hakáznak. Ez a köszöntő haka, ugyanez van búcsúzó haka, esküvői haka, születésnapi, tehát nagyon sokféle különböző dolog van, úgyhogy az gyakorlatilag ünnepekkor szoktak hakázni, ez így van.
2: Akkor ez tulajdonképpen jelenti egy picit az identitást, összetartozást, a tiszteletet, ami azért eléggé szenvedéllyel átitatott. Mondjuk el, aki még esetleg nem látott ilyet, hogy kell ezt elképzelni?
1: Hát gyakorlatilag a hakát mindenki úgy ismeri, mint harci tánc, aminek kettő célja volt. Az egyik, hogy megpróbáljuk megijeszteni az ellenséget vele, olyan ijesztően meregetni a szemeinket, öltögetni a nyelvünket, hogy a hangokat hallatni, a lábunkkal dobogni, és az ember a melkasát feri, meg mindenféle ilyen félelmetes mozgásokat csinál, hogy megijedjen az ellenség és hazafusson. De ha ez nem történne meg, akkor mind a két fél annyira felhajza magát a harcra, hogy akkor tudnak harcolni. Na most ez a harci haka. Az összes többi haka egy kicsit hasonlít ehhez, és lehet, hogy manak megijedne egy köszöntő hakától is elszaladna, de gyakorlatilag csak hasonló, de nem ugyanaz.
2: Na, hogyha itt a kulturális különbségekről beszélünk, akkor arra még emlékszel, hogy anno 20 évvel ezelőtt, amikor megérkeztél a szigetre, akkor mi okozta számodra a legnagyobb kultúrsokkot?
1: Nagyon sok minden. Tehát az emberek világnézete, hogy honnan indulnak neki a világnak, milyen szemszögből nézik a világot, a természetet. Ugye mi Polinéziában vagyunk, a Maori az ősi nép Új-Zélandon, polinéz szintén, és gyakorlatilag az egész ország kultúráját átítatja ez a Maori világszemlélet. Annak ellenére nagyon sok új-zélandiaknak nincs tudatába. Ahogy a világot mi látjuk itt, az nagyon sok tekintetben származik az ősi polinéz világnézetből, illetve a Maori világnézetből. Tehát innentől kezdve nekem, mint európai világnézettel rendelkező ember, a viszony a földhöz, a viszony a természethez az egészen más volt. A maorik például, csak egyet hagyd mondjak, ami elég jó példázza ezt. A maorik azt tartják, hogy a földet azt nem örököltük a nagyszüleinktől, hanem kölcsönbe kaptuk az unokáinktól. És akkor az ember ezt végig gondolja, hogy ez mit jelent, nagyon messze menő következtetésekre jut.
2: És ti e szerint is éltek.
1: Próbálunk, mint ország.
2: A természetközeliségnek az is része, hogy lehet hallani, hogy sokan mezitláb járnak, tehát hogy tényleg annyira megélik a természethez való közelséget, hogy akár a városokba is így térnek be.
1: Abszolút, ez normális. Tehát itt, ha bemegy valaki a bankba, vagy a hivatalba mezitláb, azzal ugyanúgy bánik mindenki, mint hogyha öltönybe megy be. Volt egy parlamenti képviselő, nem tudom, hogy még mezitláb jár-e, de mezitláb járt be a parlamentbe dolgozni. A külsőségek Új-Zélandon nem számítanak, nem fontosak. Az érték, a belső érték a fontos.
2: Elképesztően jó lehet megélni ezt a szabadságot. Na, ha már a természetnél jártunk, és te korábban említetted, hogy szörfözöl. A mindennapok része ugye a sport is, és én azt gondolom, hogy Új-Zélandon ez is a természethez kötődik. És egyébként erről jutott eszembe, hogy én talán a rögbi válogatókat láttam egyszer hakázni. Az ugye lehet, hogy a sport előtt is eljárják a hakát?
1: Abszolút. Az világhírű, az All Blacks, az a nemzeti
2: All Blacks,
1: csapat,
2: igen,
1: rögbi
2: igen.
1: csapat. És minden meccsét úgy kezdi, hogy hakázik, az harci haka. Tehát az arra van, hogy megfélemlítsen, ellenfél van.
2: És ahogy emlékszem, sikerül is, mert elég jó híre van a játékosoknak.
1: Hát a világnak a legsikeresebb sportcsapata. Gyakorlatilag a sport történelemben ne lehet ellenőrizni. Én úgy tudom, hogy a sport történelemben nincs még egy olyan csapat, ami ennyire sikeres. Gyakorlatilag az egész történelemében az All Blacksnek a körülbelül 70-valahány százalékát megnyerik a meccseknek.
2: Azért.
1: Én nem tudok más ilyen sportcsapatot, aki ennyit nyer. Úgyhogy nagyon sikeresek, és a rögbi az, azt szoktam mondani, hogy ez az a nemzeti vallásunk a rögbi. Az ország többsége szereti nézni, és nagyon sokan játsszák is valamilyen szinten, helyi szinten a rögbit.
2: A természetjáráson kívül milyen sportok népszerűek még felétek, meg a szörfözésen és a vízisportokon kívül?
1: Gyakorlatilag minden, ami kint van. A túrázás, a szörfözés, a vitorlázás, főleg a rögbi, nagyon kevés futball is van, foci, illetve minden, ami kint van. Azt szokták mondani, az outdoor emberek laknak Új-Zélandon, mindig kint vannak. És kint sporton a golf, például az is egy népsport golf, de nálunk a golf az olyan, hogy minden falu szélén van legalább egy vagy kettő golfpálya, a legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, tehát aki már mondjuk nem tud rögbizni vagy szörfezni, mert olyan idős, az akkor megy golfozni, ütögeti a golflabdát, az a legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, és összehozza az embereket jó társaságban. De gyakorlatilag a golfozás az egyben sport is, meg egyben ilyen társadalmi esemény, és a golfklubban esznek, isznak, beszélgetnek az emberek, úgyhogy az egy másik népsport a golf. Nem csak idősen golfoznak, mindenki golfozik.
2: Ha térjek vissza a beszélgetésünk elejére, amikor maori nyelven köszöntél nekem, le tudnád írni ezt a nyelvet? Ugye az angol meg a maori a hivatalos nyelv.
1: Így van, és a jelbeszéd.
2: És a jelbeszéd. A maori nyelvet hogyan írnád le? Latin betűt használnak?
1: A maori írott nyelvet azt az első misszionárusok alkották meg, hogy segítsenek a maoriknak. Nem volt írott nyelvük előtte, és ilyen módon nyilván latin betűt használnak a maorik. Egy kicsit hasonlít a magyar nyelvhez.
2: Komolyan?
1: Igen, tehát az én maori kielejtésem az azt mondják a maorik, hogy anyanyelvi szintű. Az a kevés, amit én tudok. Ugyanakkor a maorik, ha bármit mondok nekik magyarul, tökéletes magyarsággal mondják ki elsőre. Valami hasonló van a két nyelvnek a kiejtésében, természetesen más a két nyelv, de a kiejtésben nagyon hasonlít.
2: Ez valami rejtett nyelvrokonság akkor.
1: Igen, ez érdekes dolog, hogy nekem könnyű a maorit beszélni, vagy kimondani, és ő neki könnyű a magyart.
2: Szerintem arról nagyon sokat meséltél már, hogy mi mindent tanulhatunk az új-zélandiaktól, de szerinted van-e olyan, ami esetleg a magyar kultúrából érdekes lehet az új-zélandiak számára?
1: Azt szokták mondani általában a magyarok, hogy a magyarok a legjobb munkaerő, és olyan munkamorál van, ami világon az elsők között van. És azt gondolom, hogy ez így van, és az összes új-zélandi ismerősem, aki ismer esetleg másik magyart, mindig megkérdezem tőlük, hogy milyen véleménye vagytok a magyarokról, és nagyon sokan megjegyzik ezt a munkamorált, ami van a magyaroknak. Tehát én ezt emelném ki.
2: Ez szerte a világon visszajön, nagyon sok vendégemtől hallom ezt. Igen. És akkor zárjuk azzal, Csaba, hogyha kedvet kapott most a rádióhallgató egy új-zélandi utazáshoz. Azon kívül, hogy jó sokáig kell gyűjtögetni az útra, hiszen nagyon messze van, és nyilván hosszabb időt érdemes ott tölteni, az hogyan tervezzen, hogyan készüljön? Arra kérlek, hogy néhány dolgot, amiről úgy gondolod, hogy nem biztos, hogy eszébe jutna az utazónak, azt említs meg. Nyilván nem kell mindent, mert egy ilyen út komoly előkészületet igényelhet.
1: Mire figyeljünk? Most nem arról beszélnék, hogy technikailag milyen utak lehetségesek, hanem én azt gondolom, és ahogy elmondom utasaimnak, mikor megérkeznek, hogy ha végignézzük egy embernek az életét, mondjuk van 90 évünk 100, amíg élünk, legyünk pozitívak, abból a 100 évből mi hány évet munkával töltünk, alvással töltünk, ez a kettő a legnagyobb, vagy egy napon belül, 24 órán belül, amit kivesz, illetve más dolgokkal töltünk. Évente hány napot töltünk holidayen vagy szabadságon. És ha ezt összeadjuk, 100 éven belül hány napot, vagy hány hónapot töltünk összesen a 100 év alatt szabadságon. És azt szoktam mondani, amikor megérkezik egy csoport Új Zélandra, hogy most úgy gondoljanak erre a 2 hétre, 3 hétre, 1 hónapra, amíg itt vannak, hogy minden perce meg legyen élve, át legyen élve, mert az egész élethez képest ezek csak tovatűnő pillanatok, ez a néhány hét. És én azt szoktam tanácsolni, hogy éljék át az emberek, legyenek jelen, és éljék át minden pillanatát, a tájat, az illatokat, a levegőt, amit még nem is említettünk, hiszen van olyan országon úgy reklámozzák Új-Zélandot, hogy jöjjenek-e Új-Zélandra tiszta levegőt szívni. Tehát átélni és jelen lenni, én ezt szoktam mondani, ez a legfontosabb. Hogy milyen formában utazik valaki luxusban, hátizsákkal, az másodlagos kérdés. Én azt gondolom, hogy ezek a pillanatok olyan kitüntetett pillanatok, amit ha az ember átél és jelen van és elmélyül, akkor életre szóló élményt tud adni.
2: Tapasztalatod szerint mennyi idő alatt érkezik meg, az érkezik meget most idézőjelbe tettem, egy európai nagyváros lakó az új-zélandi életmódba egy ilyen utazás során? Mennyi idő kell, hogy ráhangolódjon az országra?
1: Természetesen ez mindig személyfüggő, de valahol 3-4 nap és egy hét között meg tud érkezni. Valaki korábban, valaki soha nem érkezik meg. Csak fizikailag volt itt, itt az a képeket, de én azt gondolom, hogy ha valaki nyitottan jön, ami a legfontosabb, nyitottság és tisztelet. Tehát Új-Zélandon ezek az alapelvek. Ha valaki nem tisztelettel érkezik ide, nem fogja jól érezni magát Új-Zélandon. A másik a nyitottság, természetesen a világ másik végén vagyunk, más a kultúra, más minden. Úgyhogy ha valaki tisztelettel és nyitottsággal érkezik ide, szerintem egy 3-4 nap alatt itthon tudja magát érezni, és teljesen bele tud élni, hogy hol van, és mi van körülötte.
2: Tudod, annál is nagyobb súlya van annak, amit mondtál, hogy mennyire fontos, hogy éljük meg az életünket, hogy te nagyon magasra tetted azt a 90-100 évet, talán a kék zónákban élnek addig, bár biztos Új-Zélandon is magasabb az átlagos életkor, de itt érzem nagyon a súlyát ebben a gondolatban. Hát, Csaba, én azt hiszem, ma Új-Zélanddal fogok álmodni, és bízom benne, hogy több hallgatónkat is megérintett ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen élményszerűen, ilyen szeretettel és ilyen tisztelettel beszéltél arról az országról, ahol élsz, és szerintem sokan fogunk vágyódni a jövőben is oda. Köszönöm szépen, Csaba, a beszélgetést!
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghallgattál, és köszönöm a hallgatóknak is, és annyit tudok mondani, hogy is viszontlátásra.
2: Hát akkor Mátéva, Csaba. Köszönöm, szia!
1: Szia!
2: Kedves hallgatók, mai vendégem Csaba Shepherd volt, aki a digitális térben Új-Zéland csodálatos természeti világát tárta elénk. Aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort, vagy esetleg lemaradt az elejéről, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Újabb vendégemmel egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt várlak benneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Utasd, mi szépet hallgat.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márkanagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. Nem támogatja a kormány a készpénzmentes palack visszaváltást. Vizsgálják Elon Musk önvezető Tesláit. Napos időre számíthatunk, ma elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Január 1-től 10%-kal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátása. Magyar Péter bejelentése szerint a 65 év felettiekre a 120 ezer forintos nyugdíjminimum is vonatkozik majd. A ledolgozott évek továbbra is számítanak az ellátás összegének meghatározásánál. Elrendelte a kormány a paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. A Magyar Nemzeti Bank a jövőben negyedévente közzéteszi honlapján szerződéseinek táblázatba foglalt adatait. A közlemény szerint a jegybank vezetése ezzel a jogszabályi előírásokon felüli intézkedéssel is az átlátható működés melletti elkötelezettségét bizonyítja. Közben a monetáris tanács felülvizsgálta az ország aranytartalék stratégiáját, és úgy döntött, hogy egyelőre nem növeli tovább a jelenleg 110 tonnás készletet. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik 3 milliárd forintból. Emellett létrehoznak egy 1 milliárd forintos kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett, egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Nem támogatja az élő környezetért felelős minisztérium a MOHU javaslatát, hogy megszüntessék a készpénzes visszatérítést a palack visszaváltó automatáknál. A tárca szerint mindenkinek lehetőséget kell biztosítani a visszaváltási díj készpénzes visszakapására, akkor is, ha nincs bankszámlája. A minisztérium szerint a palackgyűjtés okozta közterületi problémákat más módon kell kezelni, a készpénzes visszaváltás megszüntetése nem megfelelő megoldás. A MOHU-val erről a javaslatról még nem egyeztettek. Vizsgálatot indított az amerikai közúti közlekedésbiztonsági hatóság a Tesla Cybercab robottaxi szolgáltatása miatt. A hatóság azután lépett, hogy a Tesla megkezdte az utasszállítást Austin egyes útjain. A teljesen önvezető, kormány és pedálok nélküli jármű kialakítása ugyanis több ponton eltér a jelenlegi amerikai biztonsági előírásoktól.
0: Időjárás a Rádiókafén.
3: Sokat süt majd a nap, de nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, de csapadék nem valószínű, kisebb záporok az északkeleti határnál fordulhatnak elő. A szelet helyenként erős lökések kísérik, a hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. A hétvégén is napos időnk lesz, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar, vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
6: Nem fér el a targonca a raklapoktól!
7: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
8: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
9: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
10: Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem?

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Talán egy zsebhallgató kicsi még hozzá. Mindegy is, hogy fiú vagy lány, de mindannyian tudjuk, hogy így vagy úgy. De eljön az az időszak, amikor a szánkhoz ér egy bajusz. A fiúknak a sajátja, a lányoknak pedig az első csók egy bajuszos fiúval. Bizony. Egyrészt nehéz dolog erről beszélni, mert ez a bajusz, ez egy nagyon furcsa dolog, már csak azért is, mert a bajusz az nem haj. Nem, nem bizony. A bajusz az a mellszőr az orrod alatt. Valahogy az ősembere jobban nézhetett ki, mert akkor még egybe volt az egész szőr. Mindegy, bizonyára srácok, láttatok már bajszos embereket, sőt, Magyarországon a bajusz egy különös jel. Azok a férfiak, akiknek bajsza van, tudják, hogy ezerféle bajusz létezik, de neki pont azt tetszik, amilyet viselnek. Direkt olyan. Persze van, akinek ritka a bajsza, azt hívjuk cirkuszkerítés bajusznak például. Akinek nincs bajusza, azok azt gondolják, hogy a bajusz ciki. Akinek van bajusza, azok pedig azt gondolják, hogy az ciki, a nincs bajszot. Vannak bajuszos nénik is. Például volt egy Frida Kahlo nevű női hölgy, akit illik imádni, mert festett, meg mindenfélét csinált, amit már látott és utánzott, de mint tudjuk, az ilyen illik dolgoknak a zsebében mi általában fityiszt mutatunk, sőt, barackot nyomunk az illik dolgok fejére.
0: Wow!
1: A fiúk kezdetben azt gondolják, és ez teljesen normális, hogy nekik sosem lesz bajuszuk. De lesz. Ha kitartanak amellett az ötlet mellett, hogy nekik sosem lesz bajuszuk, vagy bajszuk, akkor is lesz legalább egyszer viccből. Na, most jön az igazi furcsa dolog, ugyanis azt hallottuk, hogy azok a férfiak, akiknek bajsza van, vagy bajusza, én nem tudom, hogy a bajusz hogy van tárgyesetben. Maradjunk a bajusznál. Tehát akinek bajusza van, az fejjel lefelé eszi a lekváros kenyeret. Hogy ne legyen olyan a bajszuk. Bajuszuk. Mindegy. Ha most felveszünk a hivatalos zsebrádiós megfigyelő álláspontot, megfogjuk egymás kezét és kibírjuk röhögés nélkül, akkor azt is le kell szögeznünk, hogy ezek szerint a bajuszosoknak fejjel lefelé kéne enni a fagyit, a pörköltöt, meg a gulyáslevest is. Maradjunk a fagyinál, mert nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha valamit meg akarunk vizsgálni, akkor tényleg vizsgáljuk meg. De tényleg.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
2: Bajuszkötő. Ahány bajusz, annyiféle bajuszkötő. Ma szinte keresve sem találunk bajuszkötőt, pedig fontos kelléke volt valaha az arcszőr rendben tartásának. Olyan sokféle férfi ékesség létezett, hogy a gyártók különféle fazonokban készítették. Volt például hajdúsági, magyar, nemzeti, nemzetközi, reform, de még császári bajuszkötő is. Nem volt többé kusza és bozontos bajusz, hiszen az az egyszerű találmány általában hálós, könnyű, nem irritáló anyagból a legrakoncátlanabb szűrszálakat is megzabolázta.
1: Tehát, apukádnak bajusza van, és elmentek fagyizni. Előtte persze elmondja, hogy aki nem eszi meg az ebédet, az nem kap fagyit, ezért már igazán pirosak a szemeid a röhögéstől, mert apukád fejjel állva próbálta meg bekanalazni az egész gulyáslevest. Persze, ha nektek cirkuszotok van, és ebben profik vagytok, akkor semmi gond. De ha nincs cirkuszotok, akkor nálatok minden ebéd egy nagyon mókás dolog lehet. Lényeg, hogy elmentek fagyizni, apukád kér egy két gombócos csokipuncsot, egér kakaszórás nélkül. Ugye két megoldás van. Az egy. Az édesapád profi olimpiai bajnok talajtornász, és egy kacsovterpesz közben fejjel állva fagylaltozik. Ezt persze sokan néznék. A másik lehetőség az, hogy fejjel lefelé tartja a fagyit, és néhány másodperc múlva hangos szitkozódások közben próbálja lerúgni a cipőjéről a puncsot. Na, mondom, srácok, ez a bajusz zsákutca.

0: Ismét kapható a galamféle frottír hajpánt. Megvehető a nagyobb mozikban és videótékákban.
1: Tetszik, nem tetszik, a betegségek itt vannak velünk, egy kis vacak megfázástól a legsúlyosabb halálos betegségekig. Szomorú dolog ez, de ez van. Ilyen az élet, meg a természet törvénye, csak hogy jó sok elcsépelt bölcsességgel kábítsalak benneteket. Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát. Ez egy olyan betegség, hogy az illető haja teljesen rendellenes módon nő és göndörödik minden egyes fürtje. Furcsa háromszög, ovális és egyéb formákat vesz fel, amit ő teljesen ápolatlannak látszik, és nem lehet kifésülni. Így nő a haja. Csak úgy gyógyítható, ha teljesen levágják, és lehet reménykedni, hogy ha újra kinő, akkor már nem lesz tiszta csimbók. Imádnám, ha ilyen bajom lenne a hajammal. Mert az azt jelenteni, hogy legalább van.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: háromnegyedes nadrág.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: háromnegyedes nadrág.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. Egy.
2: Minden idegszálladdal arra koncentrálj, hogy ne bábuld az illetőt, aki érthetetlen okból háromnegyedes nadrágot hord.
1: 2.
2: A háromnegyedes nadrág okozta döbbenetet a viselőik általában tovább fokozzák egy zoknira felvett szandállal.
1: 3.
2: A háromnegyedes nadrágtól mindenki egy olyan napközisre kezd hasonlítani, akit most küldtek ki a lelencházból kenyérért. Többnyire ezért is van náluk cekker.
1: 4.
2: Akinek háromnegyedes nadrágja van, annak bordás atlétája és szamuráj kardja is van. Csak műanyagból.
1: 5.
2: Egy háromnegyedes nadrágról sosem lehet eldönteni, hogy az egy normális nadrág, amit kinőttek, vagy egy normális nadrág, amit túlságosan felhúztak.
1: 6.
2: A háromnegyedes nadrág képes egyesíteni a rövid nadrág és a hosszú nadrág valamennyi előnytelen tulajdonságát. Óvakodja a háromnegyedes nadrágtól.
3: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika?
3: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
4: Zsebrádió!
0: Kedves felnőttek, köszönjük, hogy ma is türelmükkel támogatták, hogy most már nekünk is van rádió. Nem hiába izzadt ránk a pufi dzseki.
5: Már többször említettem, hogy a remek dolgok általában pénteken történnek, ez biztos azért van, mert a hét elején a felnőtteknek egy csomó más dolguk van, és a hétvégén, amikor jön a hétvége, és ettől jókedvűek lesznek, klassz dolgokat csinálnak. Tehát foglalkozzunk ma egy könnyű, egyszerű, átmozgató, klassz dologgal. Legyen ez a könnyű, átmozgató dolog a világegyetem. Semmi extra. Világegyetem. Itt van, körülnézünk, és megvan. Mindenki ismeri, de azért érdemes róla egy picit dumálni. Amikor Bárószef első szilvási Nopcsa Ferenc megtalálta a dinót, beszéltünk arról, hogy a régi rómaiak elnevezték a bolygókat körülöttünk. Persze csak azokat nevezték el, amiket felfedeztek, hiszen nekik még nem volt távcsövük, meg csillagvizsgálójuk, szóval csak kukkolták az eget, és amit láttak, elnevezték. Mégpedig a régi római istenekről. Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter. Ez eddig teljesen normális, hogy az ember körülnéz a mezőn, és látja a virágokat, csak azokat tudja elnevezni, amiket lát. Mert amit nem lát, azt meg nem. Aztán az emberiségünk felfedezett további bolygókat, és ha már új voltak, akkor nem akarták megtörni a sort, ezért jött a Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz és a Plutó. Amikor kiderült a Plutóról, hogy az már egy rajzfilm kutya neve, akkor a felnőttek persze nem látták be a tévedésüket, és ezért inkább azt mondták, hogy a Plutó nem is bolygó, csak kis bolygó. Ilyen vacakul oldották meg ezt a kérdést. Hogy ez a pénteki nap tényleg laza legyen, ezért azt javaslom, nézzük meg ezt emberiségi szempontból, meg világegyetemi szempontból is. Na, akkor most jön az emberiség. Mi itt ezen a Föld nevű bolygón, ami történetesen nem egy Isten neve, hanem annyi, hogy Terra, ami azt jelenti, hogy Föld, szóval mi emberiség már 20 éve pattingatjuk itt a követ, nyilazunk a mamutokat, meg kukkolunk a magasban. Régen persze mi emberiség nem néztünk ki ilyen menőn, mint most, mert régenben valljuk be, marha rondák voltunk, nagy volt a fejünk, és mindenki mindenhol. Tetőtől talpig. Szőrös volt, és nem hordott ruhát. Se bugyi, se kisgatya, se pufi dzseki, még a copfot se találtuk föl. Azóta persze sokat fejlődtünk, ami azért szerencsés, mert így iskolában menet mindenki tud a dolgával foglalkozni, és nem egymásról röhög. Képzeljétek el, hogy bementek a második B-be, és az összes csajnak szőrös az arca, sőt, kilátszik a feneke, de ez mind semmi, mert a tanárnéninek is kilátszana a feneke. Maradjunk annyiban, hogy az emberiség fejlődése, ha másért nem, annyiban biztos, hogy jó, hogy a lányoknak nem kell a hátukon is megfésülni a reggelente a szőrt, cserébe az elsős fiúknak nincs már elsőben is szakálla. Kezdetben mindenki azt hitte, hogy a föld lapos, és a nap az egyik oldaláról a másikra megy, így jött ki, hogy ahol föl kell, az a kelet, ahol lenyugszik, az a nyugat. Jó sok idő, majdnem az összes kellett ahhoz, hogy az emberiség rájöjjön, hogy ez egyáltalán nincs így. Minden mozog, és minden forog, minden körül. Nagyfigyi, biztos tudjátok, hogy egy másodpercet úgy szokás számolni a filmekben, hogy azt mondják, egy Mississippi. Na, egy Mississippi alatt a Föld megtett 29 kilométert a nap körüli útján. Az ember erre azt mondja, tyiha, futbazi gyorsan mozgunk, észre se veszem. De most jönnek az igazán izgalmas és durva dolgok. Nem csak mi mozgunk a nap körül, a nap is mozog a galaxisunk közepe körül, ami azt jelenti, hogy pörgünk, forgunk, mozgunk, kerengünk, minden, de minden rettenetesen gyorsan pörög, mozog. Mondtam ezt a galaxis dolgot. Figyelj!
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
6: Galaxis. A galaxisok, égi testek, csillagok, csillagközi gázok, por és láthatatlan sötét anyag nagy kiterjedésű, gravitációsan kötött rendszerei. A mi galaxisunk a tejútrendszer. A galaxis szó a görög galasz származéka, melynek jelentése tej. A monda szerint Zeus a csecsemő Herakleszt az alvó Héra mellé tette, hogy az isteni tejtől halhatatlanna váljon. Híra közben felébredt, és rájött, hogy egy ismeretlen csecsemőt szoptat. Hirtelen eltolta magától a gyermeket, és ekkor szétröccsent a teje, amiből a tejút lett. A tejút rendszer görög neve is erre vezethető vissza.
5: Ami a naprendszerünk a nappal, meg az összes római istennel együtt egy icipici része a tejútrendszernek, a tejútrendszernek,

A Holdon ugyanis délben 130 Celsius fok van, éjszaka meg mínusz 150. Nyilván a felnőttek szeretnék, mert a Holdon lehet a teraszon reggelizni, meg vacsorázni, a többi úgyse érdekli őket, mert úgyse a wellnessben vannak egész nap, ami tök unalmas, mert nem lehet ugrálni az úszósapkás nénik miatt.

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: És akkor most beszéljünk valamiről, amit a mai napig nem értek, és minimum gyomortájéki zaklatásnak minősül. Az egyik volt a mesesajt, ami olyan háromszög alakú volt, mint a mackósajt, de most figyelj, csokis ízesítésű. Tehát mondom, csokis ízesítésű krémsajt volt. És ehhez még barna is volt a színe. Bleh. Az, hogy a 80-as évek nem volt környezetbarát, az rendben van. De ez? Ez mi? Ha egyszer lesz Nürnbergi pere a közétkeztetésben dolgozóknak, akkor az úgynevezett krumpli cukor előállítói az első sorban fognak ülni a vádlottak padján. Ezt garantálom. Ennél förtelmesebb dolgot el nem tudok képzelni, ehhez képest folyton folyvást mindenhol lehetett kapni.
0: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
2: 1907. május 12-én született Leslie Charles Bowyer Yin Szingapúrban, aki a Simon Templar krimiket írta. A szüleitek még emlékezhetnek erre a krimi hősre, az volt a sorozat címe, hogy a Szent. A Simeon Templárnak, vagy Simon Templárnak ST volt a monogramja, ami az angolul Szent. Igen ám, de nálunk akkor abban az időben nem nagyon lehettek szentek, meg nem lehetett szentekről, meg ilyesmiről beszélni, mert akkor mi a nagy szovjet birodalom része voltunk, ahol nem voltak szentek, csak materializmus. Ezt majd egyszer elmondjuk. Most nem fontos. Ezért nálunk szent lett angyal helyett. Nem, angyal lett szent helyett. Marha béna.
0: Nagyon szomorú. De nem én voltam.
2: Ennél is bénább, hogy ugyanebben az időben, amikor a nagy szovjet birodalom része voltunk, ahol nem voltak szentek, Rákóczi Ferenc híres jelmondatát minden gyerek tudta, pro patria et libertate, a hazáért és a szabadságért. A nyakunkba kötött iskolaköpeny, erről is beszélnünk kell, írjuk föl, iskolaköpeny. Na mindegy, a nyakunkba kötött iskolaköpenyen rohangáltunk kiskorunkban, pro patria et libertate, a hazáért és a szabadságért, és rohangáltunk az iskolaudvaron. Rákóczi Ferenc szabadságharca nagyon menő dolog volt, ugyanolyan, mint Petőfi Sándor, Mátyás király, így szerettük meg, hogy ott hogy hosszú bajsza volt, meg hosszú haja, és marha jó jelmondata, latinul. És tudjátok, ami latin, az okos. Kivéve a pediculus pubis, ami lapos tetűt jelent, és hát nem

0: okos. Hogy mi ebben az egészben a jelmondatban a történelem hamisítás, hanem a bajusz meg a hosszú haj. Egyszerűen megmondom. Szerintem a szüleitek is meg fognak lepődni, sőt, a tanáraitok is, hogyha elmondjátok nekik. Második Rákóczi Ferenc jelmondata a szabadságharcban, ugyanis nem az volt, hogy pro patria et libertate, hanem az volt, hogy cum deo pro patria et libertate. Tehát Istennel, a hazáért és a szabadságért. Elég ezzel a kiegészítéssel azért ez egy picit más jelent ez a mondat, miután abban az időben, az úgynevezett szovjet időben a fő-fő felnőtteket zavarta például Isten, meg a szentek, a papok és templomok, ezért amiből lehetett, egyszerűen kihúzták a nekik nem tetsző részeket, és így kellett a gyerekeknek megtanulni. Csak mondom, hogy a karácsony meg úgy változtatták meg, hogy a karácsony este a Jézuska születésnapja, hiszen akkor született. De a szovjet időkben a karácsony nem a Jézus születésének évfordulója, hanem a szeretet ünnepe volt. Bizony. Akkor volt télapó is, meg gyedmaróz, meg hú, nem volt Mikulás.
1: Most már ugorjunk a témában, kérem.
0: Jó, amúgy is. Úgy is ugrani akartam, nem kell állandóan figyelmeztetni. Biztos észrevettétek már, hogy a filmekben a főszereplők például egy hétig ugyanabban a trikóban meg a jackiben vannak, sose öltöznek át, sose mosnak fogat, sose tanulnak, sose esznek, nincs semmi dolguk, csak a film, vagy csak nagyon ritkán, és annak is mindig az a vége, hogy lövöldözni kezdenek, vagy menekülni. A legnagyobb történelemhamisítások bizony a filmekben vannak. Például a lovagos középkorban ugyanis nem volt mindenki büdös és koszos, annál viszont sokkal több szemét volt, mint a jégvarázsban, van ott a városban, mert például nem volt WC. Komolyan, a jégvarázsban azt úgy kell nézni, hogy a jégvarázs akkor játszódik, amikor például még nem volt a házakban WC. Ami azt jelentette, hogy aki az emeleten lakott, az Billybe pizsilt, és fogta magát, és kiöntötte az utcára az ablakon keresztül. Bizony. Nézzétek meg így a jégvarást. Komolyan. Mondjuk így nem volt dugulás se, mert a múltkor például az okostelefonéknál volt, de nem akar róla beszélni.
2: Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki húzza.
3: Mi leszel, ha nagy leszel?
4: Dugulás elhárító. Minden valamire való háztartásban előfordult már, hogy eldugult a mosogatógép, vagy éppen a WC. Mert az ugyan sosem derül ki, hogy ki, de valaki valami olyat húzott le, amit nem kellett volna. És amikor már sem a pumpa, sem a vegyszerek nem segítenek, akkor jön a lázas ilyet keresgélés az internet világhálón, és szerencsés esetben egy órán belül betoppan a dugulás elhárító. A dugulás elhárító legfőbb fegyvere, minden dugulás retteget ellenfele, a csőrendszerek megállíthatatlan fekete lovagja, a csőgörény, ami nem más, mint a csővezetéket tisztító acélspirál. A dugulás elhárító úr, mert hogy ez valamiért ténylegesen férfi meló, miután elvégezte a munkáját, fáradtan, de boldogan tér haza a családjához, bízván abban, hogy otthon minden rendben a csatorna rendszerrel, mert hát ki a fene akarna még munka után otthon is dolgozni.
5: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit.
6: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
0: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt, korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Átnézzük, hogy mi történt, főleg úgy, hogy egy picit így a jövő hétre is átkukkantunk. Ebben lesz segítségünkre Csillag Zsigmond, az OTP Global Markets osztályvezetője. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
5: Mert hogy egy olyan csövön vagy látásmóddal vizsgáljuk az e-heti eseményeket, hogy mit hozhat ez a jövő heti ECB döntés alkalmával, merre viheti a monetáris tagok döntését. Szóval, mit nézzünk, mi számított a héten, és ez mit okozhat majd a következő ECB ülésen?
6: Igen, egész jól felvezetted ezt a hetet. Elég izgalmas vagy feszült héten vagyunk túl. Egyértelműen az látszódik, a jövő heti LKB és a következő heti Fed kamatdöntőülés miatt is, hogy kifejezetten sokkal nagyobb figyelem hárul a mostani hírekre, a beérkező adatokra, amik adott esetben befolyásolhatják mondjuk az infláció, vagyis főleg az inflációs adatok, a munkaerőpiaci adatok és az iráni konfliktusról érkező hírek. Ezek mind nagy hatással vannak most a piaci árazásokra, mert hogy nem egyértelmű, hogy mit fog dönteni például az amerikai jegybank két hét múlva. Az, hogy jövő héten az Európai Központi Bank hogyan fog dönteni, az nagyjából eldőlni látszik. A mai várakozásokat pont most néztem a Bloombergen, 99,9%-a az elemzőknek azt mondja,
5: azt már nehéz, hogy kamatemelésre
6: számíthatunk. Tehát, hogy így van, nagyon sokat kell változzon most a világ egy hét alatt, vagy kevesebb, mint egy hét alatt, hogy bármi ezzel változzon.
7: Mekkora trollok lennének, hogyha mégse ez így döntenének? Hát az
6: furcsa lenne. Nyilván nem csak ez a fontos, hanem hogy a jövőre tekintve mit fognak majd mondani. Most a piac azt várja, hogy jövő év, vagy ennek az évnek a végén, vagy jövő év elején még egy kamatemelés, és mondjuk egy év múlva már 3%-os alapkamatot látunk Európában. Ugye ezzel kapcsolatban nyilván valamiféle iránymutatást fognak mondani, tehát soha nem az az izgalmas, hogy pont, vagy nem mindig az az izgalmas, hogy pont mit döntenek, hanem hogy a jövőre milyen képet festenek föl. Erre azért érdemes figyelni, de hogyha visszatérünk erre a hétre, ez azért volt izgalmas, mert azért érkeztek hírek, már alapvetően a hétfői kereskedést az a legnagyobb befolyásoló tényező még a pénteki Jackson Hole-i beszéd volt, ami után azért felerősödtek azok a hangok, hogy kamatemelés lehet Amerikában két hét múlva. Ugye ők idén még megúszták kamatemelés nélkül, most ez lehet az első. És ez azért rányomta bélyegét a kereskedésre, estek a részvények, az amerikai 10 éves hozamok, illetve a hosszabb hozamok emelkedtek, közben az iráni konfliktus újra eszkalálódott, tehát nagyon rossz hangulatban kezdődött a hét, ez a hétfőre kedre egyértelműen rányomta a bélyegét. Nagyon sokat beszélünk a globális kötvényhozamokról, és az lehetett látni, hogy az Amerikában, Japánban és még az eurozónában is új csúcsra.
5: A Japán igen úgy indította a hétfőt, egy 96-os csúcsot oda verte a 10 éves állampapírra, ugye 3%-ot elérve, úgyhogy tényleg nagyon komoly mozgás.
6: Abszolút, és ezt tényleg olyan szemüvegen keresztül kell nézni, hogy 2021-ben ők mondjuk még nullán voltak, igen. Tehát gyakorlatilag ingyen finanszírozták az államadóságukat, és ott náluk azért bőven 200% felett van az államadóság, most pedig 3% környékén van a 10 éves hozamuk, a 30 éves még hosszabb. A hétvégére volt egy kis korrekció, köszönhető annak, hogy azért szerdán érkezett egy vártnál gyengébb munkaerőpiac az USA-ból. Ugye az ADP adatai szerint a nem mezőgazdasági álláshelyek kisebb mértékben bővültek, mint amire várt a piac. Itt 38 ezeres bővülés volt a 47 ezerrel szemben. Ugye ez egy gyenge munkaerőpiaci adatnak számít, talán január óta nem volt ilyen gyenge, és akkor egy picit így fellélegzett a piac, hogy a Fednek mégsem kell annyira emelni, és hogy az infláció mégsem fog annyira meglódulni. Viszont kicsit előre szaladtam, kedden meg egy magasabb inflációs adat jött az eurozónából, 3,3% év per év alapon, ami pedig szerintem akkor tette egyértelművé a piac számára, hogy itt kamatemelés következik a következő héten. Tehát most ebben a relációban éljük az életünket. Ma nagyon fontos adatok jönnek az USA-ból, ugye a havi munkaerőpiaci adatok, munka nélküliségi ráta is, arra biztosan fog reagálni a piac, és azért érdekes ez, ahogy korábban is mondtam, most nagyjából az elemzők 54%-a mondja azt, hogy két hét múlva kamatot emelhet a Fed, tehát ott még nem dőlt el semmi, minden beérkező adatnak nagyon komoly súlya lesz, és nem tudom, hogy innen át vagy hozhatok egy gondolatot, hogy milyen hatással.
7: Az, hogy egy fedes tisztségviselő tegnap azt mondta, hogy szerinte nem kell, attól még az elemzők nem fogják átérni teljes egészében, ugye? Mert ott azért hát, szavazás igen, van, ugye, más szerint meg igen.
6: Igen, a hétfői Jackson Hole után 65%-a volt az esélye annak, hogy kamatot emelnek, most ez 54%, szóval, vagy 52,4%, bocsánat, pont most nézem itt a monitoron, tehát nagyjából 50-50 az, hogy fognak emelni, vagy nem, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a piac innentől minden adatra kiemelten fog figyelni.
5: Igen, ott tartottál, hogy egy gondolat arról, hogy hogyan hat, én remélem úgy folytatod, hogy a magyar állampapír hozamokra ez a globális hozamemelkedés.
6: Így van, illetve a Magyar Jegybank következő döntéseire. A tegnap délutáni hír volt, ami igencsak megmozgatta a piacot, és még egyelőre nem tudtam kideríteni, hogy honnan jött a hír, de Bloomberg értesülésre hivatkozva lehoztak egy olyan hírt, hogy a Magyar Nemzeti Banktól származó hírként volt ez apostrofálva, hogy a hazai jegybank megállhat a kamat csökkentéssel, szünetet tarthat a kamat csökkentésben, egy 5,5%-on, illetve ezzel egyidejűleg be fogják jelenteni azt, hogy az inflációs célt 3%-ról 2,5%-ra lehozzák, ugye közelítve ezzel az Európai Központi Bank inflációs céljához. Ez egy teljesen logikus lépés lenne, és várt, részünkről várt lépés is lenne. Egyértelműen el lehet mondani, hogy a forint egy nagyon komoly erősödéssel reagált erre. 368-as árfolyamról 361,5
5: Az silabizáltuk itt a csárton, hogy mi a fene történt 4 óra környékén, 4:45 környékén, igen, hogy szinte azonnal egy 5 forintot elhasalt, és onnan folyamatosan olvadozik le még további 1-2 forintot erre a 361 környékére, akkor ezek szerint ez volt, hogy a Bloomberg terminálokon akkor...
6: Igen. Mi ezt találtuk, egyébként magyar oldalak is lehozták már ezt a hírt. Még az MNB-től nem láttam, a Nemzeti Banktól nem láttam erre megerősítést, de erre a hírre reagált tegnap a piac. Nem gondolom azt, hogy ezek teljesen logikus lépések lennének. Ugye azt látjuk most a világban, hogy azért az Európai Központi Bank idén emelt már egy kamatot, jövő év ilyenkorra még 3 kamatemelés be van árazva a piacba. A Fed amerikai jegybankban még 2 vagy 3 kamatemelés a következő egy évre be van árazva, tehát ezt várja a piac. Mindenhol emelkedik egy kicsit az infláció. Nálunk az inflációs számok nagyon nyomottak, ez köszönhető annak, hogy az azért a tavalyi bázishoz képest a forint sokat erősödött, illetve korábban mi magasabb bázison voltunk az infláció tekintetében. De egyértelmű, és hogyha mi itt megnézzük a régiót, látjuk azt, hogy június 18-án a csehek már emeltek kamatot, tehát gyakorlatilag minden jegybank egy kicsi szigorításon gondolkozik, vagy már meg is lépett szigorításokat. Ugye ezzel szemben a megváltozott piaci környezetnek köszönhetően mi azért elég tudtunk csökkenteni kamatot idén már 1%-ot, de az utóbbi 3 hónapban 0,75%-ot, viszont ez teljesen szemben ment a többi jegybank viselkedésével, és ezért mondom azt, hogy teljesen logikus lépés lenne az, hogy itt most egy
5: kvázi szigorítással tartás lenne a döntés.
6: Uh-huh. Így van. Mi egyébként optimisták vagyunk a forinttal kapcsolatban, a forint jövőbeli mozgásával kapcsolatban. mi arra számítunk, hogy azért olyan nagyon nagy kilengések nem lesznek. Az, hogy az inflációs célt lejjebb húzzuk, az is egy egyértelmű támasza lehet a forintnak, mert a jegybank nem engedheti meg a folyamatosan leértékelődő vagy nagyobb volatilitással mozgó forintot, mert ez az inflációra azért hatással lett. Tehát mi próbáljuk ugye kereskedőként inkább erről az oldalról megfogni ezeket a híreket, hogy ez is stabilizálhatja azért a forint jövőbeni mozgását. Ha megnézzük egyébként a koronát, a lengyel zlotyit 2023-as választások óta, azt láthatjuk, hogy az euróval szemben gyakorlatilag alig van kilengésük, folyamatos kamatcsökkentések ellenére. Tehát amik az utóbbi két évben ugye bekövetkeztek, vagy két-három évben áruk, tehát hogy mi azért arra számítunk, hogy a forint is stabilizálódhat ezeken a szinteken.
5: Aha, oké, rendben. Nagyon klassz és nagyon kimerítő volt, és átfogó. Köszi szépen, hogy beszélgettünk. Jó munkát még mára, aztán jó hétvégén.
6: Köszönöm szépen, sziasztok! Szia!
5: Csillag Zsigmonddal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével néztük át a helyzetet, és átkukkantottunk a jövő hétre is, hiszen LKB döntés lesz, és az idén, ezen a héten sok fontos olyan adat megjelent, ami befolyásolhatja döntéshozókat.
4: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
9: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Vipekör. Dali Borovó Gronje. És még sokan mások az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
0: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
10: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Part és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: A fővárosban a 2B és az 52-es villamos helyett Pest Erzsébet Pacsirta telep és a Szent Imre Herceg utca között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Erős a forgalom a pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztúria felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták Budafokon a Városháztér belső területét a rendezvény miatt vasárnap este 11 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Farkas Renát, a BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Felgyorsítaná a büntető eljárásokat a kormány. Ismét tulajdonos lett a magyar állam a Richterben. Mégis kétszer egysávos lesz a Mohácsi Dunahídhoz vezető út az Alföldön. Napos időre számíthatunk ma elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A fővárosi törvényszékkel egyeztet az igazságügyi tárca a büntető eljárások felgyorsításáról. A cél, hogy ne teljenek el hosszú évek a jogerős ítéletig. A minisztérium szerint ehhez a bíróságok személyi, technikai és fizikai feltételeit is javítani kell, illetve vonzóbbá tennék a bírói pályát. Megszerezte a magyar állam a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány összes Richter részvényét, és ezzel 10%-os tulajdonos lett a cégben, jelentette be a pénzügyminisztérium. A tulajdonszerzés Magyarország alaptörvényének módosítása, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény alapján történt. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csak nem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, júniushoz képest pedig 1%-os volt a bővülés. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Az internetes értékesítés pedig 8,9%-kal bővült. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működést január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Kétszer egysávos lesz a Mohácsi Dunahídhoz vezető út az Alföldi oldalon. A kormány döntése alapján a korábban tervezett kétszer kétsáv helyett 20 kilométeren épül az egysávos út. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a forgalmi előrejelzések alapján 2050-ig sem lenne szükség a nagyobb kapacitásra. A módosítással 74-76 milliárd forintot takarítanak meg, amit az országos úthálózat felújítására fordítanak. A Mohácsi Dunahíd a tervek szerint megépül. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyon elkobzásáról szóló úgynevezett maffia ellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben, akár jogerős büntető ítélet nélkül is, lehetővé teszi a legalább 50 ezer euró értékű javak elvonását. Donald Trump szerint Európának vissza kellene térítenie a Biden kormányzat alatt Ukrajnának küldött katonai támogatás árát. Az amerikai elnök a Truth Social-on azt írta, hogy több száz milliárd dollár értékű hadianyagot adtak ingyen Ukrajnának és a NATO-nak, ezért most visszakérné a pénzt. Trump nem részletezte, pontosan mely európai országoktól és milyen módon követelni az összeget.
8: Időjárás a Rádió Cafén.
13: Sokat süt majd a nap, de nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, de csapadék nem valószínű, kisebb záporok az északkeleti határnál fordulhatnak elő. A szelet helyenként erős lökések kísérik, a hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. A hétvégén is napos időnk lesz, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar, vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: 1-1-1, 1-1-1, 2-1, 1-1-2, 2.
8: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Egy kis nyári szünet után újra élőben jelentkezik a kettes számrendszer Behumi Dórival, Veres Dórival. Szavasz iskola, szavasz ősz, szavasztok, hamarosan sütöttök krémlevesek. Én várom. Én szeretem az őszt.
2: Menjen a pumpkin latte, még menjen kicsit odébb, és még az aperos spriciózik. Tartsa magát, szerintem. A kedves vendégünk, Szabados Mihály, színész rendező, ül itt velünk szembe. Szia!
3: Szia, sziasztok!
2: Melyik volt az a kifejezés, vagy az ital, amelyre így fölhúztad a szemöldököt?
1: A pumpkin latte.
3: A pumpkin latte, az nem a kedvencem.
1: Nekem sem, megörülök.
3: Meg abból sokat kellett készítenem, mikor kimentünk Kanadába, úgyhogy nem annyira szerettem.
1: Majd mindjárt sor kell. Igen, akkor foglaljuk össze, mert hogy ugye te 2011-ben 10-ben költöztél ki Magyarországról Kanadába, és mégis én azt vettem észre, mert az elmúlt napokban sokat találkoztunk, hiszen a Városmajori Szabadtéri Színpadnak a Szemle versenyprogramján hazajöttél, és megnéztél egy csomó előadást, és én meg ott dolgozom, és összefutottunk, és hát láttam, hogy rád veled kapcsolatban milyen reakciók vannak. Téged még mindig mindenki ismer ebben a szakmában, mindenki tudja, hogy mit dolgoztál, hol vagy, mit csinálsz, pedig tényleg 15 éve nem élsz Magyarországon, és hát szerintem a nem is csak a szakma, hanem talán mások is, mondjuk például a mi rádió hallgatóink emlékezhetnek rád. Azért is hallgattuk meg a Nagy utazás, Dézs Bereményi alkotást Pressz éneklésével. Mert a Sose halunk meg című filmnek volt a nagy sikerű beté.
3: Igen,
1: zenéje,
3: igen.
1: Amiben te tulajdonképpen debütáltál, vagy ahol dobbantottál, ahol megismert téged az ország.
3: Igen. Debütáció az még a Komáromi Fiúba volt.
1: Igen,
3: 1987, úristen. Nagyon durva, hogy akkor voltam.
1: De
3: igen,
1: akkor még
3: kamasz.
1: Kisfiú
3: voltam. Akkor, akkor tényleg kamasz voltam. Tehát akkor voltam körülbelül annyi idős, mint az Imike, tehát, hogy és az egy nagyon klassz
2: Imike
3: szerep volt.
2: Imike
3: volt a szerepem, a Imike kisapám, én voltam a Sose halunk meg, igen. Tehát, hogy ezt az emberek még mindig tudják, és 30-valahány év után is még mindig szeretik, tehát ez hihetetlen.
1: De azért hadd mondjak még más filmeket is, jó? Mert oké, ebben ismertünk meg, de aztán a most kisebb-nagyobb szerepeid voltak, de én azokat mondom, amiket biztos még mindenki ismer, és ott vannak az emlékeiben, a Szamba például, a miniszter félrelép az ember tanárul, de te benne voltál, nekem Lámpást adott kezembe az Úrpesten című filmben is.
3: Misula voltam benne, igen. A kapa elkapta a nyakamat, és mondta, gyere ide, Misula, és valamiket ott mondott nekem.
1: De neked van ilyen becenevet, hogy Misula, igaziból is?
3: Nincs. Azt a kapa akkor adta ott a forgatáson.
1: Akkor a Csocsóban is benne voltál, a Világszámban is. Most azt nézem, mondjuk az utolsó filmjeid, azok kisfilmek, és Kanadában készültek elsősorban.
3: Igen, én mondanék még három filmcímet, vagy négyet, ami nekem nagyon fontos, mert ugye ezek, amiket felsoroltál, mind a Koltai Robi filmek, amikben már nem nagyon volt szerepem, tehát ott inkább ilyen kabalaként hozott
1: melyik
3: engem
1: volt,
3: a Robi.
1: Szerepként hát, emlékszem.
3: Amit nagyon-nagyon szeretek, az ugye még egy 1991-ben a Sose halunk meg előtt forgattunk egy Ezüst kor című néma filmet, Bólog Csabi rendezte, Hajdú Szabi és a Huszári Kata két nagyszerű partneremmel filmre forgattuk még azt, zseniális volt egy néma film. Akkor csináltam az Utrius Grünwalski Ferenccel, aki sajnos már nincs köztünk, tavaly ment el, fantasztikus film volt, és nagyon sokat tanultam belőle. Én voltam az Utrius, a címszereplő Romani Krisz, amit a Gyoko Rossiccsal forgattunk, ott is egy ilyen másodfőszereplő voltam, és a Cukorsó, amit nagyon-nagyon szerettem, még az volt az utolsó nagy szerepem Magyarországon. Igen. De például a vizsgában is benne voltam, én voltam az első, akit vallatott a Nagy Zsolt.
1: Meg hát színházakból is, de elsősorban vidéki színházakat lehet itt most sorolni, ugye? Debrecent, Kaposvárt,
2: Szombathelyen
1: még ott voltál, amikor...
3: Én is alapító tag voltam, igen, Dömötör Tamás hívására mentem oda, mert már előtte csináltuk pont a Cukorsó című színdarabot, és később lett belőle film. Én még mondanék egy-két pesti színházat, azért Radnóti Színház, Dália Színház, Merlén Színház, tehát amikbe játszottam, amiket nagyon-nagyon szerettem. A Táliába például a Rédlőt csináltuk a Gáspár Sanyival, Kubik Annával, Bubik István, hát sajnos ő sincs már köztünk, fantasztikus szereposztás, Eres Zoli, nagyon jó szereposztása volt, a Vőlegényben Hauman, Sütcila, Tóth Ildikó, Kerekes Évi, Takács Kati, László Zsolt, Széles Laci, Miklósi Gyuri bácsi.
1: Na jó, hát igen. Szóval
3: tehát ezt lehet sorolni.
1: Igen. Szóval nagyon sok mindenki meglepődött, amikor ehhez képest egyszer csak azt mondtad kalapkabát, Kanada.
3: Hát igen, de előtte volt 3,5 év Los Angeles is, a Dori ezt tudja. Mármint a Kehumi Dori.
2: Igen, kérdeztem a Dorit az előbb, hogy szerinted mennyire lenne szimpatikus, ha úgy kezdeném a mai adást, hogy Szabados Misi a vendégünk, akivel én legutoljára Los Angelesben találkoztam.
1: És azt mondtam, hogy szerintem nem lenne.
3: De nagyon szimpatikus lenne. 2001 vagy 2004 között valahogy így találkoztunk.
2: De szerintem tényleg azóta mi nem találkoztunk.
3: Nem, de anyukád mindig reklámozott téged, mindig mondta, hogy itt lépsz fel, ott lépsz föl, ezt csinálod,
2: de azt csinálod. Már mindig ragu, küldött, de ott igen. Már mindegy.
3: Mi az, hogy megbeszéljük a
2: mikrofonon kívül. Tehát akkor tulajdonképpen a Kanada előtt az első állomás az Egyesült Államok.
3: Az első állomás az London.
2: Igen?
3: Még előtte volt egy 3,5 év. Igen.
1: Ja, azt hittem, hogy Heathrow, csak a
3: igen. Nem, hát ott éltem, egy nyelviskolába jártam, 27 éves voltam, és a megtakarított egy éves keresetem az körülbelül 2,5-3 hónap alatt elment, és akkor visszajöttem, de ott is rengeteg színházat néztem.
1: De mi az, hogy néztél, tehát kopogtattál is, vagy csak szemmel
3: előttél? Nem, mentem, néztem. Hát volt ilyen international diákkártyám, ugye nemzetközi diákkártyám, és azzal lehetett menni ilyen rastiket, ilyen utolsó pillanatos jegyeket venni, és akkor ott néztem nagyon jó előadásokat, nagyon nagyszerű színészekkel, és ott volt 3,5 hónap, akkor hazajöttem, és akkor a Bunyik Béla hívott engem ki Los Angelesbe, és náluk laktam, akkor még a felesége, nagyon kedves felesége, a Bani, velük együtt éltem, és nekik segítettem ott a ház körül, és akkor mellette színésziskolákba jártam Los Angelesbe.
1: Na jó, de hogy az indítatás mi? Tehát az, hogy egyszer csak itt valami eleged lett, vagy a Réka, a feleséged, akkor
3: hát
1: még nem ismerted?
3: Hát az még nem volt. Hát akkor hol volt az még? Nem, az még egy teljesen más történet. Nem, hát én mindig világéletemben filmsztár akartam lenni, még dolgozom az ügyem, még nem jött össze, de meg akartam tanulni angolul, tehát ez volt az elsődleges cél, meg a Béla is, Bunyik Béla, amikor megnézte a Sose Alulmeget, félrehívott, és mondta, hogy üljünk le beszélni, hogy meghív egy ebédre, elmentünk, és aztán a végén mondtam, hogy én hívom meg őt, az nagyon tetszett neki, nem engedtem, hogy fizessen, pedig nem volt sok pénzem, utána kölcsön kértem, de nem engedtem, hogy ő fizessen, nem tudom, ilyen, ez nagyon tetszett neki, hogy ilyen vagyok, és mondtam neki, hogy jó, rendben, hogy ő félreívott, hogy neked meg kell angolul tanulni, mert hogy olyan tehetséges vagy, meg olyan kisugárzó, hogy akkor valahogy majd gyere ki Los Angelesbe és tanulj meg angolul. És akkor ezen fölbuzdulva elkezdtem tanulni, és amikor a Romani Kriszt megcsináltuk, és óriási sikere volt kint Kanadában, meg Amerikában, akkor a Béla hívott, hogy menjek hozzájuk, és akkor próbáljuk meg, de hát akkor még az nagyon gyors volt nekem. Nem voltam kész arra, nem tudtam olyan gyorsan a nyelvet megtanulni, azért 27-28 évesen elkezdeni egy nyelvet tanulni, az nem megy olyan gyorsan.
1: De te mit sütöttél a hamuba sült pogácsádba? Tehát, hogy így azt, tehát, hogy mekkora vágyakat?
3: Hát
1: tényleg ilyen nagyon nagyokat?
3: Nagyon nagyokat, persze.
2: Mert azt mondod, hogy te filmsztár akartál lenni, de hát te már filmsztár voltál.
3: Hát Magyarország, hegyes halmon belül,
2: hegyes halmon belül nemzetközi hírű.
3: Igen, hát én próbáltam, persze, igen. És úgy példák vannak a mai napig, tehát van, akinek sikerült ez, nekem még nem sikerült, de nem adja a harcot.
1: De minek kinek sikerült?
3: Hát például Christoph Waltznak, tehát nem magyarokról beszélnek.
2: Ja, magyaroknak nem sikerült.
3: Hát mondjuk ott van a magyar Éva, aki elég szépen dolgozott, akár a londoni nemzeti színházba, akár hát nemzetközi produkcióba.
2: De ő sem Hollywoodba futott be.
3: Ő Londonba futott be, Hollywoodba.
1: De egyébként szerinted neked mi a teóriád? Miért nem sikerül a magyaroknak? Például itt van ez a Dabó Kata, akit ugye mindenféle hátszéllel megtámogattak, és mégse.
3: Hogy igen, hát ezt őt kell megkérdezni.
1: Akkor nem őt kérdezem, egyáltalán miért nem jön ez össze, mert egyébként Hollywood szokta szeretni ezt az akcentusos angolt.
3: Hát mondom, a Christoph Waltznak ez összejött. Tehát van egy osztrák színész, aki fel akart adni a pályáját, és egyszer csak jött neki egy Tarantino, aki őt felfedezte.
1: Aha, tehát érted? Kell egy olyan rendező, aki belét
3: tehát
1: szeret.
3: Ugye szerintem
2: de ez iszonyatosan nagy véletlen.
3: Szerencse is kell, persze. Hát van nekem egy kicsibe a Köves Krisztián, a Krisz Kaszperek néven fut, New Yorkba élt sokáig rendező barátom, aki a Halálkeringőt, ha már Dobó Katáról beszélünk, azt a filmet rendezte, és vele csináltunk kisebb produkciókat, és nagyon-nagyon nagy barátságban vagyunk, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Volt nekem társrendezőm, egy másik filmből kaptam pénzt egy kis filmet rendezni, és ott operatőr és társrendezői, és gyönyörű szép dolgokat csinált a Krisztián, és van két nagy játékfilm, forgatókönyv, ami teljesen kész van, arra keresünk most producereket. Ha az bejönne például, az egy óriási kiugrási lehetőség lehetne. Úgyhogy megvan az én Tarantinom, Chris Kasparek.
1: Szóval szerinted ez bármelyik életpillanatban bekövetkezhet. Tehát ez nem olyan, hogy 28 évesen nem sikerült, 35 évesen nem sikerült, igen, de majd akkor, tehát hogy egyszerűen bármikor sikerül.
3: Bármikor sikerült, és voltam is már nagyon közel hozzá, tehát tényleg. Tehát volt például a Fargónak a harmadik vagy negyedik évadja, már nem tudom, amiben volt egy orosz szereplő, akinek a fejét átlövik nyillal, már nem tudom, a tizedik epizódban, tehát ott 6-7 epizód volt, és a végén ketten maradtunk. Tehát, hogy és erről nem
1: tudsz,
3: hogy... Igen. Tehát, hogy ketten maradtak. Nem én voltam a végén az utolsó. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amikor az ember, ha az összejött, akkor mi lett volna, ha érted? De hát ezeket... Ezekkel nem jutunk előrébb, úgyhogy...
1: Téged senki nem akart lebeszélni annak idején erről?
3: Nem nagyon, hát...
1: Tehát mindenki biztott. Most nem azokat mondom, akik ott gondolsz? Kint vártak. Hát tudod, itt a szakmában azért, hogy ja, Misikén maradjál, mert majd én itt nem tudom még, mik várnak rád. Az túl nagy, az Amerika.
2: De akkor nem lebeszélés, hanem hogy nem... Marasztalták?
1: Marasztalás.
3: Ilyen nem volt ilyen, tehát hogy nem volt ilyen, nem. Tehát olyan színházi csapat se volt, ugye én mindig szerepről szerepre szerződtem, tehát nem voltam soha társulati tag az alternatív színházba, amelyikben benne voltam, az nem futott be egy olyan nagy kört, mint az összes többi. Azok, amik voltak, oda nem hívtak, úgyhogy én mindig ilyen külön mesdjékbe mozogtam, igen, azt hiszem, tehát hogy nem voltam soha egyik csapatnak se a tagja, hanem aztán volt egy kis színház, amit csináltam, és ott volt 4-5 bemutatónk, amit rendeztem, vagy a producere voltam, tehát csináltuk a Gellért hegyi álmokat Simon Kornéllal és a Drajkó Julcsival, ami egy fantasztikusan jó előadás volt, az egyik legbüszkébb vagyok. Csináltunk egy Mandragórát, Bordán Irén, Bordán Lili együtt játszották anyalányát, Szilágyi Pityi bácsi, szegény már ő sincs köztünk, igen, Marik Péter, ő sincs köztünk, Varga Zoli, sajnos ő sincs köztünk, tehát velük csináltunk egy Mandragórát, amivel utána 3 évig jártunk a vidéken, meg mindenhova, és nagyon szerették
1: és
3: az
1: mi
3: emberek.
1: Mi volt az utolsó csepp? Vagy amikor azt mondtad, na most becsapom ezt az ajtót így szépen magam meg.
3: Most a Kanadáról beszélünk, vagy az Amerikáról beszélünk?
1: Hát ugye először Amerikába mentél, hogy mondod.
3: Amerika először mentem, mert nem, akkor csak ott a kíváncsiság, megmondom, a Béla is annyira buzdított engem, hogy menjek, hogy nagyon-nagyon nagy Eleannal
1: Dori nagyon dolgoztam. Mutogat.
3: Menjünk. Mit mutogat a Dori?
2: Az, hogy reklámot kell sugároznunk, az egy kereskedelmi rádió, és utána Szabados Mihállyal folytatjuk a beszélgetést, mindenképpen maradjatok velünk.
1: Kiengeszteljük.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csika, Eskimo csika, Eskimo csika, Eskimo
0: csika. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
5: One, two, three, ho!
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
9: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: onnan, ahol abba hagytuk. Tehát, hogy egyszer csak 20 évesen azt mondtad, 20 éves voltál még.
1: 27, ja.
0: 27, a legjobb kor, hogy köszi Magyarország, szevasz Amerika, és utána pedig Kanada, és már pedig te a tengeren túl leszel színész.
2: Te világsztár leszel. Na,
1: ez világsztár, volt, igen, nem ez csak Hegyeshalmon innen, hanem hogy Hegyeshalmon hát, túl is világsztár
2: igen, mert
1: leszel.
2: Mert hogyha mondjuk igen. Amerikába befutsz, akkor világsztárnak számít.
1: Hát aztán. Így van, igen, igen, igen. Mert az, hogy Magyarországon Hegyeshalmig, az ugye az mindig ezen viccelünk, persze.
2: De figyelj, amikor te elindultál ezen a pályán, hogy színész leszel, és mondjuk eljutottál a Sose halunk megint, meg ugye előtte is már volt számos nagyon klassz dolog, amit felsoroltál, meg azért utána is. Neked eleve ez volt a világsztárság volt a fejedben, vagy pedig ott útközben megérlezted ennek az ízét, megszeretted, láttad ebbe a kapacitást, láttad ebbe a lehetőséget?
1: Hát jó, jó, most hülyéskedünk, hát nem a világsztárság érdekelt, hanem mondjuk jó lett volna filmszínésznek lenni is. Uh-huh. Külföldi filmek, én imádom a filmeket, tehát hogy...
0: És mondják is, hogy abban tényleg erős vagy, hogy
1: azt
0: neked
1: mondták,
0: a vásznon.
1: Igen, igen, hogy erős voltam a vásznon. Jó, jó megjelenésem volt kifejezés, és tényleg, hogyha egymás mellé rakjuk mondjuk az Utriuszt, meg a Sose halunk megint, ami körülbelül fél év telt el a két film között, egy teljesen más film, ugye ez egy drámai film volt az Utriusz, a Sose halunk meg egy vígjáték, és akkor mellé tesszük még mondjuk a Romani Krista, amit a Gioco Rossiccsal játszottam, tehát ezek teljesen más filmek voltak, más szerepek. Tehát, hogyha az ember kint eljátszana ilyeneket, és tényleg ezzel be tudna futni, akkor... Tehát engem az érdekelt, hogy játszam külföldi filmekben, meg volt egy nagyon nagy ráhatás, hogy volt a castingja, hogy csinálták a Quasimodo-ról, csináltak egy filmet, és a Peter Medák, aki szintén magyar származású, ő rendezte, és abba nagyon szeretett volna engem az egyik szerepre, és behívott egy castingra, és az a baj, nem adták ide előre a szöveget, hanem ott mondta, hogy itt olvast föl, van egy féloldalas monológ, olvast föl angolul, és ez annyira szörnyű volt, hogy éreztem, hogy szeret, tetszik neki, amit csinálok, de hogy nem tudtam azt akkor elolvasni, mert nem tudtam még angolul, és nem adták ide, hogy mondjuk fonetikusan betanuljam, vagy valami, és nem akartam, hogy valaha ilyen történjen még velem, hogy emiatt esik el az ember egy szereptől, hogy nem tud angolul. Tehát ez volt a vágy bennem, hogy ilyen többé ne történjen meg.
0: Na és akkor kimentél először ugye Amerikába, Los Angelesbe. Mik voltak ott az első, hogy beleszimatoltál abba a levegőbe, ott Hollywoodban, biztos nagyon izgi, de hát az ember rögtön elkezdi iszonyú törpének érezni magát, vagy kis porszemnek.
1: Hát persze, tehát ez megvan tényleg, amikor külföldre kimész, hogy senki nem ismer, senki nem köszön rád, teljesen ilyen egy vagy a száz, nem tudom hány millióból, tehát ez egy nagyon érdekes érzés, hogy tényleg szerénységre tanítja az embert, meg minden, meg a másik pedig, hogy nagyon izgalmasak voltak a színésziskolák, ahova jártam, tehát az teljesen beszippantott magával, fantasztikus.
0: Mert mit csinálnak ott az itteni színészoktatáshoz képest, vagy?
1: Hát ott ilyen kis szerszámos táskát eléd raknak, és akkor mindenféle kis szerszámokat rád odaadnak, amivel te tényleg elkezdesz. Jobb színész leszel, tehát hogy vannak olyan, nem tudom, lehet, hogy a főiskolán is vannak, nem jártam oda, de Amerikában nagyon jó kis eszközök voltak, tehát
0: de
1: a relaxáció például, az érzékszervi memóriák, hogyha azt megtanulod, ugye, tehát hogy visszamész egy régi emlékre, és akkor felidézed, hogy mit hallasz, mit látszott, tehát ezek az érzékszervekkel felidézel valamit, és amikor egy jelenetbe olyan állapotba, vagy olyan helyzetbe kell menni, akkor csak relaxálsz, és előhívod, és iszonyú ösztönös erővel föltülnek ott azok az indulatok, amik el vannak rejtve, mint egy ilyen komputerbe a testedbe mindenféle emlékek és élmények megvannak, csak hogy elő tud hívni. Akkor csináltuk
0: De ez mennyivel más, mint mondjuk egy Stanislavski módszer?
1: Hát ez a Stanislavski, ez nagyon konkrét,
2: igen. A kinti színész oktatás egyébként, ez alapvető, hogy erre a módszerre épül, hát, vagy te pont ilyen iskolákba jártál?
1: Hát pont ilyenbe jártam, de hát mellette volt, tanítottak a Meisner technikát is, az meg az ismétléses technika, és ugye ezt filmekben is látjuk, például a Martin Scorsese-nek, ugyanakkor áll a tükörben a Robert De Niro, és 20-szor elmondja ugyanazt a mondatot máshogy, és mindenféle érzelmeket kihoz. Tehát azt is tanultam, az is egy technika, tehát az is nagyon izgalmas volt azt megtanulni. Aztán pedig később az Ivana Csabiknak a Power of the Actor, tehát a színész ereje, van egy ilyen könyve, és ő volt a
0: A tanárod?
1: Nem az én tanárom, nem. Ő volt a tanárja a Halle Berrynek és a Charlize Theronnak. Ott volt velük a forgatáson, a helyszínen is segített nekik felkészülni a jelenetekre, amikor mind a kettő Oscar-díjat kapott. Tehát a Szörnybe is, amit a Charlize Theron csinált, és a Halle Berry, amikor Szörnyek keringője című filmben, ott volt vele az Ivana Csabik, és ő készítette föl minden egyes jelenetre, hogy

0: hogy mélyüljön el, hogy legyen minél személyesebb.
1: De ezt miért mondod most, hogy
0: ezeket tanultam ként, hogy és ezek nagyon izgalmasan és nagyon, nagyon hatottak rám, tehát hogy ezeket mind tudja az ember használni.
1: Hát ez
0: és ezt tanításban is tudtam aztán később ezt használni, meg az én saját, akár rendezéseimben, meg egy szerepre fölkészülve. Tehát,
1: és ezek kurzusok voltak, vagy olyan iskola, aminek a végén kaptál valami?
0: Hát ott nincs papír, ott senki papírt. Nem erre megy. Tehát ott nem érdekel senki, hogy van papírod, vagy nem, persze.
2: Arra megy, hogy benne vagy a színész szakszervezetbe. De meg, csak meg úgy tudsz bekerülni a színész szakszervezetbe, ha már volt egy minimális szereped valamiben.
0: Hát, vagy krediteld, igen.
2: De csak úgy tudsz a színész szakszervezetbe bekerülni, ha már volt egy kicsi szereped. Tehát, hogy ez egy ilyen ördögi kör, amiben az nagyon nehéz bele.
0: Persze, de Kanadában volt jó, mert volt egy ilyen különleges kitétel, hogyha te a saját országodban már van egy karriered, és az bizonyítani tudod, és tagja voltál mondjuk az itteni szakszervezetnek, akkor be tudsz kerülni. Tehát, hogy
1: tehát én így kerültem be. Volt egy listád.
0: Volt egy szép listám, igen. De hát azt mondom, hogy ezek hihetetlen erővel hatottak rám, és nagyon tetszett ez, hogy ezt bármikor tudom használni, és elő tudom venni ezeket a dolgokat, a technikákat, és ez nagyon tetszett nekem, és nagyon jó volt, és volt olyan jeleneteket, mit tudom én, volt egy jelenetem valakivel, és azt 6 hónapon keresztül dolgoztunk rajta ugyan. Hát gondolom, a főiskola is így működik valahogy, de nekem akkor ez egy ilyen új dolog volt, és nagyon
1: neked
0: mélyebb
1: elementünk.
0: Neked miért
1: maradt ki a főiskola?
0: Hát mert nem vettek föl.
1: Ja?
0: Ilyen egyszerűen. Egyszer jelentkeztem, az elsőről kirúgtak, Zsámbék osztály volt, azt is tudom, és akkor mondta az aserát, hogy lehet, hogy benneteket nem vettek föl, ahogy a Hajdú Szabi gimnázium osztálytársammal együtt jelentkeztünk, és nem vettek föl bennünket, hogy ez biztos egy tévedés volt. Hát aztán egyikünk pályája sem úgy alakult, hogy színészként végeztünk volna a színművészeti főiskolán.
1: Mert hogy Hajdú Szabival te Debrecenben
0: Igen, Debrecenben, igen. Hát együtt kezdtük 83-ba. Akkor kezdtük az Alföld gyerek színpadon, később Főnix diák színpad, és még pattársa voltam az Ady Endre gimnáziumban, és
1: a dráma
0: tagozaton. Igen. Tehát volt a híres Alföld gyerek színpad, meg volt az Ady, tehát, hogy ez egymás mellett ment, és mi mind a kettőbe végig, tehát, hogy gyerekkorunktól egész érettségig mi mind a kettőbe voltunk, hiába tiltott az Ady bennünket a Főnix diák színpadtól, mi végigvittük mind a kettőt.
1: Ellen,
0: rivalizálás volt az Ady Endre gimnázium és a Főnix diák színpad között, tehát, hogy, mert a színjátszó verséken mindig a Főnix diák színpad nyert, ezt ki kell mondani, és ezt nem szerették az Adiba, hogy ugyanazok a diákok, akik képviselik az Adit, azok egy másik színjátszó körbe megnyerik a díjakat, és ezt nagyon nehezen viselte az Adi.
1: És akkor mondták, hogy furcsa, hogy benneteket nem vettek fel, és mi volt a válasz a Zsámbékinak?
0: Nem kérdeztem, úgyhogy nem beszéltem.
1: Ja, nem tudom.
0: Ezt csak úgy mondták egy ilyen kocsmai beszélgetésen, nem tudom, hol volt már, Ráckertben, vagy valahol volt, hogy ez micsoda tévedés.
2: És akkor benned volt egy ilyen megbántottság, vagy sértődöttség, hogy nem mentél el többször?
0: Persze. Aztán mondtam nekik, hogy adtam egy esélyt, nem kellett, és akkor
2: többet nem mentem. Azóta megbántod ezt a megsértődésedet?
0: Néha igen, mert lehet, hogy...
2: Vagy hogy mi ahogy alakult volna, hogyha
0: kibe kellett egy kicsit. Nem tudom, hogy alakult volna. Nem tudom, nagyon elfoglalt volt, és nagyon sok mindenben dolgoztam, úgyhogy tehát akkor nem éreztem ennek a jelet. Most talán érzem, hogy kint vagy Kanadában, és nincs egy egyetemi végzettséged, mert akkor lehetett volna akár dráma pedagógiát, vagy dráma tanárét, vagy drámai színházat, vagy pszichodráma, bocsánat, nem tudok már magyarul, pszichodrámát csinálni, tehát hogy ha van egy egyetemi végzettség, akkor tudtál volna fölvenni valamit mellé. Tehát emiatt sajnálom egy kicsit, de egyébként nem sajnálom, tehát hogy
1: hát szerintem az ilyen
0: mondja, színész, nem igen. Bánom, érted, meg rengeteg munkám volt tényleg, tehát olyan filmekben játszhattam, ezekben a koltai filmekben is volt kisebb szerepeim, de hát benne voltam a Patikába, igen. Csináltam tévéjátékokat pont, úgyhogy tehát, hogy nekem tényleg nagyon jól ment, és nagyon jó színházi előadásokba vettem részt.
1: Visszaugorhatunk oda, hogy akkor kint vagy Amerikában, tanulsz, képzed magad, megszereted ezeket a módszereket, technikákat, és akkor onnan hogyan lesz ebből Kanada?
0: Hát közte azért van egy átmenet, tehát van egy öt éves átmenet, hogy hazajöttem. Tehát,
1: mégiscsak
0: hazajöttem, volt ott egy első házasságom, ami nem sikerült, és akkor elváltunk, lejártam munkavállásim, haza kellett jönni, hazajöttem, akkor volt itt egy másfél éves kihagyás, vagy egy éves kihagyás, volt egy ilyen kicsit összeomlásféle dolog, abból szépen újra rábra állni, és akkor újra elkezdeni a nulláról. Tehát kint is a nulláról kezded, akkor visszajössz, itt is a nulláról kezded, kezded, és...
1: Ja, ebbe omlott el össze.
0: Hát sok minden volt ez, tehát a gyerekkori traumák, minden volt ebbe benne, tehát a válás, a kultúrsok, hogy visszajönni, nem akartam visszajönni, de hála Istennek, hogy itt történt, szerintem ott sokkal nehezebb lett volna helyreállni. Mert itt a család azért nagyon mellém állt azonnal, tehát nagyon segítettek a testvéremék, anyám is, tehát hogy az jó volt, hogy volt egy háló mellettem, tehát ott kint nem lett volna semmi. Tehát az nagyon jó volt, és utána pedig újra fölépíteni magad. Aztán 5 év múlva, amikor már tényleg fölépítesz itt valamit, akkor megint újra ki Kanadába, és megint újra. Tehát ez nem tudom, már hagyadik újrakezdés volt, mert ugye utána volt ez a kis színház, amit csináltunk, tehát ahol a Gellért egyi Mandragóra.
1: Ez a Kamikáze akciócsoport?
0: Kamikáze akció, ilyen hülye nevünk volt, igen. Kamikáze akciócsoport. Mert volt, de mindegy, volt egy hülye történet. Attól lett Kamikáze akciócsoport, és tehát nagyon jó előadásokat csináltunk, aztán a Táliába is játszottuk, volt a fiú, lány, szépernő, Szabó Erikával, Barbinek Peti volt a rendező, ő játszott egy kisebb szerepet, ketten játszottuk.
1: Azt de is hát én... akkor ez egy épült.
0: Egy épülgetett lassan, lassan, igen, és aztán pedig a Dömötör Tamás meghívta a Gellérthegyit is, meg a Mandragórát meghívta a Szombathelyi Kamaraszaváriába, és onnan jött az alapítás a
1: Vörös Sándor
0: Színházba, és ott tényleg jó szerepeket játszottam a Dömötör Tamás mellett. Mondjuk ő volt a művészeti vezető, és a Jordán volt az igazgató. Igazgató. És akkor a Döme is hívhatott embereket, meg a Jordán is, és ebből lett egy csapat.
1: Egy nagyon erős társulat.
0: Egy nagyon erős társulat lett belőle, igen. És akkor díjat is nyertem a Cukorsóval, legtragikusabb komikus figura megformálásáért a Cukorsóba. Egy ilyen Brigella díjat kaptam, amire nagyon büszke volt. Tehát ott volt az Örkény, a Katona, mindenki ott volt, és nem tudom, hogy nekem adták ezt a szerepet.
1: Hát biztos jó voltál.
0: Hát lehet, igen, igen, akkor Bérces mondta, hát nem is tudta, hogy ilyen jó színész vagy, ne hülyeskedj, dolgoztunk együtt, meg mindent.
1: Tehát, hát akkor még nem voltál.
0: Megérted, meg ha nem adnak szerepet, akkor nem derül ki, hogy jó vagy, vagy nem, érted?
1: Tehát, jó, de akkor adnak, most megint egy olyan történetet mesélsz, amiből érthetetlenné válik az, hogy
0: nem igazán.
1: Miért dobbant
0: ez? Nem, mert akkor a Döme eljött a színházba, és utána nekem se kínáltak már olyan szerepeket, amiért megérte volna ott lenni, tehát Jordán már nem kívánt olyan szerepeket, hogy az nekem megérje oda menni, vagy azt mondom, hogy elfogadom azt. Tehát ő direkt olyan szerepeket adott, hogy mondjak föl. Mm. Tehát, hogy direkt, és utána eljátszott, hogy jaj, hát miért mész el itt téged, mindenki szeret. Tehát, hogy ez ilyen nem volt túl tisztességes, pedig én nagyon büszke vagyok arra, amit ott 2 évig csináltunk a Vörös Sándor Színházban. Nagyon jó kollégák voltak, nagyon jó előadásokat csináltunk. Tehát egy ilyen nagyon fura volt az, hogy én Döme mellett kiálltam, és Dömével jobban voltam, ez egyből egy rossz pozícióba rakott engem, de ma se csinálnám másképp, tehát, hogy én nem tudom másképp csinálni.
1: És akkor ebből lett eleged, ebből a, nem is tudom milyen szóval illessem azt, ami erre a szakmára jellemző, vagy mondjuk nem csak a szakma, erre a szakmára, hanem valószínűleg majdnem minden szakmára. Ugye ebben a kis ország, kis pocsolya, kis izé, ilyen belterjesnek gondolom.
0: Igen, nagyon belterjesnek gondolom, meg nem fair, tehát az a másik, hogy tényleg nem fair, és nem akartam ebben részt venni. Utána még a Dömével csináltunk nyáron a Zsámbéki bázison csináltunk egy Erdély Leng Tényleg Szeretsz című előadást, ami szintén nagyon-nagyon jó előadás volt, és voltak páran a Vörös Sándor Színházból eljött emberek, meg új emberek voltak benne, és egy nagyon erős előadás volt. És akkor jött a Vajna rendszer, amikor leállt az egész filmgyártás, ugye 3 évig nem volt film. Tehát igen, se film volt, se színházban nem tudtam merre tovább, és elkezdődött ez a vércsavt, ugye, ami 16 évig tartott pont akkor, és mondtam a feleségemnek. Hát én mondtam neki, hogy menjünk innen, ez nem lesz jó. Tehát, hogy azt éreztem, hogy ez egy nagyon rossz irányba halad, és mondta a feleségem, Réka, hogy hát nem hiszem, nem lesz ez olyan rossz, és aztán pár évvel később kezdtem mondani, hogy de jó, hogy rád hallgattam. Tehát, hogy tényleg jó, hogy eljöttünk
1: innen. És te miből érezted ezt így a zsigereidben, hogy ez nem lesz jó? Olyan sokan érezték.
0: Hát ez a rendszer, tehát, hogy visszamegyünk ebbe a kommunista rendszerbe tényleg. Csak ki hiányzik 1 T, tehát a 3 T-ből már nincs, hiányzik 1 T. Tehát volt a tiltás, tiltat, támogatás, tűrés, ugye? És a tiltás megvolt.
2: A támogatás is megvolt,
0: és a tűrés nem volt. Tehát tűrni már nem. Tehát, hogy bárki bármit mond, akkor már nem állsz meg, és nem tudsz úgy elmenni valahova verset mondani, hogy nem kell a párt könyvbe lehet felmutatni, érted? Tehát ez egy annyira...
2: De egyébként ez a Fideszére a legelején még nem volt ennyire. Tehát az de, ideológia de, szerintem de, nem volt ennyire erős.
0: De, csak akkor szerintem még szerintem ilyen burkoltam volt, de nálunk volt ilyen már akkor is, tehát hogy nem hívtak.
1: Felette álltál ennek azt hiszem. Nem hívtak. Mainstreambe voltál még, nem?
2: Hát én mindig felett álltam ennek szerencsére, amiben én részt vettem, az sosem igen. politika függő volt.
0: Még meg mindig politika függő igen. volt, hát akár igen, a filmes mert... és akár a színházi hát, dolog nagyon abszolút, kiszolgáltatott igen. volt.
1: Igen.
0: És nem akartam ebben részt venni, tehát meg a másik, hogy nem is ilyen vad forradalmárnak képzelem magam, hanem attól is féltem egy kicsit, és most engem nem zavart, tehát én ezt kimondom, tehát hogy féltem, mi van, hogyha megkínálnak valamivel, és nem fogok tudni nemet mondani, érted? Uh-huh.
1: Tehát
0: hogy
1: kicsit magadtól is ember, féltél?
0: Igen, hogy ez egy gyarlóság van az emberben, és jó, sokan nagy forradalmár, én soha nem voltam egy forradalmár, vagy valami jó, mi a lábunkkal szavaztunk, ugye ezt mondják, uh-huh. de féltem attól, hogy mi van, érted? Tehát tényleg egy olyat kínálnak, és akkor most az ember vagy hajlik, vagy nem hajlik, érted? A másik meg, hogy egy csomó embernek meg kellett élni valahogy. Tehát én nem tudok haragudni egy pár emberre, persze, akik tönkretettek mindent, azokra mindannyian haragszunk, de akik csak megélhetésből próbáltak valahol meglenni, érted? Most mit csinálna? Ott a család, ott a gyerek. Hát nem lehet az, hogy mindenki föláll és nem csinálni.
1: 15 éve, de ha ezt itt csináltad volna végig, lehet, hogy akkor azt mondod, hogy sajnos nem tudsz azoknak se megbocsátani, mert mindig van másik választás, de ez egy
0: de azt mondom, én is,
1: évek óta tartó vita.
0: Jó, de hát azt mondom, hogy én is, nem biztos, hogy én is azt mondtam, hogy nemet tudok mondani uh-huh. mindenre, érted? Tehát, uh-huh. ráadásul én egy olyan figura voltam, aki belefért volna ebbe a...
1: De te mit látsz egyébként, hogy nagyon sokat változtunk így ez alatt, az idő alatt? Amíg csak így kisebb, nagyobb időkre tekintettél bele ebben az országban.
2: De hogy érted, hogy milyen szempontból
1: hát amikor ő elment, már akkor is egy kristálytiszta... Már úgy értem,
0: pontosabban, a hangulatra,
1: tehát nyilván visszajártál ebben az elmúlt 15 évben.
0: Hát nagyon kevesen.
1: A rendszer valóban gyönyörűen kiépítette magát.
0: Igen,
1: a bástyáit felhúzta, igen. a falakat fölfalaszta a bástyák között. Igen, szóval, igen. Hogy azért itt nagyon sok minden változott, még akkor is, ha egy irányba haladt, és biztos, hogy látod, vagy láthattad azokban az időszakokban, amikor hazajöttél, hogy egyébként az emberek tekintete változik-e, vagy... Szóval mit vettél észre rajtunk embereken?
0: Hát ez egy hosszú dolog, úgyhogy nem tudom. Hát nem tudom, mert akikkel én találkoztam...
1: Vagy akkor volt ilyen papírod, akit újra és újra láttál, és
0: hát
1: akkor...
0: persze, a barátaim, meg a 13. kerület, az egy más Magyarország. Tehát, hogy még amikor az ember a 13. kerületben van, mindig, mintha egy európaibb része lenne, érted?
2: De most az Újlipotvárosra gondolsz, igen, igen, igen, az a 13.
0: ott
2: kerületnek több
0: bocsánat,
2: része van.
0: Bocsánat, úgy értem, az a 13. az Újlipotvárosra, ahol én is van nem, laktam, és...
2: Van nem nyugat-európai része.
0: Jó, biztos van, elnézést kérek, tehát én nem vagyok, egy tudatlanabb vagyok ebben, de
1: hogy
0: én azt látom, hogy az a rész teljesen ott egy ilyen szabadabb, egy rengeteg művész van ott, rengeteg ez, és ha ilyen lenne Magyarország, akkor mindig jó lenne
2: de
0: itt lakni, érted?
2: De az mindig is ilyen volt, szóval ez nem egy óra.
0: Igen, de én ott voltam, tehát érted, ha meg vidékre mentem, ott meg nagyon szörnyű volt, tehát ott az energia is nagyon szörnyű volt, és az embereknek is a nagyon kilátástalan volt ott minden, úgyhogy...
1: Szóval nem lett el ilyen nagyon durva leépülés rajtunk, csak azt láttad, hogy
0: hát én, akiket láttam,
1: ilyen bázisok megmaradtak.
0: Hát mindenki mondta, hogy milyen szörnyűségek történtek, meg láttam is, hogy miket tettek tönkre, de akikkel én barátkozom, vagy jobban vagyok, ők mindig valahogy próbáltak valahogy valamit felépíteni.
1: Ez úgynevezett buborék.
0: Felépíteni, igen. Vagy túlélni, igen. Hát vagy ugyanúgy, mint a láng Anna Mari, hogy ő külföldön uh-huh. dolgozik már 8 éve.
1: Uh-huh. Na nézzük, akkor a Doris tud számolni. Úgy még egy kicsit tudunk beszélgetni? Vagy menjünk egy jó hírekre?
2: Nem.
1: Akkor Kings of Leon?
2: Igen, zenét sugárzunk, és a kettes számrendszer második óráját szabados misivel fogjuk folytatni, mindenképpen maradjatok velünk.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Whittaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Szijjeldeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
4: A fővárosban erős a forgalom a Pesti Alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton mindkét irányban, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budai Alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták Budafokon a Városháztér belső területét a rendezvény miatt vasárnap este 11 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Kötelezővé teszik az orvoskamarai tagságot. Létrejön egy új szuperhatóság. Ekcémás gyerekek szüleinek segítenek. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. 2023 után ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. A jövőben tehát csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a szervezetnek. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A kabinet döntése szerint a törvénymódosítás célja, hogy megerősítse a szakmai önkormányzatiságot, tovább javítsa a betegbiztonságot és a szakmai minőséget. Új környezetvédelmi szuperhatóság alakul január 1-ével. Az országos hatáskörű önálló főhatóságot több lépcsőben állítják fel, és a legfontosabb környezet, természet, klíma, víz- és állatvédelmi, vízgazdálkodási, valamint erdészeti hatósági feladatokat látja majd el. Ezzel egy időben a legsúlyosabb környezetvédelmi szabálysértés esetén a kiszabható bírság összegét 5 milliárd forintra emeli a kormány. Többletforrást kap az államtól a családi csődvédelmi szolgálat. Köböl Anita kormányszóvévő ismertette, minden tizedik magyar családnak van valamilyen fizetési hátraléka. Probléma az összes számla és törlesztő részlet időbeni kifizetése, az átmeneti pénzügyi nehézségekből pedig gyorsan tartós eladósodás, majd akár végrehajtás is lehet. Megosztotta, új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás is indul. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyerekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezíti. A Heimpál Gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, extra száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kor megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, de hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni rá. A részletekről Veres Klára, az intézmény osztályvezető főorvosa beszélt rádiónkban.
7: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség, folyamatosan viszketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, tudják kezelni a tüneteket.
6: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, jelentős mennyiségű eső nem érkezik. A szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Délutára 31 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakban lesz részünk, 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front miatt beborul, és elszórtan előfordulhat futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Sok felé viharos széllökés valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Így, ahogy mondja Sanyi, Pehumi Dórival, Veres Dórival, ez itt a kettes szemrendszer. Szabados Mihály színész a vendégünk, Szabados Mihály színművész a vendégünk.
2: És rendező.
1: És rendező.
2: Én kérek elnézést.
3: Bocsássál meg.
2: Igen, olyan, hogy azt hozzátesszük, igen, az jó már.
3: Az első órában belecsaptuk egyébként abszolút a közepébe, tehát nem kezdtük el onnan, hogy születtél, jártál iskolába, hanem elindultunk onnan, hogy a sose hallunk
1: menetel,
3: rögtön elhagytad az országot, és aztán igen. Persze így csalinkáztunk oda-vissza.
2: Ez a szép, mint az élet, igen.
3: Ugye volt egy kis politika is, hogy végül miért döntöttél úgy, hogy el akarsz menni, ennek volt abszolút ilyen közérzeti okai is, ugye nem csak szakmai, mert hogy világ sztár, filmsztár akartál lenni.
2: Igen.
1: Vállalom.
3: Mennyire volt abba belelátásod, akár az Egyesült Államokban, vagy akár kint, aztán Kanadában, hogy mennyivel másabb a művészeknek az élete, vagy egyáltalán egy munka során mi a különbség mondjuk egy magyar vagy közép-kelet-európai, de inkább mondjuk a magyart, mert nyilván azt tudod, meg mondjuk egy kinti hozzáállás, felkészültség, eleve az egésznek a kerete. Mi az azonos és különbség?
2: Hát más a rendszer, tehát ott teljesen más a rendszer. Nagyon nincsenek színházak, tehát hanem vannak színházi épületek, amikben előadások történnek, de nincs igazán színház, mint itt.
1: Már úgy érted,
2: tehát,
1: hogy társulat.
2: Így van, tehát hogy az van egy-két, tehát Ontario majdnem akkora, mint Magyarország, ugye egy harmada Kanadának oda ott lakik. Tehát,
1: tudjátok, ez az a tó, amit most már Amerika tónak hívnak.
2: Amerika meg az egyik fel Amerika, másik mindig Ontario tó. És tehát ott például 3 hétig próbálnak valamit, és 3 hétig játsszák. És igazán, akiknek 1 éves szerződése vannak, azok az irodisták. Tehát, hogy ők megélnek a színházból, a színészek meg nem. És hogyha kapsz 3 ilyen lehetőséget 1 évben, akkor te azt mondod, hogy színész vagy, hogy milyen jó, hogy 3x3 hét és 3 hét előadás.
1: De ez hogy tud rentabilisani, már bocsánat?
2: Sehogy. Hát
1: már nem ennek a színháznak, hanem a színháznak, hogy 3 hétig játssza összesen a darabot.
2: Hát ez így működik, tehát ez van, be van már 2 évre előre osztva, tehát hogy nem is nagyon tud színházat bérelni se. Vagy ha van 1 hét szabadság, akkor olyan árat kell fizetni, hogy nem tudod megfizetni.
3: Tehát neki megéri, mert hát neki folyamatosan van előadása.
2: Hát ő folyamatosan van előadása, neki megéri, ő hozza a nézőket, meg vannak bérleti díjak, meg nem tudom micsoda, tehát ők nekik megéri.
1: Tehát ő olyan, mint egy autót, ha bérelnék, tehát így
2: persze, igen.
1: Ma az enyém, holnap a tiéd.
2: Igen, és akkor van egész Ontárióban 2 színház, ami úgy működik, mint egy vidéki repertoár színház, csak az egyiket úgy hívják, hogy Shaw Fesztivál, a másikat úgy hívják, hogy Stratford Fesztivál, és mind a 2 másfél órára van Torontótól.
1: De Torontóban nincs is effektíve társulattal rendelkező
2: színház. Társulattal rendelkező színház nincsen.
1: Nagyon furi.
2: Volt még a Marton László idején a Soul Pepper Theater, de amióta eljött onnan, ugye kirúgták, ugye elküldték, és utána megbukott a tanítványa, és ugyanazokkal a dolgokkal, mint ő, akkor átvették, és másfajta rendszer jött a színházba, és már nem ilyen társulati szinten volt, hanem különböző előadások voltak, és
3: a repertoár színház.
2: Igen, tehát hogy nem volt ez, hogy van egy társulat, és ahhoz nézünk, hanem különböző, tehát ott produkciókat gyártanak főleg.
1: És mondjuk a Budapestről mindig mondják, hogy itt ugye nagyon színház szerető társaság él ebben a városban, tehát
2: igen.
1: Hogy itt egyszerűen hozzátartozik egy, nem tudom, egy átlag polgári családnak az életéhez, hogy természetesen járunk színházba is.
2: Igen.
1: De hogy akkor ezek szerint mondjuk egy klasszikus, hasonló, nem tudom, körülmények között élő torontói család esetében ez nem evidencia?
2: Nem, hát meg ugye van ott 2-3 színház, aki meg a Broadway előadásokat hozza meg, vagy csinál ott. Tehát van a Mörvésnek van 3 ilyen színház, amik nagyon szép régi színházak, és ott vannak ilyen Broadway előadások, meghívva, vagy megcsinálják újra kanadai színészekkel, és akkor azt játsszák pár hónapig, tehát ilyen van, de az mondom, ott sincs társulat.
1: Mondjuk az is igaz, hogy ezekben az országokban a film az, ami egy színész életében a top of the
2: kanadai,
1: top, és mindenki...
2: Kanadai filmgyártás nem nagyon van, tehát
1: nem?
2: Mondhatjuk azt, hogy nem
3: de
2: nagyon van. De
3: kanadai jó helyre mentél, mert se színház, se film nincs tulajdonképpen Kanadában.
2: Igazán, ami működik, és kultúrára adnak pénzt, az igazság szerint Quebec City-ben van, ugye, és ott a francia nyelvterület, és ott nagyon jó rendezők jönnek ki, nagyon jó filmek születnek, meg nagyon jó színház van, mert ott támogatást, nagyon sok támogatást kap a kultúra. Nálunk sok, Kanadában sokféle kisebb ilyen kis független film van, amit 2-3 hét alatt hoznak össze, de hát bemutatják a moziba, egy hétig vetítik 2-3 moziba, és körülbelül 2-3 ezer ember néz meg egy kanadai filmet. Tehát ahhoz képest, hogy mi itt panaszkodunk, hogy 100 000 megnéznek egy magyar filmet, hogy ez milyen kevés, Kanadában sokkal rosszabb a helyzet. Tehát ott nem megy, nincs olyan, hogy művészmozi, mint ugye itt az Enyedi Ildikó filmét játsszák egy évig, és akkor egy év alatt el tud érni 50-60 000 nézőt, mert egy hétig játsszák, vagy két hétig, és aztán leveszik.
1: De tehát, akkor mondjuk egy kanadai színésznek milyen perspektívája van?
2: Hát Hollywood.
1: Igen?
2: Igen. Hollywood az egyetlen, meg van egy sorozat, ami már megy 20 éve, ez a Murdoch nyomozó titkai, ami magyarul így van, ugye a Murdoch Mystery, amiben szintén volt egy napot, forgattam, én nagyon jó szerepet kaptam benne.
1: Szóval, mint a Barátok közül az összes castingon az összes színész
2: hát
1: megfordul?
2: Persze, több ezer színésznek adott már munkát, és abból van 4 színész, aki jól él belőle, aki állandó tagja, és a legjobban él a főszereplő, aki a Murdoch, mert ő most már producer is, tehát hogy gondolom kap jogdíjat is. Tehát
1: akkor milyen művészeti ág van Kanadában, ami mindenki által elismert, szeretett pop
2: zene? Hát szerintem a zene talán, nem vagyok, abban nem vagyok benne, nem vagyok jól, hát meg, de akinek igazán jól megy, vagy jól csinál, az mind már
1: átment.
2: Persze, tehát igazán ott vannak a...
1: Bár nem akartunk politizálni, de ez másik kontinens politikája, hogy de hát most azért ott nagyon komoly ellenállásban vannak a kanadaiak, már csak ilyen hétköznapi dolgokat se vásárolnak.
2: Hát igen, most már mi nem vásárolunk semmi
1: tehát
2: amerikai terméket.
1: Meg, így ez van. Tényleg így van?
2: Így, és mindenki összefogott, és nagyon csinálják ezt, igen, és ez talán jobb lesz, és talán lehet, hogy lesz több kanadai kulturális termék.
1: Tehát megsértődtetek a Trumpra, meg a hülyeségeire.
2: Persze, igen. És tényleg, tehát ő intézte el Kanadának, hogy legyen liberális kormánya. Tehát a liberálisok nagyon vesztésre voltak, amíg el nem kezdett az 51. állambeli hülyeségét, és akkor mindenki, aki még nem is akart szavazni, vagy nem tudta, hogy jobbra vagy balra szavazni, az mind azt mondta, na, hogy ezt kikérjük magunknak, és akkor...
1: Jól csináltátok.
2: Jól, igen. De hát ő csinálta jól. Tehát valami jót csinált, tehát ez segített ebbe tényleg.
1: Igen. Igen. De akkor ez a művészek életét, akik Hollywoodba vágynak, nem befolyásolja ez a...
2: Hát nem tudom, nyos, mi lesz, senki nem tudja, mindenki. Ott ez is, mint itt is, kivárás van, hogy lesz-e harmadik elnöki turnus, vagy nem lesz, vagy tényleg.
1: Kizárt dolog.
2: Ugye? Hát ezt igen, persze kizárt dolog.
3: Hát
2: azt
3: se hitték az emberek, hogy megválasztja.
2: Hát ez, igen. Jó, de minél ne is beszéljünk róla.
1: Nem.
2: Beszéljünk inkább szép dolgokról.
1: Jó, egy kicsit beszélj már Torontóról. Én egyszer voltam, képzeljétek, Torontóban, és ráadásul színházzal.
2: Na, mi csináltál?
1: Az István a királyban statisztáltam.
2: Na, melyik, hol, mikor volt ez?
1: Amikor a Tóth Sándor volt az István, és akkor mi meg statisztáltunk a Pesti Magyar Színházzal, egyszer csak meghívtak minket oda a Magyar Ház.
2: A Magyar
1: Ház, vagy mi a neve?
2: Nem tudom mi volt, az óta új van szerintem, mikor ti voltatok. Nem tudom, mikor voltatok ott.
1: Hát, mit tudom én, 2001.
2: 2001, hát akkor azóta
1: amikor
2: már új
1: születtem
2: van.
1: Akkor.
2: Igen, tessék, amikor és, születtél, igen.
1: Na minden esetre én megnéztem azt a várost, és gyönyörű, van egy nagy tornya, ez a CN Tower.
2: Igen, a CN Tower, igen.
1: Meg hát gyönyörű vidék.
2: Hát nagyon
1: közel
2: szép vidék,
1: vannak a
2: igen.
1: Nagy tavak, ugye?
2: Ha igen, ott van ugye az Amerika-tó is nálunk.
1: Niagara vizesés.
2: Vannak nagyon szép helyek a Blue Mountain, tehát hogy egy szép város, maga a városnak az építészete, hát most nagyon le vannak. Ledúrnak mindent, és mindenhova ilyen felhőkarcolókat építenek, de hát vegyes, tehát Toronto nagyon vegyes, tehát vannak nagyon izgalmas, érdekes előadások, és tényleg néha ezeket a 3 hét alatt összehozott produkciók nagyon izgalmasak tudnak lenni. De például ott nincs, hogy évekig játszanak egy darabot, tehát nincs olyan, hogy valaki évekig játsza valamit. Megcsinálja a három, és akkor mi nem akarjátok itt vagy ott, mert megcsináltuk, tehát tudjuk nekik ennyi. Tehát, hogy...
1: Na jó, de most egy kicsit a színháztól el akartalak húzni.
2: Ja, merre? Hova?
1: Hát
2: mondját,
1: csak
2: hova
1: hogy mesélj be? Egyetlen arról, hogy milyen ott a kanadai élet.
2: Hát az élet, milyen az
1: mindenki
2: élet?
1: Felveszi a bakancsát hétvégén, és kimegy a
3: 100 méteres
1: fák közé.
3: Nem,
1: túrázni.
2: Nem megy ki mindenki túrázni. Vannak kevesen, akik kimennek túrázni, vannak, aki nem, érted. Van, aki meg otthon van és piheg, vagy van, aki dolgozik hétvégén, és tehát, hogy vagy akkor családi élet van, vagy barátok vannak, tehát, hogy ez ilyen, de Kanadában nagyon sokat dolgoznak az emberek, tehát sokkal kevesebbet élnek, mint mondjuk Magyarországon, tehát sokkal kevesebb ez, hogy barátokkal leülünk kávézni, vagy dumálni, tehát ez hiányzik is, tehát ez, amikor hazajövök, és tényleg művészekkel, barátokkal beszélhetünk, találkozhatunk, ez nagyon hiányzik, tehát ez nincs ott, meg nincs az, hogy átmehetsz úgy, hogy a szomszédba, hogy átmész, mint itt, hogy akkor bekopogsz, hogy na, ezért sütöttem egy kis, ezért megeszitek, ezért gyertek.
1: Milyen át. Milyen romantikus tehát, ilyen elképzeléseid nincs, vannak arról, ugye, hogy itt mik vannak. Hát
2: mert ugye
1: te régen
2: ez
1: mindenhol
2: volt, és akkor most már be kell jelentkezni a szomszédhoz, hogy akkor figyeltek, jövő hét szerda, jó, nem jó, a kocsi törtök, péntek, jó, akkor, tehát előre kell időpontot. Tehát nincs ez, hogy én erre emlékszem, hogy értünk, mi mindig átmentünk a szomszédokhoz.
1: De tudsz barát jelenni egy kanadainak?
2: Hát próbálkozunk, persze, hát van egy-kettő, aki barátom.
1: Fogadóak ilyen szempontból?
2: Hát vegyes. Tehát
1: nálad milyen volt, bocsánat, mert nem lehet így általánosítani.
2: Vegyes, tehát van, akivel próbálkozunk, meg ez a helyzet is adja, tehát sokszor az ember a munkahelyén barátkozik, sokszor a szomszédokkal barátkozik, tehát a helyi dolgok megkötik az embert. De nagyon jó szomszédjaink vannak, ahol lakunk most, ott van egy indigenous hölgy, aki festőművész, és egy párja, egy fekete nő, tehát egy meleg, egy ilyen kevert páros, és nagyon helyesek, nagyon értelmesek, és a festőművésznővel, a Diana-nal csináltunk kisfilmeket együtt, én rendeztem, meg vágtam, fölvettem, ilyen oktató kisfilmeket is csináltunk, fantasztikus dolgokat fest, és tehát úgy velük én nagyon jó. A felesége pedig, ő meg ilyen nagyon jó háziasszony, nagyon finomakat főz, és ő nagyon ilyen DJ, ő mindig ő a DJ, ha van ilyen parti, kiviszi a DJ háziasszony, igen, meg ő a gyerekekkel foglalkozik, és akkor a művész, és akkor a művésszel meg nagyon össze egy hullámoszon vagyunk, és akkor egymás mellett van a teraszunk, akkor átkiabálunk, akkor ők átjönnek, mi átmegyünk, tehát az tényleg nagyon a szuper.
3: És de miből éltek ott a Kanadában?
2: De hogy miből éltek?
1: Amerikában?
2: Hogy miből
3: nem
2: élünk?
3: Amerikában,
2: hát munkából dolgozunk, tehát mindenki dolgozik, és a művészet az mellett egy ilyen hobbi.
3: Igen, erre akartam kiukadni, hogy amit elmondtál, akkor valószínűleg ilyen iszletesen elhanyagolható hányada a Kanadában élő művészeknek azok, akik valóban professzionálisan ebből meg tudnak élni.
2: Hát erre azt tudom mondani, hogy a feleségem több munkahelye van, ő öregekre is vigyáz, ilyen társalkodónő, bejárónő, és mellette cipőpucolóként dolgozik egy ilyen nagy ilyen pénzügyi központ aljába, ahol sok banknak van ott ilyen toronyháza, és ott nem tudom, dolgoznak 15-en vagy 18-an, és abból a feleségem meg még egy ember, aki nem színész. És ott fiatal színésznők dolgoznak, mert ugye rugalmas, jól lehet vele keresni elvileg, és volt egy színésznő, aki egy menő kanadai tévésorozatba bekerült, és dolgozott 10 hónapig, és akkor nem látták a cipőpucolók között.
3: De csak a tévébe.
2: Csak a tévébe, ugye, akkor nem dolgozott, és egy héttel később, ahogy véget ért a forgatás, már ott volt. Mert nem keresett annyit, hogy mondjuk egy hónapot ki tudjon venni a munkahelyéből, hanem menni kellett vissza, mert látod, nem ért
1: volna
2: meg. Látod,
1: Dóri, ott sincs mindenhol kolbászból a kerítés.
2: Igen, igen. És hiába egy menő sorozatban volt.
3: Hát nagyon durva. Ha kultúrából akarsz élni, akkor szerintem nem Kanadába kell menni.
1: De nem,
3: egyébként.
1: De most már valahogy bárhol elmész egyre kevésbé. Tehát
3: igen,
1: itt van is.
2: Amikor meséltem nekik, hogy ugye a Szombathelyi Színházban mi megéltünk ketten, egy fizetésből kaptunk támogatást a lakásra kaptál utazási támogatást, volt tehát voltak lakások, ugye ott nem volt felépített színészház, hanem neked kellett. Megadtak 3-4 helyet, nézzük meg, és hol fogunk lakni, de a felét a színház fizette, tehát hogy ilyeneket nem is hallottak, ilyen nincs elképzelés, hogy akkor is kapsz fizetést, amikor nyári szünet van, tehát hogy ilyenek. Tehát ott ezek a fesztivál színházak, amikor nincs is, akkor abból élsz meg, amiből akarsz. Tehát senki nem foglalkozik vele, hogy te abban 4 hónapban.
1: Jó, de nem is szégyen, tehát hogy az van, hogy dolgozok,
2: nem szégyen,
1: ami van.
2: Igen. Tehát akinek szerencsére az akár filmezik, vagy visszajön Torontóba, és akkor, tehát hogy ott is annyira le vannak fedve ezek a kis színházak is, hogy ezek az emberek, amikor nem a Shaw Fesztiválon, vagy nem, Stratfordban, akkor bejönnek, és mindent, tehát lefedik szinte az egész alternatív, vagy független színházi teret is, tehát ott dolgozik még akkor 2 hónapot, vagy 3-at, tehát csinál 1 vagy 2 előadást, tehát hogy szinte lehetetlen bejutni ezekbe a színházakba.
3: És neked van ügynököd?
2: Van, persze van, de hát az elmúlt 16 év alatt volt 2 fizetős munkám, az összes többit meg én csináltam, 40-valahány kisfilmbe játszottam, de hát azok ugye mind pénz nélkül. Tehát az jó volt csinálni, mert az ember tényleg olyan szerepeket eljátszhat, amit itt csak Nagy Zsolti, vagy csak az Anger játszhat el. Tehát ott eljátszhattam vadmacsókat, vagy elmebeteg állatokat. Tehát, hogy nem csak kis hülyéket kellett eljátszani. Hát nem, amiket el lehet játszani. Tudod, ami egy ilyen vagány, belemenő nagy, azt ugye itt soha nem adnák nekem. Ott meg odaadták, és tényleg az ember meg tudta csinálni. Sőt, sok embernek nagyon tetszett, amit csináltam. Tehát, hogy van egy ilyen portfólió, de tehát az se elég. Tehát, hogy a magyar munkákat nem akarták elfogadni, az nem létezik, és akkor a külföldit se. Tehát, hogy így nagyon érdekes ez az egész. De hát most meg ugye elkezdte egy pár éve csinálni ezeket a magyar előadásokat, mert hiányzott a magyar nyelven való játszás.
1: No, innen folytatjuk akkor a beszélgetést. Szabados Mihállyal, Misivel. Olyan nehéz mondani ezt, hogy Mihály. Tehát Szabados Misi vagy, nem? Mindenki így emleget.
2: Miska, Mityu.
1: Tényleg kint hogy mondják?
2: Mit? Misi, megtanítom nekik.
1: Igen?
2: Van, aki még mindig Missit mond, de már...
1: Missi?
2: Meg, igen, Missi.
3: És a Szabados?
2: Azt nem próbálják.
1: Azt meg se próbálják.
2: Igen.
1: Pedig milyen szép jelentése van a nevednek.
2: Ott csak a dél-amerikaiak tudják, mert a Szabados az ugye hasonló.
1: De jó,
2: ugye?
1: Szép.
2: Ugye? A szombat, azt hiszem, ugye?
1: Mindjárt jövünk.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához a Dunapart legendás szórakozó helyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Balearic szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület pesti alsórakparton a Vigadó téri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
3: Elindult a természethűborok kóstolósorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Szabados Misi színészrendezővel tartjuk ezt a mai szeánszot itt a Rádiókafén.
2: Összejel kisújjunk az asztalon.
1: Igen, és hát nagyon sokat beszéltünk arról, hogy milyen a kinti életed, milyen volt a kinti életed előtti magyarországi életed, de most arról beszélünk, hogy amikor a kinti életedből ide pattyansz egy picit Magyarországra, akkor se bírsz ülni szépen, hanem csinálsz előadást, és ennek mi nagyon örülünk. Most éppen a Szkénében lehet látni a C, mint Cyrano, és az M, mint Mizantróp című előadásaidat szeptember 12-én, és erről szeretnénk kérni, hogy mesélj, hogy mi a különbség a Cyrano és a C, mint Cyrano, illetve a Mizantróp és az M, mint Mizantróp között.
3: Hát a különbség talán annyi, hogy az M, mint Mizantróp, azt a Nagy Natália Gilsonnal találtuk ki, és raktuk össze. Ő a rendező, és együtt dramatizáltuk, és ő Washington DC-be élt, akkor éppen én pedig Torontóba, és az interneten raktuk össze, és akkor még nem volt ez kitalálva, ez a lakásszínház vagy valami, hanem hogy ő mindig kérte a Natália tőlem, hogy olvassam már föl különböző hangokon a különböző jeleneteket. A Molière-t csináltuk, igen, a Mizantrópot, és mindig kérte, hogy olvassam már föl különböző hangokon, hogy nem tudja elképzelni, meg neki segít. Mondom, jó. És akkor próbáltunk keresni színészeket, hogy kik lesznek még a társaim ebben, és nem találtunk profi színészeket épp ott azon a környéken, vagy aki ráért volna, és akkor én felolvastam egy ilyen felolvasó esten még, próbáltunk egy hetet Washington DC-be, elvittem a családot, kamasz gyerek alszik délig, akkor délelőtt lehet próbálni, fölébredt, megkajáltunk, elmentünk városnézni, turistáskodni, és

0: És akkor annyira megtetszett az embereknek, hogy másfél órán keresztül ott beszélgettünk, vitatkoztunk, és akkor kiderült, hogy ez a forma így működik, és mondta a Natália, hogy ezt nekem egyedül kéne csinálni, de mekkora hülyeség egy, de ezután rájöttem én is, hogy ez esetleg működhet, és akkor elkezdtük csinálni ezt az előadást, kint játszottam, és utána a következő évben meg teljesen egyedül megcsináltam a Cyranót, tehát azt én húztam, én rendeztem, én csináltam meg, volt egy ember, aki segített, mert ott maszkok voltak, tehát voltak ilyen velencei maszkok, meg nekem is van egy maszkom a Cyranóhoz, azt valaki megcsinálta a köppeny, de az egészet én hoztam össze.
1: Tehát egy monodrámát csináltál?
0: Monodrámát, mind a kettőből, igen.
1: Aha. Igen. És itt már nem felolvasod?
0: Itt már nem, itt már
1: meg kellett tanulni az egészet.
0: Persze, így van, 2x55 perc mind a kettő.
1: Úristen,
0: igen.
1: Bírod ezt hanggal?
0: Hát hanggal jól bírom, hanggal elég jól bírom, meg aggyal is, mert ugye ez már mind a kettő nagyon régóta megy, és tavaly például úgy játszottam a Mizantrópot az Ördögkatlanba, hogy 3 nappal előtte érkeztünk, mert nem tudtunk hamarabb jönni, és ilyen félig jetlagbe. Igen, és ott a nagy templomban 2x egymás után eljátszottam, és elég jól ment, kicsit ilyen bódult állapotban voltam még a jetlagtól, de nagyon vették a nézők, pedig féltem attól, hogy mit fognak szólni, ugye a magyar, tehát a kinti magyarok nagyon örültek és támogatták, és nagyon lelkesek voltak, de féltem, hogy itt azért Magyarországon egy sokkal többet színházba járó, igényesebb, mindenkinek nagyon nagyok az elvárása, hogy fog-e tetszeni, de aztán tetszett neki.
1: Na de most nem értem, tehát mondjuk a Mizantrópban az összes szerepet te
0: igen, de
1: játszod,
0: öt szerepre húztuk.
1: És akkor mondjuk ruhát vagy maszkot váltasz, amikor
0: nem
1: épp semmit nem csinálsz,
0: nem.
1: Csak néha egyik oldalról a másikra állsz, amikor
0: hát
1: egy pár beszédet játszol?
0: Nem, még ezt sem
1: nem. Hát akkor
0: de
1: hogy?
0: A titka az egésznek, hogy jobbra és balra nézek. Tehát van egy néző, aki mondjuk, ha mondjuk én, mint Alkestis, de a miénkben Andornak van hívva, akkor én ránézek egy hölgyre, és neki mondom a szöveget, és ha átváltok, és mint nőként beszélek, akkor meg egy pasinak nézem a másik oldalába a szemébe, és így váltok, ahogy az átnézés közben.
1: És tényleg tudsz úgy, hogy a szemébe nézel a nézőnek végig?
0: Képzeld végig, igen. Hát ott állnak, tehát, hogy nem tudok úgy, hogy ne nézzek a szemébe.
1: Na akkor erről mesélj, hogy reagálnak az emberek, amikor elkezd a színész hozzájuk beszélni egy monodrámában.
0: Hát egy csomóan nagyon jól elgált, volt egy-kettő, aki már
1: összeomlott, át kellett nézni valakire,
0: egyszer nem bírta, igen, akkor cserélni. Nem lehet bántani szegényt, ha ő ezt egy személyes sértésnek, vagy valami, igen, hogy ne nézz rám meg, úristen, mit csinál? Tehát akkor átnéz az ember.
1: Hát
0: és akkor van, aki meg játszik, meg hülyéskedik, meg komédiázik, vagy tényleg, mondom, szórakozik velem, és azokat nagyon szeretem. Úgyhogy azok nagyon jók mindig. De hát például a egyszerűen pedig ott nincs ilyen ennyire, a Cyranóban meg két velencei maszk jelzi a fiatalokat, és akkor néha megfogja a néző, tehát, hogy ott ilyen bevonások vannak. Hogy akkor fogja a maszkot.
1: És miért a Cyranó, és miért a Mizantróp? Szóval mi az, ami ezekben a darabokban neked fontos?
0: Nekem fontos az, hogy mind a kettő nagyon szenvedélyes karakter, mind a kettő, amit ők képviselnek, tehát ugye a Mizantróp az embergyűlölő, a hőszerelmes Cyranó, akinek gátlásai vannak, és nem meri magát vállalni, de mégis hatalmas szenvedés. A Krisztiánon át ugye átéli ezt a szerelmet.
1: A Krisztián ugye az, aki a
0: fiatal, igen.
1: A szép
0: fiú, akinek barátja. Nincs eszeje és nincs lelke, és lelket és szívet ad neki a Cyranó, hogy meghódítsák együtt.
1: Roxant.
0: A Roxant, igen, mert ő nem meri egyedül meghódítani. És akkor a Roxának meg ugye az a tragédiája, hogy ő meg nagyon szerette volna a Cyranót, hogyha előjött volna, és nem jön elő, csak a halála előtti pillanatokban derül ki, hogy ő ez, nem spoilerezünk. Igen, tehát ez mind a kettő nekem nagyon-nagyon gyerekkorom óta, vagy kamaszkorom óta nagy szerelmem. Az egyiket ugye Kaposváron láttam a Lukács Andorral.
1: Köszönöm, mert amikor azt mondtad, hogy Andornak hívjátok a főszereplőt.
0: És emiatt lett egyébként Andor.
1: Ez jutott eszembe, hogy én láttam Kaposváron ugye, Lukács Andorral.
0: Igen.
1: Én nagyon pici voltam, nem annyira értettem ezt az egészet, hogy miért ilyen undokbéka valaki, akivel együtt kéne mennem, mint néző.
0: Igen, és most már megértezem. Ennyi időskorunkban mindenkiből előjön a Mizantróp egy kicsit, ha megkaparjuk, úgyhogy sokan tudtak azonosulni
1: vele. Embergyűlölőnek fordíthatjuk ezt a szót.
0: Igen.
1: De közben mégiscsak arról van szó, hogy ő nem alkuszik meg, és nem képmutató. Tehát, hogy
0: utálja a képmutatást és a hazugságot.
1: Senkinek nem mond olyat, ami nem igaz, ő nem ájul el valamitől, ami tehetségtelen.
0: Megutálja a politikát, igen, meg a politikát.
1: És egyébként ezzel kapcsolatban én akartam is kérdezni, hogy szerinted ez az őszinteség és a kegyetlenség közti különbség vagy, vagy határ az hol lehet, mert a mizantrópban ezt sokszor átgondolhatod.
0: Igen, igen, és az a jó, hogy a színházban ezt el tudom játszani, és ott nem kell PC-skedni, tehát nem kell politikailag korrektnek lenni, tehát ezt az ember nagyon szépen meg tudja élni a színpadon. Nem biztos, hogy ezt mindig és minden pillanatban az

0: Ebbe egyetértek vele, meg ugye a Müller Péter mondta, hogy azért, hogy az őszinteség néha túl van értékelve.
1: Igen.
0: Tehát, hogy nem is az, hogy mindig az ember meg akar bántani valakit. Tehát a őszinteség kedvesség nélkül az kegyetlenség, ugye azt
1: pontosan,
0: mondják.
1: Pontosan, és annyira szokták ezt mondani, én csak őszinte vagyok, én csak megmondom neked, hogy
2: definíció.
0: Igen, igen, igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez jó ezt játszani, jó ezt az energiákat kiadni, és nagyon sokan, ha nem is adjuk ki, ez belül van. Jó, jó, írd fel, jó. És a másik pedig, hogy a Cyranóba pedig ez a gátlások, ez a hogy tudod magadból, hogy mit érsz, de hogy nem mered ezt fölvállalni, ez szerintem nagyon sokunkban benne van. Tehát ez mind a kettő ilyen, és a másik pedig, hogy nagy volna menő tényleg. Tehát a Lukács Andornak ez a játéka engem lenyűgözött, és ott voltam 6 hónapig a színház tagja, ilyen szerződéses, nem voltam tag, de mindig megnéztem, mert annyira elbűvölt,
1: és
0: imádtam a Lukács Andornak.
1: És
0: emiatt az Andor emlékére.
1: És ez nem a Börcsök Enikő volt?
0: De a Börcsök Enikő volt. Igen. És az a szép ebbe a másikban meg, hogy amit én szeretek, hogy nem csak eljátszom a mizantrópot, meg nem csak eljátszom a Cyranót, hanem eljátszom az összes többi szerepet. Tehát, hogy ez...
1: Nagyon
0: tehát, hogy hol
1: vagy.
0: Van még az, hogy másról el tudod játszani. Tehát el tudom játszani a Szellemét, aki beszerelmes, ugye el tudom játszani a hülye bolond költőt, aki ugye a Beszerédi Zoli játszotta a Kaposváron, Piroska volt a barátnő, aki jött, Molnár és Piroska. Molnár Piroska zseniális volt benne, Magyar Attila volt a Filanté, aki Fülöpnálunk, ugye. Tehát ezek mai napig előttem van, meg előttem valahogy az utolsó monológa ott jön, és ott egy porszívóval, az Andor rohangál egy ilyen porszívó csővel, és utána pedig ott várja a Szellemét, és nem jön a Szellem, és egy akvárium vagy akvárium van mögött, és ott áll, és így nem is áll, ül, és ott várja egy levél a kezébe, és így ott ül, és nem tudom, percekig csak ül, és az egyik legerősebb színházi élményem, amit valaha láttam. Igen, igen. És utána láttam a Katonába is láttam a Cserhalmival, meg az Udvarossal, de valahogy nekem az Andoré sokkal. Tehát azt sem mondom, hogy rossz előadás, mert jó előadás volt, de az Andoré az a szívemhez sokkal közelebb áll. És most csináltuk egy új előadást, ugye a Láng Anna Marival, az meg a V, mint veszedelmes viszonyok. Úgyhogy ez a neveket azért tesszük elő, hogy ez nem a darab. Tehát, hogy ez ne várd azt, hogy az egész darab lesz, ezért van egy C betű előtte, ezért van egy M betű előtte, vagy egy V, ugye, mert már két színész van, és ketten játszuk a darabok, tehát ezért van a V, meg a veszedelmes viszonyok, ott is két V van, tehát ezért raktuk így elé, hogy más legyen egy kicsit. Tehát, hogy azért rakjuk ezt elő, mert ez nem a darab, vagy nem a film. Tehát ez más, ez a mi. A mi verziónk erről, vagy az én verzióm erről a
1: és a V-mint veszedelmes viszonyok, az ugye ment a...
0: Igen, most az Ördögkatlanba játszottuk, igen. A Varroda Színházban, Mindszeret Kálán Pécsen, és a Barabás Villába, tehát 4 előadás volt belőle.
1: De azzal most mi lesz?
0: Akkor hát jövőre remélem, hogy folytatjuk, úgyhogy
1: Anna Marival. Te azt játszott, hogy így hazajössz turnézni.
0: Igen, igen.
1: És aztán visszamész élni.
0: Aztán visszamegyek a hétköznapi életembe, meg élem a családi életemet, meg dolgozom, mint egyszerű ember, és akkor mellette az ember jön, és akkor kicsit itt a művész életét meg tudja élni.
1: És most mit dolgozol, hogyha nem a művészetet?
0: Hát sokfélét csinálok,
1: tehát, de ami van.
0: Pincérkedem, tehát az egyik állandó, és most tavaly évtől lett egy új munkám, hogy szombatonként elmegyünk egy pszichiátriára, egy bentlakós pszichiátriára, és ott improvizációs játékokat játszunk a betegekkel, és az egy csodálatos felemelő élmény, tehát az egyik legklasszabb munkám.
1: Hát ezt
0: egész
1: elhiszem.
0: Kanadába, és hogyha ez lenne mondjuk a mindennapi munkám, akkor még boldog is lennék teljesen, mert ez tényleg egy olyan lélekemelő és olyan szép dolog, és hogy tényleg látod azokat az embereket, akik küzdenek, és nincsenek jól, és mégis, hogyha emberszámba veszed őket, meg egy kicsi pozitivitást adsz, úgy kinyílnak. Olyan,
1: de például mondasz egy példát, hogy mit tudsz velük játszani? Vagy hogy
0: hát improvizációs játékokat. Vagy,
1: és akkor nyitod őket?
0: És akkor hülyéskednek, igen, elkezdenek bolondozni, akkor mindenki egy kicsit nem tudom én, csinál egy hangot ad, és akkor mindenki átveszi, és akkor utánozzuk egymást, vagy akkor valaki egy kicsit, mit tudom én, hát én mindenféle improvizációs
2: neked
0: játékok,
2: neked egyébként bármilyen szinten meg kellett ezt közelíteni, olyan szempontból, hogy mondjuk a pszichiátriába jobban belástad magad, vagy egyszerűen csak így a színház nyelvével?
0: Hát ez a színház nyelvén, meg van egy hölgy, akivel csináljuk ezt együtt, és ő vezeti, és én ilyen segédje vagyok neki, és rengeteget tanulok, mert ő például mindenféle gyerekekkel, akinek voltak problémái, tanulási, meg mindenféle, ő ezekkel foglalkozott, és nagyon szép, hogy ott egy ember, aki mondjuk alig tud megnyílni, meg esetleg nagyon sok gyógyszer alatt áll, őket is be tudja vonni, és olyan kis pici feladatokat ad neki, ami felszabadító neki, és öröme lesz benne. Tehát, hogy csak hogy adjon egy hangot, vagy mutasson egy gesztus, és akkor mi azt mindenki csinál egy gesztus, és mondjuk az a feladat a körben, hogy mindenki egy kicsit nagyobbá tegye. Akkor csinálunk egy gesztus, ami egy nagy gesztus, és akkor azt hozzuk vissza. Tehát ezek ilyen egyszerű dolgokkal kezdünk, és akkor a végén meg ilyen pici jeleneteket improvizálunk. És ezek az emberek annyira hálásak, és olyan jól esik nekik. Van, akik már várnak bennünket, tehát, hogy mikor megyünk már. Tehát,
1: ez ugye, nagyon szép munka
0: lehet. Nagyon, nagyon.
1: És
0: én
1: az, hogy látod az eredményét.
0: Látod meg, hogy tényleg vissza tudunk adni, meg hogy tényleg ez egy gyógyító.
2: Hát a
0: dolog.
2: Saját ilyen beszorult világokból, mert ilyenkor az ember nagyon bele van szorítva.
0: Igen, igen, és hogy azt is látom, hogy a társadalomnak is kéne ezt látni, hogy hiába egy ember szenved, vagy rosszul van, hogy ott egy ember, és ember kéne kezelni, mert nem minden rendszerben, vagy a kórházi helyzetekben nem úgy bánnak velük, vagy beszélnek, mint hogy a pszichiátrián, és szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy, és mindig mondják, hogy miért nem jöttök többet, tehát, hogy én mennék, szerintem minden nap mennék, és csinálnám ezt főállásba, igen.
1: És mi múlik, mondjuk gondolom, a kórház, vagy a helyszínnek,
0: hát persze,
1: a
0: meg, hogy pénz van-e rá, meg minden, tehát itt van egy alapítvány, van egy színház, ami ezt támogatja. És amíg a veszedelmes viszonyokra annyit kell mondanom, hogy ezt ugye a Varroda Színházzal közösen csináltuk Mindszentkálon, és ott van a Wildner Piroska, aki ezt vezeti, és ő segített bennünket, meg kitalált dolgokat, a díszletet kitalálta ott, nagyon, nagyon helyes, nagyon támogatja a színházat. És akkor még amiről kell beszélnem, nehogy elfelejtsem, az a gyermekem Izabella, aki most lesz 17 éves, és nagyon szereti a színházat, nagyon szereti a zenész színházat, úgyhogy ő gimnáziumi előadásokban játszik, nagy szerepeket, tavaly bemutatták az Ödüsszeját, és ő volt Odüsszeusz. Mert ugye a fiúk bénák voltak, és akkor a lányok játszották a nagy szerepeket. Volt 2-3 fiú benne, de azok ilyen kis szerepeket játszottak, a nagy szerepeket azok a lányok vitték, és ő volt az Odüsszeusz benne. Most megcsinálták a kis hableányt, és abban meg a Skudol volt, az a Sirály, van egy step száma, egy 5 perces step száma, és hónapokig próbálta. És
1: hogy látod, milyen mértékű tehetsége
0: nagyon,
1: van.
0: Nagyon nagy tehetsége van, persze. Tehát, hogy mindig mondom az interjúkban, tehát, hogy neki nem mondanám el, hogy rossz, de nektek bevallanám, csak hogy nem mondjuk el neki, de tényleg nagyon tehetséges gyerek. Aztán, hogy mi lesz belőle, azt nem tudom, de jövőre készülünk együtt egy közös darabbal, amit én írok, és aztán remélem, hogy ő beszáll, segít, majd ad ötleteket.
1: Ó, mint oroszlán király?
2: Mint hableány.
0: Mint hableány.
2: És akkor Magyarországon akar, vagy Kanadában akar, vagy az Egyesült Államokban akar?
0: Hát azt még, hogy hol akar, azt nem tudjuk. Tehát, hogy azt most keres helyet. Ugye hát neki az angol az első nyelve, az anyanyelve a magyar, de az első nyelve, ami erősebb, az angol. Tehát, hogy angol nyelven gondolkozik, és angol színiskolát keres, hogy hova fog menni, azt még azt se tudjuk, tehát akár marad. Tehát jobb lenne, ha maradna, olcsóbb lenne, meg akkor ugye mi támogatjuk mindenbe, tehát nem kell tehát egy kollégiumot kivenni, vagy érted, máshol enni, akkor az nagyon sokba kerülne még az is azon felül.
1: De ha meglepne benneteket azzal a gondolattól, hogy Magyarországra akar jönni, akkor fognátok a sátorfákat, és jönnétek mindannyian?
0: Nem tudom, hát ezek egy nagyon nehéz kérdés még, ugye, mert ott van anyósom, a feleségem anyukája, a Scheffer Mari, aki egyébként régen a Vígszínháznak volt sminkese. Ott van, ő most 80 éves, tehát őt nem lehet ott hagyni, nem hagyhatjuk ott. Rá vigyázni kell, bele kell foglalkozni, és ha Ize is ott tanul, tehát ha el akar jönni, akkor nem tudom, nehéz lenne. Nem hiszem, hogy ilyenbe gondolkozik. Jó a magyarja, de nem elég erős még a
1: meg hát nincsen
0: magyarja.
1: A kötődés, gondolom.
0: Nincs neki, hát nincs. Ő másfél, tehát 14 hónapos volt, amikor kimentünk, igen.
2: Figyelj, el kell, hogy engedjünk, csak azért, mert amikor Magyarországon tartózkodsz, akkor rendszeresen jársz színházba, és én úgy tudom, hogy ma is színházba mész.
0: Igen, meg, igen, megyek az Örkénybe.
2: Úgyhogy menj az Örkénybe, nyílt próbára.
0: Nyílt próba,
2: így van. Mi nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és elmesélted ezeket nekünk, és akkor a kedves hallgatóknak meg elmondjuk, hogy szeptember 12-én a Szkénében találkozunk. Legyen szép hétvégétek, ez volt a kettes számrendszer szabados misivel. Sziasztok!
1: Köszönöm. Sziasztok!

0: kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
1: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: A fővárosban lezárták a félútpályát a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt vízvezeték javítása miatt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között. Szintén lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között. Ma éjféltől lezárják Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között a rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
7: Se levél, se gondolat, se semmi. Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: A kormányfő szerint több diplomásra van szüksége az országnak. Rengeteg kis benzinkút zárhat be a folytatásban, szennyezés az iváncsai akkumulátorgyárban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Növelni kell itthon a diplomások arányát, mert ez a felemelkedés legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, jelentette ki a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter hozzátette, a kormány kész az ezzel kapcsolatos akadályok lebontására. Felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan nálunk az egyik legalacsonyabb a felsőoktatási oklevéllel rendelkezők száma. Veszélybe kerülhet több száz vidéki benzinkút működése. A független töltőállomások érdekképviselete szerint kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően családi vállalkozás zárhat be. A szervezet hangsúlyozta, nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Emellett kezdeményezik az üzemanyagpiac, valamint a MOL nagykereskedelmi árainak és ellátási gyakorlatának vizsgálatát. Oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejérvár megyei falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. A település közösségi oldalán jelezte, a szennyezés a vezetékes ivóvizet nem érinti, az ugyanis Ercsi felül érkezik csővezetéken. A helyi jegyző szerint a gyár csak tegnap tájékoztatta az önkormányzatot az esetről, amelyet a múlt pénteken azonosítottak. A hatóságokat viszont azonnal és megszüntették a szennyezés forrását. Tart a vizsgálat az ügyben. A gyermekek krónikus gyulladásos bőrbetegségének kezeléséről tartanak előadást a Heimpál gyermekkórházban. A szeptember 21-én esedékes tájékoztató ingyenes, hétfőn délutánig lehet regisztrálni rá. A rendkívül megterhelő kórról Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónknak.
9: Az életminőséget jelentősen rontó betegség, folyamatosan viszketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, és okozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére.
8: Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: Kicsit hagyjuk még ezt a tapsot. Na jó hallgatni, mintha nekünk szólna. 4 perccel.
1: Miért nem nekünk szól?
0: Ja, hát de csak előre be van készítve. Tulajdonképpen, ha senki nem lenne itt, az akkor is így szólna.
1: Hát, mint a régi szitkomokban.
0: Amúgy igen. Azt kell, hogy ha mondunk valami vicceset, egy ilyen nevetés gombot ráteszünk.
1: Ó, az nagyon jó lenne. És akkor tudná mindenki, hogy nevetni kell, mert ez egy poén volt.
0: Így van. Ez most tudod, mi volt egy ilyen hideg kezdés, vagy hogy hívják ezt? Tudod, amikor még így a beköszönő előtt már így dumálgatnak kicsit a szereplők.
1: Igen, igen.
0: Ilyen jól van ez így beszokott, ez így történt.
1: Na bizony.
0: Amúgy, ja, 5 perccel múlt el, mindjárt 5 perc múlva. Mindjárt 5 perccel múlik. Hogy van ez? Mi van? 04:54 van. Tehát néhány másodperc múlva fog helytállóvá
1: válni. De mire
0: válni.
1: Ezt kimondod már?
0: Az, hogy 5 perccel múlt el este 6. Látjátok? Na ezért nem idővel kezdtük, hanem csak ilyen hideg kezdéssel, mert erre alkalmatlan vagyok úgy fest. Ennek valószínűleg az a legnagyobb oka, hogy Luca rendkívül csinos, ma így nem tudom, minek köszönhet öltözött ki így a stúdióban.
1: Ez ilyen munkahelyi zaklatásnak vagyok?
0: Vagy igen, ez maximálisan ezzel a céllal. Szerencsére észrevettem, hogy a Rádió Cafén nincsen HR, úgyhogy abszolút nyilvánosan elengedhettem magamat, és most már csinálok olyan dolgokat, amiért jobb helyeken kirúgnak. Nem, most, de mi egyébként ez most jó, mi ismerjük már 100 évet. De
1: hát
0: például, ha egy random kollega megy oda, hogy jól nézel ki, Luca.
1: Hát az fura egyébként szerintem. Attól függ, hogy ki. Tehát, hogyha egy nő, egy kolléginád, akivel jóban vagy, azt mondja, hogy de jól nézel ki, arra nem nézek úgy furcsa szemmel, de hogyha egy férfi, az szerintem fura.
0: Na jól van.
1: Ilyeneket nem mondj kollégának.
0: Reméljük hallgat minket az összes férfi kollega a Rádió Cafén, vagy csak hogy tudják, hogy Lucát meg szabad-e dicsérni, avagy sem. De egyébként nem mész valahova, vagy most csak ilyen...
1: Nem, sehova. Az IKEA-ban voltam.
0: Ja, és oda mindig kiöltözik az ember. Tehát az IKEA-ban menni is az egy esemény, az egy pillanat. Na egyébként nem mondtam még most egyelőre a mai adás elején az, hogy milyen témába várjuk az SMS-eiteket, mert hogy az előző adásban annyira bevált ez, hogy megnéztetek, hogy hány évesek vagytok.
1: De most hasonlóan általános kérdést tegyünk fel.
0: Hol hallgat? Hol laktok?
1: Én tudom. Ne azt írják meg.
0: Jó, akkor állj! Most Luca megmondja, mit kell megírni.
1: Mi volt Oviban a jeletek?
0: De ez semmilyen szinten nem érdekel.
1: Mi is az, hogy hol laknak?
0: Az hát az érdekel, az úgy tök jó, hogy el tudom képzelni, hogy megírják, hogy nem tudom, Sümegen vannak, akkor így elképzelem, hogy a sümegi vár tövében hallgatják a talponálló. De hogy azt megírja, hogy esernyő, hát szarok rá.
1: Jó, hát valószínűleg csak onnan hallgatják, ahol be lehet fogni ezt az adást.
0: De hát online is lehet.
1: Jó, hát az lesz szerintem a kisebb rész.
0: Jó, akkor kettőt írjatok meg, jó? Egy SMS-t küld, egy SMS-be írjátok, hogy hol hallgattok, és mi volt az óvodai jeletek. És az utóbbi nem tudom, miért egy releváns információ Lucának, de akkor legyen hát, mert még a korból jött valamiféle ilyen demográfiai visszajelzés.
1: Ja jó, azt hiszem, hogy csak értelmetlen kérdéseket kell feltenni.
0: Nem, engem érdekelnek így dolgok a hallgatóink.
1: Engem is érdekel, hogy mi volt
0: az
1: óvodai jeletek.
0: Ez egy nyomorult óvodai jel. De mi gondolod? Jó, írjátok
1: szerintem
0: meg.
1: Ez meghatározza egyébként az embernek a fejlődését, hogy mi volt az óvodai jelet, kivéve, hogy már csak azt kaptad, ami maradt.
0: 0-36-98-0-98-0. Tehát az SMS így nézzen ki, hol hallgatsz éppen minket, ha Budapest, akkor annak melyik kerületében, ezt is írd meg nyugodtan.
1: Melyik utca?
0: Melyik utca, melyik házszám, és mikor nem vagytok otthon. Ezek, és a bankkártyádnak a hátoldalán lévő 3 jegyű kód. Szóval igen, ez egyrészt, hol hallgatsz, másrészt, hogy mi volt az óvodai jelet, és esetleg megírhatod, hogy meghatározza a személyiségedet az óvodai jelet.
1: Ez már hosszú lesz.
0: Na igen. Na, de miért? Neked mi volt? Tessék, ha már így behoztad ezt a...
1: De nekem az volt a baj, hogy én nem választhattam, és egyszer kaptam egy fenyőfát. Hát az nagyon béna volt, én azt nem szerettem. Azelőtt meg fagyi volt, az tetszett.
0: Egyébként a fenyőfa az nekem kicsit úgy passzol hozzád.
1: Miért?
0: Nem tudom, hogy mindig ugyanaz hozza, érted? Nincs az, hogy nem tudom, télen ilyen lehullatja a leveleit, ez mindig tök ugyan olyan, hoz egy szintet, amit megszoktál tőle. Nem átlagos.
1: Sose kiemelkedő, sose szörnyű, csak ilyen van és kész.
0: Magam sem mondhattam volna szemben. Semmit nem vált ki belőlem. Nem, hanem hogy ilyen...
1: Egy
0: ilyen...
1: gyönyörű fenyőfa.
0: Igen, egy szép fenyőfa, érted, függetlenül attól, hogy nyár van vagy esik rá, hó, hoz egy stabil szint. Nincsenek kilengések.
1: Hát az összes... a fagyi, az miért rosszabb, mint a fenyőfa?
0: Nem tudom, azzal kevésbé, ismerve téged és a te személyiségedet, valahogy kevésbé érzek párhuzamot a fagyi és közted. A
1: mert
0: fagyi
1: az ilyen bohókás.
0: Igen, a fagyi, te egy komolyabb ember vagy, mint egy fenyőfa.
1: De na látod, mondom, hogy mennyire meghatározó.
0: Amúgy igen, a fagyi azt tudod, milyen ilyen színesre festi a hajából egy-egy tincset a csaj, meg ilyen nagyon színesen öltözködik, ilyen szeleburdi, azt se tudja, merre áll a fagyi. fejem, na ez egy ilyen karakternek úgy passzol a fagyi. Neked a fenyőfal szerintem stabil.
1: Hát kösz, ez na. Nagyon unalmas vagy.
0: De nem unalmas! Én például halacska jelű voltam az oviba. Tessék, ezt most határozd meg te, hogy ez mennyire passzol hozzám.
1: Hát
0: mire lehet vetíteni?
1: Szerintem nem annyira egyébként. A halacska az így csak úszik a vízben, neki mindegy merre, csak megy, keresi az ételeket, aztán vagy ráakad egy horogra, vagy nem.
0: De kicsit ez vagyok, nem?
1: De nem, mert te lógatod be a horogot.
0: Maga vagyok, aki csapdát állít tulajdonképpen.
1: Te egy halász, vagy egy...
0: Na, kaptunk üzenetet. Hello, srácok, rengeteg... Ja, ezt gondolom Ádám küldi a technikusi szobából, nem? Én azt hittem valami hallgató. Hát így aztán nem olvasom. Köszönöm szépen.
1: Van.
0: Nem tudom, de Luca képtelen kezelni ezt az SMS-es felületet. Nézd már meg, Luca.
1: Jó, várj.
0: Nem sikerült tényleg megugrani ezt a hihetetlen bonyolult feladatot? Konkrétan Lucának nem sikerült. De egyébként én sem tudnám, hogy hova kattintsak. Nézd ott bal fölül. Bal fölül. Á, itt van. Itthon hallgat, második kerület. Perec. Maximálisan meghatározza a személyiségemet. Mindjárt megyek is enni valami sós puhát. Sós puhát. Ja, igen, ja, hogy mint a perec, jó, így értem, nem esetleg hirtelen, hogy miről van szó. Na, hello, srácok, rengetegen hallgatnak minket online, csak szólok, és nagyon sokan külföldről. Puszi. Igen, van is egy kedves hallgatónk, Csaba, azt hiszem, aki Franciaországban hallgatott minket. A másik kedves hallgatónk pedig a második kerületből hallgat minket, és nem tudom, ez a perec egyébként, ez tetszik, ez is egy ilyen menő.
1: Szerintem is. Az ételek azok jók voltak, de egy fa...
0: De az jó, Luca, ezzel barátkozz meg, te egy fenyőfa vagy.
1: Hát most már igen, mert ezt kaptam oviban. Mi lett volna, hogyha méhecskét kapok, vagy valami, nem tudom.
0: Hát akkor teljesen cicát. Más irányba indul el a személyiséged. Egyébként a cica még nagyon passzalna hozzád.
1: Na, és ez sokkal jobb lett volna.
0: Szerintem neked nagyon sokban hasonlít a személyiséged egy macskáira. Na, ennyit erről, akár horoszkópokról is beszélgethettünk volna, nagyjából pont ugyanennyi közel van a valósághoz. Így van. Mi újság veled? Luca, mesélj egy kicsit, mik történtek veled a héten. Egy ilyen kis kötetlen pillanatot adok most neked, amikor behozhatsz, amit szeretnél.
1: Hát egyébként nem sok minden. Arra számítottam, hogy most így őszbeköszöntével hűvösebb lesz. De egyébként így ránéztem az időjárásra, és egyébként ez nagyon nem jellemző. Reggel, amikor felkelek, akkor érzem, hogy hűvösebb van, és szét is vagyok, de mire visszaérek munkából.
0: Van egy kedves bácsi a házban, ahol lakom, ezt lehet meséltem már adásban, nem tudom, és mindig, mikor beszállunk a liftbe, kivétel nélkül minden alkalommal az időjárást hozza szóba, de hogy így bármikor beszállunk, és egyből ebbe a melegbe jól jön egy szalmakalap, ugye? Hát igen, jól látja a bácsi. Jó, rendben, következő alkalommal találkozunk. Jöhetne már a hideg front, nem igaz? És így bármikor előre tudom, hogy ez fix, hogy ide fog. Én megérkeztem kicsit.
1: Mert ez egy általános téma, ez mindenki tud csatlakozni, ezt tudod bedobni akkor, hogyha totál ismeretlenül valakivel találkozol, és beszélgetést szeretnél kezdeményezni.
0: És te ezt érzékeled most így a rádió műsorunkban, ezért gondoltad behozott.
1: Én mi egyszer
0: hazamentem úgy valami nyaralás fesztivál, mit tudom már, hogy honnan, és le volt égve kicsit az arcom, és biztos voltam benne, hogy ha találkozok a bácsival, ő szóvá fogja tenni. Beszálltam a liftbe, természetesen beszállt mellém a bácsi, abban a pillanatban mondta is, hogy hát igen, figyelni kell azokra a napsugarakra, nagyon komoly az UV-sugárzás. Mondom, nem gondoltam volna, hogy én nem tudom, Német Lajossal lakok egy házban, minden esetre ő mindig kielemzi. Úgyhogy te most kicsit ilyen így érzed magad ebben a rádió műsorban. Igen. Közepesen kellemetlen, de egy liftes small talkra alkalmas.
1: Körülbelül már még nem érkeztem meg, mert most én azon ügyködök, hogy valahogyan elindítsam ezt a légkondit itt a stúdióba, és nem sikerül. De tényleg már az összes gombot végignyomogattam, és nem értek hozzá.
0: Hát ez ilyen. Ez most ilyen kulisszák mögötti adás. Egy kicsit, nem? Tehát, hogy így megbeszélünk minden olyan dolgot, ami egyébként így történik a stúdióba.
1: Érdekel.
0: De ez ilyen kis ráhangolódós, ez kell. Na, viszont nekem van egy sztorim, képzeld, elmesélem neked röviden.
1: Na.
0: Közben írt nekünk Balázs nevű hallgatónk, Brüsszelben hallgat minket, és autóban ül éppen. Ja nem autóban ül, autó volt a jele. Na, össze-vissza keverem, Luca, ez egy nagyon rossz ötlet volt. Szóval igen, Brüsszelből hallgat bennünket, és autó volt a jele. Hát az biztos, hogy van egyébként ebben is hasonlóság, nem? Tehát, hogy mindkettőt meg akartuk állítani egy időben. Na, de egyébként nagyon helyes, hogy Európa szívében hallgatsz bennünket, nagyon szépen köszönjük. És fölrakunk egy újabb kis pöttyöt a térképünkre. Na, még mielőtt itt napzenéje rovat lenne, elárulok neked, vagy elmesélem ezt a rövid sztorit, amit akartam behozni. Képzeld el, találtam egy A4-es papír, egy fára kiragasztva, és tudod, így az alja így be van szabdalva, hogy le lehessen tétni ilyen cetlit, mert rajta van egy elérhetőség. És a következő áll rajta. Az édes bosszú. ismert hazai hölgy vagyok, akit megcsalt a szintén ismert párja. Mivel tévében is többször szerepeltünk, jó lenne egy diszkrét társra lelni, akivel bosszút állhatnék, és egyszer jól összegyűrhetnénk együtt a lepedőt. Vagy esetleg kétszer, ha az első jól sikerül. Nem kérek közös jövőt, összeköltözést, anyukának bemutatást, vagy hova tart ez a kapcsolat beszélgetéseket. Egyelőre elég lenne valaki, aki segít bebizonyítani magamnak, hogy még mindig tudok veszélyesen jól kinézni és veszélyesen rossz döntéseket hozni. Rég elmúltam 18, meg a duplája is, szóval tudom, mit csinálok. Van elég dráma az életemben, több nem kell, most csak annyi a jelszó, érezd jól magad. És alatta le lehet tépni az e-mail címét.
1: QR-kód nincsen.
0: QR-kód nincsen, e-mail cím van csak, és egy a szem közeli fotó van kirakva, mert hogy ne lehessen fölismerni. Úgyhogy ezt így megtaláltam, ezt a hirdetést, szerinted mit csináltam?
1: Letéptél, és írtál neki.
0: Nem, én egy fotót láttam erről, tehát hogy én nem tudtam letépni. Ellenben írtam neki természetesen, hiszen kíváncsi voltam, mondom. Hát akkor én álcázom magamat ilyen érdeklődő hősszerelmes lovagnak, aki szeretne belemenni ebbe a kalandba, mert kíváncsi vagyok, hogy ki ez a híresség. És kerestem, nyomoztam, és mindent fel, tehát egy fél délelőttöt eltöltöttem vele az egyik nap most a héten, és arra jutottam, hogy engem felültettek. Mert nagyon valószínűnek tartom, hogy ez sajnos egy hamarosan megjelenő Félrelépni Szabad című filmnek a promóciós plakátja.
1: De igen, nem,
0: és
1: tudod,
0: olyan csalódott voltam.
1: Lehetett találkozni, ezért kérdeztem a QR-kódot, hogy van-e rajta, mert egy csomószor ez egy ilyen marketing fogásként is szokott, vagy szokták használni, hogy kirakasztják a városba szerte széjjel ezeket a plakátokat, raknak ugyanúgy ilyen letéphetős meg minden, de kiraknak egy QR-kódot, hogy azon meg lehet nézni a, nem tudom, ez is egy ilyen megcsaló sztori, hogy megcsalta a párom, és hogy nézd meg a képeket, ezek nagyon gázakról, és akkor beolvassák a QR-kódot, és akkor feljön egy totál másik dolog, egy étteremnek a promója,
0: egy
1: kb. Ilyen szintűek, hogy akkor gyere ide, haha, átvertünk, de nézd meg az étlapunkat, tök jó a menü.
0: Hát de ki, ez annyira rossz szerintem, arra jó, hogy így elterjedjen a híre egy kicsit a helynek,
1: igen,
0: de hogy nem fogsz
1: felkapják
0: ezzel potenciális vásárlókat szerezni, most érted, egy kávézó vagy, vagy nem tudom, macsázó.
1: Azt
0: hát mert kinyitja meg.
1: Egy jót.
0: Itt van az exemről az összes mesztelen kép, ezt most nézd
1: szerintem
0: meg.
1: Szerintem elég sokan.
0: Ki az, aki rákattint, ki az, aki rámegy, az, aki akar nézni néhány mesztelen képet valakiről.
1: Szerintem...
0: Mekkora csalódás ezután egy macsázó hirdetése, ott érted félig erektált állapotban, jaj, de jó, 380 forint csak a plusz cukor a macsába.
1: Szerintem azért vannak olyan emberek, akik így elmosolyognak rajta, hogy ó, de jó fejek itt a marketingesek, akkor közel is van, beugrom, és megnézem, milyen
0: hát... Lehet, el tudom fogadni, de alapvetően én nem
1: de
0: gondolom.
1: De nem egy hosszú távú marketing stratégia egyébként.
0: Nem? Te, mint szerintem. A marketing világához némileg konyító ember, azt gondolod, hogy nem feltétlenül erre kellene alapozni egy országos kampányt?
1: Hát nem biztos, de az biztos, hogy feltűnő.
0: Na mindegy, én kifejezetten remélem egyébként, hogy én ezt rosszul gondolom, mert hogy mostani a nyomozásom jelenlegi állása szerint valószínűleg ez ennek a bizonyos filmnek a promóciója. Mm-hmm. Nagyon remélem, hogy rosszul gondolom, és még vissza fog nekem érni, és nem tudom, egy 50-es éveibe járó magyar híresség azt mondja, hogy na, én volnék az. És elvihetem randizni mondjuk Erős Antódiát, vagy nem tudom.
1: Hát ez jó lenne, de igen, valószínűleg inkább, hogy ez csak egy ilyen marketing fogás.
0: Azért bízok az ellenkezőjében. Napzenéje rovatunk következik, mert tegnap Vasgeri koncerten jártam, és előadta azt a szám. Nem, ezt a számot pont nem adta elő, és ez miatt nagyon csalódott voltam, és gondoltam, hogy meg akarom hallgatni, ezt behozom a napzenéje rovatba. Ez az a szám, amit egyébként először premier előtt, még megjelenés előtt hallhattatok itt a talponállóban, az a cím, hogy Túl sok minden. Azóta kijött ez a szám, és gondoltam, hogy akkor értékeljük egy kicsit, hallgassunk bele, és aztán megnézzük, hogy hogy tetszik neked, vagy éppen a hallgatóinknak. Vasgeri, Túl sok minden a napzenéje rovatban.
2: A talponálló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talponálló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

könnyek, kerülgetik egymást lefelé. Szökők, utak szöknek, nehéz, de veled könnyebb. Nehéz, hogy már veled sem könnyű. Én meg öngyújtókat kérek, és nem vigyázok rád, és nem vigyázok már magamra se többé.

0: Vas Gerges a túl sok minden című számot telefonáló napzenéje rovatában, és az van, hogy mikor én kitalálom, hogy mi legyen egy napzenéje itt az adásban, akkor ezt elküldöm a szerkesztőnek, utána a szerkesztő beleteszi az adásmenetbe, utána az adásmenetet átküldöm a technika behelyezi a zenét az adásgépbe, mindeközben pedig elküldöm Lucának is mindezt az adásmenetet és egyéb dolgokat. Na most ezt a folyamatot úgy sikerült végigcsinálni, hogy senkinek nem tűnt fel, hogy ez már volt egyszer.
1: Nem szoktam elolvasni a számnak a címét,
0: hát ez
1: meg se hallgattam most kivételesen, mert nem nagyon ér. Rá.
0: De miattad szoktam mindig beleírni az adásmenetbe, hogy milyen számot hozok, hogy meg tud hallgatni, és tudjál egy kicsit így hangolódni rá, meg nem tudom.
1: Nem voltam otthon most nem tudom mikor, már egy ideje, és nem volt időm erre.
0: És pont ma, amikor ugyanaz hoztam, mint egyszer korábban. De tudod, miért jó ez? Mert most összevethetjük, hogy mennyire vagy konzisztens, mint egy fenyőfa.
1: Igen, szerintem szerintem kevésbé, mert már most már így másodjára hallgatom. Vagy nem tudom, hanyadjára, mert ezelőtt ugye meghallgattam egy párszor. Így most már jobb értékelést fogok adni valószínűleg, mint hogy elsőre, amikor hallottam, mert most már így igen, tánciztam rá, és azért is tánciztam, mert szerintem ez a kulcsa mindennek, hogy most elsőre megítélni egy dalt egyébként azért nehéz, mert egyszerűen nagyon újdonság élménnyel fog élni feléd, és egyszerűen nehezebb befogadni, nem is érted meg teljesen a szövegét, jól ennek egyébként egy meglehetősen egyszerű szövege van, és könnyű vele azonosulni, de hogyha többször hallgatja az ember, akkor nyilván jobban tudatosul az, hogy mit szeretne átadni, és meg maga a zene is így ismerőssé válik.
0: Jó, igen, így valóban nem lehet nagyon összehasonlítani, de attól még kíváncsi leszek, és adnál egy rosszabbat, mint elsőre.
1: Ugye majd nézzük meg, hogy mit adtam.
0: Én most megnéztem az előbb.
1: És még csak annyit akartam hozzátenni, hogy szerintem ezt még előző alkalommal is megemlítettem, hogy ez egy olyan érzést vetít fel, amit így fiatalok sokszor át tudnak élni, és azonosulni tudnak vele, mert csomószor feljöhet egy ilyen érzés, hogy mi lenne, hogyha elmennék külföldre, és mégis itt tart csomó minden, hiszen itt születtem, ez a hazám, itt vannak a barátaim, meg minden, de mégis azért kicsit vágysz máshova.
0: Közben itt történik valami nagyon furcsa dolog az adásgépben.
1: Ez nem én voltam, esküszöm.
0: Reméltem ezt egyébként, de mindegy, most úgy nézik, hogy fogjuk tudni használni. 10-es skálán mit jelent ez számodra, Luca?
1: Én most második hallgatásra egy 7-est adnék.
0: Tudod, mit adtál rá elsőre? 6,5-et. Úgyhogy ez az a fél. Az a fél, ami hiányzott. Még egy kétszer, háromszor behozom ezt a számot. Ne izgulj, Geri. Vasgerinek szólok, ha hallgat bennünket, még egy háromszor behozom, és jók leszünk. Ha egy hallgatás az fél pontot hoz, decemberre meg leszünk azzal, hogy így elejtegetem ezt a számot néha, és 10 ponttal fog zárni.
1: Én valószínűleg, amikor ilyen busy napjaim vannak, és nincs időm semmire.
0: Milyen napjaid?
1: Busy, elfoglal.
0: Ja, bocsánat, azt hittem bizonyítvány, mondom, mi van, mi az, hogy busy, de jó, így már értem. Jó, gondoltam, hogy magyarra asszociálok, ha már egy magyar nyelvű rádióműsort vezetünk így kettesben most, akkor mi lenne, hogyha esetleg egy kicsit ápolnánk édes anyanyelvünket. Na de, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy beírtuk Vas Gerinek és a túl sok mindennek ezt a 7 pontot, ezt majd még eldöntjük, hogy nem írom, mert marad a 6,5.
1: Az, amit most már 7.
0: Átlagoljuk a 2-t. 6,75.
1: Jó, legyen
0: átlagolva. Jó, Vas Geri javított 0,25-öt ebben ezen az értékelésen. Elmegyünk most egy kicsit zenélni, reklámozni, utána pedig innen folytatjuk, és egy kicsivel összeszedettebb megpróbálunk lenni, mint itt az első megszólalás, mert azt se tudom, merre állunk arccal. Innen folytatjuk.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: összesedéséig.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
0: Mi tagadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom, egy szó megadom, addig éljek.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Elnézést?
3: Nem bírsz bemenni.
0: MZKT.
3: Tessék?
0: MZKT.
3: Ja. Angolul leci.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul léci.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
6: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Bárban. www.aborfesztivál.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Mint aki haza

0: Ez itt a Talponálló a Rádió Cafén.
1: 4 perccel múlt el 6:30, és továbbra is élőben vagyunk itt Lucával. Hello!
2: Szia Peti, sziasztok kedves hallgatók!
1: Örülünk, hogy itt vagytok. És még mielőtt itt belevágnánk a hírezésbe, meg témázás, meg hasonló, itt szolgálati közleményekkel kell jelentkeznem még.
2: Na.
1: Luca se tudja, hogy miről fogok most beszélni.
2: Igen, tudom. Nos. Felvettél valakit?
1: Így van, a helyedre, úgyhogy Luca, van nagyjából negyed órát.
2: És ezt élő adásba kell bejelenteni.
1: Összeszedni a cuccaidat, így van. Hát már az adásért beszéltük, hogy nincs HR, azt sem, amit akarunk. Szóval, Eurovízió témában gondoltam, hogy egy pár szót szólok, mert hogy ugye mi voltunk idén az Eurovíziós Dalfesztiválon Lucával és Hartival, és hát elképesztően nagy élmény volt, hogy hát én legalábbis tényleg így a, még ugyan nem nyáron volt, de hogy így a nyárhoz kapcsolódó élmények közül így szerintem az egyik legjobb volt.
2: Májusban volt egy fagyos május végi napon.
1: De hogy valahogy így odasorolom, és nekem így tényleg ennek az évnek az egyik legjobb élménye volt az, vagy nem tudom, hogy vagy vele.
2: Nagyon, én is nagyon, nagyon tetszett nekem.
1: Gondoltam, hogy hosszabban fogsz válaszolni, de belekortyoltam a vízembe, de mindegy, ez nem történt így. Szóval igen, ott voltunk, és ugye Magyarország nincsen kint már hosszú évek óta, és most van

0: legkisebb gondjuk is gondom nagyobb annál, mint hogy most az Eurovízióra kiküldjünk-e valakit, vagy éppen ne. Na most, az Eurovízió elkezdett ezért itt tapogatózni, és azt mondták, hogy ebből a nevezési díjból jelentős kedvezményt kap Magyarország, hogyha visszamegyünk, tehát hogy ennyire szeretnék, hogy visszamegyünk, úgyhogy egy ilyen egyedi eljárásban nagyon sok részét elengednék a dolognak, illetve ezt a bizonyos határidőt, mert van valami határidő, ami nem tudom, hogy pontosan mikor van, de hogy december 7-éig haladékot kap Magyarország, úgyhogy december 7-ig legkésőbb el kell, hogy dőljön, hogy megyünk Eurovízióra vagy sem. Na és hogy ez miért szolgálati közlemény, vagy hogy mit tudunk tenni most ez ügyben? Egyébként ez a Horváth András, aki most a közmédia megbízott vezérigazgatója, ő egyeztetett a szervezőkkel, és most így felvetődött, hogy akkor így esetleg visszamegyünk, vagy nem megyünk vissza. Na de, van mindemellett egy ilyen kezdeményezés. Így az Eurovíziós rajongóknak egy kezdeményezése is. Gondoltam, hogy én ezt behozom ide, mert hogy kedves akarok lenni velük. Szóval, ez pedig a
1: Te indítottad a csoport.
0: Nem én indítottam. Ez a Közhang nevű felület, közhang.hu, egyébként böngészőből el lehet érni. Be kell jelentkezni, regisztrálni kell. Igazából nagyjából egy perc alatt meg tud történni ez a regisztráció, meg nem kell az összes adatodat megadni. Sőt, egyébként szerintem vendégként is működik ez a dolog, tehát még csak az sincsen, hogy minden adatodat meg kéne adni. Na és itt arról van szó, hogy különböző egyeztetésekbe lehet így beszállni, hogy mit tudom én, a Békés Csabaiakat megkérdezik, hogy akkor szerintek hogyan fejleszünk a játszótér környékét, mondjuk ilyenek, és itt indult egy hivatalos olyan egyeztetés, ami a közmédia jövőjével kapcsolatos, hogy milyen közmédiát szeretnénk 2030-ban. Ha fölmész a közhang.hu-ra, akkor ez az első, amit kb. Meglátsz, milyen közmédiát szeretnénk 2030-ban, és itt végig tudod írogatni, hogy neked mik a fontosak. Na, és hogyha szeretnéd, hogy Magyarország visszamenjen az Eurovíziós Dalfesztiválra, már pedig miért ne szeretnéd? Hisz minket jó eséllyel kedvelsz, mi pedig jól éreztük magunkat ott, szeretnénk menni
1: küldj
0: jövőre is. Így van, ezért a talpon álló diszkó csapatát szeretném küldeni, hogy más előadók zenét mixelve lépjenek föl Burgaszban, Bulgáriában. De itt van egy olyan pont, amikor ilyen szabadszövegesen, 5. vagy 6. pont, vagy nem tudom, így valahol így itt van kb. Szabadszövegesen be lehet írni, hogy te miket szeretnél. És ide be tudod írni, és ezt ugye figyelik, ezt tudjuk, erről beszélt a Bradnai is, meg egész sokan, hogy ezt így azért figyelembe veszik, hogy itt így mik érkeznek be. És most ez a Magyar Eurovíziós rajongói csapat, vagy személyek, vagy szövetség, vagy mit tudom, minek hív. Mindenki erre buzdít, és ebben most egy kicsit gondoltam beszállok, és segítek én is, hogy a közhang.hu-ra menjél föl, milyen közmédiát szeretnénk 2030-ban nevezetű pont, töltsd ki azt, hogy te milyen közmédiát szeretnél, és amikor odaérkezel, hogy szabad szövegesen írhatsz be dolgot, akkor írd be, hogy Magyarországot vissza kell vinni az Eurovíziós Dalfesztiválra, akár csak egy mondaton, akár meg is.
1: Nincs egy kimásolható szöveg, amit kimásolhatnak mondjuk abban a csoportban, és beilleszthetik, mert azt szerintem nagyban megkönnyíteni ezt a folyamatot.
0: Hát nem tudom, én azért kinézem a hallgatóink, hogy nem egybitesek és képesek egy mondatot megírni.
1: Jó, de hát most érted, kitöltesz egy kérdőívet, én foglalkoztam ezzel, mert szociológiát végeztem az egyetemen, és nagyon sok kérdőívet töltöttem ki emberekkel, és a szabadszöveges válaszokra soha nem jött szinte válasz, vagy ilyen, mit tudom én, 10%-ban a megkérdezettektől, mert egyszerűen egy mondatot is leírni, azon gondolkozni kell, az nem egy másodperc, hogy kattintod. Nem, hogyha már az egy másodpercnél többet vesz igénybe, akkor az ember nem fogja kitölteni. Ezért szerintem tök jó lenne, hogyha kimásolható lenne egy ilyen szöveg, és beilleszteni, és akkor még egyszerűbb, és még gyorsabban ki lehet tölteni egy ilyen kérdőívet. Mert egyébként mindig azt ígérik, hogy maximum 3 perc egy kérdőív kitöltése, hogyha szabad szövegesekről van szó, akkor már nem 3 perc lesz az, és az embernek nincs ennyi ideje, 3 perce nincs.
0: Jó, végig kell menni, és ne is figyelj arra, hogy miket írsz. Összes többinél írjál fake dolgokat, egybetűket, stb. De amikor van lehetőség az Eurovízióra írni, akkor írjál egyedül. És csak hogy a Luca segítsünk, na diktálom, hogy jegyzeteljetek, kedves hallgatók. Szeretném, ha Magyarország visszatérne az Eurovízióra. Pont.
1: Na most ezt mire megtalálják a betűket?
0: Luca, te minek nézed a mi hallgatóinkat? Miért gondolod, hogy ők képtelenek megugrani ezt a feladatot? Na mindegy, szóval igen, én személy szerint nekem tök fontos, én ezt kitöltöttem, és én szeretném, hogy visszatérjünk. Egyébként a Közhangnak a Facebook oldalára, ha felmentek ennyi bírtok a Közhangok, ott is lehet kommentelni, meg írni, meg mit tudom én. De egyébként meg itt tökre nem muszáj, amikor azt csináltok, amit akartok, igazából teljesen önálló individuumok vagytok.
1: De hogyha én... szeretnétek, hogy mi kimenjünk Bulgáriába, és tanúsítsunk arról, vagyis mi az,
0: beszámoljunk,
1: tudósítsunk arról, hogy mi történik ott olyan részletességgel, mint tavaly, akkor szerintem írjátok be, mert akkor nagyobb esély van nekünk, és úgy kimehetünk, és a magyar
0: írjátok?
1: Csapattal.
0: Akár. Azt írjátok, hogy szeretnénk, hogy Magyarország visszatérjen az Eurovízióra, és a magyar delegáció a Rádió Café talpon álló című műsorának csapata legyen.
1: Jó, de ezt is írjuk ki valahova.
0: Jó, tehát.
1: Hogy ki másol.
0: Szeretnénk. ezután vesző, mert hogy következik. És akkor eddig talán

0: Na, szóval, szóval igen. Amúgy az mi menő lenne, be kéne nyomni magunkat a delegációba. Tudod, ilyen, ilyen kis videók, erejéig mennénk az előadóval, csinálnánk mi a közvetítést, hát ez nagyon király
1: igen,
0: lenne.
1: Igen, ez nagyon valóban.
0: Na jó. Tudjátok mit? Nem is érdekel igazából ez, hogy mi lesz az Eurovízió, meg hogy lesz, én csak valamelyik előadónak szeretnék a delegációjába belekerülni.
1: Hát és annak van legnagyobb esélye, amelyik nemzetiséghez tartozol.
0: Na jó, mondjuk ez igaz. Vagy valamilyen kicsi országot kéne keresni, nem tudom, San Marino. Csak nincsen nekik egy ilyen nagy létszámú delegációjuk. Mondjuk, hogy mi szeretnénk csatlakozni.
1: Biztos, hogy van, hát találnak annyi embert.
0: Jó, na mindegy. Ennyit az Eurovízióról, úgyhogy hajrá, töltsetek ki, ha szeretnétek, közhang.hu, de egyébként meg a Facebookon is tudjátok ezt csinálni. Jól elmondtam mindent?
1: Jó,
0: értető volt?
1: Szuper, csak még másolhatóvá kell tenni.
0: Jó, oké, és ez Lucára lehet ráírni személyesen egyébként, ő tudja nektek elküldeni ezt a szöveget pontosan, jó? Tehát a Talponálló Rádió Instánat kevésbé ellenben, Gulyás Lucának a privát profiljait nyugodtan keresétek. Akár Facebook, köszi, akár Instagram, egyébként LinkedIn-en is szerintem fönn van, ott is nyugodtan lehet vele kapcsolódni, és megkérni, hogy hogy is van az a szöveg, Luca. gulyás.luca@talponallo-radio.hu. Ez csak azért mondtam, mert ez fönn van a honlapunkon amúgy.
1: Jó.
0: Na, viszont nem erről akartunk beszélni elsősorban, hanem az amerikai haditengerészekről. Mert hogy ez egy ilyen komoly műsor, és hát azért ilyenkor olykor fontos az ember beszélni ilyen dolgokról. USS Abraham Lincoln repülőgép hordozó hajó így adott. Így van egy ilyen. Ez a kezdetektől fogva részt vesz az Irán elleni hadműveletekben, és most 270 nap után fog először kikötni hosszabb időre. Na most ezen a hajón szolgál 5000 tengerész, és... hát ők most először fognak kiszakadni egy kis időre ott a fedélzeti pillanatokból, vagy a fedélzeti időtöltésből, ami valószínűleg egy nagyon monoton valami lehet, nem?
1: Hát
0: tehát azért ott vagytok 5000-en, 270 napig összezárva, az már önmagában az egy kicsit lélekről.
1: Minden nap.
0: Igen, igen.
1: Megvan a napi rutin, mikor eszel, ugye ez a katonaság, tehát hogy megvan az, hogy mikor kelsz fel, pontban akkor felkelsz, vigyázz, ebéd, vacsi, fekvés.
0: Így van. És azt mondta ennek az egész Abraham Lincoln, USS Abraham Lincolnnak a vezetősége, hogy na jó, akkor itt van a lehetőség most pihenni egy kicsit, és az 5000 tengerésszel a fedélzeten a tájföldi Pattaya városában kötnek ki, kötöttek ki, most már kint is kötöttek, és a tervek szerint 4 napon keresztül itt maradnak ebben a városban. Na most ez önmagában miért lenne érdekes? Hát most kimentek pihenni a srácok, nincs ezzel baj alapvetően, ám de ez a Pattaya, lehet nem biztos, hogy így kell mondani, sőt, biztos,
1: de
0: hogy
1: így
0: nem.
1: Kell mondani,
0: így kell mondani. Ilyen ügyes vagyok. A betyár mindenség itt neki. Hát többenetes. Néha meglepem saját. Szóval ez a Pattaya, ez a nagyon extrém éjszakai életéről és a szexklubjairól híres. A világ minden tájáról járnak ide, hát emiatt az erotikus turizmus miatt a különböző vendégek, turisták. A város polgármestere szerint 600 ember fog vigyázni a tengerészekre, és 40 buszt is készenlétbe állítottak, hogy majd elszállítsák őket, és a polgármester felszólította a helyi vállalkozókat, hogy ne nyerészkedjenek az amerikai katonákon. A hajón szolgáló katonák egyébként mentális problémákra panaszkodtak, és az ellátmányt is pocséknak tartják, úgyhogy ezért kellett nekik ezek is felüdülés, így hát végül is az ilyen szexmunkás paradicsomba vitték el őket, és most ott tölt 4 napot 5000 tengerész. Hát azért ez egészen combos, nem tudom, hogy a katonák helyében nekünk hogyan néznek ki ez a 4 napunk, hogyan töltenénk el az időt egy olyan helyen, ahol tulajdonképpen ez az egyetlen elfoglaltság.
1: De hogy azért nem ez az egyetlen elfoglaltság, amit ott lehet csinálni, ez egy tengerparti város.
0: Nekem nem csak ott, bárhol máshol is ez az egyetlen elfoglaltság, amikor a gondolataim járnak.
1: Azért lehet más csinálni, meg azért ne felejtsük el, hogy tájföldön vagy, tehát ott azért tudsz jókat enni, inni.
0: Hát így van.
1: Úgyhogy így gasztronómiai szempontból is elég jó, de egyébként ez számomra nagyon durva dolog, nem is ez ebből a szempontból közelítenem meg ezt a hírt, hanem az, hogy tökre örülök egyébként, hogy feljött ez a hír, mert elkezdtek foglalkozni a katonák mentális és fizikai problémáival. Kijött egyébként egy olyan cikk is, egy kicsit hosszabb a Telexen, nagyon részletesen leírják, hogy ezek milyen körülmények között élnek, és hogy egyébként milyen mentális állapotokról számolnak be a családtagok, ami egyébként szerintem megdöbbentő, és érdemes elolvasni, hogyha van egy pár percetek, azért nem annyira hosszú, de itt egyébként...
0: Miután kitöltöttétek a közhangot, azután van még további pár percetek, beírtatok egy mondatot is fejből, akkor még olvashatok át
1: a cikket. Elküldöm nektek, hogyha rám írtok, akkor elküldöm.
0: Luca küldi a mondatot és a cikket.
1: Bizonyám, kicsit edukáljuk itt az embereket. És egyébként itt ebben a cikkben mondják is, ugye itt 400 nap után, vagy mennyi 200 nap után kötnek ki? 290?
0: 270 nap után.
1: 270 nap után kötnek ki, de elméletben 30-45 naponként kapnak kimenőt a legénység tagjai.
0: Csak ilyen hosszabb idő nem volt.
1: Igen.
0: Mint most ez a 4 napos sztori, vagy ilyen.
1: Nem, hát nem kaptak most. Tehát, hogy
0: jó, hogy egyáltalán nem kaptak.
1: Nem, azt hiszem egyszer vagy kétszer kötöttek ki, de akkor is nem mehettek ki a kikötőnek bizonyos részén túlra. És ez alatt a 270 nap alatt az a 2 napos kikötés, azért az nagyon durva. Tehát, hogy egyébként is abba belegondolni, hogy te most arra szenteled az életet, hogy most szolgáld a hazádat, és olyan körülmények között kell élj egy hajón, amiről le sem mehetsz tényleg több száz napig, azért szerintem az nagyon durva dolog.
0: És aztán így reméled, tudod, hogy na, majd egy kis jacuzzi, vagy valami, mikor kicsit majd megállunk, tudod, kikötünk.
1: És erre kitalálja a vezetőség, hogy hova menjünk, akkor Pattajába.
0: Igen, és így és kiállt az állomány előtt, és azt mondta, hogy oké, srácok, tudom, 270 napja nem voltatok szárazföldön, 270 napja szenvedtek. Fontos nekünk a mentális állapototok.
1: Csak egymást láttátok, férfiakat és férfiakat.
0: Úgyhogy, kedves fiatalok, itt vagyunk ebben a faluban, jó eséllyel leránthat majd egy férfi prostituált, aki április óta nő, úgyhogy hajrá! Jó bulit mindenkinek!
1: És azt akarom, hogy ez annyira jó, hogy ezt most felkapta a média, cikkek keletkeznek ebből, és te olvasod, miközben a férjed, vagy az a szerető gyerekeidnek, mármint a gyerekeidnek.
0: Mi van a szerető? Gyerekeidnek a szerető? Mi ez a beteg állatság?
1: Gyerekeidnek a szerető apja, az meg Pattajában köt
0: ja,
1: ki.
0: Igen, amúgy tényleg elegedett, hogy ó, igen, harcol a nemzetünkért, ez az, végre dicsőséget hoz a hazánknak.
1: Ez szerintem valami borzalmas lehet.
0: Pedig, otthon ülsz a 3 gyereketekkel, érted, tartod fönn a háztartást, miközben a csávót, meg ezzel éppen locsolja a vodkát, meg a pezsgőt, érted, a különböző egészen kéteső szolgáltatásokat nyújtó.
1: Igen, nem ezt a megállót kérdőjelezzük meg, hanem azt, hogy miért pont itt, és hogy mennyire felkapta ezt a média, és szerintem ezt így a családtagokra is nézve tök rossz lehet ezt olvasni, hogy pont itt kellett kikötni, és ez volt a vezetőségnek a nagy ötlete.
0: Én, ha itt eltöltenék 4 napot, ezen gondolkodtam, hogy de ott az, hogy ha az ő helyzetükbe próbálok így belehelyezkedni így fejben, hogy tudod,
1: hát
0: így nagyon
1: várod. Hát örülsz, hogy már szárazföldön vagy, kezdjük ott szerintem.
0: Igen, és mivel hogy 5000 másik férfivel voltál összezárva, ezért elég valószínűleg tartom, hogy ott azért úgy élnek is ezekkel a lehetőségekkel, nem? Hát. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy még egy biztosan vannak, akik egy kicsit már meg se várták. Azt mondták, hogy jó, oké, van szükségem némi érintésre, és hát végül is egy férfi tudja igazán, hogy mi kell egy férfinak. Így valószínűleg meg se várták a kikötést néhányan. Tehát úgy képzelem el, hogy ebből az 5000 főből csak néhányan, jó, nem csak néhányan, de mondjuk nem tudom, a csapat egy része azért annyira nincsen kiéhezve, mint a többiek néhány nap, vagy néhány hónap után. Viszont akik meg esetleg ki vannak éhezve, meg bármi hasonló, azok is szerintem csak örülnek, hogy érted, nem imbolyog a talaj a lábuk alatt, és így nem tudom, lecsillelnek, és így néznék a tévét egy szállodai szobába, vagy nem tudom, beülnének egy medencébe. Tehát itt nem azt várod szerintem, hogy na akkor most megyek, és így a nyakamba veszem a pattajai éjszakát.
1: Hát szerintem se, igen, már ennek örülnek, de azért azt lehet tudni, tehát, hogy ilyen több éves kiküldetéseken is azért a katonák egymással vannak, egy közegbe.
0: Hát erre próbáltam mutatni az előbb, hogy a hajón mit csináltak.
1: És azért erről így tudni, hogy szoktak ilyeneket csinálni, hogyha találkoznak egy faluban nőkkel, stb., ami amúgy elítélendő, de... Hogy...
0: Mi elítélendő?
1: Hát az, hogyha találkoznak a faluban nőkkel, és mit tudom én, miket csinálnak.
0: Hát most szerintem, hogyha egy konszenzuális valami van, és egyébként otthon meg nem várja őket egy család, akkor miért lenne elítélendő az, hogy most
1: hát
0: éppen valaki
1: valót
0: össze?
1: Várják.
0: Hát szerintem ez egy nagy általánosítás, tehát azért ez nem lehet feltétlenül így leírni, ahány katona, annyi különböző élethelyzet. Nyilván az, hogyha várnak otthon, és aztán pedig elmész, és aztán nem tudom, végig reszeled az egész falut, akkor ez nem feltétlenül okés. Viszont az, hogy egyébként meg egy szabad, független, fiatal csávó, hogy aki azt mondta, hogy oké, rendben, fiatal vagyok, akarok valami ilyesmit toljuk, akkor szerintem hajrá, let's go. Tehát ebben szerintem alapvetően nincsen elítélendő. Jó, hát nyilvánvalóan, de minden esetre szerintem ezzel alapvetően akkor akkor nincsen probléma. Viszont ez a kimenő, ez kicsit azon gondolkodtam, hogy ilyen céges csapatépítő jellegű, nem? Tehát, hogy egy kicsit így megismered a többieket egy új oldalról. Oké, rendben, itt dolgoztunk eddig együtt, na de most egy másik oldalukat megismerem a srácoknak. És akkor így nem tudom, megy a nagy lelkizés, sörözgetés a kapitánnyal, vagy nem tudom, a feletteseddel, együtt ültök benne egy stripkóbárba, tehát ezeket így tökre látom magam előtt, hogy ez egy ilyen egészen, hogy is mondjam, ilyen szabadelvű, nyitott céges csapatépítő, ahogy én ezt most értelmezem.
1: Szerintem te így nagyon nem látod át jó helyzetet, mert igazából, hogyha elolvasod ezt a másik cikket, amit az elején említettem a megszólalásban, akkor így teljesen nem tudom összehasonlítani, ez egy csapatépítő, meg nem tudom ennyire viccesen felfogni, de egyébként persze meg lehet így a humoros oldalával is közelíteni, de hogy egyszerűen tényleg, tehát, hogy ezek a helyzetek, amik ott eluralkodnak, hogy mennyire nincs ellátás, mennyire rossz minőségű az ételek, közben mennyire nincs víz,
0: kapom
1: nem tudnak
0: infót,
1: fogat mosni.
0: Hogy a csapat egyharmada legalább nő.
1: Tényleg?
0: Aha. Nem csak csávok vannak. Ezt az infót kaptam. Nem Na. tudjuk utána ellenőrizni, én elhiszek mindent, amit mondtok nekünk. Úgyhogy
1: hát, mégis vannak női katonák, igen, csak én valamiért azt feltételeztem, hogy amúgy férfiak.
0: Sokkal viccesebb volt belegondolni, hogy egy ilyen kanszagú csatahajót megy, aztán megérkezik, de egyébként igen, valóban. Jó, így azért talán egy kicsit, nem tudom, elviselhetőbb. Pusztán nem csak azért, mert hogy itt belelátok dolgokat, hanem azért, mert hogy egyszerűen egy másik típusú világlátást is kapsz azzal, hogyha
1: igen,
0: vannak nők is, beszélget.
1: Férfiakkal és nőkkel is együtt élsz, meg dolgozol, meg igazából tényleg élsz.
0: Ja. Na jó van, erről ennyit. Elmegyünk most egy kicsit zenélni, meg hírezni, utána pedig innen folytatjuk majd, és maradjatok velünk, mert még lehet, azt gondolkodtam, lehet, hogy telefonálni is kéne egyet még.
1: Kinek?
0: Hát amúgy gondoltam, hogy jöjjön be a Penke Bence a műsort vezetni, és azt mondta, hogy nem jön, mert éppen meccsen van.
1: De hogy felhívhatjuk,
0: és
1: home office-ból.
0: Nem, mert ki van éppen a, nem tudom, Vasas Nyíregyháza, vagy milyen meccsen, beszámoló kedvéért, csak irácsöröghetnék viccbe.
1: Jó, hát végül is.
0: Hát érted, egy kis sportrovatom talpon állóban. Na jó, ez következik hamarosan, lehet.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Rádió Café. Gazdag réten, az FM 98-as frekvencián. A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
5: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Vitekör. Dali Borovó Granye. És még sokan mások az ország első. Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori kastélyban.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
9: Elindult a természethűborok kóstolósorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Pusztító a száj, most a Tiszáért aggódhatunk, alávág a klíma és a műméz a méhészeknek, mindent tagad a pesterzsébeti csapágybolyós támadó. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozottan ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint a tartós aszály miatt tovább apad a folyó. A kiskörei víztározó hasznosítható vízkészlete pedig elfogyott, ezért legalább a felére kell csökkenteni a mezőgazdasági felhasználást. A jövő héten a nagykunsági öntözőrendszert vizsgálják, ahol a megengedettnél több vizet használnak, ott felfüggesztik a vízkivételt. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály, eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a hazai termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
10: A természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti tavasszal nagy méhpocsalát pusztulás várható az országban.
4: Élénkült a kiskereskedelmi forgalom júliusban, az előző év azonos időszakához képest csaknem 5, még júniushoz képest 1%-os pluszt rögzített a Központi Statisztikai Hivatal. Beszámolójuk szerint főként a nem élelmiszer kiskereskedelem szerepelt jól, 6,5%-os többletet könyvelt el. Az üzemanyag kiskereskedelem még ennél is jobban, több mint 8,1%-kal bővült júliusban. Csúzlival kilőtt csapágygolyókkal vett célba egy boltot egy férfi Pesterzsébeten. A becsapódások megrongálták a kirakatot, valamint egy közeli lakás erkélyének korlátját, ablakát. A rendőrök gyorsan elkapták a tettest, ebben a térfigyelő kamerák és tanúk is segítettek. Az 51 éves férfi lakásán megtaláltak minden kelléket. A gyanúsított egyelőre tagad, kezdeményezték letartóztatását. Egy front ugyan holnap bekavarhat, de egész hétvégén folytatódik a kellemes nyári idő, már is mondom a részleteket. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Föld,

Fröccs újra töltve, mosdó letudva. A stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Timi. Ez itt még mindig a Talponálló.

0: Halálkom olyan, tényleg egy Timis szignált sikerült beraktunk, miután múlt november óta itt van az utcán.
1: Lassan egy éve.
0: Na jó, hát ezen a ponton is szeretnénk üdvözölni Timit, aki egy éve nem a csapatunk tagja, de semmi gond, végül is akár Sípos Kornél vagy nem tudom, Boros Péter is szerepeltett volna a szignálban, hiszen ők 2017-ben ők is tagjai voltak a műsornak. Na viszont, mint az előző megszólás végén, hogy említettem, ez most így a szabad akarat diadala. Szóval az van, hogy igazából itt vagyunk ketten, és így mindig rájövök ilyenkor, hogy azt csinálunk, amit akarunk. És
1: mivel azért a Zoli tartott mindig vissza itt minden rossz alkodástól, ő volt, ütötte a fejünk felett az ostort, hogy nem, már pedig maradunk az ütemterünél.
0: Nem, de valahogy mégis azt érzem, hogy ha ketten vagyunk itt, akkor mégis mindig az érzésem, hogy bármit csinálhatunk.
1: Akkor randomabb, igen, Zoli az nagyon szóval.
0: Igen, Zoli egy ilyen vaskalapos karakter, tudod, aztán így ezért. Na mindegy, és hogy mondtam, hogy ilyen Penka Bence majd be fog szállogatni a műsorunkba ebből ezen az őszön több alkalommal is, majd valamiféle rendszer is lesz ebbe. Most pedig éppen azért nincsen itt, mert ő a Vasas Nyíregyháza mérkőzésen van az Ilovszki stadionban, úgyhogy arra gondoltam, hogy hívjuk fel, és mint a Kossuth Rádiónak körkapcsolásba, kicsit kérdezzük meg, hogy mi újság a meccsen, meg hogy itt van-e egyáltalán, vagy hogy mi a helyzet. Hallasz-e bennünket, Bence?
2: Jó estét, jó szurkolás, sziasztok, persze, ti hallotok engem?
1: Igen, hallunk.
0: Tökéletesen.
2: Távolabb menjek el, mert most bent ülünk éppen az A2 Mészei szektor szinte kellős közepén, ez a családi szektor, úgyhogy nagyon barátságos és családias a hangulat. Itt ül mellettem Kormos Dávid, aki a ős talpon álló rádióknak ismerős lehet ilyen-olyan sztorikból és közös kalandokból.
0: Így van. Hát a németországi kalandunkból és akár a Sziget Fesztiválos közvetítésünkből is ismerhető ő már így a hallgatóink számára. Na, azt mondd meg, Bence, hogy hogyan történt az, hogy te egy családi szektorban ültél be, úgyhogy egy kedves barátoddal vagy jelen. Tehát, hogy esetleg nincs itt olyan, mint amikor az állatkertbe bemész, és Valentin nap alkalmával, hogyha csókot vált, akkor ketten bemehetek egy-egyel.
2: Na, hát én remélem, hogy itt lesz. Várjál, egy pillanat.
1: Gól!
2: Élőben közül!
0: Ezek átvernek igen. Minket?
2: Pillanat, igen.
0: Most tényleg gól volt?
1: Gól!
2: Tényleg gól, igen, konkrétan. Milán, így most 2-1-re vezet a Vasas ebben a pillanatban.
0: Te tudtam, hogy mikor kell telefonálni.
2: Éppen elhúzta a nyíregyházi kapus mellett, és egy az egyben megverve, majd az üres kapuba bepöccsítve. Ha csak nem, elvették les miatt. Szóval, térjünk vissza. Szóval a csókkamerára gyúrok, hogy hát ha összehoznak minket Kormossal. De valóság az ugye, hogy van nekem ugye egy egyéves kisfiam, és már arra hajtok, hogy ide vettem bérletet, hogy majd amikor ő már képes lesz ellenni egyedül egy játszóházban, már nagyon neveljük az önállóságra.
1: Szóval egy és már... fél évesen már mehet
2: igen,
1: oda
2: igen,
1: a
2: igen.
1: Szektorba.
2: Így van, akkor ő így tudja velem jönni a családi szektorba, úgyhogy ezért vagyok itt. Meg ez van közel a hazai ultrákhoz. Szeretem őket hallgatni.
0: Na és milyen a hangulat például... egyébként Angyalföldön? Mesélj egy kicsit, hogy ugye középmezőnyben található most éppen a tabellán a Vasas, ahogy a Nyíregyháza is. Milyen a hangulat?
2: Nagyon jó a hangulat. Nem mondanám, hogy teltház van, de közel teltház. A nyíregyházi szurkolók nem jöttek el elegen, szóval szerintem ők hiányoznak. Mindenki, aki az Angyalföldért szíve dobban, azok itt vannak. Úgyhogy szépen vagyunk, jó a hangulat, remekül dolgoznak az ultráink, és bizakodóan állunk a meccshez. Egy picit dominál talán a Vasas, bizonytalan a védelem, viszont bizalomra okot adó dolgok történnek a támadó szekcióban.
0: Nem hallottam a szó végét, de kikövetkeztettem, hogy a szekció lehetett egyébként, amire támadó szek.
2: Igen.
0: Jó, akkor a körkapcsolásról egyelőre ennyit. Nagyon sajnálom, hogy elvették ezt a Vasas gólt, mert nagyon menő lett volna, hogyha élőben itt leközvetíted nekünk, de esetleg, hogyha látod, hogy nagy helyszak, nem tudom, csörökbe, azt felveszik adás közben, vagy valami.
2: Küldök majd Viberre dolgokat még, jó? Jó. Mi a Viber számotok?
0: Viber számunk, ugyanaz, mint az SMS számunk, 0636980980, itt tudsz nekünk különböző dolgokat küldeni.
2: Nagyon jó, írok nektek SMS-be arra.
0: Jól van, szeretettel várjuk. Jó szurkolás, Bence.
2: Örülök,
0: hogy
2: beszéltünk. Puszilom Petit, és mindenki, aki hallgatott minket. Sziasztok!
0: Hello! Nos tehát, ez volt Bence a stadionból. Hát gondoltam, hogy érted, mégse legyen már az, hogy nem jön be, és akkor így békén hagyjuk. Tehát
1: azért... Nem, hát azért, ez már munkakerülésnek számít, szóval azért zaklassuk itt a szabad napján.
0: Így van, nagyon helyes. Kicsit érezze már, ez tudod, ilyen átmenet, ilyen puha diktatúra. Tehát, hogy itt az
1: igen,
0: van,
1: hogy így jó fejkedünk vele, hogy jaj, csak egy percre hívunk fel, nem akarunk
0: zavarni.
1: De
0: azért érezzed, hogy egyébként el tudtuk volna viselni, ha most itt lennél.
1: Meg azt is, hogyha egy fél órás közvetítést tartani, és mi addig hátradőlhettünk volna itt a székünkben.
0: Igen, igen. Két dolog miatt izgultam nagyon, az egyik, hogy vajon megadják a vasas gólyát a közvetítésben, a másik, hogy nehogy megszólítsa Kormos Dávidot adásban. Ez a kettő dolog volt, aminek. Ez most csak azoknak mondom, akik a talponálló instát is követik, és már jól ismerhetik egyébként Dávidot, ő azért így meg szokott jelenni bizonyos kontentek alkalmával, mert lehet, hogy azért nem akkor a probléma az, hogy Bence válaszol csak a kérdésekre. Na, de mindegy.
1: Még szerencsé, hogy őt hívdunk.
0: Így van, hatalmas, hatalmas nagy mázli. Na de, beszélnünk kell egy hírről. Nem lehet mindig csak a futballról beszélgetni.
1: Egy nagyon fontos hírről.
0: Igen, és kicsit fájna, hogyha ez most nem kerülne be az adásba, mert hogy egy magyar történet, és én mindig nagyon szeretem a magyar sztorikat. Egy hajdú szoboszlói nőről lesz szó egészen pontosan, akit nagyon zavart az, hogy az általa preferált parkoló helyre néha más is beparkolt a társasház előtt. Hát teljesen megértem, mert most ez engem is zavarna egyébként.
1: Hogyha a saját parkoló helyedre állnának be.
0: Azon parkolóhelyre, amit én magamnak néztem ki. Tehát, hogy nyilván itt nem de az övé volt fizikailag.
1: Igen, itt nem arról beszélünk, hogy én most megyek, parkolok, és éppen kinéztem egy parkolóhelyet, erre beáll valaki, mert az engem is nagyon bosszant, hogy abban a pillanatban néztem ki ezt a parkolóhelyet, és más már elvette tőlem, de nem ez történt, hanem ez a nő kinézett magának egy parkolóhelyet, és úgy gondolt, hogy szokás jogán, ő oda parkolt először,
0: ez mostantól
1: onnantól kezdve az övé marad.
0: Így van, és ez őt nagyon zavarta egyébként, hogy más is oda szokott állni néha, és hát nincsenek ilyen dedikált helyek, tehát nem csak az, hogy nem az övé volt, hanem hogy senkinek nincsen saját, hiszen egy társasház előtti utcafrontról beszélünk. A nő viszont egyetlen értését sajátos módon fejezte ki, mert hogy halloweeni díszeket, csontvázakat, koponyákat és egyéb ijesztő tárgyakat rakott annak az autójára, aki a helyére állt.
1: Elátkozta.
0: Egy idő után a nő ezt egy halálfejes maszkban napi rendszerességgel tette meg, és végül az egyik sértett kérte a nőt, hogy fejezze be, mert a kisgyerekei megrémülnek a helyzettől. A nő azonban folytatta, és feljelentették, úgyhogy végül is pénzbírságot fog kapni az illető, és végül már az RTL híradóba is bekerült ez az egész história. Szerintem szenzációs ez a sztori. Én ezt imádom. Kettőféle módon lehet ezt értelmezni szerintem. Az egyik az, hogy az, mint az ilyen maffia leszámolások, tudod, hogy ilyen lófejet küldenek, meg nem tudom, döglött disznót raknak a ajtód elé, hogy tudjad, hogy na most akkor vajon lesz. Ha így értelmezzük, akkor valóban veszedelmes, félelmetes és rettegésre okot adó dolog.
1: De egyébként semmi olyan dolgot nem csinált ez a nő, ami így erre adna okot, hogy nagyon ijesztő dolgokat tett volna le, ilyen kisebb mini csontvázakat, amik látszódott, hogy azok nem emberi csontokból vannak, hiszen miniatűrök, szóval, hogy nem egy ilyen maffia leszámolós dolog, tehát így lehet értelmezni poénként is, vagy úgy is, hogy szegény nő kicsit a mentális állapota már megereszkedett.
0: És megereszkedett. Hát és nem éppen a mentális állapotra szoktam ezt használni.
1: Panel boszorkánynak képzeli magát.
0: Aha, ja, és lehet, hogy seprűn érkezett, hogy ezeket így kiosztogassa oda. Igen, igen, mert ha biciklivel jött volna, akkor egyéb megereszkedett dolgait becsípte volna a küllő. Szóval... Szóval én szerintem a másik olvasata ennek, hogy ez iszonyatosan aranyos, és ez annyira hihetetlenül
1: aranyos.
0: Tetszik
1: hát
0: nekem.
1: Hát téged is mennyire idegesítene, hogyha kiszúrnák a kereket. Nem,
0: de nem,
1: ilyet nem,
0: nem szúrtak ki a kereket, pont erről van szó.
1: Igen.
0: Hát, Ez milyen érvelés? Szerintem aranyosan oda tette egy műanyag csontvázat. És erre úgy reagálná, hogy hát szerintem téged is zavar van, ha nyakon verdének egy lapáttal. Hát az igen, de most ugye ebben a helyzetben nem ez történt. Na, szóval, hogy szerintem iszonyú cuki ez. Én valahogy ezt a nőt így megölelgetném.
1: Hogy te
0: megpuszilgatnék. Meggyíragatnék a kis pofiát.
1: Érkezik a seprűjém.
0: Igen, és én megölelném.
1: És én átkot szórna rád a szentelt vizet a kocsidról.
0: Én szerintem ez elképesztően cuki. Vagy én valahogy, és azért látom ezt nagyon aranyosnak, nagyon cukinak, mert hogy ez valahogy egy ilyen teljes karakterről így tanúbizonyságot ad. Tehát, hogy mutat valamit, amit így nem is feltétlenül gondolnék, hogy mennyire ártalmatlan valójában az az ember, aki úgy gondolja, hogy mindenki saját magából indul ki. Ha én szeretnélek megijeszteni téged, valószínűleg arra gondolnék, hogy én mitől ijednék meg, és valami olyasmit csinálok. És hogyha így nézzük ezt a nőt, akkor szerintem ő ült és gondolkozott, és egy ilyen végtelen, ártalmatlan, kedves lélek, aki valószínűleg azt mondja, hogy jaj, hát azért egy műanyag koponyától megijednék, jaj, ez a Halloween cucc, ez elég félelmetes, kirakom ezt a sütő, vagy ezt a Halloween tökös szalvétát az ablaktörlő lapát.
1: Igen, és egyébként be is vált, a gyerekek megijedtek.
0: A gyerekek valóban megijedtek, és szerintem ez, én nem tudok rá haragudni. Ez valahogy egy ilyen végtelen ártalmatlanság, és lehet, hogy én nem is tudom ezt úgy rendesen jól verbalizálni, de, vagy így jól megfogalmazni, de hogy én ezt is sokszor szoktam érezni, hogy így valakit ilyen végtelenül cukinak tartok bizonyos döntései okán, amiket egyébként nem is feltétlenül. Most csak egy ilyen random példa mondjuk, hogy nem tudom, a valaki mondjuk, a húgom mikor 10 éves volt, akkor ő például, meg mondjuk hiszen nem így mostanában is van olyan, hogy nem akarja nagyon hidegen enni a joghurtot, mert, és ezért rárakja a radiátorra előtte, hogy nehogy megfájduljon a torka tőle, és ez ilyen kis aranyos kisgyerekes valami. És utána, amikor ezt így tapasztaltam valaki mástól, aki egy korombeli arc, és mondta, hogy nem akarom, hogy megfájduljon a torkom, ezért a radiátorra teszem előtte a joghurtot, és akkor így elgondolkodtam, hogy ez annyira aranyos.
1: Mert ez így a gyermeki énét idézi elő igazából, igen. És ennek a nőnek is azt végül is, hogy hú, Halloween-os cuccok, rakok egy ilyen matricát a kocsira egy szellemről.
0: Igen, és majd attól, és ez annyira aranyos, hogy valahol egy 3-4-5 éves emberkének a tudata is jelen van ebben a nőben. És ez szerintem elképesztően cuki. És jó, persze idegesítő, zavaró, nyilván nem kell megismételni mindent, amit elmondanak az összes ezzel kapcsolatos híradásban, de közben nekem van ebben valami végtelen szerethető.
1: Hát azért engem azért zavarna, hogyha folyamatosan így a kocsimhoz piszkálnának.
0: Megijednél mindig. Jaj, egy csontváz!
1: Jaj, egy aranyos kis szellem, aki azt mondja, hogy bú!
0: Igen, és így Luca menne a kocsiához, és így teljesen megijedne, mert jaj, egy denevér! És így biztos, hogy ezek igazi denevér. Nem olyan az egész, mint egy ilyen Galla Miklós sketch, vagy nem tudom, valahogy így úgy látom az egészet magam előtt, vagy mint egy ilyen Monty Python jelenet.
1: Amúgy kicsit olyan, igen, tényleg, mint egy komédiából.
0: Én amikor ovis voltam, akkor megpróbáltam csapdát állítani egy óvónéninek, és
1: ezt
0: mindegy...
1: Ezt már hallottam, ezt
0: a történet. Lehet, hogy már meséltem egyébként itt adásba, és mindegy, az a lényeg, semmi okom nem volt erre, láttam a tévében, hogy van ilyen, hogy valami afrikai törzs úgy áll csapdát állatoknak, hogy ás egy gödröt, és akkor arra rak különböző faágakat, és arra meg rak leveleket, és aztán ott a többi, és akkor ugyanolyan leveles a plac, mint a többi részén. És erőnek jön a, nem tudom, gnú, a sztrálé, mit tudom én, tököm, hogy milyen állat, rálé, beleesik, ott van a lukba, jó, meg lehet enni. Na, most kitaláltam, hogy akkor az óvóninél fogok csinálni ilyen csapdát, de egyrészt egy rohadt kicsi volt, hogy egy boka nem fért bele nyilván abba a gödörbe, másrészt nem vettem észre, hogy a homokhoz, ahova ástam, az nem feltétlenül jó arra, hogy a levelekkel lefedett tető úgy eltűnjön így a tömegbe. Tehát, hogy ott a homokhoz...
1: Nem túl homogén a felület.
0: Így van, és egy, nem tudom, 30x30 centinyi levél, alatta pedig egy pici gödör. Na, de nem is ez a lényeg, hogy én ezt csináltam, vagy miért csináltam, vagy hogy csináltam, hanem hogy abban is van ez a fajta ilyen gyermeki naivitás, hogy ú, mit csinálok? Hát ez most egy csapda. Valahogy így elképzelem, hogy most én valami nagyot alkottam. Hát persze, hát így működik a világ, hiszen az afrikaiak is csinálják, akkor csinálom én is, vagy a dél-amerikai törzs, mit tudom én kicsoda. És hogy valami hasonlót látok ennek a nőnek a működésében is. Hogy jó, mit kell csinálni? Hát ijesszük meg, persze. Ez a nő egy Scooby-Doo epizódban él.
1: Igen, csak az a baj, hogy érted, nem ismered azt a személyt, aki ezeket az ilyen csíntevéseket teszi meg veled, és helyez mindenféle tárgyakat az autódra. És mivel nem ismered, ezért ez bizonytalanságot ad, hogy egyébként akkor még mi más csinálhatna. Mert nyilván, hogyha ő egy kicsit ilyen megereszkedett mentális állapotban, hogy magamat idéznem, hogy rosszabb mentális állapotban vagy, akkor kiszámíthatatlan az ember. És ez lehet, hogy csak a kezdet, hogy csak matrizákat helyezte, utána
0: lehet,
1: már...
0: Lehet, hogy az autó...
1: Utána már ledudál. Nem, amúgy.
0: Utána oda jön, és van egy kis virág, mint a bohócoknak, és mondod, hogy szagold meg ezt a virágot itt a galléron mellett, és megnyomja, és aztán vizet spriccel az arcodba.
1: Nem, hát az is lehet, hogy kiugaszja a kereked, vagy nem tudom, megkarcolja az autót, szóval nyilván azért ez elfajulhat messzebbi szintekre.
0: Lehet,
1: is.
0: Hogy van olyan része, amiről még nem tudunk a beszámoló, lehet, hogy az összes kilincsét összeseggezte az autónak. Simán lehetséges, csak erről nem tudunk, hiszen ez nem volt olyan látványos, mint a kis műanyag csontvázak a szélvédő.
1: Szóval, hogy én azért megérdem ezt a félelmet is másokból, hogyha kapsz ilyen jelzéseket az autódra egy idegentől, nem tudod, hogy mit várj tőle.
0: Én felvenném a kesztyűt, és azt mondanám, hogy oké, rendben, kifigyelem, mikor érkezik, és amikor megjön
1: megszagoltatod egy csokor virág.
0: nem, megszagolom el az autó kilincset. Nem, szóval én felvenném a kesztyűt, és azt mondanám, hogy oké, kifigyelem, hogy mikor jön, megjelenik boszorkány ruhába, én pedig akkor előugrok, indiának öltözve a kocsi mögül, és megpróbálok ilyen nyílveszőket lőni az irányába, aminek ilyen tapadókorong van a végén. Esetleg egy barátomat megkérem, hogy segítsen, és úgy öltöznénk be egy, nem tudom, Mustangnak, vagy egy vadlónak, hogy én vagyok az eleje, ő pedig a hátulja, és akkor így megtámadnánk így. Én azt mondom, hogy akkor már ezt végig kell vinni. Tehát ő csak kijelölte az utat. És akkor ebbe az irányba viszem.
1: És amúgy lehet felvette. Meg is nyernéd, mert itt az elmepárban van, azt gondolnád, hogy neked még inkább megkereszkedett a mentális állapot.
0: Amúgy igen. Tehát ez simán lehet, hogy ez valahogy így jön neki.
1: Mondja, ez bolond. Hagyjuk is.
0: Én azt mondom, hogy a saját fegyverét kell ilyenkor ellene fordítani. Vagy még jobban megijesztem én. És amikor oda teszi a kis csontvázat, én egy önmagamban egy nagy csontváznak öltözve szaladnék el.
1: Igen, tudod valószínűleg, hogy hol lakik, úgyhogy az ajtaja elé tudsz hagyni mindenféle kis tárgyakat.
0: Amúgy igen.
1: És valamit az autóra utaló jelet is, hogy így össze tudja kapcsolni a kettőt, hogy nem csak egy rossz szomszéd voltál, hanem a parkolóhelynek az ember, aki...
0: Aki elbitorolja.
1: Aki elbitorolja, vagy bosszút áll.
0: Egyébként kicsit tudok haragudni azokra az emberekre, akik arra a parkolóhelyre állnak, amit ahova én szerettem volna. Semmi közöm hozzá, meg nem az enyém a parkolóhely, de hogy nekem
1: de
0: most
1: mondom,
0: pillanatban...
1: hogy abban a pillanatban, hogy parkolsz, és valaki beáll arra a helyre, amit kinéztél, az tényleg bosszantó tud lenni, de hogy most te lefoglalsz úgy helyeket, hogy így elmében, hogy hazamegyek, akkor beállok oda, már kinéztem.
0: Igen, mert van egy ilyen tök jó hely, ahol így szeretek beállni. És most jelen pillanatban nekem nincs is kocsim amúgy, tehát most éppen úgy áll a dolog. És ennek ellenére
1: egy
0: picit mindig utálom azt, aki ott állt. Jövök haza, sétálok el a parkolóhely mellett, ahova én álltam annó többször is, és amit így kicsit magaménak éreztem, és mindig kicsit rühellem azt, aki ott áll azon a helyen. Rohadjáltam meg, miközben nekem nincs is autóm, de kicsit utálom azért.
1: Te vagy ez a néni.
0: Lehet, hogy ezért érzek ennyire erős, nem tudom, köteléket ezzel a nénivel.
1: Igen, hasonló dolgokat követnél el.
0: Valószínűsítem egyébként, hogy így tennék, ha tehetném. Na de, elmegyünk most egy kicsit zenélni, meg mit csinálni? Reklám. Végül is csak egy éve dolgozunk a Rádió Cafén, igazán megszokhatnám, hogy félkor reklám van, egészkor meg hírek, de egyelőre még ez nem sikerült. Tehát most egy kis zene, kis reklám, és utána pedig érkezünk fej vagy írás rovatunkkal, zárjuk a mai adást. Közben 2-1-re vezet a Vasas félidőbe, úgyhogy Bencét hívhattuk volna még egyszer, de fontosabb dolgunk támadt. Mindjárt innen folytatjuk.

elégedett. Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is.

0: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem mersz betelefonálni.
5: One, two, three, four!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
8: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
9: 2 perccel múlt el 7:30, továbbra is Lucával vagyunk itt ketten élőben, és valószínűleg a következő telefonos interjú alanyunk Vitézi Dávid lesz, mert Luca teljesen kima, hogy nem jár normálisan a busz, amivel hazamehetne.
10: Igen, mert most lett egyébként egy új busz, ami az nem kell átszálljak, tehát hogy egyből hazavinne, és nagyon ritkán jár, tehát igazából nem vagyok előrébb, mert hogyha megvárom azt, akkor igazából azzal is elmentek, ahol át kell háromszor szálljak, mert ugyanakkor érek haza.
9: Én így imákba foglalom mostanság ezeknek a járat felrajzolóknak a nevét, mert nekem meg az éjszakai hazajutásomat könnyítették meg elképesztően.
10: Hát én is azt hittem, hogy megkönnyítették, de így már megnehezítették.
9: Én nekem most, én azt érzem, hogy egy új korszak, egy új szakasza indult az életemnek idén július elején, mert hogy július elejétől fogva konkrétan a ajtó barak le a 914-es.
10: Hát mint egy taxi.
9: Tulajdonképpen, hogyha ha azt mondanám, hogy nem tudom, a hálószobám barak le, az lenne egy icipicivel még közelebb, hogyha így kiszállnék, és így egyből beesnék a macskám mellé a kanapéra. Esetleg ezt tudnám még elképzelni. Úgyhogy én ezeket üdvözlöm. Meg amúgy az egész éjszakai közlekedés jól átalakult most.
10: Én most nem jártam egyébként olyan sokat éjszakába nyúlóan, amivel jártam, az jó volt.
9: Na, hát akkor ennyi. De nem tudom,
10: amivel meg szeretnék járni, az nem járt el. Megvan a pozitív és a negatív oldala is itt a tömegközlekedésnek.
9: Így van, így van. Ez pedig most elég is ebből egyelőre, mert hogy következik a fejvagyírás rovatunk, aminek van egy szignálja, és amit aztán jól elkezdünk.
11: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás?

0: Záporozhatnak is a kérdések. Abban az esetben, hogyha Luca a virtuális érméjével fejet dob, akkor ő fog felolvasni majd egy komoly szándékkal föltett kérdést az internet bugyraiból. Ha viszont írás dob, akkor pedig én jövök majd egy szerelmi problémával, és megpróbáljuk majd ezt is jól megoldani. Tehát csak az érme dönti el, hogy milyen irányba mozgolódunk többet. Luca!
1: Írás.
0: Ó, oh, yeah. Lassan nem lehet majd találni olyan fiatal nőt, aki nincs agyon tetoválva? Az utóbbi időben megugrott a tetovált nők száma, ráadásul azt látom, hogy nem csak egy kis tetkójuk van, hanem lassan olyan a karjuk, mint a focisták.
1: Ahogy a Peti mondta, lehet írni nekem LinkedIn-en is, de Facebookon rajtam egy tetoválás sincsen.
0: Így van. Luca tulajdonképpen bármikor nyitott erre.
1: Nem tudom, hogy milyen közegben mozog a kérdező, mert én nagyon sok ilyen embert látok, akinek egy tetoválása sincsen.
0: Szerintem sem feltétlenül egy ennyire tendenciózus valami ez a női tetoválás. Mert, hogy
1: lehet,
0: az, hogy van
1: egy tetováló gyárban dolgozik. Vagy egy
0: tetováló gyár, ahol gyártják a tetovált nőket, mint a Well Hello Nem olyan lány című klipjében, így jönnek le a futószalagról, már alapból tetoválva.
1: Vagy egy tetováló üzem.
0: Igen, valószínűleg ilyesmi lehet itt a háttérben. Nem
1: és
0: tudom.
1: Elegedett a szakmájából, és valami nagyon meg szeretné változtatni az életét, valami nagyon másba kezdeni, és rosszul van már a tetovált nőktől.
0: Azt javaslom, hogy ne a, nem tudom, depresszió koncerteken ismerkedj meg, nem tudom, Fish és vagy Kozmosz zenekarok koncertjein, nem biztos, hogy ott találod meg a tetováratlan csajokat. Egyébként szerintem ez egyáltalán nem ennyire tendencia, hogy ennyire szétnélednének tetoválva a lányok. Az tény és való, hogy amúgy, ha így jobban belegondolok, szerintem több az olyan fiatal csaj ismerősöm, akinek valami kis apróság valahova föl van rakva, mint akinek semmi nincsen. Uh-huh. Tehát, hogy az valóban nagyon divatos szerintem, hogy egy kis pici szimbólum, egy csuk

0: egyet. Dobtam
1: meg. Na már megint. Titeket zavarna, ha a párotoknak hiányozna az egyik ujja, mert véletlenül levágta.
0: Luca, törpünk melyik?
1: Amúgy igen, vannak olyan újak, igen, amik elég fontosak. És,
0: hát de nem azért, hát most, hogyha egyébként a mi ez, hüvelyk újat hiányzik, azzal nehezen tudsz fogni dolgokat.
1: Amúgy tényleg, gondolj bele, kezet akarsz fogni valaki mással, és így tovább szánkázik az alkaron, egészen a könyöködik a másik kezet. Nincs ott a hüvelyk újat, hogy megállítja.
0: Nehezen emelsz fel egy poharat is, hogyha hiányzik. Amúgy és akkor tényleg. Neked kell itatni a páronat.
1: Most, hogy Luca ezt mondta, elkezdtem kipróbálni, hogy különböző dolgokat hüvelyk új nélkül fölvesz. És tényleg valójában ez a szembefordítható hüvelykúj, ez egy jó találmány.
0: Igen, tehát hogy azért
1: lehet, ez nem véletlenül alakult
0: és így. Nem azért, amire ti gondoltam.
1: Ja, én teljesen másra gondoltam. Azt gondoltam, hogy igazából másik kettő olyan új van a kezeden, amit valószínűleg, hogyha levágtál, akkor mínuszból indulsz.
0: Egyébként nyilván, tehát hogy másik kézzel is lehet élni, de...
1: De mi van, hogyha kétkezes a feladat? Mi van, hogyha már olyan kihívás jön az ember életében, hogy egyszerre mindkét kézre szükség van.
0: Kettő bögréből kell egyszerre inni.
1: Igen, pontosan erre gondoltam én is. De közben nagyon jól meg tudtam fogni egyébként a vizemet hüvelykúj nélkül. Ez persze nem azt jelenti, hogy akkor tervezem levágni véletlenül, viszont szerintem még ezt is át lehet hidalni. Nézd, egyébként szerintem az alapvetően nem akkora probléma azért. Meg hogyha így nem tudom, még megvan, akkor legalább betető a levágott túl, akkor abból legalább lehet utána valami, nem tudom, mókás közös történet. Valaki oda parkol a helyetekre, oda rakjátok az újat az élvédőre, és akkor tök jól tud működni a igen, dolog. Csak ha valaki szóval... hallgatta az előző megszólásunkat.
0: Igen? Igen, szerintem se annyira nagy probléma, tehát hogy azért ez nem egy olyan fontos dolog. Mármint, hogy fontos, de hogy azért nem ez a legfontosabb, érted, a másik emberbe, hogyha a párod, hogyha már elveszíti egyik ujját, akkor vége a kapcsolatot.
1: Meg tök sok ilyen poén faktor feljöhet. Például nekem így nem tudom, hiányozna az egyik ujjam, de mondjuk még meglenne, akkor néha így megjelennék a nappaliba, hogy nézd, tudom az orrom, és így lóki az orromból az új. De esetleg mondjuk ilyeneket el tudnék képzelni. Nem tudom. Lehet, de belőle tök jó játékot csinálni a macskának. Tehát ugye nagyon sok pozitív hozadatja van szerintem.
0: Jézusom, azért kicsit morbi.
1: Most miért? Tök nagy előnyel indulsz például árnyjátékosként. Vannak bizonyos figurák biztosan, amiket sokkal könnyebb így nem tudom egy bizonyos új nélkül előadni.
0: Hát az lehet. Na menjünk is tovább amúgy.
1: A válasz tehát az, hogy nem zavarna.
0: Igen, nem
1: sőt, zavar. Olykor én ezt előnynek is tartom. Na, te jössz, Luca, illetve hát dobj egyet. Akkor tényleg, te jössz még kérdéssel is.
0: Na,
1: meg mondjad.
0: Volt olyan fesztivál, amelyen idén mezitláb vettél részt?
1: Ez egy igazán fontos kérdés.
0: Miért döntöttél a mezitlábozás mellett? Sok ilyennel találkoztak Katlanon, akik mezitlábozó fesztiválozók.
1: Mezitláb, én nagyon rosszul érzem magam mezitláb. De miért? Ezt már mondtam szerintem többször is, hogy valahogy nekem ilyen diszkomfortos a mezitláb létezés, és én szinte mindig zokniban vagyok, épp ezért.
0: De még a strandon.
1: Jó, a strand, persze, igen. Sőt, betrapolok a vízbe, igen, és közben egy térdig érő.
0: A zuhanyzó, mini harisnya van rajta.
1: Igen, igen, ezt szoktam hát, csinálni. Nem, oda nyilván nem.
0: Otthon én is inkább zokniban vagyok, vagy inkább papucsban, mert ugye ott felszeded a koszta a mezitlábos lábaddal, és felviszed mindenhova, szóval ott praktikusabb egy papucsban lenni, vagy zokniban, ami levehető.
1: Igen.
0: De amúgy kint az utcán, mondjuk egy belvárosban szintén nem tanácsos mezitláb járkálni, mert ki tudja, ki járt azon a földön éppenséggel előtted, illetve mit dobáltak el, de egyébként mondjuk egy mezőn ott tök jó érzés mezitláb mászkálni.
1: Minden pillanatban azon paráznék, hogy mikor lépek bele egy darázsba, mert hogy történt már velem ilyen annó, sőt nem is voltam mezitláb ráadásul, hanem mezitláb voltam és egy papucsot viseltem, tehát hogy cokni nélkül úgy értem, és hogy így léptem, így a lábujjam és a papucs közé beszállt egy darázs, és megcsípett vagy két helyen, és mivel tudod, vannak azok az ilyen kis fodros, bogjás, ilyen kis golyó alakú növényke, aminek valami olyan... Nem, hanem hogy egy olyan virága van, mintha egy ilyen golyó lenne, és ilyen lilás színű. És na mindegy, ilyen egészen elterjedt ilyen szemét növény. Na és lényeg a lényeg, hogy azokon állandóan méhecskék vannak, és én bármelyik darazsak, és meglátom ezt a növényt, és mindig ezzel gondolkodok, hogy én most itt úristen, biztos, hogy meg fog csípni egy darázs, és hogy veszélyben vagyok. Szóval én ezért nem vagyok sem fesztiválon, sem sehol mezitláb, mert attól félek, hogy A. koszos lesz a lába, B. belelépek egy darázsba. Úgyhogy én
0: ez
1: nem
0: mindkettő megtörténhet, a második kevésbé a B opció, arról kevesebb az esély. De nem érzed azt, hogy így kicsit összeköttetésbe elkerültél a földdel, mert

0: égre egyszer mezítláb, hát kisgyerekkor ott van rohangáltál utoljára mezítláb. Tudom, mert ott voltam, néztem ott. Fáj a végéről.
1: Igen, igen.
0: Láttam, ahogy focisztem.
1: Lucán végigkövette, igen, amikor 4 évesen szaladtam mezítláb éppen a, nem tudom, vízpartot.
0: Szóval, hogy nem, de nekem még kicsit ez ilyen gyerekkori ilyen jobb emlékeimet idézi és hozza elő, amikor mezítláb járkáltam. Szóval szerintem jó mezítláb járkálni. Nyilván én se szeretek sárban, koszban, homokban járkálni, nem mondjuk füvön, meg ahol nem lesz koszos a lábom, mert mondjuk ott van a víz, és nem moshatom.
1: Sokkal jobban érzem ezt a természettel való kapcsolódást, hogyha túrázok egy térdigérő bakasba, és esik az eső, de ott vagyok bent a természet közepén, és így hallgatom a hangokat. Most múlt hétvégén, mikor voltam lent vidéken, amit meséltem, hogy voltam ezen a betakarítós eseményen, ott például feküdtem a professzionális, modern házban, és kinyitottam, úgy természet lágyölén van ott semmi közepén a ház, és így kinyitottam az erkélyajtót, és így azt hallottam, hogy így a szarvas bőgések érkeznek az erdő felől. És így azt éreztem, hogy úristen, itt vagy, kapcsolatban vagyok a természettel, és hogy nem tudom, én vagyok Dr. Dolittle. és ehhez képest mezitláb az nekem semmit nem ad.
0: Jó, hát vannak ilyen emberek, és egyébként visszatérve a kérdező kérdésére, fesztiválon semmiféleképpen nem lennék mezítláb, hát ez szerintem nagyon veszélyes is tud lenni, hiszen a többi fesztiválozó nincs mezítláb, és hogyha rálépnek a lábadra, az nagyon tud fájni.
1: Hát igen, igen. Na következő, dobj egyet, Luca.
0: Fej.
1: Akkor ismét te következel.
0: Mit csináljak a függönyön lévő denevérrel? Berepült a szobába, aztán a függönyön megpihent, és azóta nem mozdul.
1: Hát ez elég random.
0: Nem tudom, hogy megsérült vagy beakadt, esetleg simán pihen.
1: Hát nézd, szerintem először is nem biztos, hogy ez egy igazi denevér. Mi van, ha rossz helyre parkoltál? Tehát, hogy ez fontos. És most néznek teljesen hülyének azok, akik nem hallgatták az előző megszólást. Szóval szerintem én ilyen helyzetben kinyitnám nagyra az ablakot, és utána így megpróbálnám a függönyt úgy mozgatni, hogy így egy lehetősége legyen a denevérnek haladni. Mégpedig az ablak iránya, és egy kicsit még meg is csapkodnám. De nem a denevért, hanem a függöny, nyilván, hogy így kilögdössem, így kivezetném. Ez
0: hát
1: az
0: egy bottal meg lehet piszkálni.
1: Hát vagy fogd be, és lesz egy saját denevéred.
0: Hát azért ne fogd meg a denevért, itt veszettséget is terjeszthetnek, szóval azért...
1: Veszett lehet a denevér?
0: Persze.
1: Hát pedig ez lett volna az első. Elkapom, és adok neki egy nyelves csókot. Szóval nem tudom.
0: Ő ad neked egyébként, hogyha ilyen a denevér barátságos veszett.
1: De nem veszélyes a denevér szerintem alapból. Jó, ha veszett, akkor nyilván akkor bármi veszélyes. A szomszédot veszett, vagy ő is veszélyes. De hogy szerintem, hogyha ezt kiveszik a képletből, alapvetően nem tud ez annyi bajt okozni, mint amennyire nagyon rossz a marketingje a denevérnek. A denevér, érted, ilyen kis ízű, kis édes, kis növényeket, terméseket fogyasztgatja, nem tudom. Tehát, hogy azért nem az van, mint a, nem tudom, dél-amerikai farmereknek a rémálma, aki oda megy, és akkor belemélyezti a fogát a tehénbe. Csak ez az egész ilyen Dracula mítosz, meg ezek miatt szerencsétleneknek szörnyű a promójuk.
0: Illetve ilyen kis afrikai denevéreket láttál-e már? Azok mennyire édesek, kis bőregerek?
1: Amúgy igen. Nagy most közben rákerestem, hogy milyen típusú denevérek vannak Magyarországon, de az, hogy 28 különböző denevér vérfaj van. Úgyhogy elég nehéz. De lehet, hogy ez egy közönséges denevér.
0: De egyébként veled történt már olyan, hogy valamilyen állat beszállt az ablakodon, és nem akart kimenni? Most gondolok itt olyanra, hogy galamb például, mert ez nekem az egyik barátnőmmel megtörtént, hogy a galamb beszállt, és nem hagyta el a lakást, úgyhogy egy napig vele élt a galamban.
1: Már így elfogadta. Jó, akkor ez a szoba a tiéd, mostantól addig átpakolok a nagyobbikba.
0: Mondjuk utána el is kellett takarítani utána az egész
1: nekem ilyen nem nagyon volt, mert általában, hogyha bármi rovar vagy akármi bejön, akkor ezt a macska levadásza, szóval így örül, hogy van valami esemény az életében, és tulajdonképpen egyből elkapja bármi is legyen. Szóval nem, az a denevér nem maradna sokáig.
0: Jó ötlet, macskát.
1: De egyébként nekem is van ismerősöm, akinek galamb beszállt, és utána az egész nappalit sikeresen összeszarta, majd utána távozott elegánsan, és ráadásul ez egy ilyen galambfóbiás ismerősöm.
0: Az
1: szóval
0: én vagyok.
1: Te is az vagy?
0: Igen.
1: Akkor lehet, hogy rólad szól ez a történet?
0: Nem, nekem még nem szállt be galamb. Nekem egy ilyen hatalmas moly lepke szállt egyszer be a lakásba, ahol laktam. Hát, ott neked milyen az... hisztériát levelte.
1: Én ezeken így jól szórakozok, mikor bejön valami állat. Közben egyébként rákerestem, csak hogy segítsünk a kedves kérdezőnek is. A denevér éjjel aktív, ezt mondjuk sejtettem, és kedveli a nyílt, ritkás erdőket. Ez mondjuk nem segít nekünk önmagában, az viszont igen, hogy éjjel kell megpróbálni kihajtani. Napközben chillel, csak ott a foggönyödöm. Úgyhogy éjszaka eljön a te időd, és akkor kell kihajtani az ablakom. Ezt tudom javasolni. Na, van még időnk kérdésre, még ha nem is sok.
0: Írás.
1: Ó, na, erre, ezzel az eshetőséggel egyáltalán nem számoltam, hogy adott esetben én fogok következni. De semmi gond. Itt a következő kérdés. Aki szerint nem létezik férfi és nő között barátság, azok minden ellenkező neműt vonzónak tartanak? Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés. Jól megfogalmazza ezt a férfi-női barátságnak a dinamikáját szerintem.
0: Hát nem tudom, mert szerintem létezik, és én nem tartom mindenkit vonzónak, de amúgy igen, tehát ugye ez egy jogos kérdés. Nem gondolom, hogy mindenkit vonzónak tartanának, de hogy nem hinném, hogy szeretnének az ellenkező neművel közelebbi kapcsolatba kerülni, hogyha nem terveznek vele jövőt, vagy nem, nincs valami tervük vele.
1: Szerintem az van ezzel kapcsolatban, hogy... ha kellően sok időt töltesz valakivel együtt, akkor egy idő után így megtalálod benne azt, hogy mi az, ami így szerethető benne, és tulajdonképpen ez egy... tehát akármennyire is nem jön be külsőre mondjuk az adott illető, de mondjuk összebarátkoztok, akkor abban a pillanatban, Luce, nem mutogassál nekem, mert nem tudom értelmezni, hogy mit mutogatsz közben folyamatosan.
0: Jó volt.
1: Nem csak itt a technikai eszközöket.
0: Miért kell elárulni egyébként, tényleg?
1: Ja, azért, mert nem tudtam befejezni a gondolatmenetemet, mert két sikon kellett gondolkodnom. Mit mutogat Luce éppen itt a technikai szempontból?
0: Semmi. Na,
1: szóval, hogy akármennyire is csúnya az illető, akivel összebarátkoztál,
0: utána, de hogyha elég sok időt töltesz vele, és nincs ott más.
1: Megismered, hogy mi a szerethető benne, és átfordul, és gyönyörűvé válik számodra. És szerintem ezért van az, hogy nehéz sokaknak, és onnantól már egy döntés az, hogy te most akarsz-e többet, vagy nem akarsz többet.
0: Hát nem tudom, hogy ezzel egyet értsek-e. Szerintem van olyan helyzet, amikor ez nem fog elkövetkezni. Ez
1: hiszen
0: a
1: annyira ronda a barátod.
0: Itt nem a rondaságon múlik, hanem egyszerűen szerintem, hogyha mondjuk két ember barát, akkor azt a határvonalat, hogy mitől barátok, az nagyon nehéz átlépni. Akkor azzal a feltétele, hogyha már, amikor kialakult a barátságuk, akkor is mind a ketten ugyanúgy tekintettek a másikra, csak is barátként, baráti szemszögből néztek a másikra. Hogyha egy kicsit tetszett is az egyik a másiknak, mielőtt barátok lettek, akkor már az könnyen át tud fordulni, de hogyha szerintem barátként tekintettek mindig is egymásra, akkor szerintem az úgy nagyon nehezen. Én megmerem kockáztatni, hogy szinte soha.
1: Hát ja, egyébként. Nem tudom, most ezt a részét ezt nehezen tudom értelmezni, hogy akkor minden ellenkező neműt vonzónak tartani. Szerintem ez pusztán csak annyi, hogy neki van egy alapállása ezzel kapcsolatban, és ezért aztán úgy forgatta a dolgot, ahogy azt kell. Vagy ahogy azt ő jónak érezte. Úgyhogy ezért nincsen értelme ennek a kérdésnek ez a véleményem. Na, van még időnk egy vagy kettő
0: ja, jó,
1: kérdésre.
0: Fej.
1: Fej. Akkor te jössz.
0: Jó. Mi ez? Szerintetek megint lesz majd egy nagy kivándorlási hullám az országból?
1: Na, tuti fideszes kérdezte. Na, egyébként szerintem nem. Mert hogy most pont az van, tudod, hogy így most pusztán független attól, hogy most így politizálás, vagy bármibe belemennénk, érted, ez egy olyan helyzet, hogy ha van valami változás, akkor a változást követő rövid időszakban történik valamiféle mozgolódás adott esetben. A választás, vagy a változás megtörtént a választás alkalmával, és aki el akart menni az országból emiatt, az megtette, aki haza akart jönni emiatt, az valószínűleg megtette. Tehát az, hogy most nekünk nem tudom, 110 nappal az új, vagy a kormányváltást követően miért lenne megint nagy kivándorlási hullám, ezt nem feltétlenül látom. Már csak azért sem, mert egyébként viszonylag jó helyzetben vagyunk szerintem, nem politikailag, igen, hanem most ilyen természeti szinten mondom, hogy adott esetben más helyeket sokkal-sokkal jobban sújtanak az ilyen környezeti csapások. Itt azért nincsenek végletes földrengések, nincsenek, nem tudom, árvizek, hurikánok, tornádók, akármi. Mindemellett van egy viszonylag okés életszínvonal, amit így fent tudunk tartani, hogyha itt olyanunk van, meg szerencsések.
0: Igen, és hogyha ez jobb lesz, akkor meg aztán végképp. Nyilván, hogyha lesz majd egy ilyen gazdasági bedőlés, akkor szerintem várható, hogy majd lesz újabb kivándorlási hullám, de ezt most még így nem tudjuk, hogy mikor, és reméljük, hogy ezt nem is tapasztaljuk meg így a közeljövőben.
1: Hát igen, igen. Úgyhogy szerintem ettől nem kell nagyon tartani, vagy nem értem, nem látom így logikailag, hogy ennek miért kéne bekövetkeznie. Na, még egy kérdés. Nagyon kevés időnk van hátra. Na jó, még egy utolsó kérdésre egy gyorsat válaszolom.
0: Íres.
1: Jaj, ne, Luca, már megint nem kerestem. Na jó, oké, itt van. Hol keresek olyan lánybarátot, nem már megint a lánybarát, akit el tudok vinni nyaralni, étterembe, más programokra, de nem akar komoly kapcsolatot?
0: Na látod, mert lány barátot akar.
1: Aki nem akar komoly kapcsolatot. És azzal, hogy nem komoly kapcsolatra hivatkozik, valami mást azért akar. Jaj, tehát ő valójában egy barátságot szeretne, akivel időnként lefekhet. Tehát, hogy én
0: barátság extrákkal.
1: Ő valami ilyesmit szeretne. Ezért vinni nyaralni meg étterembe.
0: Hol talál ilyeneket? Hát Tinderen, nem?
1: Na, egyébként igen. Rossz lányokon.
0: Hát szerintem könnyen lehet ilyet találni.
1: Egyébként szerintem az van, hogy megvannak ezek a kapcsolódási pontjaid, megvannak azok a lányok, akiket ismersz, és valaki iránt egyszerűen el kell kezdeni nyitni. Van egy ismerősöm, aki mondta, hogy ő nagyon szeretne, hogy legyen több lánybarátja, és olyan lányok irányába kezdett el nyitni. Nem. Olyan lányok irányába, fiúként, olyan lányok irányába kezdett el nyitni, akiket egyébként már egy ismert, aki mondta, hogy hallod, amúgy nem talizunk, mert rég találkoztunk, és így, de. És akkor tök jól ki tudnak alakulni ilyen jellegű sztorik. Szóval ez szerintem barátkozni sokkal egyszerűbb, mint mondjuk párkapcsolatot találni, vagy bármi.
0: Igen, esmény. Az biztos.
1: Na jó van, jó, megfejtettük a világot ma is, úgyhogy ez volt már a talponáló. Nagyon örülök, hogy itt voltatok, meg Luca, neked is, hogy itt voltál. Jó, szóval lett volna egyedül rádióműsor csinálni, úgyhogy pláne. Úgyhogy találkozunk hétfőn, hétvégén pedig, nem tudom, van-e valami programajánló, Cassie Fest van.
0: Na.
1: Oda érdemes menni, az
0: egy gondolom. Utolsó fesztivál.
1: Így van. Én például most ennek körömére ki is megyek megnézni. Nézem, hogy mi van ott. Aztán majd jól beszámolok róla. Jó. Mit szólsz ez?
0: Legyen ez.
1: Megnézem a dest.
0: Na, tök jó.
1: Holnap már nem tudom, mi van, mert nem néztem végig, meg én már addigra túrázni fogok, de ez a mai dest, ezt kifejezetten érzem magamba. Úgyhogy, ja, ezt tudom javasolni, azon túl pedig nem tudom, még használtok-e jó időt, mert innentől fogva már majd megint van az őszbe szépen.
0: Ne legyél ilyen negatív, Peti. Az előző adásban mondtuk, hogy ezért jó, hogyha elmúlik egy kicsit a nyár.
1: Jó, így van, mindenki hallgassa vissza az ötös fogat rovatot abban a pillanatban, hogy feltettem Spotify-ra. És most pedig kövessétek be a Talponáló Rádió Instát, amúgy, mert hogy ugyanez egy privát Insta, ahol csak a valódi profilokat engedjük be, hogy egy ilyen kis jó kis közösségünk legyen. Viszont most ki fogom dobálni a nyarat meghatározó kettő Talponáló Show buliról a videókat, mert ezt megígértem már korábban az Instagram követőinek, úgyhogy ha valakit esetleg érdekel mindez, hogy mit műveltünk különböző fesztiválok színpadán, akkor egy ilyen 10-15-20 videó most meg fog jelenni, és csak sztoriban, rövid ideig elérhető módon, úgyhogy érdemes azt is követni. És nézegetni. Ez voltunk már a mi, találkozunk legközelebb. Ciao.
0: Ciao.
2: Ez volt már a Talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb.

0: hallott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
3: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
7: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Épülő szélerőművek, szót kapnak az önkormányzatok is, óriási elbocsátásokra készül egy német autógyártó. 9 nap egy alagútban túlélőket találtak Nepálban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elképzelhető, hogy már 2030 előtt megkezdhetik az áramtermelést az első új szélerőművek. Erről a gazdasági és energetikai minisztérium államtitkára beszélt. Tóth András szerint 2032-34 körül el lehet érni a 4000 megawatt plusz kapacitást. Hangsúlyozta, a befektetőknek be kell tartaniuk minden szabályt, így a környezetvédelemmel és zajszinttel kapcsolatos előírásokat is. Hozzátette, az önkormányzatok is beleszólhatnak majd a beruházások megvalósításába. Nem volt gond a görögdinnye minőségével a nyáron, a jelöléssel és a nyomon követhetőséggel viszont igen, mindezekért több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédők. Összesen mintegy 5 tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni, mivel eredetük nem volt megfelelően igazolható. A hatóság tájékoztatása szerint több mint 400 helyszínen ellenőriztek munkatársaik, és nem csak a piacokon, üzletekben, hanem az útmenti árusítóhelyeken is. Kizuhant egy dolgozó tegnap a mentőszékház épületének 7. emeletéről Budapesten, már nem tudtak segíteni rajta. A rendőrség szerint nem merült fel idegenkezőség gyanúja, közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják a részleteket. A mentőszolgálat arról tájékoztatott, hogy minden segítséget megadnak elhunyt bajtársuk családjának. 50 ezer munkahely megszüntetésére készül a Volkswagen csoport. A német autógyártó koncern egyelőre nem közölt részleteket. A vállalatcsoportot megviselik a közelmúltban bevezetett amerikai vámok, és egyre erősödik a kínai konkurencia a világpiacon. A jövőben mindenhol karcsúsítanak, a felére vágják vissza a csoport modellkínálatát. 2 túlélőt sikerült kimenteni egy alagútból Nepálban 9 nappal a pusztító villámárvíz után. Az egyik sikeres akcióról egy helyi parlamenti képviselő, a másikról a katonaság szóvívője számolt be. A hivatalos adatok szerint csaknem 1300-an vesztek oda a katasztrófában, 5500-an pedig eltűntek, 3 magyar is van köztük. Front érkezik fölénk, de nem hoz jelentős változást, íme a részletek. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
10: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
10: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Köszöntjük hallgatóinkat itt a Rádió Cafén, ez a Kulturrali, Mezei Dániellel és Pár Julcsival, és mivel holnap ünnepeljük a Magyar Költészet napját, ezért mi is csendesen, de biztos alapokon rákanyarodunk a magyar irodalomra.
2: Igen, az volt ötletünk, hogy nem nagyon szoktuk ezeket a híres neves napokat megünnepelni, de ez mégis egy nagyon szép ünnep, egy fontos ünnep, az irodalmon belül fontos ünnep, és egyébként már most előre elárulom, hogy a jövő héten Első Malászóval beszélgetünk az irodalomnak a fontosságáról, és az, hogy mennyire lehet megtartani, és a két műsor én úgy gondolom, hogy össze fog kapcsolódni, de hogy miért, azt nem mondd el.
1: Úgy bizony, mert ma is egy kitűnő irodalmi vendégünk van, méghozzá Juhász Anna irodalmár. Szia Anna, köszöntünk itt a stúdióban.
3: Sziasztok, köszi a meghívást.
1: És azon túl, hogy te irodalmár vagy, és hát éveken, évtizedeken átjártad a Kárpát-medencét, és vitted a magyar irodalom, a költészet hírét tényleg északtól déli, kelettől nyugatig. Most egy picit lehorgonyoztál Debrecenben, méghozzá a Csokonai Nemzeti Színház irodalmi vezetője lettél. Milyen az élet most Debrecenben?
3: Hát fantasztikus az élet Debrecenben, egyébként holnap reggel 10-kor már Debrecenben kezdünk, mert ott is ünnepeljük a költészet napját, és hogy én is úgy voltam egyébként kicsit kapcsolódva így hozzátok a felvezetőhöz, hogy az ember szerintem egy kicsit olyan furán van ezeken napokkal, hogy most akkor a szerelem napja, meg a költészet napja. Szóval mit kezdünk azzal, hogyha valamit kiemelünk? Ez olyan, mint egy kötelező olvasmány. És közben pedig, hogyha elengedjük ezeket a rárakódott nehézségeket, akkor rájövünk, hogy minden ünnep valahogy a lélekből születik, ahogy Márai Sándor mondja, aki szintén április 11-én született, úgyhogy ő a másik, mert rögtön behoztam, ő a másik szülinapos, és jó egy picit megállni, jó egy picit a szavak erejével, vagy a szavak mélységével foglalkozni ilyen tekintetben, úgyhogy mi reggel már Debrecenben kezdünk egy ilyen kitelepüléssel a színház mellett, és oda várunk mindenkit szeretettel, hogy jöjjön oda, és semmi kötelező nincsen, mondja el a kedvenc versét, olvasson a színház színművészeivel, egyszerűen csináljunk kvízt, és létezzünk a költészetben. Október óta dolgozom a színházban. Ha irodalmat nézünk, akkor ez egy nagyon indokolt helyszín számomra. Régóta visszatérek Debrecenbe, Szabó Magda, Téren János, Borbély Szilárd által, de hogyha valahogy így átgondoljuk az irodalmi tanulmányainkat, akkor természetesen Fazekas Mihály, Csokonai, ugye Petőfi Sándor, vagy éppen Tóth Árpád, zárójel április 14-ei, tehát hogy három nap van, és igazából nem, de képzeld el, hogy na hát az majd, amikor bekerülsz az irodalomkönyvekbe. De azért szeretem egyébként a születésnapokat, mert nyilván a családban is valahogy ezzel mindig ilyen kis kvízt játszottunk, tehát nálunk édesapám, aki költő volt, az országváros, ez nem egy ilyen szimpla országváros volt, mint amit mindannyian ismerünk,
1: hanem ilyen edition.
3: Special edition, és ebbe kellett. Szóval én fel vagyok ebből készülve, meg hát irodalomórákat tartok, és a diákoknak általában az első 5 percben le tudom így a kötelező dátumokat, és utána jönnek a történetek, amik összefűzik a szerzőket. Na de Debrecen, szóval, hogy nagyon sok irodalmi örökség van, a város is nagyon odafigyel az irodalmi értékeire, és a színház pedig úgy gondolta, hogy milyen fontos lenne az, hogyha a színpadon hallott történeteket, bemutatott darabokat, megmutatott írókat, költőket feldolgoznánk irodalomórákkal, ráhangoló beszélgetésekkel, úgynevezett társalgóval, tehát megadnánk a találkozási lehetőséget nem csak a színpadi munkások, színészek, háttérmunkások és a közönség, hanem a közönségnek egymással, a közönség és a gondolatok és a szavak között. Úgyhogy így fél év telt el, igazából vonhatunk egy mérleget, szerintem szeretik ezt a sorozatot, én nagyon szeretek Debrecenben lenni, azért a heten fele ott zajlik, és most különleges megérkezések vannak itt tavasszal, tehát vége van a télnek, és tényleg ahogy így a fák is virágoznak és rügyeznek, valahogy úgy érzem azt, hogy az emberekben megindul valahogy egyfajta megújulás, megtisztulás, szabadság, és ez mind nekem az irodalomhoz, és egyébként a mai születésnaposhoz József, vagy a holnapi szülinaposhoz József Attilához kapcsolódik.
2: Márai Sándort említetted, és eszembe jutott, hogy neki van egy költészet címre hallgató szemelvénye, és én emlékszem, hogy olvastam valamikor régen, nem tudom fejből idézni, de most gyorsan rákerestem, és hagy olvassam el az első bekezdést. Azt mondja, költészet a köztudat szerint kötött formában rögzített érzések és gondolatok, lehetőleg rímes kifejezése. Az érzékesek és gondolatok néha fennköltek, néha útszéliek. A tapasztalás arra tanít, hogy a rossz versek általában fennkölt érzésekről és gondolatokról adnak hírt, ellentétben a költői remek művekkel, melyek néha útszéli érzéseknek és gondolatoknak adnak hangot. Ez a tapasztalás arra késztet, hogy nagy óvatossággal vizsgáljuk a költészet lényegét.
3: Hát igen, de hát azért tudjuk, hogy neki is, egyébként szeretem Márait, ebben minden benne volt, tehát amennyire éles kritikával él, nem csak a kortársak, vagy az elődök, hanem az élet minden területe iránt, hát egy végtelen okos ember volt, a Naplót mindenkinek ajánlom, és nem csak az övét, hanem a Lolájét, tehát a Macner Ilonájét, ugye a feleségének a Naplóját, ami szintén olvasható, nem olyan régóta, hát egy páratlanul érdekes olvasmány, és így összerakva a képet, a könyvek mögötti embert is megismerjük, ami nekem mindig nagyon fontos, és pont Lolához íródott az egyik legszebb verse Márainak, a megismerkedésük után nem sokkal, az a cím, hogy Vetkőző, vagy talán van egy másik cím, ezt Mészáros Tibor kollégám jobban tudna, talán a Barátnő verse. Két példát mondjak az Emigrációból, ugye amikor a nehézségeket érje meg, és mondjuk a fiúk halálát. Tehát, hogy nagyon felemelő, és nagyon nehéz pillanatokban is az az ember, akit leginkább a prózájáról ismerünk, mert mindannyiunknak van kedvence az Igazitól, az Eszter hagyaték a Gyertyák csonkig égnektől sorolhatnánk, Judit is az utóhang, és akkor ugyanez az ember versben fejezi ki magát, és hogy van tétje annak, hogy sűrít és mit sűrít. Úgyhogy én nagyon szeretem Márai verseit is, és itt akiket eddig említettünk, egyébként mindenki között tudunk kapcsolatot is teremteni, én imádom az ilyen hálózatokat, és talán így akár felnőttként is jobban tudunk így a szavakhoz kötődni, nem? Vagy nem tudom, nektek van időtök olvasni?
1: Nagyon-nagyon jó a kérdésed, és megint így visszakanyarodtál oda, hogy volt egy ilyen nagyon fontos mondatod még a beszélgetés elején, hogy mennyire fontosak a szavak, és az, hogy azon keresztül milyen értelmet, milyen érzést, mennyire komplex csomagot tudunk átadni önmagunkból a másiknak. És hogy mennyire fontos ez a mai világban, amikor nagyon sok szóval, szlogennel, jelmondattal dobálózunk, és hogy a mögöttes tartalmakat, az, hogy az honnan jön, és még inkább, hogy hová érkezik meg egy tartalom, azzal kevésbé törődnek.
2: Mondjuk én ebben pont vitatkoznék vele, pont a politikai kommunikáció ezt nagyon magas szinten űzi, a választási hajrában vagyunk, tehát nem fogunk politizálni, de egyébként pont a jelentés tartalmakra megy rá. Tehát, hogy azért ez a közhasznúsága ennek a megközelítésnek azért jelen van.
1: Szerintem nem megyünk egymás ellen ezekkel a gondolatokkal, szerintem óriási felelősség az, hogy milyen szavakat használunk.
2: Pontosan.
1: Beszélgetésben, külső, belső kommunikációban, önmagunkkal kapcsolatban.
3: Abszolút, és még ehhez hozzátenni, most ki akartam én is keresni egy idézetet, Kosztolányi mit ír a nyelvről. Uh-huh. Fantasztikus, mert ugye minden, ami irodalom, az nyelv is természetesen, és ti is erről beszéltek. Én még hozzátenném azt, ami kb. Az elmúlt 15 évben, de nem akarok ilyen boomer lenni, de kb. 15 éve bejöttem, ezek a jelek. Emojik, ami teljesen átveszi egy-egy messenger üzenetben már a helyét az érzéseinknek, a gondolatainknak. És nekem még az van meg, hogy én a általános iskolában a barátnőm nagymamájával leveleztem, az osztályfőnökömnek minden másnap írtam egy levelet. Most már ugye vissza fogom nézni, hogy mi a túrót írtam én minden másnap, de az osztályfőnökömnek, a délutános tanárnőnek, a barátnőimnek, sőt, a Garfield magazinban egy levelezőklubot indítottam. És most, amikor szoktam mondani az embereknek, hogy ennyire fontos volt számomra az írásbeliség, sőt, Polip magazin néven a családon belül írtam egy magazint. Jönnek elő a pszichológiai abszolút. Mert imádtam rajzolni a polipot, és egyébként azért is talán, mert hogy így a csápok is mindenfelé elmennek. Na, tehát, hogy nekünk szerintem meg vannak a levelek, ha gondolunk Jókaira, Petőfire, Adira, Lédához írt leveleit, minden olvasható, ez egy elképesztő anyag, gondolunk Mészői Polce levelezésére, szintén kötetben megvan, de vég nélküli. És ma pedig szinte ez nincs. hanem vagy jeleket küldünk egymáshoz, és akkor nézzük a során, hogy ez most mit jelent, tehát a másik akar velem találkozni, vagy nem, mert egy kicsit olyan bigyeztett az a izé, vagy ha csak egy lájkot küld, tehát
1: milyen felhanggal küld, milyen
2: felhanggal. Most készült a zseniális film, nem fogom tudni hirtelen a címét arról a gyilkosságról, ahol a jelek értelmezését a felnőttek nem értették, hogy a fiatal miről küldi az üzenetet, és nem tudták megfejteni, és kiderül a filmből, hogy egyébként minden egyes jelnek van egy nagyon komoly sértő tartalma van. Igen.
3: És hogy arra, abba gondoljunk bele, hogy közben pedig én azt gondolom, hogy a világ legnagyobb tétedei nem változnak. Tehát az, amikor leül két ember egymásra szemben, egy barátságra, egy randevúra, egy vizsgára felkészülni, tehát ott azért csak ki kell tudnom fejezni magamat. Mm. Ott kevés lesz az emoji.
2: Ez és biztos? Biztos, hogy nem igen. Változik? Mert én azt gondolom, hogy nagyon megváltozott a közlési forma, és itt ez egyébként az irodalmat, a költészetet is érinti, hogy nincs olyan súlya már, nem veszik annyira komolyan az emberek, nem olvassák annyira az emberek.
3: Szerintem nagyon sokan olvasnak. Nagyon-nagyon sokan. Nekem a rendezvényeimen, tegnap volt egy irodalmi rendezvényem egy nagy teremben Újpesten, 650 vendéggel. Ma Dunaszerda helyen vagyok később este, szintén egy teltházzal, holnap egy budai helyszínen leszek, édesapám verséből, a szarvasra változott fiúból lesz egy Q-bel oldás, szintén a nagy terem, ez egy 500 fős nagy terem. És majdnem minden nap van rendezni, és nem csak nekem, tehát nagyon sok kollégám dolgozik.
2: És akik ez kortárs, ezen, vagy korábbi?
3: Mind a kettő. Mondok még egy számot, szintén a MOMBA lesz májusban egy rendezvényünk, május 14-én évfordulós is. Szerintem most, ahogy kimondom a nevét, sokan így felsőltem, hogy Szerbantal utas és holdvilág, ugye? Három színész vendégem és két zenészem lett, kettő nap alatt fogyott el 651. Kettő nap. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan olvasnak, nagyon sok a életében ott van a kortárs irodalom, Hály Jánostól Szabó T. Annáig, tehát mindenki kiválasztja, amit szeret, és nem most én csak a magyart mondom, mert ugye azzal foglalkozom. De biztos, hogy változás van, de én azt gondolom, hogy amivel egy picit kezdtük, tehát az, hogy ki tudjuk fejezni magunkat, az, hogy választékosan beszéljünk, az, hogy tudjunk hallgatni, ami egy kulcsa egy beszélgetésnek, ahhoz olvasónak kell lennünk, mert az olvasó ember hallgat. És én elhiszem, hogy ami a kezemben van könyv, most mindegy, hogy ez egy tabletem van, vagy egy papírképen, én annak az embernek időt adok, aki valamit oda leírt. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos.
1: Abszolút, én ebben nagyon-nagyon hiszek, és már az apró gyerekkortól fogva elképesztő távlatokat tud megnyitni egy ember, saját magával kapcsolatos viszonyának a kialakításában, és szerintem az egymással, tehát egy társadalmi szövetet tud létrehozni az irodalom. Az irodalomból merített élményeink, azok a belső képek, amiket igen. Nem csak a versekre, a regényekre, bármilyen prózai alkotásra saját magunkban teremtünk. Tehát, hogy ez egy ilyen behozhatatlan előnye szerintem a könyvnek és az irodalmi alkotásnak.
3: Kérdezed, tessék hogy... vitatkozni velünk.
2: Én vitatkozom veletek, mert most rendben van, ez egy nagyon jó szám, hogy 600 ember beültesz folyamatosan egy-egy kulturális rendezvényre, ez siker egyértelműen, de én igazából azt gondolom, vagy feltételezem, hogy mondjuk az én fiatal koromban, ami már nem ma volt, abban az időszakban az irodalmi szereplők súlya jóval nagyobb volt. Tehát akkor még élt Vörös például. Hát és fölöttem lakott nagyobb. Egy utcával, és emlékszem hogy a szüleim vagy az iskolába, hogy mondták, hogy a Vörö mesterhez fönn volt valaki, és hogy és ma nem tudom, hogy van-e egy ilyen nimbusz azok körül, akik alkotók és kortárs komoly művészek, mondjuk egy Spiró körül, egy
1: Krasznahorkai körül, egy hát Dragomán körül. Én például Dragománnak a lazaclevesét készítettem el karácsonykor, és az egész család tapsikolva ült az ünnepi asztalnál, és hogyha összefutsz Szabó T. Annával az utcán, akkor egy élményt ad az ő lénye vagy Hály Jánossal.
2: Nem értek egyet. Úgy gondolom, hogy a tömegesítés sokkal kisebb, az irodalomnak a bevonzó ereje sokkal kisebb, mint volt. Uh-huh. Én ezt gondolom.
3: Talán mind a kettőben van igazság. Tehát én is emlékszem a gyermekkoromban, mi is ott a második kerületben éltünk, ugye Vörös Sándorék, ugye nagyon közel laktak, mi ugye ott a Vérhalom tér alatti kis utcában. És hát azért sok átjárás volt, ők is jöttek hozzánk, meg mi is hozzájuk. És én is emlékszem arra, hogy bárhová mentem az édesapámmal, ha egy piacra, ha a taxiba, mindenki felismerte. Tehát mindenki felismerte. Értem ezt is, hogy ma nem biztos, hogy a taxis felismeri a kortárs költőt. Akkoriban valóban így volt. Anyukám ugye orvos, és nagyon sokszor mesélte, hogy amikor megjelent egy Nagy László vers, akkor összefutottak az egyetemen, és egy óra múlva az orvosi egyetemen, vagy a Szent Ágotai János nekik, orvosi szemináriumon, vagy a nővéremnek, kortárs irodalmat, Juhászékat, Csórit, Nagy Lászlót tanított. Tehát én ezt értem, amit te mondasz, de közben azt gondolom, hogy én sem biztos, hogy a szűk buborékban élek, és hogy egy nagyon erős látogatottsága van. De mondom, nem az én szerepem itt a lényeg, hanem hogy irodalmi rendezvényeken, főleg ahol zenével együtt van bemutatva az író, és már ebből nagyon sok duó, trió származik, ahol már az író kezében is gitárt lát, vagy egy olyan állandó zenésztársal, pont Szabó T. Anna, ugye a Molnár MS-ével, ez most csak egy példa, tehát, hogy vannak olyan alkotók, akik már, és ők el tudnak menni a zeneházába, el tudnak menni különböző kulturális helyekre, és produkcióként mutatják be. Én azt gondolom, hogy átalakulóban van rengeteg minden, mert a nyelvünk is, és a világ is átalakulóban van. Igen. Ehhez igazodik szerintem a közeg.
2: Igen, és ez mennyire igaz, mármint ez a része, hogy mennyire átalakult a nyelvezet. Pont a napokban láttam, korábban is láttam, és megnéztem újra a Paolo Sorrentinónak az Isten keze című filmet, nem tudom, láttátok-e. És hogy ő visszahozott egy 30-40 évvel ezelőtti képi beszédet. És arra gondoltam, hogy ez ma már nincs, de közben mennyivel többet közöl az a lassú folyású, lassú vágás technikájú, nagyon szép kameramozgással, nagyon komoly képeket megmutató történet, mint a mai sűrűn vágott. Nem tudom, az irodalomban van-e ilyen változás, hogy megváltozott a nyelvhasználat, amiről beszéltetek, hogy megváltozott? Más ma, mint volt 30, mondjuk Vörös Sándor idejében?
3: Én azt mondom, hogy vannak, idézőben mondom, iskolák. Tehát az, amit mondjuk Vörös Sándor, vagy Lator László, Molnár Krisztina Rita, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, tehát hogy vannak utak, pont például Annánál és Tóth Krisztinánál akár verssel, akár prózai szöveggel találkozhatunk, és szerintem ezek egyenrangúak, tehát mind a kettő műfajban nagyon jelentőset alkotnak. Az, hogy témában milyen súlyuk van, én úgy gondolom, hogy megint, hogy másik utat mondok, Nemes Nagy Ágnes, Takács Zsuzsa, elképesztő út, ami hozzánk vezet, érzelemről, vesztességről, megérkezésről. Szerintem nincs ma olyan ember, aki olvasó, és ne azt mondaná, hogy az egyik legnagyobb élő költő, aki köztünk él, az Takács Zsuzsa, és ebben nincsen kérdés. Tehát elképesztő. Egyszer az ember beüti a netre, mindenkinek javaslom, hogy olvassatok el egy verset Takács Zsuzsától. Én nagyon nagy rajongója vagyok. De ugyanígy tudnék még rengeteg olyan verset mondani, ha a szülinapost nézzük, akkor persze, hogy mindenki visszanyúlik József Attilához, ahogy ő is visszanyúlt Petőfihez. Tehát, hogy ezek utak, ahogyha 60-it nézzük, ugye mit mondott, hogy Petőfi, József Attila, Adi. És akkor innen induljunk. Tehát ez a három. És ehhez lehet hozzátenni az új idők új dalait. És bocsánat, ez záró gondolat, mert említettem Nemes Nagy Ágnest, és ezért ő is egy nagyon bátor alkotó volt, ő ugye 22-es, nem jövök most már tényleg ezek. Csak úgy kb. Helyezzük el.
1: Persze.
3: Helyezzük el. Január 4-e vagy 3-a, ezt majd aki most hallgat minket leellenőzi. Január első napjaiba született Nemes Nagy Ágnes, és hogy az ő idejében, amikor fiatalok, van Baumgartendi, nincs Baumgartendi, első kötetek, mint Pilinszkinek, és ugye 40-es évek végén kijutnak Rómába, kapnak egy ösztöndíjat, ott a háború. Tehát ezeknek az embereknek rengeteg döntése van, de Nemes Nagy Ágnes nagyon bátor, és ő mondta azt, hogy minden generációnak meg kell vívnia a maga szabadságharcát, a maga forradalmát, és ezt nem csak cselekedetekben, mint Petőfiék, hanem ezt a nyelvvel kapcsolatban is. Tehát minden generáció meg kell, hogy harcoljon, hisz ugyanazzal a betűkészettel dolgozunk. Nem gondolom, hogy egy ember életében annál az 5 darab nagyobb témánál, mint hogy szerelem, születés, halál, veszteség, boldogság, katarzis, krízis, tehát ezek történnek, hogy ez most egy háborúról vonatkozik egy gyermekkel kapcsolatban, tehát hogy ezeket járjuk körbe, de egyébként mi civilek is.
1: Abszolút.
3: És ehhez meg kell találnunk a saját hangunkat, attól függetlenül, hogy egyfajta úton megyünk, de meg kell találnunk azt, amin mi meg tudunk hitelesen szólni, az lesz a miénk, és ha tényleg a miénk, csillog a szemünk, ott vagyunk, ott van a lenyomatunk a köteten, akkor szerintem ennek lesz közönsége.
2: Hm. Hamarosan folytatjuk. Juhász Anna irodalmára vendégünk itt a Kulturalit, hallgatják a Rádió Cafén, Pár Julcsival és Mezei Dániellel. Jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Kék Kovács Mara vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Még ne menjetek el! A Kultúrrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája?
1: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Kulturál itt a Rádió Café, Mezei Dániellel és Pár Julcsival, vendégünk pedig Juhász Anna irodalmár, a Csokonai Nemzeti Színház irodalmi vezetője. Anna, miért kell verset olvasni szerinted? Mi az a dolog, amit igazán csak a versből tudunk megkapni?
2: Szerintem ez a legfontosabb kérdés, mert nem egymást kell meggyőznünk, akik olvasunk, hanem azt, akinek teljes az élete vers nélkül. Tehát aki úgy érzi, hogy tökéletesen rendben van, miért kéne neki. És én győzködni biztos, hogy senkit nem szoktam. Nagyon szeretem ezt a kihívást, amikor olyan emberekkel találkozom, akik nem annyira olvasók, kiválasztani nekik a megfelelő verset vagy regényt. Én azt gondolom, hogy abban hiszek, hogy a vers az megment és megtart, és meg tudja változtatni az életemet. Ez egészen biztos. Érzelmileg is meg tudja változtatni, és az érzelmi megváltoztatás az tud adni egyfajta stabilitást.

0: az irodalomhoz, mert a nehézségeken nem mindig tudunk nagyon sűrűn szembenézni. Egy regényben van levegő, van történet, építkezik, főleg egy olyan regény, ami valahogy egy történelmi regény, egy romantikus történetet mutat be, amire kb. Szükségünk van az életünkben, ahol egyébként egész nap, hát legalábbis én magamról beszélek, de téged is látlak, Jócsi, szóval durva a te naptárad, és tehát rohanunk, és ugye kapkodunk. A gyerekem rám szokott szólni, mama, nem bírom, ne kapkodj már. És az a baj, hogy én látom az órámat, hogy előttetek is mamával 15 dolgom volt, hogy pont ide érjek, ahhoz mit kellett csinálnom. Most ebbe egy olyan embernek, akinek egyébként nem is lenne kötelező olvasnia, csak valamilyen segítsége, vagy tudatosan lehetsz nem a verset beemelni, és ha megvan a kattanás, tehát ha valaki segít, van egy olyan oldal, amit egyszerűen csak így automatikusan elkezdünk követni, egy versnépszerűsítő, egy irodalmár oldal, egy könyvesbolt oldala. Tehát rátalálunk egy gondolatra, instán vannak, akik tényleg idézeteket posztolnak, és ez nagyon fontos. Tehát valamit megkapunk. Ehhez egy nagyon érzékeny állapot kell, szerintem, ha nem vagyok olvasó, valamilyen törés vagy emelkedés. És ha ott állok a titkok kapujába, hogy a szarvas verset idézzem, akkor van esély belépni. És ha benn vagyok, ott viszont már nagyon sok kapaszkodom tud lenni. Mert ott szerintem én például mindenevő vagyok irodalom tekintetében. Tehát én nem is hiszek annyira az úgynevezett bulvárba, vagy ilyen ponyvaregénybe. Szabó Magdára is régen azt mondták, aztán a legnagyobb író a 20. században, a legnagyobb prózaírók egyike. De hogy ugyanannyira szeretek egy Szabó Magdát elolvasni, ugyanannyira szeretek egy történelmi regényt, imádom Fábián Jankának, vagy Karádi Annának a könyveit, azért az ágyam mellett mindig ott van egy Pilinszky, hogy este elcsendesedjek. De ha már a hitről van szó, azért József Attila írja le, hogy az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte világot, azért aki ilyet tud írni, abban nagyon-nagyon sok minden benne van. Szóval én arra biztatnék mindenkit, hogyha csak egy esélyt ad, és benne van a kíváncsiság, bármi, ha csak abban a napi, mert ugye nagy a képernyőidőnk, ugye csak cikkeket olvasunk, amivel semmi baj nincs, csak maradjon idő legalább 10-15 perc versre, vagy irodalomra, és ha csak kulcs szavazunk, beütünk valamit a keresőbe, megkérdezzük az AI-t, hogy mit javasol nekünk, ilyen állapotban vagyunk, ki az a költő, hát adunk ennek egy esélyt, akkor szerintem meggyőzhető az emberek legnagyobb része, és meg fogja köszönni azt, hogy erre az útra rá terelődött.
1: Gyulcsi, te mit javasolsz, hogy miért javasolsz verseket valakinek? Most hagyd kérdezzelek meg tényleg, hogy nagyon szépen meghallgattuk.
2: Csodásan megfogalmaztad egyébként, Anna. Valóban ez a, tehát nekem egy elképesztően esztétikus struktúrát ad a vers. Tehát pont ez a József Attila idézet is, amit felhoztál, elképesztően egyszerű és nemesen szép gondolat. És amikor az ember ilyeneket fogalmaz meg, akkor vagy bennem felmerül a kérdés, hogy így nem vagyok-e túl banális, vagy olyan közhelyes, és mégis amikor ezt egy költő önt formába, egy ilyen gondolatot, akkor magamra találok benne, mert ő találta meg hozzá a legjobb szavakat azokhoz az érzésekhez, amit én pont éppen ugyanígy érzek. Tehát én ezért szeretek nagyon-nagyon verseket olvasni, mert valahogy annyira mívessé és kompaktá tesz egy belső érzésvilágot a vers. És közben pedig nagy regényolvasó vagyok, tehát én is szeretem a regénynek a terét, az időt, azt a végtelen univerzumot, amit meg tud nyitni egy-egy kötet, de egyébként egy-egy novella is akár, de azt a fajta nagyon spirituális, nagyon-nagyon összetett kis kompakt csomagot nekem a vers tudja megadni.
1: Igen, ezt te mondtad, Anna, hogy sűrítés egyébként, hogy ez a legjobb. Az emberben vannak gondolatok, kavarognak gondolatok, nem is vagyok rákényszerítve, hogy kitegyem, és egyszer csak valaki azt, ami bennem megvan, többi évből, évtizedből leírja 5 mondatban. Pilinszkyt említette, lehet, hogy 3-ban.
2: Nem?
1: Tehát, hogy ez nagyon nagyon nagy művészet. Illetve még egy dolgot mondanék, a ritmikát.
2: Hát a zene,
1: hogy
2: persze.
1: Igen, a zeneisége, ezt neked nem kell mondani, a versek zeneisége az szerintem egy olyan dolog, ami az emberben valami egész ősit hoz elő. Tehát, hogy, és itt, ha már édesapádat említed, akkor most én is hadd említsem, hogy én pont azt szeretem benne, hogy volt egy ilyen lassú folyása, de közben mégis ott van ez a ritmika benne nagyon erősen, és én ezt nagyon-nagyon szerettem. Tehát
0: egy kicsit olyan sok Juhász Ferenc vers, de ez a korszakra is jellemző volt, ezt Nagy Lászlónál is láthatjuk, mint az ilyen kántálások. Tehát ugye azzal, hogy ismétli,

0: azzal megerősít, hiszen mint egy biblikus szöveg, és ugye szinte ráolvassa kántába, erősödik, és ilyen transzba kerül.
1: Hoz, tehát, majd lesz, hogy ez abszolút népi. Talán
0: az abszolút hát népi. Hát igazából népi, mindketten ugye ott igen, egy iszkázi ott, igen, születésű fiatal, édesapám ugye biai születésű volt, és ezek földmunkás, egyszerű, földműves vagy kőműves szülők gyerekei, akik egyszerűen elhitték azt a 30-as, 40-es években, még kisgyerekként, hogy mint Petőfi egykor, hogy a zsebükben lévő vers, vagy a szívükben lévő vers, azzal meg tudják váltani a világot. És hogy ezek az emberek még, ami engem mindig meghat, ezt minden irodalom órában elmondom a diákoknak, hogy számomra nagyon megindító, hogy mindent egy lapra föl tudtak tenni. És tudom, hogy szuper a világ, és én is fejlődöm, és mint mondtam, rohanok és osztódom. De azért mindent egy lapra föltenni, ahhoz egy nagyon nagy bátorság kell. És hinni kell, hit, amivel kezdtük a szavakban és a szavak erejében. És ez nekem nagyon tiszteletre méltó. És új nyelvet teremtettek. Tehát ez a népi hang, ezek a nép egyszerű gyerekei, akik a tisztaságra hívták föl a figyelmet, az emberi jóságra, hogy ők nem hisznek az emberi gonoszban, az emberi rosszban, de egy-egy versük azért meg tudta változtatni. Ugye édesapámnak egy 54-es verse, Tékozzó ország, nagyon sok irodalomtörténész szerint szinte előjel az 56-os forradalomnak. Tehát a nagy Dózsa eposz úgy fogalmazza meg, aminek az a vége, hogy ugye egy küzdelemről szól, és úgy, mert ugye a szabadság a legtöbb, amit tud magának adni az emberiség, és az egész építkezésben benne van egy olyan erő, ami valahogy az embernek a küldetését tudta megmutatni. Tehát, hogy nagyon egyszerű emberek, nagyon nagy mondani való, és hittek ebben.
1: Juhász Anna irodalmára vendégünk, és a költészet napja kapcsán beszélgetünk a költészetről értelemszerűen. Az jutott eszembe, hogy így hallgatlak, és visszatérnek egy kicsit a műsor elejére, itt a nyelvezetről és az eszközökről beszéltünk, hogy mennyire változik, mennyire érti meg a mai ember, mennyire kell más a mai embernek, hogy talán az ember habitusa is megváltozott szerintem. Tehát nem vagyunk ennyire őszinték. Tehát én azt gondolom, hogy egy mai fiatal, mondjuk egy tehetséges költő nem írja ki úgy a szívét, ahogy mondjuk Nagy László kiírta. Nekem van egy ilyen érzésem, hogy miközben minden nyitott, szerintem és a világban, kifelé. Igen, a kifelé világban, vagyunk. A világban elvileg mindent látunk, mindent tudunk, az őszinteség az, mintha eltűnt volna.
0: Vitatkozom, bocs.
2: Amúgy én is, tehát hogy szerintem a törékenységünket nehezen vállaljuk, mert látjuk az Insta valóságot, meg mindenből, ami szép és tökéletes irányába törekszik, minden fotó, minden kiírás, minden poszt, bármi, amivel találkozunk a külső megnyilvánulások terén, de szerintem ugyanazok az univerzális érzések, kételyek, dolgoznak bennünk, mint 100 évvel ezelőtt, vagy 500 évvel ezelőtt az emberben. Szerintem vannak ugyanolyan elbizonytalanodásaink.
0: Hát igen, meg hogy fájdalmaink, meg szépségeink, most megint mondok nevet, mindenki fogja a ceruzáját, papírját, jegyzeteljen. Tehát most fiatalokat fogok mondani, akik nagyon-nagyon tehetségesek, és hát nagyon őszintén leírják nehézségeiket. Sirokai Mátyás, Terék Anna, Áfra János, Horváth Florencia, szülők veszteség kérdés, Ugi Szabina, novellák, és akár vers, Horváth Benji, egy határon túli fiatalember, akinek nagyon-nagyon szeretem a verseit, tehát hogy páratlanul őszinte. Most direkt olyat mondtam, akit nem biztos, hogy mindannyian ismerünk, nagyon-nagyon tehetségesek, és ugyanígy most itt a stúdiótól azért nem annyira messze lakik H. János, őt nagyon-nagyon szeretem, nagyon nagyra tartom. A Csoki Mikulásos lány előző év végén hát meg a kötete, egy pici nosztalgia a gyerekkorhoz, de hát szóval olyan, hogy az ember kezéhez ragad a könyv, és olyan érzéseket szakít föl, hogy aki el tud menni mellette, az jelentkezzen. Tehát H. János egy zseni, és olyan őszintességgel ír a nehézségeiről, az akadásairól, az iskoláról, a szerelemről, a megszivatásról, a vágyakozásról, hogy valami elképesztő. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt estig még tovább hajnalig ülhetünk, csak szóljatok, mikor hagyjam abba.
1: De jó, nagyon jó. Csak én vagyok az ügyeletes gonosz most akkor.
2: Nagyon jók az új inspirációk, hiszen szerintem tényleg ezeknek a fiataloknak a döntő többségével nem találkozunk. Akár még az internet különféle bugyraiban sem.
1: Hát ez egy probléma, erre is rátérhetünk, de előtte hadd kérdezem meg, hogy mennyire van ebben a véleményedben konszenzus?
0: Mármint hogy?
1: Irodalmárok között, versetkedvelők között, ezt így elmondod, letettél az asztalra 15 nevet.
0: Én azt gondolom, hogy akiket most felsoroltam, Áfra Jánostól Terék Annáit, ezek olyan, vagy Horváth Florenciának nagyon régóta vártuk ezt a könyvét, de ezek olyan teljesítmények, amire szinte mindenki azt mondja, hogy igen. És azért őket a közösségi oldalon is meg tudjuk találni. Én azt mondom, hogy nagyon nagy ereje van a költészetüknek. Nekem is sok felfedezni valóm van. Pont Debrecenben az egyik első estem az előző év vége felé Áfra Jánosra és Terék Annával volt, és én nem voltam felkészülve, hogy mennyire szíven fog csapni a szülőveszteség és a magunkkal való szembenézés, egyfajta felnövés történet, amit a versekbe találtam. És nem is voltak akkor olyan sok, hát az egészet akkor indítottuk, és próbálkoztunk terekben, szervezésben, de ez egy másik kérdés. Ott ültünk egy maroknyi ember, én beszélgettem a két szerzővel, és teljesen ilyen szavakon túli élmény lett. Tehát, hogy vannak olyan gátak, amitől mind félünk, hogyha elveszítjük mondjuk az anyánkat vagy az apánkat. Ha ápolni kell őket, megváltozik a kapcsolatunk, amikor mosdatod az apádat, az anyádat, akinek az életedet köszönheted. Értem én, hogy sok nehézség is tud lenni, de gondoljunk ebbe bele, ez egy fordított piéta történet. Mi tud történni a lelkünkben? Gondoljunk, ha már piéta, ugye Pilinszky versére. És olyan megrendítő erővel hatottak ezek a versek rám, hogy egy kicsit a kutatást is végeztem, hogy itt melyik irodalmi labban milyen cikkek vagy elemzések születtek, és én azt láttam, hogy a megfelelő helyen elindult az értékelése ezeknek a szerzőknek is, természetesen meg hát népszerűek, de az való igaz, hogy még egy óriási reflektort kéne tenni, hogy abban az időben, amit egyébként táskák, cipők, tárgyak, politikai tartalmak, közéleti, vég nélküli beszélgetés, és trash, scrollingolással töltünk, szóval ebbe találjuk meg a helyét annak, hogy picit adjunk levegőt annak, hogy mi az, hogy mélység, mi az, hogy mélyebb gondolat.
1: Akkor ebben felelősségünk van? Tehát így a költészet napjának előestén mondjuk
0: hát neked hogy... mindenképpen. Mindannyiunknak. Bocsánat. Van. Tehát, hogy van.
1: Nem olvasok, most miért mondod?
0: De nem mondok is semmit. Nem, van felelősségünk, és én egyébként arra használom a közösségi oldalaimat, hogy nyilván a rendezvényeimet népszerűsítem, és bármilyen képet teszek ki, akár magamról, akár a családomról, mindig teszek mellédézetet. Mindig. Tehát, hogy minden egyes megszólalás ahhoz kapcsolódjon, ami az életem középpontjában van, és én nagyon, nagyon sok olyan kollégát látok, aki szintén ezzel tölti az idejét, a munkáját. Szerintem lesz ennek egy virágkora. Én azt gondolom, hogy ahogy mi már úgy hívjuk, hogy offline közösségek, mint régen Adiék beültek egy, vagy pont Adi nem, de mondjuk a többiek beültek egy kávézóba, kávéházba. Tehát ez nem van ennek súlya, arra felé megyünk megint, hogy így üljünk, hogy mi itt a stúdióban egymás szemébe nézve, mindenféle kérdéselküldés nélkül spontán egymásra reagálva beszélgessünk, és itt nincs izgalom, mert ugye tudjuk, hogy a másikban biztos, hogy van egy gondolat.
1: Egy picit izgulni kezdtem, de...
0: Jaj, nem baj,
2: ez jót tesz neked.
0: Na, szóval, hogy nem lesz ez. Lesz ez még följebb, de én azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk.
2: Ezt nagyon jó
1: én
2: hallani.
1: Nagyon jó hallani, ugyanezt tudom mondani. Én egy picit kevésbé vagyok lelkes, de ne nekem legyen igazam.
0: Jó, hát akkor jövőre újból találkozunk, és akkor megbeszéljük, hogy költészetnap és költészetnapja között mi történt.
2: Amúgy ezek mindig jók, ezek a ránézések, hogy eltelik egy év, növekedett-e vajon a versolvasók tábora, az olvasók, a szavakkal gondolkodók és tudatosan kommunikálók tábora. Te hogy látod, Anna, neked hogy fog kinézni a következő éved?
0: Nekem vannak ilyen irodalmi útjaim, amikkel most első lépésben Európában utazom kulcshelyekre, ugye most két hét múlva indulok Párizsba, már több egyére, egy olyan 25 fős csoporttal, és akkor olyan emlékhelyekre megyünk el, meg olyan helyekre, amik szerintem izgalmasak, és akkor ugye Radnóti, Nemesnagy, Adi, Pilinszky, Pierre Emmanuel, és csomó képzőművész, és még rengeteg mindenki nyomába eredünk, ugyanilyen van Rómába, ugyanilyen van Capri, Nápoly, Sorrento, Pozitána, ugye az egy Márai út, úgyhogy ezek most jönnek, és hát nagyon gyorsan betelnek, tehát ismételni kell őket, de hát ez egy nagyon jó dolog. Debrecenben építkezünk, és fejlődik ez az irodalmi sorozat, ennek lesz majd egy digitális lába, ami hamarosan elindul. Ugye egyre több irodalomórát is tartunk a kollégáimmal, és nagyon bízunk abban, hogy ez egy kis forradalom tud lenni ott a színházon belül, de minden a színpadról szól, tehát minden a színházi munkáról szól, de mi kis testvérként irodalommal ott vagyunk, és támogatjuk a nézettséget és a befogadást. És emellett azért én megtartottam a budapesti sorozataimból is többet, úgyhogy a Momkultba, Várkertbe, Újpesten, és még számos helyen találkozhatnak velem a nézők, meg a vendégeimmel, a témákkal. Úgyhogy én abba bízom, hogy ugyanilyen sűrű életem lesz az elkövetkező egy évben is, sok-sok irodalmi rendezvénnyel, de hát amikor meg én keresek egy kis megnyugvást, akkor persze nem olvasok, mert egész nap olvasok. Úgyhogy akkor meg utazások kislányommal és ilyenek családdal.
1: És esetleg, tudom, hogy kicsit banális, de készültél valami verssel így a műsor végére, amit úgy szívesen ajánlanál azoknak, akik hallgatnak, és a Magyar Költészet napján azt mondta, hogy ezt érdemes elolvasni?
0: Nézegettem kedvenc József Attilákat, mert ugye hát itt a születésnapos kapcsán nekem egyértelműen József Attila volt, aki beugrott. Ezerszer elmondtam már különböző műsorokban az Olyan bolond vagy című verset, ugye ez nekem egy nagyon fontos 20-as évek közepén keletkezett szerelmes vers, erre keres erre mindenki. Én most így a gyermekét tettélből, most akkor lehet, hogy az utolsó, ez egy 36-os vers, tehát már itt a vége felé, szerintem egy gyönyörű vers, szülőként is más olvasni, szerelmesként is más olvasni. Ugye úgy jön a vége, hogy sok ember él, ki érzéketlen, mint én, kinek szeméből mégis könny ered. Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled. És úgy kezdődik, hogy gyermekké tettél, hiába növesztett 30 csikorgó télen át a kín. Nem tudok járni, és nem ülhetek veszteg. Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim. És a közepét olvassuk el. Szerintem fantasztikus, fantasztikus.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és megosztottál velünk ennyi érdekes gondolatot, meg ennyi nevet, akiket érdemes elolvasni a következő évben, és akkor egy év múlva találkozunk, és beszélünk róla újra, hogy kiket érdemes ismét elolvasni.
2: És ha esetleg most az élő adás alatt nem jegyzeteltek volna, kedves hallgatóink, akkor a Spotify-on vissza lehet hallgatni ezt a műsort, szerintem érdemes lesz. Köszönjük, Anna, hogy itt voltál velünk.
0: Köszi szépen.
2: És jó utat neked.
0: Köszönöm szépen.
2: A világban, mert ez most már tényleg nem csak a Kárpát-medencéről szól, hogy viszed a magyar irodalom hírét, szerteszét. Juhász Anna irodalmár, a Csokonai Nemzeti Színház irodalmi vezetője volt a mai vendégünk.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Hallgassanak minket legközelebb is. A Kulturálit hallották itt a Rádió Cafén.
2: Pár Julcsival és Mezei Dániellel. Viszont hallásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van.

0: Sziasztok, Pásztor Sámuel vagyok az Anna and the Barbiesból. Ez pedig a Rádió Café.
1: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a radiocafe98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Szennyezés az akugyárban, bevizsgálják a kutakat Iváncsán, a csemegeszőlő jelentheti a kitörést a hazai gazdáknak, pióca csempészt fogtak röszkén.
8: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
7: Növelni kell itthon a diplomások arányát, mert ez a felemelkedés legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, jelentette ki a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter hozzátette, a kormány kész az ezzel kapcsolatos akadályok lebontására. Felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan nálunk az egyik legalacsonyabb a felsőoktatási oklevéllel rendelkezők száma. Oldószer került a talajba az iváncsai akugyár területén, olyan vegyület, amelynek akár magzatkárosító hatása is lehet, ha a szervezetbe kerül. A Fejérvár megyei község polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. A szennyezés a vezetékes ivóvizet nem érinti, az ugyanis Ercsi felől érkezik csővezetéken. A cég állítása szerint a múlt pénteken azonosították a szennyezést, megszüntették a forrását és értesítették a hatóságokat. Tart a vizsgálat. Az ügyben. Egyre népszerűbb a csemegeszőlő, a hazai termés azonban csak a kereslet 1/5 biztosítja, a többi import. A legújabb technológiákat és a hazai fajtákat ismerhetik meg holnap az 5. országos csemegeszőlő kiállításon Pécsett, mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
9: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlő fajta került állami minősítésre való bejelentésre. Ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése.
7: Több mint 3000 orvosi piócát találtak egy török sofőr kocsiában röszkén, egy hűtőtáskában rejtette el a védett állatokat a csempész. A magyar nadáinak is nevezett piócák eszmei értéke 25 ezer forint, így a teljes szállítmányé több mint 80 millió. A sofőrnek természetkárosításért kell felelnie, a piócákat a szegedi vadasparkba szállították. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Anya, mi ez az a sény? Hogy kerültünk ide?
11: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni.
10: Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
11: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak.
12: Jó estét mindenkinek, sziasztok, hogyha péntek este 9 óra, akkor itt a 100 hold, én Vejszer Alinda vagyok, és tudjátok, ez az a műsor, amely gyerek és ifjúság irodalommal szoktunk foglalkozni. Ma például egy verses kötettel, egy antológiával, amelynek két címe is van. Az egyik az, hogy a 121 vers, ami összetöri a szíved, illetve 121 vers, ami összetöri a szíved. Tehát ez a két oldalról megközelíthető verses kötet lesz a mai témánk, két alkotóval, a szerkesztővel Péceli Dórával és Kriszbóval, aki a grafikákat illusztrációkat készítette a kötethez, mindjárt kezdünk.
1: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk,
12: és ahogy mondtam, itt ül velem szemben Péceli Dóra és Kriszbó, sziasztok!
13: Szia!
14: Helyó, szia!
12: Kezemben a kötet, mindkét oldalról megközelíthető, az egyik oldaláról piros, ugye ha azt mondjuk, hogy ami összeragasztja a szíved, akkor piros, a másik oldal pedig összetöri a szíved, fekete. És azon gondolkodtam, hogy szerintetek az olvasók melyik irányból kezdik el olvasni? Tehát melyik oldalt ütik fel először? Vagy ti hogy terveztétek, hogy melyiket üssék föl?
13: A legelején arra gondoltunk, és abból indultunk ki, hogy az összetörri legyen a kiinduló pont, de a visszajelzések alapján nem biztos, hogy az olvasók is így közelítenek meg, ezért is lehet még egy irányból olvasni, de majd erre visszatérünk.
12: Jó, erre visszatérünk, de akkor menjünk ebből az irányból. Én is fordítva kezdtem egyébként, tehát a piros oldal kezdtem, de aztán rájöttem, hogy nem úgy kellett volna kezdeni. Mert szerintem a piros oldal első verse az reflektál a fekete oldal verseire, ugyanis a piros oldal első verse, ez Parti Nagy Lajos verse, aminek az a címe, hogy Csigabú, és mivel nem nagyon hosszú, beleolvasok. A bánatot mittán ma érez, mint brummogó halk őszi hangot, idomítgassa kezéhez, gyúrjon belőle kis harangot, csigát, lovat, s ne kérje számon, a búanyag rém furcsa jószág, egy formátlan szomorúságon cseppet sem segít a valóság, de hogyha átöleli szépen, megdédelgeti az ölében, s csinál a búból búbabát, tükörbe néz a hülye bánat, és mert a bánat egy hiú állat, elvigyorogja tám magát. Szerintem ez reflektál a fekete oldalra. Tehát, hogy mit csinálja bánatoddal, hogy ne az legyen, hanem öröm.
13: Abszolút, és remélem, hogy mindegyik vers valamilyen módon reflektál valamelyik másik versre. Nyilván csak gyakran csak láthatatlanabb szálak kötik össze, mint itt ez egy nyitó vers, és mint gyakorlott olvasó, meg gyakorlott szerkesztő, erre mindig nagyon nagy hangsúlyt fektetek, hogy mivel kezdődik és mivel végződik egy antológia. Itt ugye többször kezdődik és többször végződik, és közte is az eredeti terveim ellenére ciklusokra osztódott végül is a szöveg.
12: De miért volt ez a terveid ellenére? Mert nekem úgy tűnik, hogy ezek a ciklusok bizonyos érzelmek köré szervezett ciklusok, vagy kapcsolatok köré, tehát mondjuk Isten kapcsolat, vagy barátoknak írt versek, tehát hogy ezek azért így tömbösíthetők.
13: Igen, ez azért cél volt természetesen, hogy legyenek azonos tematikájú, vagy közel azonos tematikájú versek, és pont örülök, hogy a barátságot emelted ki, mert eddig olyan kötetem még nem volt, amiben ez mint téma feljött volna, itt pedig nagyon hangsúlyos, még akkor is, hogyha nem ez a leghosszabb ciklus. Csak nem akartam ennyire elválasztani eredetileg őket. Az volt a tervem, hogy úgy legyenek a verseknek a sorrendje, úgy legyen a verseknek a sorrendje, hogy az előző versből kötődik át, és nincs is elválasztó oldal, uh-huh. hanem mint egy ilyen hullám megy, és csak valahogy akkor még nem tudtam, hogy elvállalja az, akivel én szeretném illusztráltatni a kötetet, de hogy majd ővele kitaláljuk, hogy ezt hogyan tudjuk vizuálisan megcsinálni, és az történt, ami már annyiszor, hogy ez annyira megtartja ez a határozott ciklusba rendezés, hogy egy ennyire komplex szerkezetű könyvnek pláne muszáj volt megtartani ezeket a határozott ciklusokat címmel, elválasztó uh-huh. oldallal, de itt ebben is el szerettem volna térni az előző antológiáktól, hogy legyen benne valami frissesség, de hát aztán nagyon sok ötletünk volt, majd Kriszbó is biztos elmondja, hogy mennyit vetettünk így is el, hogy ne legyen csak kettőnk számára értelmezhető az a vizuális világ, meg vers sorrend, amit mi összeagyaltunk eredetileg.
12: Ez mindjárt jön a Kriszbó, csak el akarom mondani a hallgatóknak, hogy a fekete oldal azért nagyon bekezd egyébként, tehát hogy Orbán Otto haláldalával indít eleve, tehát mint hogy összetöri a szívedet, hát nem finomkodik a szerkesztő, hogy azt mondja, akkor legyen a halál. Akkor legyen az, hogy valaki, aki haldoklik, azt mondja, hogy fantáziámba tudok csak menekülni, de egyébként meghalok, és akkor egy pár oldalon odébb Markó Béla, igen, az a Markó Béla, aki az RMDS-nek volt képviselő, de egyébként költő az egész című versével, Úristen, nem tudom, mi lett anyám levágott lábfejével, és azt sem tudom, hogy valójában melyik volt anyám, amit lefűrészeltek, vagy ami megmaradt. És akkor innen folytatódik a vers, szóval nagyon bekezd a sötét oldal.
13: Igen, ennek az az oka, hogy amikor ezt az ötletet behoztam a Pagony Tilos az Ág könyvekbe, akkor ott a visszajelzésekből azt kapta, azt mondták, hogy a szerelmes, hogy áll Dóra a szerelmes antológia?
12: Aha.
13: És először csak azt gondoltam,
12: hogy hallották
13: azt gondoltam, hogy egy valakinek ez így jött le, hogy ez gyakorlatilag szerelmes versekből álló antológia lenne, amit én egyébként bírnék, de hogy én erre, hogy én igazából az első pillanattól tudtam, hogy ez nem csak szerelmes lesz, és amikor már az ötödik kiadói munkatárs emlegette szerelmes vers antológiaként, akkor mondtam,
12: akkor kerestél egy-két szerelmes verset.
13: Várjatok már, egyébként azt tudjátok, hogy ebben nem csak szerelmes versek, és kiderült, hogy volt, aki nem tudta, hogy ezekben nem csak szerelmes versek lesznek, és akkor úgy gondoltam, hogy meg kell találnom azt, hogy akárhonnan is kezdi az olvasó, rögtön lássa, hogy itt mivel áll szemben, és uh-huh. hogy nem véletlen 16 pluszos, itt tényleg, hát hogy úgy mondjam, amely lehet egy ekkora terjedelembe érinteni.
12: Ami nem is tudom, mi az, hogy 16 plusz, tehát hogy ez egy verses kötet, nem? Tehát nem 16 plusz vagy 10, hanem ez egy verses kötet. Tessék olvasni verses kötetet.
13: Igen, de ugye még érvényben vannak bizonyos olyan rendelkezések, amik majd reméljük, hogy nem lesznek érvényben, és akkor már nem kell ráírni.
12: Ugye az a nehézség, hogy nagyon adja a színvilágot, nem Kriszbó? Tehát, hogy ez nem tudom, közös döntésetek volt-e, de hogy ugye a fekete és a piros azért behatárolja a pozitív és a negatív hangulatok kifejezésének lehetőségét a grafikában, nem?
14: Ez egy érdekes kérdés. Az, hogy piros-fekete lett, az az valahogy közben dőlt el. Tehát amikor kitaláltuk, hogy akkor tök jó, kétolvasatú könyv, illusztrációk, stb., és hogy nem is tudom már melyikünk ötlete volt, vagy ki állt vele elő, de hogy arra jutottunk, hogy valami szint jó volna belevinni ebbe a dologba, mert hogy tök jó az illusztráció, tök jó, hogyha vannak rajzok, de hogy pont mivel, hogy ennyire kétolvasatú a könyv, ezért észszerűnek tűnt, hogy a fekete-fehér mellett megjelenjen egy harmadik szín, vagy valamilyen szín, amivel ezeket el tudjuk egymástól választani.
12: De a fekete meg a piros, az abban mindig van feszültség, nem? Tehát olyan erős szín mind a kettő, hogy nem simul bele egyik a másikba.
14: Hát egyébként ennek nagyon prózai oka van, ugye a könyv egyik fele piros betűvel van írva. Tehát az eldöntöttük elég hamar, hogy a tipográfiában is fel fogjuk használni ezt a kétszínűséget, és hogy a piros a jól olvasható. Tehát, hogy a piros szín tud annyira erőteljes lenni, hogy nem sötétedik be, nem egy ilyen fakó dolog, viszont fehér alapon jól olvasható tud maradni. Tehát van egy ilyen nagyon egyszerű olvashatósági oka is, egyfelől, másfelől meg ha szívről beszélünk, meg erős érzelmekről, meg egyáltalán bármi dologról, ami az összetöri, összeragasztja, tengelyen mozog, akkor adja magát ez a piros dolog. Tehát, hogy egy praktikus, de közben meg koncepcionális oka is volt annak, hogy ilyen kétszínű lett.
12: És te nagyon szereted a verseket? Tehát, hogy a Dóra utalt rá, hogy veled akar dolgozni, tehát ez azért van, mert te, neked van valami speciális kapcsolódásod a költészethez, vagy valami más oka van?
14: Én nagyon nehezen barátkoztam meg egyébként a vers műfajával. Tehát, hogy a prózát nagyon szeretem, meg jó olvasni, de évekig tartott, mire megtanultam verset olvasni, hogy azzal a szemmel olvassak egy verset, ahogy szerintem most már verset érdemes olvasni. És az a szerencsés helyzet állt elő, hogy mielőtt a Dóra megkeresett volna, előtte már 3 évig illusztráltam verseket a Magyar Kultúra magazinba, és akkor szoktam meg ezt a műfajt, hogy vers. Tehát mire a Dóra megérkezett az életembe ezzel a könyvvel, addigra én már rengeteg verset illusztráltam.
12: De miért? Hogy kell verset illusztrálni? Mi a recept?
14: Recept szerintem nincs, meg nem is akarok egyébként ebben én egyértelmű tanácsot, vagy nem tudom briefet mondani, mert hogy mindenki úgy illusztrál verset, ahogy ő a leginkább jónak gondolja. Az én felfogásomban, vagy az én megközelítésem ebben az, hogy az illusztráció az nem alárendelő viszonyban van a verssel. Tehát, hogyha a költő leírja, hogy és itt a labda, és itt az üveg, és akkor én rajzolok egy labdát meg és egy üveget, igen. Tök jó nagyszerű, lehet ezt így, én nem így szoktam, hanem hogy én úgy illusztrálok verset, hogy elolvasom a szöveget egyszer, kétszer, háromszor, ezerszer, és megpróbálom felidézni azokat a személyes élményeket, vagy azokat az érzéseket, amik bennem történtek a saját életemben, a saját tapasztalataim alapján, és ezeket az élményeket kapcsolom össze a versekkel. És akkor ebből létrejön egy ilyen sajátos dolog, egy ilyen érdekes narratíva, hogy van a versnek egy saját belső narratívája, ahogy azt az író gondolta, van a rajznak egy narratívája, ami kapcsolódik a vershez, de mivel a kettő az nem azonos és kicsit különböző, ezért létezik egy harmadik narratíva, ami az olvasóé, aki megpróbálja kitalálni és a saját érzéseivel, a saját gondolataival összekapcsolni ezt a kettőt, és ezzel létrehoz egy harmadik narratívát. És ez tök izgalmas. Tehát nekem ez egy ilyen nagyon érdekes játék, amikor valaki azt jelzi vissza, hogy neki milyen harmadik jelentést hozott létre az a kapcsolat, amit felfedezni vélt a szöveg és a kép között.
12: Ez nagyon izgi. Megkérdeztelek, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy van olyan kedvenc versed, amihez mondjuk nagyon jól tudtál kapcsolódni, és a Varró Dani Kávéház című versét említetted, ami a jó oldalon áll, vagy a piros erőben, vagy nem tudom. Egy picit idézek belőle, igen, mondjuk innen, hogy és a kávéházi szép, hogy szegleten, hol teljes kávét kavarva üldögél, a költő, ezt teszem hozzá, tehát, hogy a költőről szólt, tehát teljes kávét kavarva üldögélt, hüvelykujjával megvakarta, sűrűn napi gondoktól terhes fültövét, mit hajdanán, hogy frekventált a múzsa. Úgy kellett kérni szinte már külön, hogy ne csókolja már meg annyiszor ma, nagy néha bírja csípni csak fülön. És amint a papírpohár oldalához odakoppant tompán a halk kanál, eszébe ötlött, hogy az ő korában egy rendes költő meg van halva már, és eltűnődött rajta, hogy letészi a lantot, mely mint köztudott nehéz, de lekivált övé nehéz, a könnyű, mint minden jött-ment medve, mint köztudott nehéz, de lekivált övé nehéz, a könnyű, mint minden jött-ment medvebocs lenéz, és mérgesen gondolt a csillagára, ami leszállóban volt és megkopott, szórakozottan összedugta mégis a márványasztalkán a laptopot, költői kérdést intézett magához, hogy nincs ez végső soron korán, és megszokásból klimpírozni kezdett a húrja vesztett lappadzonkorán. Miért ez volt ez, ami ilyen nagyon beakadt neked?
14: Nagyon tetszett nekem, én nem szeretem Varró Danit egyébként is, tehát hogy a verseid rajongok azért, ahogy játszik a nyelvvel. De azért szerettem nagyon, mert ezt az ilyen nagyon sajátos picit bús szomorú pillanatot, amikor egy művész azzal kínlódik, hogy akkor most mi a következő lépés, ami nem biztos, hogy azt jelenti feltétlen, hogy nincs múzsa, vagy nincsen inspiráció, hanem azt is, hogy egyáltalán mit kezdjünk most, hogyha már van valami, amit eddig csináltunk, és egyáltalán. De hogy mindezt a nyomort, vagy ezt a küszködést egy ilyen nagyon vidám, nem is tudom, hogy mi a jó szó-e a vidám, de egy ilyen érdekes pattogással meséli el, amivel nagyon tudok azonosulni, hogy valahogy annak az élményét, amikor egy alkotó bármilyen típusú válságba kerül, vagy bármilyen problémával találkozik, azt egy ilyen kedélyes, jópofa, vagy hogy is mondjam, kicsi elviccelt módon oldja meg.
12: És ez nekem nagyon tetszett. Észített grafikádat. Egyébként tök jó, amit mondasz. Tehát én bennem meg felmerült ez a kérdés, hogy vajon ez miért ragasztja össze a szívemet, miközben valóban egy olyan problémáról beszél, amivel alkotó emberek akár nap mint nap megküzdenek, hogy nincs kedvem, vagy már kiöregettem, vagy kiégtem, vagy nem tudom, és hogy valahogy mégis a munka hoz rá megoldást. Ez miért a pozitív oldal, Dóra? Csomó versnél felmerült bennem ilyen kérdés.
13: Teljesen joggal, hogy mi alapján tettem ide-oda ezeket a szövegeket. Szerintem végtelenül pozitív az üzenete.
12: Hogy
13: tekintsünk végig azon, hogy tulajdonképpen most leegyszerűsítem, mi bajunk is van éppen akkor, amikor különböző válságokat élünk meg a munkánkban, és így ugye ezen végig megy ebben a versben, végigfut a fél magyar irodalom történet utalásokban, tehát az is ott van mögötte, hogy az én szakmámban kik voltak már, akik már egyébként ilyen időskorukban meghaltak, nem küzdöttek ezekkel a problémákkal, máskorban éltek. Én itt ülök egy kávéházban, azért valószínűleg meg tudom venni a kávémat, laptopom is van, ismerem az irodalmat, birtokában vagyok a nyelvnek, és tulajdonképpen most hol állok, és akkor hol állok úgy, mint költő, hol állok úgy, mint alkotó, hol állok úgy, mint az idővel való állandó küzdésben lévő ember, munkámat végzem, amit én választottam, és hogy van az, amikor önmagú, nem mindig, de tud az lenni, amikor ezt igazán végig gondolom én, vagy végig gondolja valaki, akkor, és ennyire szembenéz, akkor fölteszi magának a költői kérdést, hogy akkor most mi a választásom innen ebben a pillanatban, és hogyha azt tudja mondani, hogy veszek egy mély levegőt, és előveszem, és elkezdek valamit csinálni, lehet, hogy nem rögtön József Attilai szintű sorok jönnek, vagy nem mindig ilyen vers születik, nem lehet, hogy éppen fordítani kell, vagy javítgatni azt, amit egy hetet csinálunk, de elkezdem valahol.
12: Van egy spéci műfaj benne, amíg nem anyák, akik arról írnak verset, hogy milyen lesz majd a gyerekükkel a kapcsolatuk, és ebben van egy nagyon megrázó, de most erről fogunk mindjárt beszélgetni Pécceli Dórával és Kriszbóval egy kis szünet után, hogy mondjuk elkövetett, önmagunk ellen elkövetett testi sértések, hogy kerülnek a pozitív oldalra. Tartsatok velünk!
1: Rádió Café. Van barátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 hold Vejszer Alindával.
6: És visszajöttünk Péceli Dórával és Kriszbóval, és egy olyan kötetről beszélgetünk, ami két oldalról is elindul. Egyrészt olyan versekkel, amelyek összeragasztják a szívünket, és ami hátoldal lenne, az is tulajdonképpen egy nyitó oldal, a versek, amik összetörik a szívünket, és aztán ezek középen találkoznak, majd a találkozás is szóba fog kerülni. De itt a pozitív oldalon, vagy az összeragasztós oldalon van egy olyan vers, ami szerintem elképesztően megrázó, Vados Anna Vigasztalás című verse. Kicsit érzékeltetem a hallgatóinkkal, tehát, hogy a gyerekünk, aki még nem született meg, gondolatként növekszik közöttünk, mikor fog először rákérdezni, mi ez a kezeden, anya? És lehet, hogy csak ülök majd, és nem tudok megszólalni. Megijedek attól, hogy elszomorodom, és neki kell vigasztalnia. Neki kell elvarázsolni a bánatom, ezért összeszedem magam, és mondok valami ilyet. Az emberek időnként szomorúak. Egy időben én is az voltam, sok dolog miatt, majd egyszer elmesélem. Most elég annyit tudnod, hogy akkoriban a sok szomorúság nem fért el a testemben, és kinyitotta, mint egy ablakot. A test nem arra való, hogy így nyitogassák. Ezért némi keresgélés meg bolyongás után elmentem valakihez, aki nem volt nagyon kedves, egy igazi boszorkány volt, épp csak csúcsos kalapja nem volt, de megtanított vigyázni magamra. Kincsem, most már rendben vagyok. Ezek a fehér vonalak csak útjelzők egy olyan tájról, ahonnét visszajöttem. Ez iszonyatosan durva vers, vagy nem tudom, szóval, hogy így, hogy ez tulajdonképpen persze a gyógyulás, nem? Azért került a pozitív oldalra, mert
7: meg a vigasztalás,
6: van.
7: Tehát a szerzői intenció is benne van, hogyha ennek a versnek más lenne a címe, nem biztos, hogy bele tudott volna kerülni a kötetbe, de az, hogy vigasztalás, az egy annyira gyönyörű és ritkán használt szó egyébként, hogy ez fölemeli, önmagát is fölemeli a vers, de így két helyen van így rögzítve, az elején meg a végén, és közte van, mint egy ilyen hintaágy, az ott tartja, és meg fogja tartani azt a majd megszületendő gyereket
6: is. De egyébként ez vagy olyan téma, amit hát most hülyeség, nem olvasok én minden antológiát, de hogy nehezen tematizálható téma, hogy végül is az önsértés, hogy jelenik meg a költészetben, a családon belüli erőszak, hogy jelenik meg, a meleg szerelem, hogy jelenik meg, és ezeket ez a kötet mind kiteszi elénk. Tehát szerelmes versek között van olyan vers, ami két fiú szerelméről szól, és ez biztos vagyok benne, hogy egy szándékos szerzői vagy szerkesztői terv.
7: Abszolút, ez már a Szevasz antológiában is megjelent a novellák között. Nádasdy Ádám egyik novellája került bele ráadásul nyitó pozícióba a hasonló okokból, hogy látszódjon, hogy itt a lehető legnagyobb tétek fognak remélhetőleg, vagy legalábbis a szerkesztő szándéka szerint bekerülni. Nagyon sokszor vádolják, nem is általában egyébként szerintem problematikusan, hogy a gyerekirodalom, ifjúságirodalom miket képes behozni egy fiatal életében, miket képes behozni az irodalomba. Én ugye még amellett, hogy most csak ennek az egy antológiát készítettem az elmúlt években, de továbbra is nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megtaláljuk a státuszát az ifjúság és a gyerekirodalomnak, és itt nekem ugye mivel már meglévő versekből válogattam, és azt gondolom, hogy olyanokat is meg szeretnék vele megtalálni, akik megnyitják a testüket, ami ugye nem arra való, és ez is gyönyörűen megvan ebben a versben.
6: De mert hogy azt mondod, hogy van egy olyan funkciója, hogy adjon választ bizonyos élethelyzetekre?
7: Inkább először azt mondom, csak óvatos, hogy kapcsolódási pontot. Én nem ismerek olyan fiatalt, és elég sokat ismerek, aki vagy maga nem lenne benne abban, hogy...

0: folyamatosan kerülve a nehéz probléma, és hát egy 16 éves fiatalnak utólag hiába gondoljuk azt, hogy ó, hát azok még, az a szerelmi bánat, az azért, nem tudom, 10 évvel később, amikor meghal a férjem, vagy nem tudom, ahhoz képest mi akkor annál nagyobb, fájóbb, megoldandóbb, sokkal eszköztelenebbül, bár a mai fiatalok, én úgy érzem, hogy ezerszer felkészültebbek.
1: Ez engem érdekel, hogy amikor ilyen témákról beszélünk, és ugye ezek nagyon nehéz témák, amiket itt most a költészet tematizál, hogy akkor ez például neked inspiráció, a tabutlanítás maga hogy jelenik meg az illusztrációban?
2: Hát egyfelől ez egy érdekes feladvány volt számomra, én végigbőgtem ezt a könyvet, tehát hogy
1: van is benne sok.
2: Mert hogy az a helyzet, hogy amikor illusztrálsz egy verset, akkor az nem pont azért, mert nem egy alárendelő, hanem mellérendelő viszonyban vagy a szöveggel, és összekapcsolod a saját életeddel, meg a saját tapasztalataiddal, valamilyen módon visszajönnek azok az élmények, amiket ezek a versek idéznek fel benned. És nekem például sok olyan vers volt benne, ami kimondottan ilyen, nagyon közel éreztem magamhoz, és mondjuk olyan élményeket hozott fel, amivel mondjuk nem biztos, hogy korábban szembenéztem, vagy nem tudom, nem elfelejtődött, vagy nem tűnt fontosnak, és amikor olvastam a szövegeket, akkor rájöttem, hogy de nem, ezek nagyon fontos dolgok. És hogy én úgy voltam vele egy picit, hogy azt gondolom, hogy ezekről az érzésekről, ezekről a problémákról hajlamosak vagyunk picit ilyen szégyellősen, így az asztal alatt, sugdolózva, nem pontosan, olyan bujkálva beszélni. És hogy én megpróbáltam úgy hozzájuk nyúlni ezekkel a képekkel, hogy a lehető legtisztábban, lehető legegyértelműbben, de közben meg mégis virágnyelven beszéljek róluk. És hogy fontosnak éreztem azt, hogy igenis álljunk bele azokba a problémákba vizuálisan is, amikről ezek a versek beszélnek. És volt egy pár olyan vers, aminél kimondottan olyan rajzokat készítettem, amik mondjuk a generációs különbségeket dolgozzák fel, adott esetben nagyon kemény módon, hogy hogyan válik egy bántalmazó apának az alakja, apránként sírkővé például. Ott a végén van egy ilyen vers, és hogy nem elvéve ezeknek a verseknek az élét, hanem hogy csak más nyelven, de azonos illel meg fogalmazni őket vizuálisan.
1: Egyébként tök érdekes, mert ezután a vers, után a kötetben Vida Kamilla egyik verssel következik, két cég címen. Ez is egy gondolkodás arról, hogy milyen anya leszek. Az a vers vége egyébként, hogy remélem jó anya leszek. És akkor itt van egy kép, amit mutatok a nézőinknek, ami mindkét versre reflektál szerintem, az mindkét ezt megelőző versre, vagy az előző oldalon lévőre is. Ugye ez itt egy anyuka, itt látható egy anyuka, és akkor itt látható egy kisbaba, és közöttük meg ilyen elszórt fa kocka játékok, tehát mondjuk ez a vágyott anyasság, de még nem elért anyasságnak lehet egy ilyen képe, és miközben mondom, szerintem a színek nagyon meghatározzák a mondani valót, de hogy tulajdonképpen te úgy csinálod, hogy elolvasol egy verset, és azonnal megjelenik valami a fejedben, vagy hagyod dolgozni, és aztán egyszer csak, mert olvastam te egy szöveget, és én azt nagyon imádtam, hogy leírtad, hogy te hányféle helyen rajzoltál, hogy hányféle helyen készítetted ezeket az illusztrációkat.
2: Hát igazából ez nálam úgy nézett ki, hogy valóban ez úgy született ez a könyv, hogy 1000 különböző helyen dolgoztam. Tehát kávézóban, kocsmában, buszon, útközben, ebédkor, vacsorán, randin, nem tudom, tehát rengeteg utaztam.
1: Országhatáron
2: túl, tehát elmentem Franciaországba közben, Olaszország, millió helyen volt, ami készült ez a könyv, és rengeteget olvastam. És hogy nagyon ritkán, tehát hogy tök érdekes, hogy ezek a képek, re így vársz egy picit. Tehát van olyan vers, amit így elolvastam, és egyből jött egy kép, de tényleg ilyen villanásszerűen, amikor tudod, mint amikor egy polaroid képet készítesz, és ott van, és megvan. És közben voltak olyan versek, amik a leg-leg-leg végén találták meg a formájukat, mert annyiszor olvastam el, és kerestem, és kerestem, és kerestem. Sőt, olyan is volt, hogy adott esetben illusztráltam egy verset korábban, és annak az illusztrációnak volt a folytatása az a vers, aminek a képére mondjuk sokáig vártam, mert hogy az egyik rajz hozta meg a másik rajzot, és akkor hirtelen a kettő között kapcsolat lett. Egyébként érdekes, amit mondasz, hogy az viszonylag gyakori, hogy egy oldalpáron két vers van. És igyekeztem minden oldalpára olyan rajzot készíteni ilyen esetben, ami egy picit mind a két vershez kapcsolódik.
1: Egyébként szerintem a két legdrámaibb rajzod, az egyik a Faludi György Sztálingrádi szánkók című versenye van, ezt most mutatom a nézőknek, tehát szerintem nagyon impresszív, tehát mert ebből is látszik, hogy ez egy ilyen elég brutál sztori, maga a vers is brutál. És a másik, és nekem ez a legdurvább ebben a kötetben, Molnár H. Magor Elégia című költeménye, amellé pedig Kriszbó egy ilyet rajzolt,

0: ez a már gyakorlatilag teljesen sötét, és van benne egy icipici valami szívtájékon egy ember.
1: És lapoz a végére a versnek.
0: Jó, lapozok a végére. Ez hosszú. Egy hosszú vers. Nem is fogom felolvasni, csak itt vagyunk a végén. Igen. Így válik sírkövé az apa. Ez az, amire utaltál. Ez a vers, én nem is tudom, tehát ezt elolvasni is borzasztóan nehéz. Tehát egy bánt, ugye neked is.
2: Az az igazság, hogy amikor ez eszembe jut, akkor mindig babőrös leszek most is.
0: Én nem ismertem őt, tehát utánolvastam természetesen, hogy kicsoda Magor, de hát szóval ez egy olyan családon belüli bántalmazás története, amit így egyszerűen tényleg azon, hogy félbe kell hagyni egy ponton, kicsit sírni, aztán folytatni. Nem is tudom.
2: Itt például egyébként nekem fontos volt az, hogy ne legyen túl didaktikus. Tehát, hogy pont az, hogy ezek a témák, mondjuk a bántalmazás egy ilyen dolog, ami nagyon könnyen válik.
0: Ez jó, ez fontos,
2: ilyen,
0: igen.
2: Ilyen nyomorpornóvá, hogy ábrázolom a fájdalmat, ábrázolom, hogy valaki gyötörnek, abban a pillanatban értelmetlenné válik az illusztráció, mert az elmondja a vers. Tehát nekem nem kell lerajzolnom azt, hogy valakit bántanak, vagy valakit bántalmaznak. De annak az élményét, hogy valaki bántva van, ettől szenved, majd ezen túllép, és ennek a metaforája egyébként az, hogy sírkővé válik az apa, ez már más, így már oké. Okay.
0: Egyébként idézek belőle egy pár versszakot, úgy kb. A közepe. Óvoda után elcsavargok, a fülemnél fogva vonszol hazáig. Nadrág szélveri a hátam, amíg anyám könnyek között köszöni a szomszédnak, hogy megtalált. Később is elver még a szia, már nem tudom miért. Arra sem emlékszem rendesen, hogy nagy kamaszként miért pofoz meg annyira, hogy bereped a dobhártyám. Talán valami pénzzel nem tudok elszámolni pontosan. Anyámat többnyire ököllel üti, vagy a cirok seprű fanyelével. Néha az arcán, de leginkább ott, ahol nem látszik a fájdalom. A mellkason, a hasüregnél, bordatájon, vagy a koponya hajjal takart részein. Egy jobb egyenessel olyannyira eltalálja egyszer, hogy a feje hátra csapódik, az ornyárge felhasad, a szemei eltűnnek, és úgy esik össze véres arcá, mint akinek kihúzták a gerincét. És úgy marad. Miután eléggé megveri, apám mindig megköveti, szelídesz és hónapokig békén hagyja. De azért az iskolából óvatosan megyek haza, míg nem derül ki, délelőtt mi volt, és hogy mennyit ivott. Itt abba hagyom most. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez annyira, valóban, ahogy mondtad, hogy annyira vizualizálja a bántalmazást, hogy honnan tudjuk, hogy valami belül van azon a határon, ami még nem válik, nyomorpornószót használtunk, gicsé.
1: De ez a vers, ez... Amikor először elolvastam, ez nagyon hosszan készült ez az antológia, igazából ki. Csak az általam, az én részem 2 évig. Mert hogy ezt így nagyon végig akartam gondolni, hogy mi kerül ebbe, és ez volt az a vers, amit hol betettem, hol kivettem.
0: Aha.
1: És aztán pont, amit az előbb beszéltünk, annak a hatására azt mondtam, hogy ha most ezt én kihagyom, azért, mert én magam is nehezen olvasom végig, pláne többször, és nekem nagyon sokszor végig kellett olvasni, hogy döntsek felőle. Ha most ezt kihagyom, akkor kihagyom azt a lehetőséget, hogy ez a vers eljusson azokhoz, akik ha nem is pont ebben a formában, ha nem is ennyire hosszan, de megtalálhatják ezt a szöveget.
0: És ez a szöveg szerinted azért fontos, hogy eljusson azokhoz, akik bántalmazó helyzetekben vannak, mert amit te is elmondtál, hogy van benne átlépni tudás, felülemelkedni tudás, vagy gyógyulás útjára lépés?
1: Amiről nem beszélünk, az nem tud meggyógyulni. Ott kezdődik minden. Ez a legfontosabb ebben a kötetben, hogy addig, amíg azt hiszi valaki, hogy ez csak ő vele történik meg, és nem mondja el senkinek, mert szégyelli, képtelen rá szavakat találni, nem tudja, kivel beszél, nem tudja, hogyan mondja, addig nem tud elindulni semmi. Akkor tud, hogyha megérti azt, hogy ez nem az ő hibája, ez nem az ő szégyene, és hogy mással is megtörtént sokakkal. És erre ad esélyt az, hogy ez belekerült ebbe a kötetbe.
0: Mondd, Kriszbó.
2: Nekem meg az jutott eszembe, hogy amikor ezt a verset illusztráltam, akkor rengeteget gondolkodtam magán a költőn. Nem néztem annak után, hogy élő költővé vagy sem, tehát ez nem ezen a ponton nem volt számomra érdekes. Az viszont igen, hogy ha és amennyiben élő költő, és olvassa a verset, akkor egy olyan rajzot kapjon, amiben benne van a továbblépésnek az ígérete. az, hogy amikor látja az illusztrációt, akkor úgy érezze, hogy igen, én ezt túléltem. Én ezen már túl vagyok, ez már megtörtént. És hogy nem egy ilyen vers volt, aminél úgy igyekeztem úgy rajzolni, picit adott esetben üzenve a költőnek is, hogy figyelj, ezen már túl vagy, és ez a rajz arról szól, hogy te ezt már túlélted, végigcsináltad.
0: Egyébként kaptál reakciót?
1: Ezt szeretném mondani, hogy ez a szerző írt, hogy köszöni, és ezt is köszöni, hogy ő ezt most megkaphatta vizuálisan.
0: Aha, tehát, hogy akkor most már tudod, hogy élőszerző.
2: Igen.
0: Mert nem néztél utána, de hogy egyébként, ha már felvetetted, hogy élőszerző, akkor egy kérdést az is megér, hogy miért nem csak kortárs van benne? Tehát, hogy miért kell mellé József Attila, Radnóti, nem tudom, kik vannak még most így fejből, de a középen is, ahol összeér, ő is egy klasszikus lesz, mindjárt rátérünk.
1: Igen, ugye ez volt a harmadik ilyen típusú versantológ, amit szerkesztettem. Az elsőben csak élők voltak, az volt a Szívlapát. A másodikban pedig 30 év alatti költők, akik meghaltak olyan versekkel, amit 30 éves koruk előtt írtak, és olyanok, akik 30 évesek még akkor nem voltak. És most ugye ezeket a koncepciókat kitaláltam annó magamnak, és itt most azt szeretem volna, ha azt rakok be, akit akarok, hogy itt nem hozok szabályokat, mert akkor leszűkítem azt, amiért igazából szerettem volna ezt a Szívlapát kettőt, ahogy egy darabig hívtam, összeállítani. Szabadságot szerettem volna, hogy tényleg azok a versek kerüljenek bele, amiket én valahogy
0: jó, és akkor ebben meg vannak olyan szerzők, akik adott esetben nem élnek, József Attilától Faludi Györgyön át. Egyébként egy csomó versről lehetne egyenként beszélni, de most térjünk a közepére. Tehát elindul ez a kötet két oldalról. Egyébként nem csak ennyire durva a témákat tematizált, tehát azt szeretném mondani, hogy én például kifejezetten imádtam azt a verset, ami egy ilyen felkiáltója, egy ilyen dühös beolvasás mindazoknak, akik jól boldogulnak a társaságban. Tehát én például ezt a verset nagyon szerettem.
1: Locker Dávid
0: verse, igen, én azt nagyon-nagyon csíptem, hogy tényleg van ilyen, hogy azt érezzük, és azt, hogy valaki ki, hogy nem szoktak erről se verset írni feltétlenül. De ahol összeér ez a kettő, a középső oldal, el is kell forgatni hozzá 90 fokban a kötetet, hogy az ember elolvassa, az Kosztolányi Dezső, lásd kisfiam, ezt mind neked adom most. És úgy kezdődik, hogy lásd kisfiam, ezt mind neked adom most, legyen tiéd örökre az egész, vedd a telet és a nyarat, a lombost, itt van neked az epe és a méz, ez itt a keserű, és ez itt az édes, ez itt a fekete, és ez a fehér, ez a nyugalom, s a láz is, hogy éges, ez itt a méreg, és ez a kenyér, nem olvasom tovább, ugye ezt a kettősséget járja körül a vers, hogy minden is, meg az ellenkezője is. Ugye miért Kosztolányival te nyer ez a két kötet egymásba olvadást?
1: Igazából itt kivételesen bár nagyon kedves költőm, nem Kosztolányi a lényeg, hanem a vers. Tehát nagyon, amikor ezt a verset újraolvastam, akkor rájöttem, hogy még egy dolgot akarok bele, hogy két irányba is lehessen középről olvasni. Mert hogy megtaláltam a mértani közepét, úgy éreztem, nem emlékeztem erre a szegény kisgyermek panaszaiból, de amikor megtaláltam, akkor tudtam, hogy ezt is akarom még, hogy akkor oké, legyen bármilyen korból, meg legyen két irányból, meg még ki tudja, akkor még nem is beszéltünk a Kriszból, egyébként korábban nem is ismertük személyesen egymást, és én úgy akartam eredetileg, hogy csak egyszer legyen benne.
0: De kétszer van, mutatom.
1: Ezen nagyon sokat agyaltunk. Így most olyan természetesnek tűnik,
0: ez a te ötleted volt, Kriszból, hogy így legyen benne kétszer?
1: Ezt szerintem együtt agyaltuk, mert nagyon nem működött semmi, amit akartunk. Úgy is volt, hogy itt lett volna feketévé, lett volna pirossal, akkor volt, hogy ezt azt akartam,
0: végül
1: hogy csak
0: lett.
1: Egy... Na, de, végül
2: de legalább
1: ez
2: öt verziója volt annak.
1: Nagyon sok verziója volt, és ugye a szöveg adta meg, én úgy emlékszem legalábbis az én,
0: igen.
1: Hogy benne van, hogy iker ajándékot veszel örökbe, és igen. Itt aztán engem ez vagy megerősített, vagy én jutottam, hogy akkor legyen kétszer, és aztán, igen. hogy rendezzük meg, nem tudom, még az utolsó pillanatban is változott.
0: Egyébként a vers vége is ez, tehát sötéten nyújtom ezeket te néked, skoldusapád most tétovázva áll, mert nincs egyéb. Jobbjában ott az élet, és baljában ott van a halál. Tehát ez ugyanezt a kettősséget zárja le végül. Tehát itt találtad meg a megoldást.
1: Itt találtam meg arra a megoldást, ami ez nem az első évbe került be az anyagba ez a vers. Tehát akkor már egy éve kerestem, és nem tudtam még, hogy hogyan találkozzanak, és amikor ezt megtaláltam, akkor az tényleg, hogyha van ilyen így szerkesztő életében, hogy a megvilágosodás, hogy ez kb. Hogy fog kinézni, az az volt.
2: Meg van egyébként egy tipográfiai oka ennek a játéknak, hogy forgatni kell a könyvet. Igen. Tehát, hogy azt az élményt kapd meg, amikor a közepére érsz, hogy fizikailag el kell forgatnod a könyvet, hogy értsd, hogy ez a könyv egy ilyen forgathatós könyv, ami azért poén, mert hogy ezt mondjuk így is, hogy persze forgatom ezt a könyvet, de ezt a könyvet szó szerint forgatod.
0: Igen, igen, ez így egy jó szójáték is egyébként. Meg hát a végső üzenet az, hogy oké, hogy van bánat, meg öröm, de hogy valahogy minden az élet része, és mindenen kell, mindennek neki kell menni, meg át kell élni. Mindenkinek ajánljuk olvasásra, és most csak kiemeltünk belőle néhány szöveget egyébként, de hát, hogy érdemes sokkal többet is, de még nem menjetek sehova, mert ugye a vendégeink ajánlani fognak, ahogy mindig szoktak.
3: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
0: És itt van a stúdióban Péceli Dóra és Kriszbó, akik alkotói egy olyan verseskötetnek, ami két oldalról is olvasható. 121 olyan verset tartalmaz, ami összeragasztja a szívünket, és 121 olyat, ami összetöri a szívünket. Milyen kötetet ajánlanátok ti most ezen kívül a kedves hallgatóinknak, ami valamiért nagyon fontos számotokra?
1: Nem tudok más mondani, mint Andersent. Pedig sok volt, de hogy abban a pillanatban így megrohantak az emlékek, az illusztrációk, annak a gyönyörű mesekönyvnek, ami az Andersenhez kapcsolódott, és ugye ott is a szív nagyon-nagyon sokszor törik össze egy Andersen mesében. És nem is biztos, hogy mindig meggyógyul, bár Andersen is nagyon szépen ki tud növeszteni egy kis növényt, egy olyan edényből, ami 100 000 darabra tört. És hogy egyszerre vonzódtam ahhoz, hogy összetörjön a szívem, mert akkor az abból való kilábalás, vagy annak a megtalálása nyilván nem olyan tudatosan, mint ahogy most hiszem magamról, hogy tudatosan teszem. Mindig kerestem, hogy hogyan lehet ebből a fájdalomból kikeveredni, és tulajdonképpen, mivel én egy olyan generáció gyereke vagyok, akinek a szülei nem nagyon beszéltek, nem nagyon meséltek olyan dolgokról, mint a halál, vagy hogy hogyan kell fájdalommal megküzdeni, ilyesmi, ezért így eléggé magamra voltam hagyatva, és ezt a könyvekben is, a mesékben találtam meg, mert én tipikusan az vagyok, aki megtanult olvasni, akkor elkezdte, és még a mai napig nem hagyta abba, és az egész kamaszkorom azzal telt, és meséket mai napig nagyon szeretek olvasni, és időnként az Andersen egyes meséket is előveszem.
0: Tök jó, olvassatok Andersent. Kriszbó, te?
2: Nekem először sci-fi jutottak eszembe, de aztán rájöttem, hogy egyik se volt rám akkora hatással egyébként, mint a Bűn és bűnhődés.
0: Ne!
2: De egy nagyon nehéz időszakomban találtam meg, egy hosszabb kórházi tartózkodás miatt a öcsémet kérdeztem meg, hogy mit olvassak. És akkor ő mondta, hogy hát Kriszbó, olvasd le Bűn és bűnhődést. És tök
0: hát
2: jó.
0: Így szokták.
2: Igen, két hónapig voltam bent, és akkor olvastam a könyvet. És hogy igazából nem, tehát minden elemében lenyűgöző volt. Tehát az volt számomra fantasztikus benne, hogy a bűntudat problémája volt számomra izgalmas, hogy ez a szerencsétlen Raskolnikov belebetegszik a bűntudatba, de hogy közben van egy izgalmas másik olvasata is a zseni tudatról, meg arról, hogy ő mennyire egy grandiózus személy, és hogy most jogos-e a bűne, amit elkövetett, vagy nem. És az egész vergődése, hogy ez történik, és ahogy itt tényleg egy ilyen lázálomszerű bolyongás az ő pszichéjében, és a környezetében, és ebben az egész korban, ez fantasztikus volt, és ez egy nagyon fontos könyv számomra, azt hiszem.
0: Ez tök jó egyébként, illik a kötetünkhöz, tehát, hogy ugyan itt ifjúságnak szoktunk ajánlani, de hát ez is ifjúságnak ajánlható, hogy 16 pluszos ez a kötet, és a Bűn és bűnhődés is simán fogyasztható 16 pluszosan, vagy akár már kicsit kevesebben is. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, én jövő héten is várlak titeket, addig pedig mindenkinek jó olvasást kívánok, és jó pihenést, nektek pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és meséltetek el a kötetről.
3: Rádió Café. Van barátod. Százholdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádió Café és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Máma vasárnapban, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
4: Akkor mit hívjak majd?
3: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
4: De a kórház? Milyen kórház?
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Egyre többen és egyre többet vásárolnak itthon, tönkre mehetnek a családi benzinkutak. Az ekcémás gyerekek szüleinek segít a helyi Pál kórház. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Élénkült a kiskereskedelmi forgalom júliusban, az előző év azonos időszakához képest csaknem 5, még júniushoz képest 1%-os pluszt rögzített a Központi Statisztikai Hivatal. Beszámolójuk szerint főként a nem élelmiszer kiskereskedelem szerepelt jól, 6,5%-os többletet könyvelt el. Az üzemanyag kiskereskedelem még ennél is jobban, több mint 8,1%-kal bővült júliusban. Veszélybe kerülhet több száz vidéki benzinkút működése. A független töltőállomások érdekképviselete szerint kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően családi vállalkozás zárhat be. A szervezet hangsúlyozta, nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyelő versenyfeltételeket. Emellett kezdeményezik az üzemanyagpiac, valamint a MOL nagykereskedelmi árainak és ellátási gyakorlatának vizsgálatát. A gyermekek krónikus gyulladásos bőrbetegségének kezeléséről tartanak előadást a Heimpál gyermekkórházban. A szeptember 21-én esedékes tájékoztató ingyenes, hétfőn délutánig lehet regisztrálni rá. A rendkívül megterhelő kórról Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónknak.
7: Az életminőséget jelentősen rontó betegség, folyamatosan viszketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, ez is egy körfolyamatot indít be, fokozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
6: Több mint 10 éven át kényszerített prostitúcióra két nőt egy házas pár Németországban most emeltek vádat ellenük. A Csongrád Csanádvár megyei főügyészség szerint több mint 10 millió forintot kasszíroztak ezzel. Emellett egy idős embert kényszermunkára fogtak, szörnyű körülmények között tartották 20 éven át, és elvették a nyugdíját úgy 20 millió forintot. Ha mindent beismernek, 14 év fegyház várhat rájuk. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az iráni nők az 1979-es forradalom óta nem léphetnek fel szólóban, nem készíthetnek zenei albumokat. Nusheteh Kholian, iráni fotóriporter és dokumentumfotós Listen című sorozatában profi énekesnőket ábrázolt, akik egy elképzelt közönségnek adnak elő, miközben a fotók valójában egy kis teheráni stúdióban készültek. Teve Kholian emellett minden egyes énekesnő számára elkészítette elképzelt zenei albumuk borítóit is. A most következő dal egy titokban, Isztambulban készített fölvétel, amelyet a perzsa énekesnő Liraz olyan szektettel rögzített, amelyből a három iráni zenész neve ismeretlen maradt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Pete Wentz nem csak a Fallout Boy basszusgitárosaként és szövegírójaként ismert a szakmában, hanem a D2DC Records tulajdonosaként is. Lemez cégénél landoltak a Vienna Vienna néven alkotó, Kalifornia állambeli, Fresno-ból származó glimmer rock előadó bemutatkozó felvételei, és a szakember teljesen le volt nyűgözve a hallottaktól. Állítása szerint akkor már 20 éve, a Panic at the Disco első demói óta nem volt szerencséje ilyen erős dalokhoz. Az ő anyaga minden szinten kimagasló, az ének hangtól kezdve a dalszerkezeteken át a szövegek perspektívájáig. Egyszerre bolondos és érzelmes. A létező legjobb módon, nyilatkozta Wentz. Felfedezettje nevében a kétszer is megemlített osztrák főváros egy távoli, vágyott helyszimbólumaként szerepel. Ami jogos gondolat. Tekintettel arra, hogy Vienna, azaz Bécs, 9631 kilométerre fekszik Fresnótól. 2025-ös számában a Buzzban a cimbeli zümmögés az életre a fluoreszkáló fény morajára utal.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A fülhallószerv, amely érzékeli, kódolja, felerősíti, illetve szűri a hangokat. A csodálatra méltó, rendkívül érzékeny műszernek egy alapvető konstrukciós hibája van. Nem lehet becsukni, mint például szemünket. Így ki vagyunk szolgáltatva a hanghatásoknak, és ezzel sokan visszaélnek. A fül anatómiai szempontból három részből áll. Külső, középső és belső fül. A látható külső fül kagylózza a hangokat. Egyénenként eltérő és örökölhető esztétikai paraméterei vannak. Méret, forma, dőlési vagy elállási szög. A férfiaké nagyobb és gyakrabban elálló, mint a nőké. Jellegzetes alegysége az úgynevezett cimpa, ami fülbevalók és születésnapi jókívánságok elhelyezésére is szolgál. Régebben oktató-nevelő segédeszközként is használták. Magas zsírtartalma van. A fülkagylón az emberi test minden részének meghatározott pontja megtalálható, ami akupunktúrás szempontból bír nagy jelentőséggel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Mit jelent magyarni?
4: Magyarni például annyit tesz,
3: a madácsteret befüvesíteni,
4: találkozni,
3: beszélgetni,
4: egyperces operákat,
3: Jónás könyvét,
4: Danubia zenekart hallgatni,
3: 19-es busszal a Merlinbe átruccanni,
4: este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni,
3: együtt új színházi évadot kezdeni.
4: I'm going magyarni.
3: Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az I Feel Fine című Beatles dal brit kiadásán a bevezető előtt rejtélyes sercegés hallatszik, amely az amerikai kiadásról hiányzik.

Fehérbosszúban is elhangzó 1812 nyitány Piotr Iljics Csajkovszki orosz zeneszerző zenekari műve, melyben Franciaországnak Oroszország ellen indított, sikertelen hadjáratának állít emléket. A pürrosszi győzelem arra kényszerítette első Napóleon seregét, hogy kivonuljon az orosz területekről, és ez a mozzanat jelentette a napóleoni háborúk fordulópontját, kiemelt fontosságot biztosítva az 1812-es évnek a történelemben. A mű egyik fő érdekességét jelentik az ágyulövések, amelyeket csak ritkán, főleg szabadtéri előadások alkalmával tudnak előadni. Akkor azonban valódi ágyúkat sütnek el.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Mindössze 20 perc, 17 másodperces, pogányinduló, valamit majd kitalálok című 26-os, 10 dalt tartalmazó albuma. Felmerül a kérdés, ilyen hosszúsággal, vagy inkább rövidséggel egyáltalán albumnak számít-e a hivatalos szabályok szerint? A brit előírások viszonylag egyszerűek. Egy kiadványt akkor lehet albumnak nevezni, ha több mint 4 dal van rajta, vagy ha a hossza meghaladja a 25 percet. Az amerikai szabvány már kacifántosabb. Az Atlanti-óceán túlpart egy album legyen legalább 15 perces, és tartalmazzon legalább 5 dalt, vagy legyen legalább 30 perces, ebben az esetben mindegy, hány dal van rajta. Mivel mindkét számításnál vagylagos feltételek egyikének kell megfelelni, és a valamit majd kitalálok ennek eleget tesz, így nyugodtan hívhatjuk albumnak.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beértem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten, hogyan írhatnám le neked kedvesebben. Hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szerettek volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Sziasztok, Gensi vagyok, hallgassatok Rádiókafét a körúton is.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Azt a megdöbbentő tény, kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
3: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközijeiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Rádió Café. Terézvárosban az FM 98-as frekvencián.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Mit jelent magyarni?
7: Magyarni például annyit tesz,
6: a madácsteret befüvesíteni,
7: találkozni,
6: beszélgetni,
7: egyperces operákat,
6: Jónás könyvét,
7: Danubia zenekart hallgatni,
6: 19-es busszal a Merlinbe átruccanni,
7: este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni,
6: együtt új színházi évadot kezdeni.
7: I'm going magyarni.
6: Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
8: Nyárutó, vízpart, napnyugta, hideg italok, minőségi zene.
9: Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához a Dunapart legendás szórakozó helyén, a Viadukt Bárban. Szeptember 7-én este 9-től George Mihály játsza Beleerik szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most a Viadukt Bárban élőben is. Szeptember 7-én az 5. kerület Pesti alsórakparton a Vigadó téri hajóállomás közelében. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: ugye? Szombatban. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor...

tego Dunaju. Metro.

0: mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Rádió Café. Van

0: Nem.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok! Mi vagyunk a Hakumba zenekar. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

0: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
2: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
0: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül szájba.